0: valóságosat egydimenziósá. Tehát, hogy mintha a Mementót elkezdenék lineárisan nézni, vagy Schönberget visszaharmonizálnánk Mozart zenévé, nem akarom ezt ragozni, de akár ilyen az, amikor Banksy-t kinyomozzuk, és bejelentjük, hogy ő valójában kicsoda.
1: Bennem azért nincs ellentét e kettő között, amit felvázoltál, mert én szeretek egy gerincet végig gondolni, uh-huh. ahol ahogyan például értelmezhető a film, és akkor van egy váz, van egy kulcs, de utána azzal is egyetértek, hogy utána az értelmezéseknek újabb garmadája nyílik meg. Tehát attól, mert sikerül összekötni valahogyan, és akkor van értelme uh-huh. a filmnek, utána még épp elég dolog marad, például a film vége, vagy nem csak a film vége, hanem amiket felsorolt, hogy fogyasztói társadalom, uh-huh. még nem mondtuk a buddhizmust, de lehet pszichológia, id-ego, szuperego, van a film noir és szerelmi történet, tehát sokféleképpen újra a kulcs segítségével, vagy gerinc sorvezető segítségével újra végig lehet gondolni, hogy na akkor ezekben a vonalakban pontosan honnan indul, mit csinál, és hova ér el, és akkor megint nem fogunk egyetérteni szerencsére, mert ezerféle különböző értelmezés van.
0: Jó, akkor még lehet, hogy meg is győzzük egymást. Én a narrátort nézném meg, ugye Edward Norton, nincs neve, illetve álnevekkel működik, például Cornelius.
1: A forgatókönyvben még Jacknek hívták, de jó, hogy nincs neve.
0: És egyébként felmerül bennünk a kérdés, hogy biztos, hogy ez az Edward Norton a narrátor? És mit csinál ő? Balesetekkel foglalkozik.
1: Hát az is, hogy ő a narrátor, ezt jól mondod, illetve hát ő megbízhatatlan elbeszélő, ami egy irodalmi formula, uh-huh. Akkor ezt is plántáljuk bele az agyunkba, tehát nem csak a csavar miatt, ugye éjjel van, meg uh-huh. hasad személyiség, hanem...
0: Hát eleve nem alszol, akkor nem tudjuk, mit érzékelsz, meg mi... Tehát az egy
1: eleve... Mindenből vonjunk gyököt, amit mond, és akkor ezt is újra kell gondolni, hogy mi az, ami valóban megtörtént vajon.
0: És mi az ő munkája? Balesetekkel foglalkozik, amiből neki eleve akkor van egy, vagy amitől van neki egy poszttraumás stressz szindrómája, nem tudom magyarul ezt, hogy mondanád.
1: És a Tyler kicsoda, ő pedig szappankészítő, van egy Shoah holokauszt vonal a filmben, konkrétan zsírleszívott emberi testrészekből.
0: A világ egyik legundarítóbb jelenete, és hát ez tényleg...
1: És készítenek szappant.
0: Ez valóságos jelenet, tényleg ott zsírt pakolnak, és folyik ott le a kerítésen az emberi zsír.
1: Amellett, hogy a szappan, az hát szimbólum is más tekintetben, mert ezt a mocskos várost, poklot, ahol alá szállunk, ezt tisztára tudja sikálni.
0: De vajon ebből ilyen szappannal tisztára lehet-e sikálni? De ugyanakkor meg érdekes, hogy bizonyos esetben egy mocsokkal és feleslegessel akarjuk a mocskot feltakarítani, de lehet, hogy működik, negatív szó negatív, az pozitív, nem tudom.
1: Ez már átszellemített Freud szavával szublimált mocsok.
0: Egyébként sok ilyen paradoxon van a filmben, amitől ez jó. Aztán előjön a Nietzsche-i Übermensch fogalom, de azért azt újra gondoljuk, mert hogy itt az Übermensch az szétrombol és új értéket teremt, itt viszont nincs új érték teremtése.
1: Hát ez kérdés, amit mondasz, részben, vagy főként egyetértek, de hogy tehát hogy maga a fogyasztói társadalom káprázat fájtleinak a levetése azért elvezethet, talán nem új érték teremtése, hanem elvezethet a tudatosításhoz, vagy a valóság meglátásához, hogy ilyen buddhista kifejezésekkel élje.
0: Aztán utána bennem az volt a gondolat, hogy ha itt hamis Übermensch van, annyi hamisságot láttam, mintha az átverésekről szólna, a film is átver bennünket, hamis játékosokkal találkozunk. A Márta az a csaj, aki nem Herer Ákos, csak turista, a narrátor sem az, aki ugye ő is álneveken pörög, szóval, hogy, és az egész világ itt a hamis boldogság képekben dolgozik, és ezt a Fincher is megmondta, hogy ez az alapgondolata. Zárójel egyébként úgy tudom, hogy az író művének az alapgondolata az volt, hogy sátorozás közben az írót megverték, és bement a munkahelyére monoklikkal, és senki nem kérdezett rá. És ez tűnt neki föl, hogy milyen hamis kommunikációs helyzetekben vagyunk.
1: Jaj, de jó. Az erőszak kulcsszó a filmhez, a mechanikus narancs című Stanley Kubrick filmet még nem említettük, ugyanolyan nagy botrányt kavart a maga idején, mint ez a film. Roger Ebert ugye ezért értetlenkedik főként, hogy miért van ilyen nyersen bemutatva az erőszak. De én, ahogy a Mechanikus Narancsnál is egy koreográfiát láttam, egy táncrendet, ott egyébként a zene ennek alájátszott, de talán itt is van zene a verekedés jelenetben. Itt is ilyen egyre szürreális irreálisabb a verekedés, hiszen már ötször meg kellett volna mindkét félnek halnia, annyit pufogtatják a hangtechnikusok a szófát egy pingpongütővel, és emiatt azt érezzük, hogy ez egy embernek a rémálma, vagy fantáziálása, vagy belső küzdelme inkább, és akkor innentől kezdve nekem ez egy balett előadássá nem esedik pontosan úgy, mint a Mechanikus Narancsnál.
0: Brad Pitt meséli azt, hogy úgy gondolom, van egy önvédelmi mechanizmus, amely megakadályozza a generációmban, hogy valódi őszinte kapcsolatot vagy elkötelezettséget alakítsunk ki az igazi érzéseink iránt. Szurkolunk a sportcsapatoknak, de nem szállunk be a játékba. És hogy nagyon érdekes tényleg, ahogy a résztvevők csak érezni szeretnének. Egyszer nekem mondta egy pszichológus, hogy hagyjam, hogy fájjon, ha szakításon. Ne akarjam hogy csillapítani a fájdalmat feltétlenül. Amikor másnaposak vagyunk, akkor nyilván egyből beveszük az algópirint másnap. Milyen érdekes, hogy a diákok, akik falcolnak az iskolában vagy otthon, azok szintén fájdalmat szeretnének érezni, fizikai fájdalmat, és eszünkbe jut a nagy dél-koreai svájci német filozófus.
1: Byung Chul Han.
0: Akinek van is egy ilyen könyve, hogy a csillapítás társadalma.
1: Ezt hittem, hogy befalcolás című könyve van, de nem, olyan nincs. Életközeli élmény, milyen szellemes ez az elnevezés.
0: Milyen cinikus.
1: És milyen cinikus. Vajon van-e élet a halál előtt? Egy ilyen élményre vágyik a mi főhősünk, megtapasztalni az életet, nem ezt a csillapított társadalmat, fájdalomcsillapítóktól, meg a kellemességektől körülvett, bepárnázott életet, amelyet eddig élt, és a verekedés ennek válik a metaforájával. A nácizmust, vagy hát amerikai nyelven fasizmust is szokás emlegetni a film kapcsán, tehát ez a férfi erőszakra alapozott társadalmat, különösen a kiképzési jeleneteknél jön ez elő, amikor Brad Pitt a harcosok klubját ilyen őrmesterként treníroztatja.
0: Igen, megfogott a film kapcsán egyrészt egy reciprocitás, felcserélés, vagy körkörösség, időben, ahogy a múlt jelen meg a jövő keveredik, a nappal az éjszakával, a te az énnel, a te és a tárgyad, a felnőttek gyerekként püfölik egymást, a győzelem és a vereség az felcserélhető, üres szavak, és nyilván a jó és a rossz is.
1: Vége értelmezését megint mindenkire rábízunk. Ugye az elején azt látjuk, hogy egy 90 másodperces ilyen bevezetőben egy ember agyába, idegrendszerébe merítkezünk bele, gyönyörűen összeállított videóklip. A film végén pedig valahogy beteljesedik ez a Harcosok Klubja projekt, mert hogy fölrobbannak a felhőkarcolók és megsemmisül.
0: Vajon az ő épületük is?
1: Így van, illetve hát onnan, vagy ez már az már inkább álomszerűnek tűnik, vagy inkább, mintha azzal foglalkoznánk, hogy leszámol a fogyasztói társadalom kapitalizmus kísértéseivel, leszámol magában ezzel az ős valamivel, amelyik az erőszakra viszi őt, és megfogja a kezét a mellette levő érzékeny nőnek, akivel egymásra szemmel látható szükségük van, nem véletlenül járnak ezekben az önsegítő csoportokban, nő öngyilkosságot is kísérel meg, illetve hát ő is bizonyos értelemben öngyilkosságot kísérel meg, hiszen a szájába veszi a pisztolyt és elsüti, de talán ebben a romantikus vígjátékban a nem megsemmisült valódi városban vár rájuk valami jövő, buddhista megfejtésre is gondol.
0: Nincs állandó én, a világ illúzió. A szenvedés oka a ragaszkodás.
1: A káprázatok, a mája fájtlát egyiket a másik után le kell vetni, és akkor szembenézhetünk valódi valókkal. Harcosok klubja, David Fincher, 1999. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.
2: And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white ball of healing light. That's right. Your pain, the pain itself, is a white ball.

Tekercs és tekintet. Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula filmes beszélgető műsorát hallhatták.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Már is sorolom, hogy mivel fogunk foglalkozni. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait, hogy miért érdekesek az úszó atomerőművek, és egyébként milyen extrém helyekre képzel el az ember ma már atomreaktorokat. Arról is szó lesz mai magazinunkban, mint ahogy arról is, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. Magyarország a száj és árvíz helyzetét fogjuk tudományos szempontból elemezni. Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az a hölgy, akit annak idején a 90-es években az Egyesült Államokban környezetvédelmi aktivistaként ismertek meg, és nem tudom, hogy kinek ugrik be a neve alapján a Zűrös Természet című film, amelyben Julia Roberts alakította Erin Bronkovicsot. A film 1993-ban játszódik, és egy megtörtént esetet dolgoz fel, amint az egyébként jogász végzettség nélküli Erin Bronkovics egy ügyvédi irodával úgymond neki megy egy hatalmas vállalatnak, és térdre kényszeríti a cég óriást, amely gátlástalanul szennyezi egy kisváros vízkészletét. Hát ennyit a filmről, de hogy a hölgy Erin Bronkovics most mire készül, és mit jelent ez a bizonyos adatközpont bejelentő oldal, illetve mi a baja az embereknek az adatközpontokkal? Erről is szót ejtünk. A plasztikai sebészet világában is elkalandozunk majd, ugyanis plasztikai sebészek állítják, hogy egyre másra irreális kérésekkel érkeznek hozzájuk a paciensek, mert hogy mesterséges intelligencia által generált képeket, fotókat mutatnak magukról, hogy így szeretnének kinézni, viszont ezek az elvárások a plasztikai sebészek szerint kivitelezhetetlenek, érdekes lesz ez a téma is, és magazinunk legvégén a felhőkarcolók világáról is szó lesz, vajon mekkora kilengéssel rendelkezik egy felhőkarcoló? Előre elárulom, 2-3 méter kilengés is előfordulhat egy felhőkarcoló tetején, miközben mi a felhőkarcoló tetején állunk, ebből semmit nem észlelünk. De hogy miért fontos ez a kilengés, tudományos szempontból fogjuk megvizsgálni. Mindenekelőtt viszont egy hazai hírrel kezdünk. Magyar rákkutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilícium-völgyben, írja a Covid.hu. A Genome Health az ENSZ egészségügyi konferenciáján mutathatta be az orvosi innovációban elért fejlesztésének eredményeit a nemzetközi egészségügyi és technológiai döntéshozók előtt. Egyébként 135 jelentkezőből a 7 legjobb közé került be először a Massachusetts-i központú magyar rákkutatócég, ráadásul az Amerikai Rákkutatók Társasága is az áttörő innovációk közé sorolta a Magyar Kutatóközponttal. A Peták István kutató orvos által alapított cég eljárásainak lényege, hogy a kutató orvosok nem egyetlen génhibát vizsgálnak meg, hanem a daganatokban egyszerre jelen levő összes genetikai eltérés összefüggéseit elemzik. Egy kutatásból kiderült, hogy ezek a terápiák 4-szer nagyobb eséllyel gyógyítják hatékonyabban a rákot, mint a hagyományos eljárások. A kezelésekhez a technológia több mint 200 engedélyezett és mintegy 1000 klinikai fejlesztés alatt álló gyógyszer közül segít kiválasztani a megfelelő gyógyszerkombinációkat. Az onkológiai kezelések tervezését támogató számítógépes módszer eredményes működését a versenytársai közül elsőként mutatta be a magyar vállalkozás. Peták István kutató orvos a csapatával korábban egyébként már elnyerte az Európai Jövő Unikornisa innovációs díjat, most pedig tehát a Szilícium-völgyben a világ legígéretesebb innovációi közé választották azt a projektjét, amely a rákkutatásra irányul.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Az egész világon egyre nagyobb az energiaigény, óriási kérdés, hogy honnan állítunk elő ennyi energiát, és óriási kérdés az is, hogy hova helyezzük el az erőműveket, amelyek az energiát előállítják. Nos, Görögország új ötlettel rukkol elő, legalábbis ami a szigeteit illeti, úszó atomerőművekkel szórnák meg a görög partokat, adta hírül a HVG tudományos rovata. Ha jobban belegondolunk egyébként Görögországnak, mint minden olyan országnak, amely sok apró lakott szigettel rendelkezik, nincs könnyű dolga, amikor akár a szélessávú internetet vagy az áramot kell biztosítani ezeken a szigeteken. A tenger jelentette fizikai akadályt valahogyan át kell hidalni, például az áramellátás biztosítása érdekében, és ezt a problémát egy új tanulmány szerint úszó atomerőművekkel oldanák meg. Az úszó atomerőmű egy olyan nukleáris létesítmény, amelyben egy vagy több reaktor van integrálva egy úszó platformba vagy hajóba, amelyet villamos energia, hő és bizonyos esetekben ivóvíz ellátására terveztek. Ezeket kis moduláris reaktorok működtetik. Ilyen erőmű egyébként már létezik, a világ első úszó atomerőművét az oroszországi Rosszatom fejlesztette ki, a különleges létesítmény 2020 óta termel energiát a csukcsföldi Pevekben, a világ legészakibb városában. No, de térjünk vissza Görögországhoz. A szakemberek szerint Görögország kiterjedt partvonala és a szigetcsoport földrajza kedvez az egységek vízre telepítésének, és lehetővé teszi, hogy úgy elégítsék ki az úszó atomerőművekkel az energia iránti keresletet, hogy az nem megy sem a lakhatás, sem pedig a mezőgazdasági termelés rovására, hiszen nem a földterületeket foglalják majd el a reaktorok. További előnyeket azt látják esetükben az úszó atomerőművek telepítésének, hogy a megoldás segíthet leváltani a fosszilis energiahordozókkal való energiatermelést, nem mellesleg pedig a kikötők villamosításában is jelentős szerepet játszhatnak az úszó atomreaktorok. Arról nem is beszélve, hogy már kipróbált, ismert megoldás az úszó atomerőmű, így nem arról van szó, hogy egy nem ismert hatású kísérleti eszközt használnának ugye a görög partoknál. Az optimista görög becslések szerint 2035 és 40 között léphetnek működésbe az első ilyen úszó atomerőművek a görög szigetcsoportok körül. Egyébként, ami az atomerőműveket, illetve atomreaktorokat illeti, nem csak az úszó atomerőművek extrém ötletek, francia és amerikai szakemberek például olyan moduláris reaktorokat terveznek, amelyeket a tenger fenekére 60, illetve 100 méteres mélységben telepítenének le. Ezeknek az egyik nagy előnye lenne, hogy a mélység természetes módon védené az atomreaktorokat a cunamik és a szélsőséges időjárási viszontagságok ellen. De a Földön kívüli reaktorbázisok is ott vannak már a NASA asztalán tervként, akár a Holdat, vagy akár a Marsot vesszük tekintetbe. A NASA által vezetett egyik nemzetközi kutatás célja, hogy nukleáris mikroreaktorokat telepítsen a Hold felszínére. Ezek függetlenek lennének a napfénytől, ellentétben a napelemekkel, így képesek lennének átvészelni a kéthetes holdi éjszakákat, és energiát biztosítanának a tervezett kolóniáknak. Szóval lehet, hogy ezek az ötletek nagyon utopisztikusnak tűnnek, de elképzelhető, hogy annak számított egy úszó atomerőmű kivitelezése is, és lám, ma már Oroszország mellett Görögország is ebben gondolkodik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Vízes kérdésekkel folytatjuk a következőkben. A közhiedelemmel ellentétben Magyarország nem víz nagy hatalom, hanem vízhiányos ország, állítja Szőlősi Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének oktatója, a UNESCO egykori tudományos főigazgató helyettese. Mivel globális szinten felgyorsult a hidrológiai körfolyamat, az elmúlt évtizedekben megnőtt a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége, azaz gyakoribbak az árvizek, és ezzel párhuzamosan megnőtt az aszálynak kitett területek mértéke időben és térben is, írja, illetve elemzi a Telex tudományos rovata. A vízgazdálkodási szakma az árvizekkel úgynevezett visszatérési időkben kalkulál, ami azt jelenti, hogy egy adott nagyságú árvíz hány évente fordulhat elő. A műtárgyakat, hidakat, árvédelmi gátakat 100 évente egyszer előforduló árvízre tervezték Magyarországon, de azt vették észre a szakemberek, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. A szakértők szerint egyébként egyelőre nem drámai a helyzet, de kezd ahhoz hasonlítani, különösen ami az aszály hatásait illeti. Az ország ilyen szempontból két részre osztható. A Dunántúl nedves terület marad, ezt tükrözik a Sió mellékfolyója és a Kapos vízgyűjtő területén mért adatok. Itt megnő az árvizek és a villámárvizek gyakorisága, a Tiszántúlon ezzel szemben az aszályosság mértéke nő meg. Egy svájci biztosító adatai szerint egyébként globálisan az összes természeti katasztrófa 90%-a vízzel kapcsolatos, de Szőlősi Nagy András szerint a legnagyobb károkat mégis az aszály okozza. Az aszály ellen nem lehet fellépni, mert klimatikus hatásai vannak, állítja, viszont ez az a terület, ahol a megfelelő vízgazdálkodással lehet védekezni, egészen pontosan adaptálódni. A külső forrásból érkező édesvíz aránya egyébként több mint 94% Magyarországon, ezzel az Európai Unión belül nálunk a legnagyobb a határon túlról érkező vizeknek való kitettség. Ez egy földrajzi adottság, éppen ezért nagyon fontos az, hogy hogyan bánunk azzal a vízmennyiséggel, amely átfolyik az országon, hangsúlyozzák a kutatók. Az egy főre jutó belső, az ország területén keletkező megújuló vízkészletben, Európai Uniós viszonylatban utolsó előttiek vagyunk egyébként. A teljes megújuló vízkészlet az, ami átfolyik az országon, a megújuló pedig az ország területén keletkező víz, csapadék, illetve az ország területén lévő források. Ez megint csak azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelni arra a vízre, ami átfolyik tehát az országon, és arra a vízre is, ami az ország területén keletkezik, mert ez biztosítja azt, hogy ne legyen annyira szegény vízben Magyarország. Egészen más témákkal folytatjuk hamarosan. Ott tartunk, hogy fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia arcokat kérnek a plasztikai sebészektől, elsősorban a hölgyek, de előfordul, hogy a férfiak is. Hamarosan elmondom, hogy miről van szó, hogy miért tartják a svéd otthonokat a világ legkényelmesebb otthonainak, ez is egy érdekes téma. Természetesen tudományos szempontból fogjuk ezt a kérdést is körbejárni, mint ahogy azt is, hogy mekkora, hány méteres kilengése lehet egy-egy felhőkarcolónak, igen, méteres, nem hangzik jól, ugye? Meg fogjuk nézni ezt a témát is, illetve mindenek előtt egy harmadik érdekességgel lépünk mindjárt tovább. Adatközpont létesítések bejelentésére szolgáló weboldalt indított el a világ egyik legismertebb környezetvédelmi aktivistája, Erin Bronkovics. Nem tudom ki, hogy van vele, de a róla szóló 2000-ben bemutatott film, az Erin Bronkovics Zűrös természet című film, nekem az egyik kedvencem, Julia Roberts játssza egyébként benne a főszerepet, szóval ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, amikor először olvastam erről, azonnal felkaptam a fejem, ugyanis egyik kedvenc filmem az életéről, illetve mondhatnám úgyis befutásáról szóló film, az Erin Bronkovics Zűrös természet című filmet 2000-ben mutatták be, Julia Roberts játssza benne a főszerepet, egy olyan hölgyet, aki végzettség nélkül, pusztán a kitartásának köszönhetően térdre tud kényszeríteni egy környezetkárosító óriás vállalatot, igaz történetről van szó, ki az, akinek beugrik a film, Egyébként Julia Roberts, a színésznő, az ebben a filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is kapott. No de, visszatérve a hölgyhöz, akiről ez a film is szólt akkor, Erin Brockovich adatközpont bejelentő oldalt indított. A hölgyet elsősorban környezetvédelmi aktivistaként ismerték meg annak idején a 90-es években. Egyébként azóta meggazdagodott és számos projektje volt. A mostanit is közösségi környezetvédelmi projektként titulálják. A kezdeményezés célja, hogy az amerikaiak transzparens tájékoztatást kapjanak arról, hogy a környékükön milyen adatközpont létesítési projektek zajlanak, vagy indulnak a későbbiekben, illetve fel tudják emelni a hangjukat a környezetkárosító projektekkel szemben. Az oldal, a weboldal központi eleme egy a közösség által gondozott térkép, amely az Egyesült Államok területén már üzemelő, létesítés alatt álló, vagy még csak tervezési szakaszban járó kisebb-nagyobb adatközponti létesítmények lokációját ábrázolja. A térkép jelenleg több mint 2700 jelentést tartalmaz, jelentős részük egyébként Texas állam területén helyezkedik el, köztük 297 darab észlelés Sulphur Springsből érkezett, ahol az egyik cég kivitelezésében egy 30 épületből álló komplexum építésének előkészítése zajlik. A létesítmény teljes kapacitása a tervek szerint 3 gigawatt lesz, már ha elkészül, a helyiek ugyanis a legkevésbé sem lelkesednek az ötletért, hogy a szomszédjukban adatközpont épüljön, ráadásul a kisajátítások miatt, a föld kisajátítások miatt több korábbi földtulajdonos is perre ment, ami gáncsolhatja az építkezést. No de mi a probléma az adatközpontokkal? Nos, a legtöbb ember az adatközpontok környezetterhelése miatt aggódik, köztük is a létesítmények vízháztartásra gyakorolt hatása és a megugró energiafogyasztás, ez a két leginkább neuralgikus pont. Egyébként ez az oldal egyelőre csak figyelemfelhívást szolgál, konkrét, különálló ügyekkel nem foglalkozik. Az viszont mindenképpen érdekes kérdés, és egyre többet foglalkozik vele a tudomány világa, hogy bár az embereknek szükségük van az energiára, egyre nagyobb az energiaigényük, sőt, a számítógépeket, az okostelefonjaikat és az internetet is, valamint a mesterséges intelligenciát is előszeretettel és egyre nagyobb térnyeréssel használják, az ezeket a dolgokat kiszolgáló adatközpontokat viszont nem szívelik. Pedig valahogy a kettőnek meg kell férnie egymás mellett, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és mindjárt meglátjuk, illetve meghalljuk, hogy hogyan is folytatjuk tudományos magazinunkat egy újabb érdekes témával. Ott tartunk, hogy amikor az emberek plasztikai sebészhez mennek, elsősorban egyébként a hölgyek, akkor már nem csak elmagyarázzák, esetleg egy fényképet, egy újságcikket, egy fotót tudnak mutatni, hogy mit szeretnének például az arcukon korrigálni, hanem mesterséges intelligencia által generált képet hoznak az orvosokhoz. Ezek az AI arcok viszont fizikailag elérhetetlenek, állítják a plasztikai sebészek. Szóval egy újabb érdekes téma, mindjárt folytatjuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia által generált arcokat kérnek a plasztikai sebészektől azok, akik valamit szeretnének változtatni az arcukon, írja az sg.hu. Az emberi anatómia nem követi a digitális fantáziákat, ezért a chatbotok által megalkotott tökéletes szimmetria új pszichológiai nyomást helyez a kozmetikai sebészet világára. Rendkívül érdekes, lássuk, hogy miről van szó. A plasztikai sebészeket egyre inkább aggasztja az úgynevezett AI arc jelenség terjedése, mivel egyre több páciens érkezik a rendelőikbe olyan mesterséges intelligencia által generált irreális elképzelésekkel, amelyek azt mutatják, hogyan szeretnének kinézni. Dr. Nora Nugent, Velszi kozmetikai sebész nyilatkozott arról, hogy elkezdtek hozzá páciensei olyan fotókkal érkezni, amelyeken saját magukat mesterséges intelligencia által megszépítve látják, és hamis elvárásokat támasztanak azzal kapcsolatban, hogy ezek az eredmények műtéttel is elérhetők. Azt hiszem, hogy ma már mindenkinek van a Facebook oldalon legalább egy, ha nem több olyan ismerőse, aki mesterséges intelligenciával megszépített profilképet tesz ki magáról, és ez esetleg más posztoknál is előfordulhat. Az viszont más kérdés, hogy ezt a fotót elvisszük egy plasztikai sebészhez, hogy hát így szeretnénk kinézni, ez volna a megrendelés. Az ötlet az orvosok szerint azért irreális, mert a mesterséges intelligencia irreálisan szimmetrikus arcot generál, ami a valós életben sokszor kivitelezhetetlen. No, de visszatérve dr. Nora Nugent nyilatkozatához, azok az emberek, akik AI chatbotokat használnak irreális arcuk megalkotására, egyre gyakrabban jelennek meg tehát a sebészek rendelőiben olyan elképzelésekkel, amelyek hibátlan bőrt, élesen formázott arccsontokat, kifinomult orrot és szinte tökéletes szimmetriát követelnek, olyan elvárásokat, amelyek túl időigényesek, megfizethetetlenül drágák, és sok esetben fizikailag elérhetetlenek, állítják az orvosok. Míg az AI képes minden egyes pixelt kontrollálni, a sebészet biztosan nem működik ilyen mikroszkópikus részletességi szinten, állítja dr. Alex Karidis, egy nyugat-londoni sebész, írja az sg.hu. Sok páciens számára azonban ezek az elvárások jóval azelőtt kialakulnak, hogy egyáltalán találkoznának egy sebésszel. Mindkét orvos arról nyilatkozott egyébként, hogy milyen erőteljes pszichológiai hatása lehet a mesterséges intelligencia által generált képeknek a páciensek esztétikai ideájainak kialakításában. Dr. Nugent szó szerint azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy amint meglátunk magunkról egy tökéletes képet, az egyszerűen beleég az agyunkba. A sebészek azt is hangsúlyozzák ennek a problémának a kapcsán, hogy egyébként a kozmetikai műtétek eredménye egyáltalán nem garantált, valamint az úgynevezett AI arc esztétikájában is észrevettek már visszatérő elemeket, különösen a túlzott szimmetriát illetően, ha valakinek csak pár milliméterrel mondjuk az egyik szeme feljebb van a másiknál, ezt ugye a mesterséges intelligencia másodpercek alatt képes módosítani, az életben viszont lehetetlen. És még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, dr. Julián de Silva, egy kozmetikai sebész szerint bizony vannak már olyan plasztikai sebészek is, akik megdöbbentően látványos műtéti eredményeket osztanak meg a közösségi médiában, reklámozva ezzel magukat, miközben a képeket mesterséges intelligencia által generálják, vagyis olyas valamit reklámoznak, amit egyébként képtelenek produkálni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Magazinunk legvégén jöjjön a felhőkarcolós téma, amit még ígértem.

0: De annál érdekesebb részlet, amiről érdemes tudni, a felhőkarcolók szerkezete nagyon sokféle lehet, de van bennük egy ijesztő közös vonás, műszaki szempontból az épület szabadon kilenghet, sőt, kifejezetten jó, hogy kileng, írja a like.hu. Maga a rendszer, vagyis a felhőkarcoló szerkezete meglepően rugalmas. Egy igazán magas, nagyjából 300 méteres épület teteje erős szélben akár 2-3 métert is kilenghet anélkül, hogy a szerkezet összeomlana, vagy az anyag komolyabban elfáradna, viszont ebből soha semmit nem vesz észre az ember, amely éppen a felhőkarcoló tetején áll, vagy legfelsőbb emeletéről nézelődik kifelé. Az egyetlen ok, amiért a felhőkarcolók nem lengenek ki olyan vadul, az az, hogy az emberek ezt túl veszélyesnek éreznék, azért a mérnököknek úgy kell megtervezniük a szerkezetet, hogy megakadályozzák a túlzott kilengést, vagy legalábbis észrevétlenné tegyék azt. Különben a magasházak lakói és látogatói idő előtt megőszülnének, és egy percet sem tudnának nyugodtan aludni. A mérnökök egy olyan rugalmas rendszert alkotnak, amikor felhőkarcolót alkotnak, amelyet különféle kompenzátorokkal mesterségesen stabilizálnak, hogy semlegesítsék a kilengés érzetét. Egyetlen felhőkarcoló sem teljesen mozdulatlan, csak úgy látjuk, tehát a mozdulatlanság illúzióját szándékosan hozzák létre az alkotók, illetve a mérnökök. Elméletben tehát egy ilyen épület gond nélkül kilenghet 2-3 métert úgy, hogy semmi baj nem esik. No, de nézzük, hogy hogyan érik el mindezt a mérnökök. Többféle műszaki megoldást alkalmaznak egyébként, például az úgynevezett szerkezeti merevítést, az épület merevségét növelik, hogy jobban ellenálljon a szélnek, bár az épületnek továbbra is kell egy kis mozgástér a hajlásra, a keresztirányú merevítésekkel el lehet érni, hogy kevésbé lengjen ki. Ez a megközelítés azonban egyébként nem mindig praktikus. Máskor úgynevezett hangolt tömegcsillapítókat alkalmaznak, ezek hatalmas, az épület tetején elhelyezett, csapágyakon vagy ingán függő betontömbök vagy víztartályok, amelyek ellensúlyozzák az épület kilengését. Ezeket finom hangolni is lehet, ha egy épület teteje a kelleténél jobban kilengene. Az egész rendszer nagyjából úgy működik, mint amikor a cirkuszi bohóc egy esernyőt próbál egyensúlyozni a tenyerén, amikor az épület dőlni kezd, a súlypont eltolódása azonnal kiegyenlíti a mozgást. És van még egy érdekesség, a modern felhőkarcolókban előfordul, hogy a legfelső szinteket falak és ablakok nélkül hagyják, így a szél egyszerűen átfúj rajtuk, ami csökkenti az épületre nehezedő szélnyomást, és ezáltal a kilengést is. Ez a trükk nem annyira az épület szerkezetét változtatja meg, hanem egyszerűen megelőzi magát a kilengést. Hát ennyit a felhőkarcolók titokzatos világáról, és ennyit már a tudomány világáról. Sok érdekességgel volt dolgunk ma is. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzom, én Strasser Andrea vagyok, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. 12. tanulmány. A Szentlélek munkája. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy ismét együtt lehetünk, és ismét együtt tanulmányozhatjuk Isten igéjét. Ebben a negyedben most vagyunk az utolsó hétnél, és a 12. lecke egy összefoglaló lecke, azt a címet viseli, hogy a Szentlélek munkája. Lényegében az egész negyedévet ezért tanultuk, hogy a Szentlélek hogyan dolgozik az emberért a világban, bennünk, rajtunk keresztül, általunk, és ez a lecke lényegében ebbe vezet be bennünket. Hiszen a Szentlélek a nagy ismeretlenje a Szent Háromságnak, nagyon keveset prédikálunk róla sajnos, szószékeken is viszonylag keveset prédikálunk róla, inkább csak mindig úgy megemlítjük. Viszont, hogy mi is a Szentlélek munkája, ez nagyon fontos tudatosítani magunkba. Éppen ezért kezdjük el a mi leckénket, és rögtön a vasárnap ígét olvassuk, amelyik János Evangélium a 16. fejezetében a 8.-9. vers, és Tóth Erzsikét kérem, hogy olvassa ezt az ígét.
2: És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem.
1: Igen. Ez az összefoglalása tulajdonképpen az egész leckének, majd mindig ide ehhez az igéhez térünk vissza. Úgy kezdődik, és amikor eljön, ez a valaki, a vigasztaló, a paraklétosz, védőügyvéd is, így is lehetne mondani ezt a szót, aki azért jön el pontosan, hogy a mi életünkben a realitás talaján álljunk. Ezt nem nagyon szokták mondani, pedig így van. Ennek a védőügyvédnek pontosan az a célja, hogy mi igazán emberek legyünk, és a realitás talaján állunk. Hiszen azt mondja ez az ige, hogy eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn. Ezt sokszor mi meg szoktuk mondani, hogy ez a bűn, ami nekem nem tetszik, a másiknak más a bűn, és ebből mindig van egy vita. De az objektív dolog az, hogy Isten lelke mondja meg, mi a bűn, de nem csak ezt mondja meg, hanem el is mondja, hogy mi az igazság. És ez az igazság szó itt a Bibliában a valóságot jelenti. Tehát ő az, aki a valósággal, hogy így mondjam, szövetségbe hoz bennünket, és a harmadik, amit mond, hogy mi az ítélet. Az ítélet nem valami borzalom, hanem tulajdonképpen Isten szeretetének a másik oldala. Tudnék, hogyha nem volna ítélet, akkor a szeretet nem is érvényesülhetne. Éppen ezért a Szentlélek tulajdonképpen a mi reális keresztény életünknek az alapja. Van-e gondolatotok rögtön ehhez az igéhez? Gyula, parancsolj!
3: Amint bevezetőben mondtad, hajlamosak vagyunk, hogy az ítéletet a kezünkbe vegyük. És ez megint relatív dolog, pedig az ige azt mondja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Mert az indítékokat és a szándékokkal viszont nem vagyunk tisztában, de annak ellenére hajlamosak vagyunk. És ez egy csodálatos dolog, hogy a lélek az a szent háromságban, az az egyéniség, aki fölfedi, megfedi a bűn tekintetében, az igazság tekintetében, mert az igazságot is szeretnék mi meghatározni, pedig az igazság az valaki, nem valami.
1: Igen, tessék.
4: Nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy vajon felismerjük-e a bűnt? Tehát nekünk a Szentlélekre szükség van, hogy bennünk munkálkodjon, mert nem biztos, hogy ugyanazt tekintjük bűnnek, mint amit a Szentlélek vagy az Isten bűnnek tart. És valahogy egy kicsit ilyen saját elképzeléseink van a bűnről, hogy majd én megmondom, hogy mi a bűn, és nem veszi figyelembe azt, hogy nem magunkból kell kiindulni.
1: Parancsolj, Marian!
5: A megfedni szó azt is jelenti, hogy leleplezni valamit, napfényre hozni, napvilágra hozni, felfedni, ez az eredeti jelentése. És tulajdonképpen ez a bűn lényege, hogy világossá váljon az, hogy mi az, ami nem egyezik az Isten akaratával. És tulajdonképpen fogalmazhatnánk azt, úgyis a bűnt, mint definiált fogalmat, hogy gyakorlatilag az engedelmességnek a megtagadása, mint egy pártütés az atya ellen, nem? Az ő akaratával volt teljes szembenállás, vagy szembeszegülés, vagy és ennek az a lényege, hogy elszakadtunk a forrástól, elszakadtunk attól, aki tulajdonképpen a megoldás mindenre. És milyen érdekes és milyen ellentmondásosnak tűnik, hogy pontosan a Szentlélek, akiről most tanulunk, pontosan annak való ellenállás az, aki tulajdonképpen aki a megoldáshoz már mindenre, aki visszavezetne a forráshoz, aki a bűneinket feltárja előttünk, és aki tulajdonképpen a megoldást adja mindenre. És pont ennek szegülünk szembe, ennek állunk szembe, ez elég síralmas helyzetet teremt.
1: István.
6: A leckén címe nagyon szépen mondja azt, hogy meggyőz a bűntőz. Tehát a Szentléleknek, a vigasztalónak az a feladata, hogy meggyőzze a világot, hogy mi a bűn. És az igében egyértelműen olvassuk, hogy mi a bűn, hogy az emberek nem bíztak Jézusba. Tehát itt nem arról van szó, hogy ítélkezik, elítél, megítél, hanem arról van szó, hogy a bűnnek az eredetére, okára mutat rá, a gyökerére, ők pedig az, hogy emberek nem hisznek Jézus Krisztusba. És itt tehát nem arról van szó, hogy a Szentlélek konkrét bűnökről listát vezette, hanem az alapvető okáról, a fókuszra mutat rá, hogy ez a fókusz az, hogy Istenbe kell hinni, és ekkor tudjuk a bűnt elkerülni.
1: Köszönöm. András?
7: Ugye a bűnt önmagamtól nem tudom felismerni, ezért szükség van a Szentlélekre, hogy meg tudjam bánni. A Szentlélek munkája, ha úgy sorba vettük a dolgokat, hát sok munkája van az írás szerint, azt meg fel se tudnánk sorolni. Hát első az, hogy minket tanítani akar, és vágyik arra, hogy a saját életünket betöltse a Szentlélek, és tudjam dolgozni bennünk. Mert mire vezet rá, mint tanító? Rávezet, hogy megértsük a kegyelem nagyságát, a kereszt dicsőségét és az engesztelés csodáját.
1: Köszönöm szépen. Gyula már az előbb említett az ítélet fogalmát. Pillanat, olvassuk el a Esztert, kérem, hogy a Róma 2:1-et olvass el, hogy ezt a fogalmat is beletesszük, és utána következelte.
8: Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel.
1: Pontosan, ugye itt beszéltünk már az ítéletről, az emberi ítéletről és a Szentlélek ítéletéről. Most kérem Jánost, hogy mondja el a gondolatát.
9: Csatlakoznám Marikának a bevezetéséhez. Én is elgondolkoztam ezen nagyon sokszor, hogy tényleg mi, mint emberek, nem tartsuk bűnnek, ami az Isten szemébe bűn. Például nagyon sokszor ott meg van írva a Bibliában olyan dolog, ami nyíltan le van írva, hogy Isten szemébe utálatos bűn, és azt mondjuk, hogy hát ez nem bűn, ez kis dolog. És azért ez egy nagy dolog az, hogy én nem tudok különbséget tenni a bűn és a bűn között. Főleg az, hogy Isten azt mondja, hogy bűn. És én, mint ember, nem veszem bűnnek.
1: Köszönöm én is. Marika?
4: A Szentlélek, ha figyelmeztet bennünket, hogy mi a bűn, azt nem vádlóan, hanem segítőkészen teszi. Tehát nem olyan a hozzáállás, mint nekünk sok más emberhez, hogy ráolvassuk a nem kívánatos dolgokat, vagy ami az én szemembe rossz, hanem segíteni akar, hogy észrevegyük, és mindjárt ott van a kegyelem, amivel a bűnünk ellen tudunk harcolni, mert a kegyelem egy újrakezdés. Tehát ha tudom, hogy mi az, ami helytelen volt, akkor a kegyelem alapján tudok változtatni rajta.
1: Igen, köszönöm szépen. Ezt a római levél szövegéhez egy gondolatot engedjetek meg. Azt mondja, hogy ezért nincsen mentséged, te ítélkező ember, mert amilyen ítélettel ítélsz, olyannal ítél az Isten. Ez azt jelenti, hogy én, amikor ítélem a másikat, lényegében elárulom, hogy tudom, hogy mi lenne a jó. Mi lenne a törvény, nem? És Isten ezt visszafordítja felém. És ez arra utal, hogy nem mindegy, hogy a fele baráttal, hogy viselkedek. Ezért van a mi atyánkban is az, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát itt nem arról van szó, hogy Isten most üzlettel, hogy amennyit megbocsász, annyit, hanem a Szentlélek belülről megtanít arra, hogy mi a jó, és én a jót a másik rossz tulajdonságára alkalmazom, akkor Isten ugyanezt a általam felismert jót alkalmazza rám. Ez egy nagyon-nagyon fontos bibliai alapelv, amiről nem szabad megfelejtkeznünk. István, akarsz még valamit?
6: Ezt csak annyit tedik hozzá, hogy nagyon fontos a szándék. Tehát ez az ige azt mondja, hogy nem a segítő szándék nyilatkozik meg, hanem a vádló lelkület. És egyébként az lenne a lényeg, hogy a segítő szándék nyilatkozzon meg, mert tulajdonképpen azzal, hogy bűnösök vagyunk, elutasítjuk azt, aki egyedül képes segíteni. Tehát valójában a segítőt utasítjuk el ezzel a magatartásunkkal.
1: Így van. Gyula, hiszen Marian is, menjünk tovább, mert kapcsoljuk be, mert ugyanezt a szöveget fogjuk tovább bolgozni.
3: Röviden, nem vehetjük, nincs jogunk, hogy az ítélkezést kézbe vegyük. Nincs, senkinek se joga. És hát ha a Lucifert nézzük és a gonoszságot, az mérhetetlenül alattomosan és sunyin végzi el a dolgát. Gondoljuk csak Dávid bűnére. Rá se döbben az ember a gyarlóságára, amíg rá nem mutat az Isten a Szent Lelke által a életünkre. Tehát ne értékeljük le a gonoszságot egyáltalán. Mert úgy cselekszünk, mintha jó lenne a gonosz.
5: Amit mondtál, Jenő, az jutott eszembe, az az egyetlen egy gondolat csak, hogy a rosszat jóval győzzük meg. Hiszen Jézus is pontosan ezt teszi, az Atya is így ítélkezik felettünk, mert a gonoszság az csak gonoszságot, az erőszak erőszakot szül, így hát aztán csak a jó az, ami tulajdonképpen valamilyen szinten célba ér. Köszönöm. És érzi bennünket.
1: Köszönöm szépen. Eljutottunk a jóig és az igazságig. Éppen ezért arra kérlek benneteket, hogy lépjünk egy lépéssel tovább, ezt a bibliai igét bogozzuk továbbra is, és kérem szépen Magdikát, hogy olvass el a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15-16. Verséből az igét.
10: Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtelenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
1: Pontosan. Nagyon sokszor az van, és ezen el kellene gondolkodni, hogy az igazságot összekeverjük a magunk igazával. Az az igazság, amit én mondok. Ha nem azt mondja a másik, akkor annak nincs igaza. És itt viszont az igazság megjelenik egy nagyon-nagyon szép formában. Azt mondja, mert olyan főpapunk van, ezt a példát hozza. A főpap az olyan valaki volt, aki közben járt. A közben járónak pedig két irányú kapcsolata kellett, hogy legyen. Egyrészt azzal, akiért közben járt, és azzal, akihez közben járt. Tehát Isten és ember között Jézus Krisztus a híd. És éppen ezért egy hívás ez az ige, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, és alkalmas időben segítséget fogunk kapni. Ezt mondja el ez az ige. Tessék, ha van gondolatotok, parancsoljatok. Marian, parancsolj.
5: Megfedi a világot igazság tekintetében, ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy Jézus halála a kereszten, hogy ezt elszenvedte, ez tulajdonképpen feltétele volt a feltámadásnak, a megdicsőülésnek. Tehát az Atya Jézus Krisztus érdemeiért tud bennünket megigazítani rávaló tekintettel. A törvény betartása által tulajdonképpen válhatnánk elvileg igazzá, de az Isten szemében, ugye Ésaiásnál azt olvashatjuk, hogy minden mi igazságunk, mint a megfertésztetett ruha, tehát ember igazság ilyen értelemben nincsen. És a Filippi levélben ugye Jézus Krisztusról azt olvashatjuk, hogy megüresítette magát, és egészen a keresztfának haláláig alázatos és engedelmes volt, és ezért hívja fel a figyelmünket mindig az apostoli levelek, hogy olyan indulattal legyünk, és az legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban volt. És azt azért még tudunk, hogy Jézus Krisztus önként vállalta a kereszthalált, senki nem kényszerítette rá, és tulajdonképpen vissza is léphetett volna. De annyira szeretett bennünket, hogy ezt nem tette meg. És a bűn nélküli állapot, ami Jézus Krisztus ugye, hogy bűntelen volt, elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy a megváltásunkat ezáltal megszerezhesse. És az saját emberi erőlködésünkből igaziból nem lehet eleget tenni. Van is egy nagyon szép énekünk, hogy bűnös ember nem tehet törvényednek eleget. Képtelenek vagyunk, egyszerűen nem lehet megtenni. És Ellen White-nak az Életem ma című könyvében van egy javaslata, ami úgy hangzik, hogy öltözzétek fel Krisztus igazságának teljes fegyverzetét. Ha megtettétek a részeteket, biztosítva van számotokra a győzelem. És ez nyilván nem úgy néz ki, hogy most én megteszem a magam részét, és majd az Úr is hozzá pakolja, hanem az Úr látja az én erőlködésemet, az én, a szívemnek a szándékát, az én indítékomat, hogy én mit szeretnék és mit akarok, de látja, hogy gyenge bűnös vagyok. És innentől kezdve, ha ezt látja, hogy bennem az akarás megvan, akkor ő nem kipótolja, hanem akkor ő azt teljessé teszi.
1: Köszönöm szépen, Marika, aztán Gyula.
4: A megtéretlen embernél egy kicsit elidőznék, aki kívülről jónak látszik, és a jót szereti, és az elége. Az csak a maga igazát keresi, és nem Isten igazságát. És bármilyen jót cselekszik, de az Isten igazságát nem fogadja el, akkor ő nem üdvözül, mert a törvényt be kell tölteni, és bármennyi jó cselekedetet teszek, de ha nincs bennem az a hit az Isten igazságába, akkor a cselekedeteim semmivé válnak. Pedig emberi meglátásból ez csupa jó és szép dolgot cselekszem, mégis kevés. Egy kis híja van, és az a kis híján múlik, hogy valaki üdvözül, vagy nem.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
3: Én még arra a főpapról szeretnék beszélni, amit Pál apostol mondott a zsidókhoz írt levélbe, mert nem olyan főpapunk van, mint az Ószövetségbe. Tehát Pál apostol teljesen újraértékeli a főpap szolgáját, és ez méltó arra, hogy járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Hisz ő tud segíteni csak. Nem, az ószövetségi főpap az Jézust jelképezte, de az igazi főpap, itt Pál apostol mondja, maga Jézus Krisztus. És itt van az egyedüli megváltó és üdvözítő útunk, tehát nincs máshol.
1: Köszönöm, András.
7: A cím az, hogy szükségünk van az igazságra. Az igazság az egyenlő Jézussal, ugye, az írás szerint. Tehát Jézus szolidáris velünk a bűn győzelmében. Fontos, hogy odaállok-e Jézus mellé, vagy nem. Itt a felolvasott szövegben két fontos dolgot emelnék ki, hogy meg tudunk-e mink is indulni a másik gyarlóságán. Hát ezt ritkán szoktam látni, de ezt jó volna megszívlelni, hogy mink is ugyanezzel a lelkülettel, odaadó lelkülettel a másik iránt a bűn harcában szolidáris vagyok-e. Ez nagyon fontos, és a másik fontos dolog, hogy az alkalmas időt felismerem-e és kihasználom-e. Ugye az alkalmas idő az az, hogy mielőtt én valami rossz gondolat, vagy olyan helyzet alakul ki, hogy én valami bűnös dolog, akkor én azt Jézus segítségét kérem, hogy ne esek bele, mert utána már nekem bűnbocsánatot kell kérni, vagy kegyelmet, ugye? Tehát az alkalmas idő a bűn megelőzésére szolgál.
1: Köszönöm szépen.
7: Pontos.
1: Köszönöm szépen. Add hátra a mikrofont, és kérem Ildit, hogy olvassa a keddi szöveget, ahol meggyőz az ítéletről ez a címe, és Péter első levele 5. fejezet, 8.-9. verse, ami hangzik majd.
11: Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.
1: Igen. Itt a mi felelősségünkről beszél, ami a Szentlélek munkája, megint hát erről szól a leckénk. Nagyon érdekes az, hogy legyetek józanok. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a Szentlélek valamilyen szent elragadtatást, egy ilyen extatikus állapotot jelent az ember életében, nem. A Szentlélek az a józanság lelke. az a lélek, amelyik a valósággal hoz engem összeköttetésbe. Sose felejtsétek el, hogy az igazság, az alétheia, az egyszerre jelenti a görögben a valóságot, meg az igazságot. Szóval nekünk az egész megváltási tervnek az a cél, hogy én, Szigeti Enő, valóságos ember legyek. Mert a bűn az én valóságomat rontott el. Gyula, parancsolj!
3: Tehát nem mondhassa autentikusabb személyiség, mint Péter, hisz Péter leveléből olvastunk, hogy mennyi mindenemmel járt Péter, ő már tudhatja azt, hogy a küzdelem és a nagy küzdelem hogy zajlik. És azért mondom, hogy autentikus, hogy ő józanságra, éberségre és figyelmességre hív föl. Hisz szegényként nagyon sok mindent megért és átélt.
1: Igen. Tessék, István, parancsolj.
6: Azt mindig el szoktuk mondani, hogy a gonosz legyőzött ellenség. Ugye, mert tudjuk azt, hogy a Jézus megszerezte a győzelmet a Golgotán, és a megvártó vére bennünket is megszabadíthat. De a sátán is ugyanezt tudja, és ezért sajnos még él a gonosz, azt kell mondanunk, aki tudja azt, hogy na ideje nagyon rövid, és halálos vereséget szenvedte a Golgotán. Tehát ő az intenzitását nagyon-nagyon-nagyon növeli, és éppen azért dühében megpróbál annyi áldozatot ejteni, amennyit csak tudok. És éppen ezért egy nagyon fontos ez a felhívás, amit olvastuk az igében, hogy legyünk józanok, vigyázzunk, és vessük terheinket Jézusra, mert ő gondot visel rólunk.
1: Köszönöm szépen, Marian, parancsolj.
5: Megpróbálom most már akkor kihámozni, hogy mi az, amit elmondta, és mi az, amit én is akartam, mert körülbelül nagyjából is, de akkor majd most akkor azokat kihagyom, jó? Próbálom itten a gondolataimat összeszedni. De a sátán megítéltetett, ugye, és elvesztette már ezt a harcot, amikor Jézus Krisztus a Golgotán az elvégeztetett szót kimondta, és onnantól kezdve neki már gyakorlatilag nincs semmi hátra. A halálos ítélete itt megszületett. És úgy fogalmaz Ellen White, hogy a haldokló megváltó elvégeztetett kiáltásával megkondult sátán felett a lélek harang. Tehát az ítélet egyben a győzelem lehetősége is számunkra, ezt mindenképpen tudnunk kell, és nagyon sokszor ugye általában az ítélettel szoktunk vagdalozni, amiről nyilván beszélni kell, de alapvetően az evangélium az nem ez, hanem az, hogy van nekünk egy üdv bizonyosságunk, amely arról szól, hogy Jézus Krisztus már győzött sátán felett, és innentől kezdve szabad út vezet hozzá, és sátán minek után tudja, hogy kevés ideje van, ezt már mondta István, csak azért mondom, hogy alapvetően azokra az illetőkre, egész pontosan Krisztus gyermekeire, az egyházára és a benne lévő tagokra árasztja ki hatalmát és a dühét alapvetően, hiszen Jézussal már nem tud mit kezdeni, már mennybe van az atyánál. Az itt maradt nép viszont, az ő gyermekei viszont még itt vannak, és ugye ez a rossz hír, hogy még sátán él és teszi a maga átkos tevékenységét. A jó hír viszont az, hogy ebben a földi küzdelemben nem vagyunk magunkra hagyatva. Mert ugye van egy ilyen énekünk, hogy erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk, és abban van egy ilyen mondat, hogy küzdvélünk a hős vezérkit, Isten rendelt mellénk. Tehát nem akárki van nekünk, Jézus Krisztusunk van, aki már legyőzte az ellenséget, így, hogyha belé kapaszkodunk és az ő segítségét kérjük, akkor mi is tudunk győzni sátán felett.
1: Marika?
4: Csak egy mondat, hogy kinek van annyi ereje, hogy az ezerarcú sátánnal önmaga megvívjon. Senkinek. Olyan csalásai, olyan állarcai vannak, amit lehet, hogy később jövünk rá, amikor már megint valamiben elbuktunk, és hát nekünk hihetetlen erőt kell, hogy kapjunk ehhez a küzdelemhez, mert egyedül senki nem tud megállni. De ott van a lélek ereje, aki és Jézusba vetett hitünk, amivel minden eszközt megkapunk, hogy sikeres legyen ez a küzdelem.
1: András?
7: Megint két fontos dolog van a szövegben. Keresvén, hogy az oroszlán, hogy kitárnyáljen a hitetlent? Nem, a hívőt. Mert a világharca hit és a hitetlenség között folyik, és Péter levele is meg Péter megpróbáltatása, a hit és a hitetlenség között volt, és a világ bűne a hitetlenség. Az Édenkertben is a hitetlenség volt, ami Jézus keresztre feszítette. Ez nagyon fontos, azért mondja a 9. versben, hogy erősek legyünk a hitbe, tudva, hogy a világban lévő atyafogságokon ugyanak a szenvedések telnek be a hit miatt.
1: Köszönöm szépen. No, megemlítettetek egy gondolatot, az üdvbizonyosság gondolatát. Marian is, mások is említették. Két igét olvasunk ezzel kapcsolatban. Az elsőt kérem, hogy Gyöngyike olvassa a Római Levél 8. fejezetének 15-16-17. Versét, majd utána pedig Marikát kérem, hogy olvasson egy rövid kis megjegyzést hozzá.
2: Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha velük együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
1: Hát itt ugye arról van szó, hogy a mi üdvösségünk azért biztos, mert Jézus cselekszik ma is, cselekedett értünk a kereszten, cselekedett az egész földi életén, az egész megváltási terv, az Ószövetségben is ő cselekedett, és cselekszik ma is értünk. És lényegében a mi üdvbizonyosságunk csak az, hogy bekapcsolódok ebbe a cselekvés folyamatba, amit Jézus Krisztus tesz. Ezzel kapcsolatosan egy gondolatsor, ami benne van a leckénkben, és Marikát kérem, hogy ezt a két mondatot olvassa el.
4: Beszéljetek bátran, hittel és reménnyel, akkor világosság lesztek az Úrban. Gondoljatok folyamatosan a nyitott ajtóra, amit Krisztus tár elétek, és amit senki be nem zárhat. Isten minden gonoszság előtt bezárja az ajtót, ha engeditek. Amikor jön az ellenség, mint az áradat, az Úr lelke zászlót bont ellene.
1: Hát ez nagyon-nagyon fontos azért, mert nagyon sokszor vannak olyan emberek, akik ilyen önképzéssel akarnak üdvözülni. Hát úgy majd mi megmutatjuk saját erőből, csípőből, megmutatjuk, hogy mi anigazak vagyunk, hogy csak na. És ezek az emberek mindig kudarcot vallanak. Itt ugye teljesen nyilvánvalóan ez a mondat elmondja, hogy nem pessimizmus a kereszténység. Sokszor azt mondják a kereszténység, hogy pessimista vallás, mert állandóan a bűnről beszél. Nem. Mi mindig a legyőzhető bűnről beszélünk, amit nem nekünk kell legyőzni, hanem Krisztus bennünk legyőzheti ezt a bűnt. És ez tulajdonképpen a kereszténységnek az igazi alapja, hogy megszabadulhatunk a bűntől. És ez a szabadság a miénk lehet. Tessék, parancsoljatok, Gyula, parancsolj.
3: Tehát gyermeke lenni valakinek, és örökösei lenni valakinek. Tehát itt ebbe a heti tanulmányban ezt tanuljuk, hogy ki lehet Isten gyermeke, és ki lehet az örökös, és mi illeti meg az örököst. Tehát nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy elfogadom-e, hogy és akarok-e Isten gyereke lenni, és örökös is. Tehát ez teljesen tőlünk függ minden.
1: Rózsika?
12: A tökéletes bizalom és a mindenek való, felett való szeretet jellemzi azt a hitet, ami szoros kapcsolatban hoz Krisztussal. A hit szeretet nélkül nem működik, és ezáltal a hit megtisztítja a lelkünket. A megváltó őszinte engedelmességet munkál bennünk, hogy élő kapcsolat eredménye az Isten és az emberek irányában tanúsított szeretete által.
1: Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos gondolat. Bandi, parancsolj.
7: A másik fontos gondolat, hogy a rabszolgaság kérdése. Sátán rabszolgája, ki szeretne lenni, vagy Jézus rabszolgája? Választás két dolog között van, és ez a mi felelősségünk, vagyis az ember felelőssége, mert a bűn az félelemmel jár. A kertben az első valódi érzés, amit megismert az ember, a félelmet. Azt mondja, hogy féltek, és eresztőztek az Isten színe elől. És az Isten pedig oda ment szépen hozzájuk az alkonyatkor, és örömhírt vitt nekik. Nem fette meg őket, hanem az örömhír az, hogy te magad között és az ő magad között elintézi ezt a nagy keleti kérdés, problémát, ugye? Mert a szolgaság lelke az félelemmel jár. És mink is kijöttünk Egyiptomból, a bűnszolgaságából, mert szolgamódon nem lehet szabadon élni, és szabadon szeretni, és szabadon hinni, és az Isten erre szabadított fel.
1: Egy kicsit csavarok a gondolaton, ha megengeded, mielőtt majd Marikát kérem, hogy szóljon. Mégpedig az, hogy annak a Jézusnak a szolgája lesz az ember, aki az ember szolgájává lett. Értitek ezt a gondolatot, hogy milyen érdekes? Jézus eljött a Földre, hogy szolgánk legyen. És ennek a Jézusnak leszek a szolgája. Tehát ez a legjobb megoldás, és nem pedig a sátánnak, aki az én ellenségem, és azt akarja, hogy megnyomorítson engem, rabláncra fűzzön engem. Marika, parancsolj!
4: Az utolsó időkben lesz egy elpecsételés, és aki ezt a pecsétet kapja, az Jézushoz tartozik. Tehát régen is voltak pecsétek, és az jelezte, hogy az illető, vagy állatoknál főleg, hogy ugye ki a gazdája. Tehát nekünk meg, ha ránk kerül ez a gyönyörű pecsét, akkor biztos helyen vagyunk, mert az Úr Jézus értünk eljön.
1: Köszönöm szépen. Marian, parancsolj.
5: A felolvasott ige mellé én még a János 3.16-ot is hozzátenném, amit szerintem mindannyian kívülről tudunk, csak a rendkedélyről olvasom fel, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egyik oldalon van a bűnös ember, a másik oldalon van Isten, a szent és fedhetetlen és tökéletes teremtő, és István már mondta az előbb, hogy Jézus mindegy hidat képez a kettő között. És tulajdonképpen ez az igevers, a János 3.16, meg maga ez a hídépítő Jézus tulajdonképpen az evangéliumnak a lényege. Ha egy mondattal foglalnánk össze az egész szentírást, akkor ezt nyugodtan lehetne, ezt az egy gondolatot. És az üdvösségben való meggyőződés, megbizonyosodás tulajdonképpen emberi cselekedetek által lehetetlen, ezt már megbeszéltük, hogy nem cselekedetek által van a mi üdvösségünk, tehát nem lehet érte magyarul megdolgozni. Nincs olyan, hogy én most sokkal-sokkal több jót teszek, és akkor azért majd én kapok pontokat, meg majd az Úr az díjazni fogja. Nem erről szól, arról szól, hogy át tudom-e teljesen adni az én életem és valóm neki, hogy ő cselekedjen bennem, és ő tisztítson meg. És van még itt az igének a folyamodványaként, hogy minden irítséget, féltékenységet, rosszindulatú rágalmazást és önző terve fel kell számolnunk az életünkből. Tehát ugye megdolgozni nem lehet, de azt mondja Ellen White, hogy mindenképpen törekednünk kell arra, hogyha a Szentlélek ezt eszünkbe jutatja, erre az igazságra elvezet bennünket, akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, ami tőlünk telik, hogy ezektől bizony szabaduljunk a lehető legjobban és a legteljesebb módon. És van egy nagyon szép énekünk, ismét elnézést kérek, eszembe jutott, az Agy Úristen nékem, így kezdődik, és abban nagyon sok mindent felsorol, hogy több igyekezetet, bűnbánatot, buzgóságot, önvizsgálatot, készséget a jóra és hű szolgálatot, erre törekedjünk, és akkor és az Úrba vetett hitünk, hogyha megvan, és letesszük az életünket, akkor az üdvbizonyosságunk az már megvan.
1: Andi, röviden.
7: A húsvét kérdése rövidesen megint lesz egy ünnep, ugye? Annak a legnagyobb megoldása, hogy a drága fiú lerendezte a bűnünket. Tehát az én bűnömet elvette. Most az a kérdés, hogy üdvbizonyosságom az van, de mit kezdek vele? És ezt a nagy kérdést kell feltenni mindenkinek.
1: Köszönöm szépen. És itt értünk el tulajdonképpen a leszkénnek az igazi lényegéhez, és ez a reménység kérdése. Mindjárt ide mutat az, amit mondtatok, és nézzük meg, hogy a Szentlélek és a reménység hogy is függ össze egymással. Két igét is olvasunk, az elsőt kérem, hogy Csepecárcsika olvassa, majd utána Dénes olvassa a másodikat. Mind a kettő a római levélben van. Először elsőként kérem Róma 5, 4., 5. versét olvassa.
13: Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.
1: Itt lényegében a római levélben egy sorozat van, hogy mi micsodát hoz az ember életébe. És ez csak a vége ennek a sorozatnak. Nagyon érdekes a vége pedig az, hogy elmondja a titkot. Mert a szívünkben árad az Isten szeretete, hogyan? Mert mindenki itt akarja kezdeni, én úgy akarok szeretni, hogy csak na, akaratból nem lehet szeretni. Azt mondja, hogy árad nekünk adott Szentlélek által. Lényegében ez a mi reménységünk, hogy szeretné, a Szentlélek tanít meg bennünket, és a Szentlélek az, aki a mi életünkben ezt a szeretetet hozza. Na, nézzük meg egy kicsikét most a csütörtöki leckéből a Dénes által felolvasandó ígét, a Római Levél 15. fejezet 13. versét.
14: A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, bővülködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
1: Érdekes, hogy itt két alapvető fogalom, sőt három alapvető fogalom van. Azt mondja az Istenről, hogy a reménység Istene. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a reménytelenség Istene, mert megítél engem. Nem, ő a reménység Istene, de hogy lesz a reménység Istene? Azt mondja, töltsön be titeket a hitben, és bővölködjetek a reménységben, de hogyan? A Szentlélek ereje által. Hát a Szentlélek tulajdonképpen az, aki a hitemnek és a reménységemnek, valamint a szeretetemnek az alapja. Hit, remény, szeretete három, mondja Pál apostol a korintusiaknak, a szeretet himnuszának a végén, a három, és ezek közül legnagyobb a szeretet. Ez a hit, remény, szeretet tulajdonképpen nem más, mint a Szentlélek munkájának az eredménye. István, parancsolj!
6: Ez a Római Levél 4. és 5. verse egy folyamatot ír le. Érdekes, hogy a megpróbáltatásból a reménységhez vezet bennünket. Ugye, mert az első lépés ez a megpróbáltatás, ami tulajdonképpen egy türelmes kitartást fejleszt ki bennünk, vagy a megpróbáltatás és a szenvedésből türelem fakad. És a második lépcsőnek az ebből a fakadó álhatatosságát emeli ki. Ennek a kitartásnak eredménye viszont a kipróbált jellem, és a türelemből kipróbált erény fakad. És a harmadik lépcsőfok, tehát a kipróbáltatottság, vagy a kipróbáltság, és ebből fakad a remény, amely azt mondja az ige, hogy nem szégyenít meg, nem csal meg, soha nem fog csalódást okozni. És innen van a remény és a szeretetnek a kapcsolata, amely nagyon fontos kategória, tehát szeretet nélkül nincs remény, ez nagyon szorosan összefügg a két fogalom egymással.
1: Köszönöm, Gyula, parancsolj.
3: Békességes tűrés. Milyen fontos a békességes tűrés, hogy józanul és alapvetően úgy ítélje meg a dolgokat, ahogy a Szentlélek meg rátanít. Hisz ez egy igazi próbatétel, ahogy felolvastuk az igébe, hogy tudok-e békességes tűrő lenni. Jézus a jelenések könyvében az efézusi gyülekezetet megítéli, hogy tűrőképesek, ugye?
1: Köszönöm szépen, Marian.
15: Kedvenc szerzőnömtől találtam egy gondolatot, egy picit elcsodálkoztam rajta, aztán szent csodálkozásra csodálkoztam rajta, mert azt mondja, aki szilárd elhatározással csatlakozik az igazság elveihez, biztos lehet abban, hogy jelleme leggyengébb pontjai az erősségeivé válnak. Fantasztikus nagy dolog. A fentől kapott erő segítségével a hívő kordában tarthatja szenvedélyeit és hajlamait, amelyek ellenkező esetben elhatalmasodnának fölötte. És azt mondja még Vájtestén, hogy emelt fel a tekinteted az örökkévaló dolgokra, és minden percben rendelkezésedre fog állni a szükséges erő. Ez egy olyan óriási nagy dolog szerintem, és olyan hatalmas ígéret, és éppen ezért azt mondja, hogy köszönet és hál legyen a mi ajkunkon. Van is egy ilyen szép énekünk, úgy látszik, hogy ennél a leckén tanulásánál mindig az énekek jutnak eszembe. Az a címe, hogy hűséged végtelen, Atyám, Nagyisten, és ebben van egy nagyon szép mondat, hogy erőt adsz mára a holnapra, reményt, áldásod ontja rám bő árjait. Nagyon szép ének.
1: Köszönöm szépen, András.
7: A reménység nem utoljára hal meg, hanem az a kezdete, mert az Édenben is a reménység azért adta az első emberpárnak, és a reménységünk alapja az Isten önmagát feláldozó kereszten történt meg. Ez az alap.
1: Marika akar még valamit?
4: Hogyha bármi gondunk, bánatunk van, hát egy reménységünk van. Nézz fel a Golgotára, és mindent megkapsz.
1: Igen. Ez nagyon szép lecke volt az egész negyed év, és még az összefoglalót olvassuk el, és utána egy kicsikét visszanézünk erre a negyed évre, ennek 12 leckére. Rózsikát kérem, hogy az összefoglalót olvassa.
12: Összefoglalásként elmondhatjuk a Szentlélek tevékenységéről, hogy ő az Atya Istennel és a Fiú Istennel összhangban munkálja üdvösségünket. A Szentlélek feltámaszt a lelki halálból. Tudatára ébreszt bűnös voltunknak, és megnyitja a szemünket arra, hogy önmagunkban elvesznénk. Vágyat ébreszt a változásra, Jézus Krisztushoz vezet, az egyetlenhez, aki kielégítheti lelkünk legbensőbb szükségleteit. Üdvbizonyságot ad, mert Jézusra mutat, és arra, amit Jézus tett értünk. Átalakít Jézus képére. Segít, hogy hűségesen járjunk Istennel. Képessé tesz arra, hogy teljesítsük akaratát, és hatékonyan részt vállaljunk a misszióban. Élővé teszi számunkra Isten írott igéjét, ami biztonságos vezető, keresztényi életünk és tanításunk zsinórmértéke.
1: Úgy gondolom, hogy ez a tömény mondat, tényleg nagyon tömény mondat, összefoglalta nem csak a mai leckét, hanem az egész negyednek a leckét. De ha visszalapozunk, akkor mi mindenről tanultunk. Például tanultunk először arról, hogy a lélek, hogy jelenik meg a Szentlélek, hogy jelenik meg az igében. Ez az alap. Utána azt néztük meg, hogy ez a Szentléleknek van egy érdekes munkamódszer, hogy a színfalak mögött munkálkodik. Mit jelent a Szentlélek színfalak mögötti munkálkodása? Néztük meg. Utána a Szentlélek isteni voltáról győzöttünk meg az ige alapján, azután a személyes voltáról győzöttünk meg, utána a keresztség és a kiöntetése, tehát a Szentlélek keresztség és annak a kiöntetéséről beszéltünk, aminek az a következménye, és ez volt a következő leszke, hogy mi is az a szent élet? Mit jelent az, hogy szent élet? Erről beszélgettünk, majd beszéltünk a lélek gyümölcséről, lélek ajándékairól, és ennek a megvalósulási területéről, mert ez is a Szentlélek munkája, az egyházról beszéltünk. És utána az ige és az imádság szerepéről beszéltünk, azután a Szentlélek megszomorításáról beszéltünk, és a munkájával szembeni ellenállásról a múlt héten beszélgettünk, most ezen a héten pedig a Szentlélek munkáját foglaltuk össze. Én nagyon szeretném, hogyha a hallgatók megerősödnének abban, hogy a Szentlélek segítsége nélkül nincs kereszténység. Mindenféle felekezetnek ez az alapja, mert ez a mi hitéletünknek az alapja. Segítsen Isten bennünket ahhoz, hogy ez a Szentlélek általi élet legyen a kereszténység igazi alapja, mert a kereszténység egész Európában egy hitelvesztett állapotban van. Ez a hitelvesztett állapot nem azból van, hogy a dogmák nem igazak, nem is abból van, hogy nem tanítunk szépen, és nem is abból, hogy nem építünk magas templomtornyokat, hanem abból, hogy a Szentléleknek ezt a belső munkáját nem érezzük. Adja az Isten, hogy mindnyájunk életében ez a belső munka valóságra váljon. Amen.
16: Biblia tanulmányunkat hallották.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Az apostolok cselekedetei. Harmadik rész.
2: Péter meggyógyítja a sántát.
1: Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.
2: Péter bizonyságot tesz Jézusról.
1: Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusra szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által. Maga Mózes mondta: prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti istenetek, olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a nép közül. A próféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából.

0: Mai szakasz, apostolok cselekedetei, harmadik rész. Egy nap, amikor Péter és János épp a templomba tartottak, hogy ott imádkozzanak, a bejáratnál egy sánta ember kért tőlük alamizsnát. Mivel nem volt pénzük, talán elmehettek volna mellette, azt remélve, hogy valaki más fog majd segíteni rajta. Ők azonban nem így tettek. Aranyunk és ezüstünk nincs, mondták a koldúsnak, de amink van, azt adjuk neked, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Ezután Jézus Krisztus nevében azt parancsolták a sánta embernek, hogy járjon. Sőt, Péter megfogta a koldus kezét, és segített neki fölállni. Amint ezt tette, hitben cselekedve, a sánta lábai és bokái megerősödtek, ugrálni kezdett, és dicsőítette Istent. Gondoltuk már valaha magunkban, amikor láttuk, hogy valaki szükséget szenved, hogy az a baj, hogy nincs semmim, amivel igazán a segítségére lehetnék. Talán valaki más, akinek többje van, fog segíteni. Isten azonban nem azt kéri tőlünk, hogy sokat adjunk, hanem csak azt, amink van, és ez a valami, vagyis ez a valaki, nem más, mint Jézus Krisztus. Ugyanakkor, amikor fölajánljuk az embereknek Jézust, segítőkezet is kell nyújtanunk. Ez az, amitől néha megijedünk, ez az, ami hitet igényel, viszont az evangélium ilyenkor kezd cselekedni általunk. Ha megpróbálnánk kényelmességünket tudatosan feladva, a gyakorlati kereszténység elveit követve többet tenni, milyen naggyá változna ez a világ. Mindennel, ami előnyt jelent számunkra másokkal szemben, legyen az műveltség, finomság, nemes jellem, keresztény nevelés, vallási tapasztalat, adósak vagyunk a hátrányosabb helyzetben élőknek, és amennyire csak erőnkből telik, szolgálnunk kell őket. Ha erősek vagyunk, emeljük föl a gyöngék kezét. Szólít föl Ellen White a Jézus élete című írásában. Amikor így teszünk, a Szentlélek eredményes lesz az életünkben. Emlékeznünk kell azonban, ahogyan Péter és János is tette, hogy mindig következetesen Istennek tulajdonítsuk a sikert, és neki adjunk dicsőséget. Mit néztek mireánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal műveltük volna azt, hogy az járjon, mondták a csodálkozó tömegnek. Nem mi cselekedtünk, hanem Jézus. Őre ránézzetek. Valljátok meg bűneiteket, és térjetek meg, és kezdjetek el ti is szolgálni, hasonlóan, ahogy most tőlünk láttátok.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Néhány évvel ezelőtt műtétre készítettek elő, hogy eltávolítsanak egy cisztát a bal lábamból. Miután az MRI eredményei alapján a műtét volt az egyetlen megoldás. Amikor megkaptam a papírokat a műtét előtti kivizsgáláshoz, erős nyugtalanság fogott el. A dokumentum felsorolta azokat az eljárásokat, amelyeket általános érzéstelenítéssel fognak elvégezni.

eszembe jutott édesanyám, aki cukorbeteg volt, és megműtötték a nagy lábujját. Végül

Két nappal a műtét előtt Istenhez kiáltottam. Uram, kérlek, vedd el tőlem ezt a poharat. Hétfőn még mindig ott volt a ciszta, de békére leltem, mert tudtam, hogy Istennek jó oka van mindenre, amit megenged. Másnap elmentem a műtétre.

Az altató orvos a beavatkozásra készülve lila festékkel megjelölte a területet, miközben átbeszélte velem a kockázatokat. Hát mit mondjak? Ijesztőek voltak. Lehet, hogy nem ébredek fel az altatásból. Nagy heg maradhat a lábamon. Erősen vérezhetek, és nincs garancia arra, hogy lehúzódik majd a duzzanat.

Nyugtalanító gondolataimmal együtt visszatért a szorongásom is. Amikor az aneszteziológus elhagyta a szobát, így imádkoztam. Miért engeded meg, Uram? Arra kértelek, hogy távolítsd el a cisztát. Aztán énekelni kezdtem a Szárnyai alatt című éneket.

15 perccel később visszajött az altató orvos. Mr. Allen, készen állunk. Soha nem fogom elfelejteni a következő szavait. De, uram, hol van a ciszta? Értetlenül válaszoltam. Hát, doktor úr, szerintem ugyanott, ahol eddig is volt. Aztán lenéztem a lábamra. A ciszta eltűnt.

Az altató orvos összehívta az egész orvosi csapatot. Miután alaposan megvizsgálták a lábamat, a műtétet törölték. A szakorvos kijelentette, hogy biztos valami más volt a lábamon, és hirtelen felszívódott. De én elmondtam nekik, hogy Isten hallgatta meg az imámat. Az orvosom megállapította, hogy ez bizony egy csoda volt. Biztosíthatlak benneteket, barátaim, az Úr még mindig tesz csodákat, ha az ő parancsa szerint lépünk. Minden kihívásnak, amit az életünkben megenged, megvan az oka, és megvannak a saját megoldásai. Ó, énekeljük az ő dicséretét, és meséljük el mindenkinek az Úr csodáit.

hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek neki, zengjetek neki, beszéljétek el minden csodás tettét. 105. Zsoltár, első és második vers.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Elnézést kérek, hogy a vírus miatt még mindig kénytelen vagyok telefonon keresztül készíteni ezt a műsort. De sajnos egészségügyi fenyegetettségem miatt még mindig erre kényszerülök. Aki ma a telefon túlsó végén várja, hogy megszólaljon, Kárpátaljáról, pontosabban Beregszászról érkezett. No nem most, hanem amikor megnyerte a kárpátaljai magyar dalversenyt. Bemutatom tehát mai vendégemet, a Magyar Állami Operaház énekművészét, Csobolya Józsefet. Mivel iskolám a krónikás zenede növendéke volt, tegeződni fogunk. Szervusz! Isten hozott ebbe a műsorba.
1: Szervusz Kamilla, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Bevezetésként mesélj a családodról, a szüleidről, és arról, hogy mit jelent számodra, hogy a szülőföldet Kárpátalján van. Mit hoztál otthonról?
1: Igen, hát én egy nagyon szép kis polgári városban születtem, az egykori történelmi Magyarország Bereg vármegyéhez tartozott. Beregszász városa egy nagyon nagy múltú város, úgy tudom 1066 óta datálják a várost. Hogy mit jelent számomra Beregszász? Most én mindenképpen elsőképpen a gyermekkort emelném ki, hiszen a gyermekkoromat töltöttem ott. Én mindig azt mondom és úgy gondolom, hogy ahol az ember felnől, ahol megszületik, ahol az ember a gyermekkorát tölti, mindig az marad szíve legmélyén az igazi hazája, mert tényleg, sőt most már a mai világban szinte semmi akadálya annak, hogy az ember odautazzon, ahova éppen szíve vágyik, és az anyagi körülményei is megengedik, de valahogy az a millió, az a környezet, amiben megszületik, ahol a szülei felnevelik, az annyira bele tud égni az ember lelkébe, hogy az mindig egy ilyen szeretett sziget marad az emberben. Nekem Beregszász abszolút a felhőtlen boldog gyermekkort jelenti, és hát természetesen a szüleim is ott élnek, tehát hála a Jóistennek, hogy még van kihez hazamenni. Szülők, rokonok élnek Beregszászban, úgyhogy én mindig nagyon nagy örömmel megyek oda, és hát a kisfiamat is nagyon nagy örömmel viszem oda, ő is nagyon szeret ott tartózkodni.
0: A szüleid között, illetőleg a rokonságodban volt a zenész?
1: Hát az egyik nagynénikém, ő az ungvári filharmónián belül az egyetlen hivatásos kárpátaljai magyar együttesnek, a magyar melódiáknak a szólistája már hosszú évek óta, úgyhogy őt tudnám kiemelni, az apai nagypapám pedig templomban énekelt fiatal korában pasiókat, de nem hivatásszerűen művelte ezt, úgyhogy hivatásszerűen csak a nagynénikémet tudnám.
0: És te mikor kezdtél zenét tanulni?
1: Hát én elvégeztem a gyermekzeneiskolát annak idején Beregszászban tangóharmonika szakon. Érdekes módon, ahogy befejeztem, soha többet semmilyen kötődésem nem volt a tangóharmonikához, mert más irányba sodort az élet, mint annak idején minden tinédzser fiút engem is természetesen a gitár érdekelt, és inkább azzal kezdtem el foglalkozni. Úgyhogy tangóharmonika szakon végeztem, de már akkor is a városi rendezvényeken, a 48-as, 49-es megemlékezéseken részt vettem különböző dalokkal, produkciókkal. Az akkori zenetanárnőm, aki igazából elindított ezen a pályán, Krajni Kirén, neki nagyon nagy hálával tartozom, nagyon szeretem őt mai napig, és hát sokat köszönhetek neki, hogy egyáltalán a zenét, mint olyat megszerettette velem, és egyáltalán megmutatta, mi az a színpad, milyen az sok ember előtt állni, és valamit átadni ezeknek az embereknek.
0: Hogyan kerültél Magyarországra?
1: Hát annak idején pont a Beregszászi Zeneiskolának az igazgatója, sajnos már elköltözött az élet sorából, Pirigyi Béla, szervezte a kárpátai magyar dalversenyt. Ez egy nagyon, nagyon nagy dolog volt, egy nagyon klassz kezdeményezés akkor ott Kárpátalján. És én a harmadik kárpátai magyar dalversenyt nyertem meg, aminek hát pont te voltál a zsűri elnöke, és Dinnyés József. Úgyhogy igazából nem is akartam én akkor részt venni ezen, valamiért nem tudom, de úgy nem volt hozzá affinitásom. és az akkori zenetanárnő mondta, de hát menjek el, próbáljam meg, hát nem veszíthetek semmit. És a mai dal kategóriában indultam az akkor nagy sláger számba menő Kell még egy szó című gyönyörű koltai szerzeménnyel. És hát hála neked a Krónikás Énekzeneiskolába felvételt nyerhettem.
0: Igen, ez volt az egyik fődíj. Igen.
1: Igen. Engem nagyon érdekelt egyébként abban az időben ezek a középkori magyar történelmi énekek, a históriás énekek, a krónikás énekek. Beregszázban nem volt olyan, aki ezt oktassa, nem volt lehetőség ezt tanulni. Talán a magyar irodalom tankönyvekben esetleg Tinódi Lantos Sebestyéntől egy-egy krónikás énekéből egy-két verszak, hogyha volt a tankönyvekben, egy picike kis kotta töredékkel, de igazából, hogy milyen volt ennek a világa, hogy ezt hogy lehet énekelni, milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen stílussal, ezt abszolút nem tudtam, és erre nagyon kíváncsi voltam, és nagyon örültem annak, hogy létezik egy ilyen iskola Budapesten, és hogy itt közeledve megismerkedhetek ezekkel a régi magyar énekekkel.
0: Kik voltak a zeneiskola, ugye azóta Krónikás Zenede lett a neve, voltak a Krónikás Zenede akkori tanáraid, és kiknek a kezenyomát viseled?
1: Hát először is téged említelek meg, mint igazgatónőt és népdal tanárt.

0: Én azt gondolom, tényleg nem véletlenül mondják azt, hogy a népzene mindennek az alapja. Tehát a népdalokon keresztül az ember azért egy olyan világba csöppen, amit szavakkal leírni igazából nem is lehet. Aztán emellett ugye ott volt Radványi Balázs, Huzella Péter, a Kossuth Díjas Kalák Együttesnek a két oszlopos tagja. Tőlük nagyon sokat tanultam, megzenésített verseket, pengetési technikákat, egyáltalán azt, hogy egy-egy megzenésített vershez, egy régi magyar énekhez milyen pengetési stílust használjon az ember, hogy a gitárjáték ne üsse agyon a szöveget, az éneket, a mondani valót. Ezek olyan dolgok voltak, amik ilyen tényleg más iskolában nem tanítanak, mert tényleg tanítanak külön klasszikus gitárt, rock gitározást, de az, hogy ezekhez a stílusú dalokhoz az ember milyen hangszeres kíséretet produkáljon, az én úgy gondolom, hogy tényleg csak ebben az intézményben valósult meg, és ebben az intézményben lehetett megtanulni. Nekem ez egy nagyon nagy dolog volt akkor, és nagyon hálás vagyok érte, és egyáltalán az, hogy megszoktam a színpadot, és mai napig önálló műsorokat tudok összeállítani, és emberek elé kiállni, és valamit átadni nekik, és felelősségteljesen megszerkeszteni egy műsort. Én azt gondolom, hogy ez annak az 5 évnek köszönhető, amit ebben az iskolában eltöltöttem, és azoknak a tanároknak, neked, illetve a többi tanárnak, a drága Mádi Szabó Kati néninek, ugye az egykori Mádi Szabó Gábor színésznek a testvére, aki például ő ismertette meg velem először a belcanto énektechnikát, énekstílust, a belcanto hangképzést, mint olyat, hiszen én előtte komoly zenei hangképzéssel abszolút nem találkoztam sehol, tehát erre nem volt lehetőség. Schmidt Ferencet kiemelném, akitől szintén nagyon szép dalokat tanultam, akitől szintén nagyon sokat tanultam a színpadi jelenlétről, Dr. Vaha Imre, aki a kifejező szép, értelmes magyar beszédre oktatott minket. Úgyhogy...
1: Sári László tanította téged.
0: Nem, Sári László.
1: Sári László, igen, mert ő meg a kavicsokkal a saját metódját, a saját módszerét tanította az iskolában.
0: Igen, de Vaha Imrének nagyon, nagyon örültem tényleg, mert én azt gondolom, hogy ha az ember egy ilyen stílust művel, ott nagyon fontos a szép, kifejező, értelmes szövegmondás énekelve is.
1: Ez bizony így van.
0: Bár én azt gondolom, hogy ez szerintem minden műfajra azért értendő, mert ha az ember egy operáriát énekel, és ott is csak magánhangzókon gurgulázik az énekes, az azért nem annyira élvezetes, mint hogyha a nézők értik is, és hallják a szöveget,
1: igen,
0: amiről szól az adott ária, vagy adott dal.
1: Volt egy olyan verseny, amelynek győzteseként jutalmad az volt, hogy kimehettél Japánba. Ez volt az első Kárpát-medencén kívüli utad? És milyen érdekességekkel találkoztál Japánban?
0: Hát a Kárpát-medencén kívüli utam ez volt a legelső, viszont azt még előtte szeretném megemlíteni, hogy én a Magyarországtól Trianonkor leszakadt területek, én korábban soha nem jártam sehol, de tényleg, tehát se a felvidéken, se a délvidéken, se Erdélyben, sem a többi leszakadt területen, Kárpátalján kívül, és ez nekem egy akkora élmény volt, amikor legelőször a Krónikás Ének Zeneiskolával egy erdélyi turnénk volt talán 1999-ben, ha jól emlékszem, hogy az volt a legelső érzésem, amikor átléptük a Királyhágót, hogy mintha az ember nem is ment volna sehova, mint hogyha hazajöttem volna. Tehát olyan még az esőcseppek is olyan kövérek voltak, és olyan annyira megható volt azt érezni, hogy tényleg utazik az ember több száz kilométert is, és mégis otthon van a sajátjai között, a saját nemzete között. Ez egy nagyon nagy dolog volt nekem annak idején, ugye Segesvárt, legelőször Kolozsváron járni, stb. Az összes erdélyi nagyvárosba szinte. Úgyhogy ez egy nagyon meghatározó élmény volt az életemben. És hát amiről pedig kérdeztél, igen, azt én meg nem álmodtam volna, hogy a kis Beregszázból 1-2 éven belül én gyakorlatilag a földgolyó másik végére elrepülhetek egy 11 órás út volt, egy nagyon hosszú repülőút. Megrendeztek egy ilyen versenyt Magyarországon, aminek az volt a neve, hogy Mr. and Miss University Beauty Pageant. Na most ezt sokan összetévesztik azzal, hogy ez szépségverseny. Ez nem szépségverseny volt, hanem igazából egy ilyen diákoknak szervezett tehetségkutató verseny, ahol szintén több kategóriában lehetett indulni. Ennek megnyertem a magyarországi fordulóját, aminek következtében az volt a fődíj ennek, hogy kiutazhattam a világversenybe Tokióba, és hát egyszer csak ott találtam magamat a Narita reptéren, Tokió kellős közepén, és olyan hihetetlen volt számomra az egész hogy én ott vagyok, és a világ másik végén állok, és énekelnem kell.
1: Mi volt, aztán, ami először nagyon feltűnt, amire nagyra tátottad a szádat?
0: Hát maga az egész város. Az ember ugye, amikor 18 évig él egy kisvárosba, és hirtelen belecsöppen egy több milliós világvárosba, akkor úgy leesik az álla, hogy minden olyan nagy, minden olyan sok, minden olyan mindenből úgy annyira sok van, és ez nekem természetesen, hogy meglepő volt, és érdekes dolog volt ebbe belecsöppenni. Aztán, ahogy onnan visszaérkeztem Budapestre, szinte rá talán egy fél évre, már nem emlékszem pontosan, jött a Krónikás Ének Zeneiskolával egy 3 hetes amerikai turné, ahol gyakorlatilag az Egyesült Államokat egész a keleti parttól le Floridáig, onnan pedig egész a nyugati partig bejártuk. Fantasztikusan sok élménnyel gazdagodtam. Érdekes jelenség volt az ottani magyar embereknek játszani, találkozni olyan régről diszidált vagy oda kivándorolt magyar emberekkel, akik már látja az ember rajtuk, hogy már nagyon törik a magyar, de még a szívükben mindig ragaszkodnak a magyarságukhoz. Nekem fantasztikus élmény volt. Azon kívül ugye, amire tényleg nem számítottam, hogy a kaliforniai vendéglátónknak egy jó ismerésre volt az egykori atomfizikus Tellerede, és az, hogy Telleredének a lakóházában ő fogadott minket, és így szemtől szemben, népszem közt beszélgethettünk vele. Az megint csak olyan élmény volt az életemben, amit azt gondolom, hogy erre tényleg az ember mindig emlékezni fog. Ami egy nagyon érdekes dolog, azt emlékszem konkrétan, talán te kérdezted meg tőle, Kamilla, hogy milyen nyelven álmodik. És akkor ült az öreg bácsi, és sokat gondolkodott, és azt mondta, hogy ő már amerikai, a gyerekei is amerikaiak, viszont álmodni mindig magyarul szokott. Ez úgy megmaradt bennem.
1: Igen. Meg még egy kérdésem volt hozzá, hogy hát ugye azért nem kis dolog egy atombombának, egy hidrogénbombának a felhasználását túlélni, hogy ő puszta tudományból és puszta érdekességből, és hát tényleg tudományos hittel dolgozott azon, hogy bizonyos dolgokat feltaláljon. Na de hogy ezt az emberek, illetőleg az amerikaiak pusztításra használják, na erre kérdeztem én rá, hogy elég izgatottam, mert azért ilyet egy Telleredének egy ilyen kérdést nem lehet feltenni, de mégiscsak feltettem neki, hogyha eszébe jut, hogy mire használták ezt a bombát, hogy akkor mit érez, illetőleg mi az, ami ebből a szorongatottságból és ebből a lelki szenvedésből neki kiutat jelent. És emlékszel, mit mondott rá?
0: Nem, sajnos.
1: Akkor mondom, az édesanyja zongora játékát említette, hogy akkor mindig az jutott eszébe, most már emlékszel, ugye? És azt is mondta, hogy ha éjszaka felébred, és ezek az álmok gyötrik, illetőleg ezek a gondolatok, akkor most ennyi idősen is, hát ugye ez volt 1998-ban, hogy akkor odaül a zongorához, és azt tud egy kicsi enyhülést adni neki. Ez nekem is egyébként nagyon nagy élmény volt.
0: Hogy ilyeneket megosztott velünk, ez tényleg rendkívül dolog volt. Igazából akkor, amikor ott voltunk, úgy fel se fogtuk épészel, csak tényleg jó pár év múlva, ahogy az ember korosodik, idősödik, komolyodik, akkor tudatosítja ezt önmagában, hogy
1: igen.
0: Hogy egy ekkora volumenű emberrel így szemtől szembe beszélgethet, aki ugye hát Einsteinnek is a munkatársa volt.
1: Igen.
0: Szóval nekem nagyon meghatározó élmény volt az egész amerikai turné, de azt tényleg, hogy arra nem számítottam, hogy gyakorlatilag azt veszik Tokiótól New Yorkig vagy San Franciscoig, gyakorlatilag körbe repültem a földgolyót, és ezért tényleg az iskolának nagyon hálás vagyok. Aztán több év múlva, 2015-ben meg már az Operaház köteléké belül.
1: Igen, arról majd a második részben beszélünk, mert közeledünk az első rész végéhez, de viszont azt szeretném még kérdezni, hogy kik voltak azok a krónikás zenedei osztálytársaid, akikből híres emberek lettek, tehát mind muzsikusok lettek. Említsél egy pár emberkét, hogy tudják beazonosítani a hallgatók, hogy kik kerültek ki ebből a fészek aljából, zenei fészekből.
0: Igen, hál' Istennek azért jó pár egykori osztálytársam megmaradt ezen a pályán. Szakács Ildikó például, aki szintén a Magyar Állami Operaháznak a szólistája, vagy a Misztrál együttes, akik versmegzenésítők, és mai napig, hogy úgy mondjam, intenzíven turnéznak, és járják országot, világot.
1: Még saját fesztiváljuk is van. Igen.
0: Igen.
1: A Reggeljáró Misztrál Fesztivál.
0: Madár Színház tagja, Kurkó József, tudom, hogy az Új Színház tagja. Úgyhogy,
1: Új Színház, meg a Turaida Színház, igen.
0: Igen. Úgyhogy egy jó páran azért így megmaradtunk ezen a pályán. Hogy úgy mondjam, nem lett kintosítő belőle.
1: Igen, de ne feledkezzünk el például Csórics Balázsról, aki ő volt az első kisfiú, aki a zenedébe került, és most pedig ugye a Barátok közt című sorozatban lett eléggé neves, és a saját oldalán folytatja tovább a gitáros éneklést, vers éneklést, és így tulajdonképpen tanítja, arra használja az internetet, a Facebookot, hogy tanítja az embereket, mutatja, dolgozik napról napra ő is.
0: Egy jó páron azért megmaradtunk ezen a pályán.
1: Igen. Aztán akkor van egy tangóharmonikásunk is, a Báró Maszkura. Maszkura is a Tücsökraj együttesnek a kitalálója és vezetője, aki szintén tangóharmonikával, ő viszont nagyon szereti a tangó harmonikáját, és csinálja is, és csodálatos Igen. dolgokat tud vele produkálni. Tehát ez már
0: Igen,
1: inkább...
0: fantasztikus zenész.
1: Igen, inkább könnyű zene, de nem tudsz olyan akkordot mondani, hogy abban a pillanatban lenne kísérni, meg ne mutatná, meg ne csinálná. Na, hát ez volt a nagyon-nagyon jó. Most akkor arról beszéljél, majd utána tárgyaljuk meg az operai felvételedet. Most csak azt mondd, hogy milyen zenét fogunk hallani. Légy szíves, konferált be.
0: Hát én nagyon szeretem az olasz opera komponistákat, azon belül is Puccinit, úgyhogy most az egyik legismertebb operájából, a Toszkából következik a festő Cavaradossi áriája, közismertebb nevén a Levélária, amit egy börtönben ír a kedveséhez, a szerelmeséhez eredeti olasz nyelven.
1: Hogy készült ez a felvétel?
0: Ez a felvétel, amit hallani fognak a kedves hallgatók, ez Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Főiskola jótékonysági farsangi bálján készült, úgyhogy hát ez az egy felvétel van belőle, úgyhogy ezt ott készítette a helyi technikus, úgyhogy ezt hallgassák szeretettel.
1: Akkor következzék tehát Puccini zenéje.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a Lélek közelben című műsort. Vendégem Kárpátaljáról Csobolya József operaénekes. No, akkor ott tartottunk, ugye, hogy már eljutottál a Krónikás zenedével Amerikába is, és nagyon meghatározó élményeid voltak, és tulajdonképpen már ez alatt az egész földgolyót körbe repülted. No de, hogy kerültél Budapestre az operába, illetőleg a Krónikás zenede után hova kerültél?
1: Igen, hát a Krónikás zenéiskola után én megnősültem, és Veszprémbe költöztünk le, illetve még a született egy gyermekem, Botond, Csobolya Botond, ő még itt Budapesten született, meg az Uzsoki Kórházban. Ő jelenleg 14 éves, már nagy kamasz fiú. És aztán leköltöztünk Veszprémbe, ott pedig egy képesség- és tehetségfejlesztő magániskolában dolgoztam. Tehát úgymond nem igazán a szakmámon, de mellette szabadúszó énekesként természetesen továbbra is tartottam előadásokat, főleg magyar történelmi előadásokat, ilyen régi hangszereken, kobzával, tekerő, antal, gitárral, stb. És egyszer csak egy olyan körülbelül 10 évvel ezelőtt a Magyar Állami Operaház tenoristát keresett, elsődlegesen az énekkarba. Én a korábbi években ugye képeztem magamat Veszprémbe is, találtam hál' Istennek egy nagyon jó énektanárt, aki szintén komoly zenei hangképzést csinált, és hozzájárt amúgy mondván hang karbantartása. Úgyhogy amikor meghallottam, hogy az Állami Operaház tenoristát keres, akkor jelentkeztem erre a pályázatra, és egy sikeresen felvételt is nyertem. Ez megint csak egy külön világ volt. Én szerettem mindig a komoly zeneműfaját, az operákat is, de úgy igazából nem műveltem, mert nem volt hol tér, tehát inkább a gitáros dalokra fektettem a hangsúlyt. De az operaháznál egy teljesen új világ fogadott, és hát nagyon örültem neki, és tényleg szerelmese lettem véglegesen egy élete ennek a műfajnak. Fantasztikus, gyönyörű, tényleg a nagy klasszikus operákban énekelhettem. Na most az operai énekkar azért speciális, és nem olyan, mint bármelyik más énekkar, akár mondjuk a nemzeti énekkar, vagy bármilyen más oratórium énekkar, ahon csak smokingba állnak az emberek szembe a közönséggel, kottával a kezükbe is énekelnek. Az opera énekkari lét az egy speciális dolog, mert mi ugyanúgy jelmezbe vagyunk, mint a szólisták, ugyanúgy részt veszünk a cselekménybe, ugyanúgy mozgunk, színészkedünk, tehát nem kifejezetten csak éneklésről szól ez a fajta munkakör. Azt pedig valóban nem gondoltam, hogy 2015-ben ismét egyszer csak Japánban találom magamat egy nagy turnén, ahol tényleg gyakorlatilag az egész Szigetországot körbeutaztuk. Mozart Figaro házassága című operájával, illetve Rossini a Szevillai Borbé című darabját vittük ki.
0: Nehéz volt beilleszkedned az operába? Tehát nehéz volt, hogy mindjárt színészi feladatokat is el kellett látni?
1: Nem, egyáltalán. Korábban én egy pár évig a Nemzeti Kamara Színház tagjaként voltam jelen itt Budapesten. Ez egy, hát ahogy a neve is mondja, ez egy kis kamara színház volt, nem volt főszínházunk, egy utazó színház voltunk, ahol nem igazán énekesként, ott inkább prózai színészként voltam jelen, de természetesen voltak zenés darabjaink is. Az operaházban én úgy érzem, nem volt nehéz a beilleszkedés, nagyon kedvesek voltak a kollégák első perctől kezdve, segítőkészek voltak, ami nagyon szimpatikus volt részükről. És hát az évek alatt fantasztikus karmesterekkel dolgozhattam együtt. A három tenor közül kettővel léphettem egy színpadra, ugye José Carreras-szal és Placido Domingo-val, Pavarotti sajnos már meghalt.
0: Pavarottival is találkoztál, vagy ővele nem?
1: Nem, Pavarotti utoljára, úgy tudom, 1986-ban lépett fel Budapesten az Erkel Színházban, úgyhogy én akkor még javában az iskolapadot
0: koptattad, igen.
1: Pavarottival nem volt lehetőségem sajnos találkozni. Akit még meg tudok említeni, az Andrea Bocelli. Az operaházban volt egy rövid hangversenye, és ott is közreműködtünk a koncertjén.
0: Nagyon
1: nagy élmény volt személyesen találkozni vele. Akkor az argentin José Curával játszottam együtt Verdi Otello című darabjában, illetve Puccini Turandot című operájában. Ezek nagyon nagy élmények voltak számomra, ilyen karakterű énekesekkel egy színpadon állni, látni azt, hogy ők hogy játszanak, hogy formálnak meg egy szerepet, hogy képzik a hangukat, milyen varást tudnak létrehozni tényleg a személyiségükkel, a hangjukkal. Úgyhogy ezek meghatározó élmények voltak szintén az életemben, és hát jelenleg is a Magyar Állami Operaház kötelékében vagyok jelen, mint tenorista.
0: Különbséget jelent-e szólóban énekelni, mert ugye azt is nagyon sokáig, évekig művelted, vagy pedig egy kórusba beilleszkedni? Mi a kettő között a különbség? Melyiket szereted jobban?
1: Hát azt szokták mondani, hogy a kórusban azért el lehet egy kicsit az embernek sunnyognia magát, mert hogy ottan sok hang szól egyszerre, de én nem vallom ezt a nézetet, megmondom őszintén, mert én azt gondolom, hogy egy énekkar akkor lehet tényleg világklasszis, és akkor lehet egyedi és nagyon profi, hogyha mindenki egyénileg oda teszi magát, és a tudása legjavát adja. Nyilván, ha az ember szólistaként lép színpadra, akkor csak őre figyelnek, ha egy énekkar lép színpadra, akkor az énekkart hallgatja és nézi a közönség. Ugye vannak kifejezetten karoperák, amiben mondhatni azt, hogy az énekkarnak szinte nagyobb pajsúlya, nagyobb szerepe van, mint mondjuk a szólistáknak, ilyen például a már említett Turandot című darab, ilyen Verdinek a Nabucco című operája, ezek fantasztikus karoperák. Én nagyon szeretem az énekkari létet, mondom, ugyanúgy jelmezben vagyunk, ugyanúgy részt veszünk a cselekményben, de hogyha megkínálnak esetleg egy szóló szereppel, akkor azt is nagyon-nagyon örömmel vállalom el, és teljes szívvel és tudásom megjavával állok elének.
0: Amikor például hazamész, akkor szólóban szoktál estet adni. Hogy érzed magad, amikor énekesként, immár felnőtt, komoly édesapaként és felnőtt énekesként mész haza énekelni? Van-e különbség, hogy bárhol máshogy énekelsz-e, vagy otthon énekelsz?
1: Hát nyilván az embernek azért tényleg a szülővárosában fellépni az mindig egy más lelkületű dolog. Nemrég avattak Beregszász egyik terén egy nagyon szép Rákóczi lovas szobrot, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy ott például Kacsó Pongrác Rákóczi című daljátékából a Rákóczi megtérését elénekeltem. Ez nekem fontos volt nagyon, ugye nyilván azért is, mert hát onnan indult, ha úgy veszük a Rákóczi Szabadsághoz, mert Beregszász főterén bontotta ki Esze Tamás annak idején a Szabadságharc zászlaját, és onnan indultak el, úgyhogy az ember nyilván az otthoni közönségnek valahogy másfajta lelkülettel énekel.
0: No, akkor
1: igazából ennyit tudok mondani.
0: Az is érdekelne, hogy van-e valami saját, különleges rituáléd, olyan valamilyen szokás, amit előadás előtt mindig megteszel. Most arra gondolok, ugye mi, amikor krónikások megyünk valahova, akkor mindig beállunk egy nagy körbe, egymás felé nyújtjuk a kezünket, keressük mindig egymás tekintetét, mindenki mindenkire jól ránéz alaposan, és közben mondjuk, hogy tüf-tüf-tüf, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok sikert kívánunk egymásnak, és drukkolunk egymásért. Tehát ez az egy mindenkiért, mindenki egyért kifejezése. Ez a krónikásoknak a kezezése. Neked van-e így magánemberként, illetőleg szólistaként, illetőleg opera énekesként, van-e ilyen szokásod?
1: Nem, nekem ilyen nem alakult ki az életembe, tehát nem hordok kis keresztet a nyakamba, pedig ősgyökeres katolikus vagyok ám, római katolikus. Nincsen kabalám, nekem talán annyit tudnék megemlíteni, hogy arra viszont szükségem van, hogy közvetlen fellépés előtt csend és nyugalom legyen körülöttem. Tehát kifejezetten zavar, hogyha valaki színpadra menetel előtt odajön, és beszélgetni szeretne velem, vagy kérdezni bármit. hogy csak egyszerűen társalogni, ez kifejezetten zavar. Tehát azért olyan legalább 5-10 perccel a fellépés előtt nekem szükségem van arra, hogy egyedül legyek magamban, csendben, és senki nem zavar. Mert tényleg egy kicsit át tudjam magamat adni annak, amit a színpadon is szeretnék átadni a hallgatóközönség.
0: Izgulsz-e?
1: Minden alkalommal borzasztóan és rettenetesen, szóval ezt soha nem tudtam levetkőzni. Nagyon izgulok közvetlenül a színpadra lépés pillanatában, és sőt még akkor is, amikor megszólalnak az első hangok a torkomból, engem egy borzasztó izgalom vesz körül. Aztán ez valahogy fokozatosan persze elmúlik a produkció alatt, de nagyon-nagyon szoktam izgulni.
0: Az előbb említetted, hogy a nyakadban kereszt. Akkor, ha megengeded, arra is rákérdeznék, hogy te milyen kapcsolatban vagy a vallással, vagy még pontosabban, hogy vagy te jóban a jó Istennel?
1: Én hiszem azt abszolút, hogy a jó Isten minket jó dologra teremtett, és arra, hogy valami célunk legyen az életben, hogy eljussunk A pontból B pontba, ezt lelkileg is értem. Úgyhogy hiszek benne, hiszem azt, hogy ő tudatosan irányít minket, a kezében tart minket, és hiszem azt, hogy az emberre nem véletlenül történnek dolgok az élete során. Ahogy már eddig is elmondtam, én soha életemben meg sem álmodtam volna azt, hogy gyakorlatilag kétszer körbe lepülöm a földgolyót. Azt se gondoltam, hogy én énekes leszek, hiszen az iskolában, az általános és középiskolában annak idején még csak egy iskolai rendezvényen még csak szavolni sem volt nagyon merszem. Úgyhogy érdekes dolgokat produkál az élet, és én hiszem azt, hogy ebben a Jóisten keze van, hogy valakit valamiért oda terel, ahova ő való.
0: Én sokszor szoktam a balesetemről beszélni, most is csak azért említem meg, hogy kérdezem, hogy neked volt-e valami olyan konkrét érzésed, hogy ez most jel, ezt most valamiért kaptad, ezt most jól csináltad, most, tehát fogod-e a jeleket, amiket esetleg odafentről küldenek? Volt-e nehézséged, amiből kirántott a Jóisten, vagy volt-e valami olyan tényleg csodálatos esemény az életedben, hogy azt érezted, ez azért van, mert ő most fentről mind a két szemét rád nyitja ki.
1: Igen, én hiszek ezekben a dolgokban. Abszolút. Volt több olyan, valóban több olyan esemény volt az életemben, amire azt mondtam, az volt a legelső gondolatom, hogy ez biztos, hogy az így nem magától történt, csak így a semmiből, hanem ezt egy felettünk való magasabb égi hatalom rendezte így, úgyhogy előfordultak ilyen dolgok az életemben, igen, amiért nagyon hálás voltam.
0: No, hát ennek nagyon-nagyon örülök. És akkor például gondolom én, hogy a nagyfiad is a Jóisten egyik áldása. Most beszélj egy kicsit Botiról, milyen papának tartod magad? Szigorú vagy azért, mert hát ugye tudom, hogy elváltatok, és ritkábban találkoztok, bár látom mindig a Facebookon, hogy nagyon-nagyon sokszor együtt vagytok. Te szigorú apukának tartod magad, vagy inkább elengedő vagy, hogy ritkábban találkoztok, vagy ez hogy van nálatok? Egyáltalán mennyit tudtok együtt lenni?
1: Hát igen, mivel mi elváltunk a feleségemmel, és ilyenkor az emberben automatikusan van egy lelkiismeret furdalása a gyerekével szemben, ugye, mert akárhogy nézzük, akármilyen szemszögben, azért mégiscsak a gyermek sinyli meg egy válásnak a körülményeit. Úgyhogy én abszolút nem vagyok szigorú apuka, sőt, nagyon hajlamos voltam és vagyok arra, hogy elkényeztessem a gyermekemet, főleg azért is, mert nem velem él. De amikor, ahogy a munkahelyem engedi, ahogy az operaház engedi, ugye, ha nincsenek hétvégén előadásaim, akkor azonnal megyek érte Veszprémbe, hozom ide fel Budapestre, csinálunk különböző programokat. Úgyhogy én ezt mindig elmagyaráztam neki már kicsikora óta, hogy én az anyukáját hagytam el, de őt soha. Persze akkor egy 3 éves gyerek ezt nem fogja fel az eszébe, sőt, azt se fogja fel, hogy mi az, hogy válás. Igazából azt érzékeli az érzékszerveivel valahogy, a kis lelkével, hogy valami megváltozik körülötte. és az ember ezt automatikusan próbálja ellensúlyozni valahogyan.
0: Tudom, többek között Angliába is elvitted őt.
1: Igen, hát ahova volt lehetőségem, azért ő nagyon szereti, nagyon rajong az állatokért, és hát ilyen elérhető közelségben lévő országokban, itt Európában azért a Természettudományi Múzeum az mindig az elsőleges úti célunk volt, és hát nagyon-nagyon öröm volt látni az arcán, és tényleg úgy viselkedett, mint egy kis paleontológus. Nagyon öröm volt azt látni, hogy azon a helyen lehet, ahol van. Én azt gondolom, hogy az a legnagyobb ajándék az élettől, hogy egy kisgyermeknek valóra, ha az ember valóra válthatja az állat. Úgyhogy ennél szebb ajándék az életben, én azt gondolom, hogy sem.
0: Azt is kérdezem, hogy érzed-e a gyermekben, hogy valami folytatás van a zene irányába? Milyen érdeklődése van?
1: Botonttal kapcsolatban nagyon érdekes dolog, hiszen tényleg abszolút nagyon pici kora óta kristálytisztán visszaénekli akár egy reklámdallamot, amit hall a televízióban, akár a rádióban, ha meghall egy dallamot, de még csak véletlenül se keresgéli a hangokat, hanem így nyílegyenesen visszaénekel dallam részleteket. Erre felfigyeltünk már pici korában, de jelenleg most jelenleg 14 éves, hogy úgy mondjam, komolyabban nem érdekli a zene, nem érdeklik a művészetek, az állatokat nagyon szereti, az állatkerteket, úgyhogy a kirándulásokat, úgyhogy ezt fontosnak tartom, hogy ezek az élmények érjék őt. Itt vagyunk, és azt tartalmasan töltsük el azt a rövid időt, amikor együtt szoktunk lenni.
0: Igen. Most a karantént nem tudom kihagyni. Azt kérdezem, hogy hogyan viseled a bezártságot, illetőleg mennyire zárod be magad? Mert azt is látom az interneten, hogy sokszor kirándultok, tehát gondolom, hogy akkor nem tartod be annyira ezt a kijárási tilalmat. Egyáltalán hogy viseled? Előadás nélkül milyen az élet?
1: Hát ez valóban így van. Még azt mondhatnám, hogy az első két hét még úgy jól is esett az embernek, hogy tényleg sehova nem kell menni. Én nagyon későn kelő típus vagyok, inkább éjszaka vagyok fent. Valahogy így alakult ez ki, hogy én éjszaka tudok a saját gondolataimé lenni, éjszaka tudom magamat így zagyamba a gondolataimba összeszedni, és inkább délelőtt szoktam sokáig aludni, és ez most kifejezetten jól esett, hogy nem kellett tényleg időre menni bedolgozni. Nagyon jól viseljük a karantént, az biztos, hogy egy idő után már az embernek, ahogy szerintem a legtöbb embernek már az agyára megy ez a bezártság, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy talán a természetben, ahol, és valóban alig találkoztunk emberrel, oda azért kimegyünk és élvezzük a napsütést, élvezzük a tavaszt, élvezzük a szabadságot, hiszen hát egy lakásban lakni, ahol nincs úgymond udvar, azoknak az embereknek azért ez sokat jelent az, hogyha kimehetnek természetbe is. Mi nagyon nagy természetjárók vagyunk, nagyon szeretjük a természetet. Igyekszünk a Balaton felvidéken a tanúhegyeket felfedezni Botival és a kedves párommal, aki már egy éve a mennyasszonyom, Markó Mária Veronika, ő egy zongora tanárnő, és karvezetés szakot végzett szintén ott Kárpátalján, Ungváron. Úgyhogy én azt mondom, hogy boldog ember vagyok. Mindig azt mondom, hogy az embernek elégedettnek kell lenni azzal, amit a Jóisten ad neki. Nem azt mondom, hogy nem kell tenni bizonyos dolgokért, de észre kell venni azt a sok szépet és jót, ami már jelenleg is jelen van az embernek az életében, és tudni kell örülni annak, amit elért, illetve annak, hogy egészséges, és van családja, vannak szerettei, van, aki szeresse, és van, akit szerethet. Úgyhogy számomra ezek az élet fontos dolgok, én úgy gondolom. És természetesen az, hogy a pályámon, a szakmámban azért mindig tudjak egy olyan színvonalon teljesíteni, ami még örömet okozhat a hallgatóságnak, az embereknek, azoknak, akiknek beülnek a színházba, és azt várják, hogy az ember elvarázsolja őket valamiben.
0: vagy pedig hallgatják ezt a műsort, és közben hallgatják Csobolya József szavait. És akkor most már szép lassan megint kifutunk az időből. Kérlek szépen mondjad, hogy milyen zenét választottál?
1: Hát én egy nagyon érdekes áriát választottam így a műsor végére, mert csak azért olyan szempontból érdekes, hogy ez az ária igazából nem az én hangfajomnak való, hiszen Georges Bizet Carmen című operájából fogom elénekelni a Torreador indulót, vagy Torreador áriát, Escamillo áriáját, de ugye Escamillo az egy bariton szerep, az én hangfajom pedig tenor. Viszont mindig azt szokták mondani, és ez valóban így van, hogy a Torreador ária az az ária az opera irodalomba, amit mélybasszusoktól kezdve tenoristákig szoktak énekelni. Én nagyon szeretem egyébként a bariton szerepeket, a bariton karaktereket az opera irodalomba. Sok olyan van többek között Rigoletto szerepe is, amit nagyon-nagyon szívesen elénekelnék, de soha nem lesz rá lehetőségem, mert nem az a hangfaj vagyok. Viszont a Torreador áriát, ezt most kérem, bocsássák meg nekem, és hallgassák meg tőlem tenor hangon.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kívánok további nagyon kellemes időtöltést a karantén ellenére is, és örülök, hogy egy ilyen kedves és szívderítő, vidám beszélgetést nyújthattunk a közönségnek. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm neked, Kamilla, a riportot, és szeretettel üdvözlöm továbbra is a kedves hallgatóságot. Köszönöm a beszélgetést.
0: Viszont hallásra Dévai Nagy Kamillát és Csobolya Józsefet hallották.
1: Viszont hallásra minden jót kívánok mindenkinek!

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A közösség megosztását ne támogasd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 26 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Koráh heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. 4 Mózes

0: 16:1-től 18:32-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a Szent Hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen. Mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, mint az Úrnak adottakat néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában. Te pedig és a te fiaid, te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben. 4 Mózes 18, 5-től 7-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pártot ütött Korach. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak. Tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Korach története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot, aláásta Mózes tekintélyét, azt híreztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot, lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Nyári csodák a zsidó negyedben. Holnap a múzeumok éjszakáján. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban, a múzeumok éjszakája estéjén, holnap, június 20-án, szombaton este, 21:50-től a helyszínek, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombach-Sebestyén utcai zsinagóga. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Reggeli csendesség. Add át sérüléseidet az Úrnak.

Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Olyan jó újra és újra tudatosítani, hogy Jézus nem küld el magától akkor, amikor testi vagy lelki betegségeinkkel, bűneinkkel hozzá megyünk. Amikor valami miatt sajog a szívünk, vagy szenved a testünk. Ő éppen ezekért a pillanatokért jött erre a földre. A megváltás csodája azért történt, hogy mi meggyógyuljunk. Hogy visszanyerve testi-lelki egészségünket, dicsőítsük mennyei atyánkat. A földi életünk során gyakran érnek mindannyiunkat bántások, igazságtalanságok, rágalmazások, különböző nehézségek. Ezeket nem tudjuk kikerülni. De ez nem jelenti azt, hogy bele kell, hogy betegedjünk az életbe. A lelki és szellemi vírusok, a bűn vírusa, mint például a harag, az irigység, az önsajnálat, az ítélkezés, az aggodalom, állandóan támadni fognak bennünket. Meg kell tanulnunk védekezni ellenük. Amikor közel vagyunk Istenhez, biztonságban vagyunk. De amikor eltávolodunk tőle, veszélybe kerülünk. Ezért nagyon figyelj oda arra, hogy mit engedsz be a szívedbe. Mert ha bebocsájtod a bűn vírusát, az megbetegít téged. Állj ellen a fertőzésnek. Táplálkozz rendszeresen Isten igéjével. Pihenj meg az Úr imádatában, és felfrissülsz. Jézus Krisztus szavai segítenek neked megőrizni az egészségedet. Gyógyulást hoznak, és megoltalmaznak a bűn megbetegítő hatásától. Ha pedig már megfertőzött a bűn vírusa, akar meggyógyulni. Vannak, akik szeretnek betegek lenni. Belesüppednek az önsajnálatba, a keserűségbe, mert akkor élvezhetik környezetük figyelmét, sajnálatát. De nálad ez ne így legyen. Fektesd be minden energiádat a gyógyulásba. Ejtsd fogjul a helytelen gondolatokat, beszédeket. Változtasd meg a gondolkodásodat. Add át sérüléseidet az Úrnak, ne ragaszkodj hozzájuk. Cserébe pedig megkapod a gyógyulást, és Isten ereje kiárad az életedben.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 19-e. Máté evangéliuma 18. fejezet 21-től 35. versig. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte is, így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátottam, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott, az a szolga összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő atyafiának. Az életben vannak okos emberek, akiknek nagyon jó a memóriájuk, és vannak olyanok, akiknek nem adatott annyi. Érdekes jelenség, hogy amikor a régmúlt sérelmei kerülnek szóba, a legtöbb ember pontosan emlékszik az eseményekre, és kiderül, hogy mindenkinek jó a memóriája. Képesek vagyunk évekig, vagy évtizedekig hordozni a sérelmeinket. Jézus korában az izraeli felfogás szerint egy ember 3-szor vétkezhet úgy, hogy meg lehessen neki bocsátani. Péter már előre túl akarja licitálni ezt a mértéket, ezért így tette fel a második kérdését. Még 7-szer is? Egy pillanatra megállva a történetben a 3 és a 7 is már elég magas szám, főleg amikor a személyünket ért sérelem van a háttérben. A legtöbb ember már ezt az akadályt se képes leküzdeni. Jézus válaszában a Lámek formulára utal. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Mózes első könyve 4. fejezet 24. verse. Csak éppen ott a bosszúról, itt pedig a megbocsátásról van szó. A 70-szer 7-szer számadatot nem matematikailag kell értelmezni. A Lámek formula szerint a bosszúállás minden határon túlmutat. Jézus szerint a megbocsátásnak ne legyen határa. Erre csak a mindenható Isten segítségével lehetünk képesek. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Lina Fernanda Montoya írta Valle de Caucából, Kolumbiából. Élő víz. Jézus így válaszolt: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. János evangéliumának 4. fejezetének 13. és 14. verse. Lányom a nagyapjától egy növényt kapott ajándékba. Ez a növény szerette a napfényt, de a sok esőt is. A gondoskodásért cserébe gyönyörű fehér és rózsaszín virágokkal ajándékozott meg bennünket. Úgy tűnt, minden rendben van. Azonban több hét eltelt eső nélkül, ezért nekünk kellett öntöznünk. Bár a növény életben maradt, zöld levelei elvesztették korábbi fényüket, és nem hozott új virágokat. Egy reggel végre kiadós eső esett. Férjemmel és lányommal gyorsan a terasznak arra a részére vittük a növényeket, ahol az eső éri őket. Másnap pedig örömmel láttuk, hogy kedvenc virágunkon 5 új bimbó jelent meg. 2 év múlva ez újra és újra megismétlődött. Miközben a családunk továbbra is örömét leli a növényben, világossá vált, hogy csak akkor virágzik, amikor közvetlenül mennyei atyánktól kapja a vizet. Így van ez velünk is. Csak akkor virágzunk, amikor Krisztus Jézusban élünk, ő az élő víz forrása, aki csillapítja szomjúságunkat és lelki megújulást ad. Urunk, élő víz forrása, újíts meg minket napról napra, hogy kivirágozhassunk és áldás lehessünk. Amen. Napi gondolat: ha Isten az életem forrása, akkor virágzom és növekszem. Imádkozzunk azokért, akik nem jutnak tiszta ivóvízhez.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Túrmezei Erzsébet, a nagy kívánság. Siet haza, fáradta lépte, a kopott ajtót már elérte. Ott hallgatózik egy parányit, aztán a kis családra rányit. Az öt kicsinyt az asszony éppen most fekteti le sorra szépen. Vidám, meglepett ujjongás a fáradt apa fogadtatása. Leül a székre, hosszan hallgat. Örül az öt csicsergő hangnak. Esti imájuk, amint mondják, mintha levennék minden gondját. Ha ők hordozzák az imákat, van dolga most az angyalkáknak. Karácsony este nincs már messze, s ki mit kívánna, mit szeretne, elsorolgatja kérő szóval. Úgy beszélget a megváltóval. Egyiknek sincsen nagy igénye. Szegény gyermek mi sokat kérne? Karácsonyfát, cukrot a fára, égő gyertyákat zöld ágra, pénzt apukának tüzelőre, új talpat a lyukas cipőre. A kis Annus csak várja békén, míg rá is sor kerül a végén, s kicsi kezét imára téve, kitekint a csillagos éjbe. Édes Jézus, kérlek szépen, hozz karácsonyra babát nékem. Beszélőt, alvót, aranyhajút, az égtől ide úgyse nagy út, s a ragyogó csillagboltokban te neked bizonyosan nagyon sok van. A bízva mondott kis imádság után a fáradt szempillácskák lecsukódnak, s az édes álom öt gyermeket hord szelíd szárnyon. Hallgatagon, szomorú szemmel tekint az asszonyra az ember. Úgy fölment mindennek az ára, dehogy telik alvó babára. Kicsi Annus, nagyot kívántál. Ha szüleid szívébe látnál, s tudnád, hogy ott marcangol éget, vissza is vonnád a kérésed. Vagy mosolyognál bízva szépen, hiszen én az Úr Jézustól kértem. Telnek a napok gyorsan, frissen. Nem lelnek tétlenül senkit sem. Annuska is dolgozik, fáradt. Kér anyukától rongyocskákat. Kisimítgatja, összerakja. Minek, kislányom? Kért az apja. S hittel felel a gyermek szája. Ez mind az új babám ruhája. Elérkezik a szívrepesve, csengbe várt karácsony este. Cukrot raknak a fenyőfára, égő gyertyát a zöld ágra, s egy olcsó kis baba is vár a nevető szemű Annuskára. Jaj, ha majd sír, nem ilyet kértem, miért is tud beszélni, miért nem? Valaki zörget, beeresztik. Megkérdik nyájasan, mi tetszik. Csomagot hoz a szomszéd házból, egy szomszéd édesanyától. Ő küldi szeretete jelét, meghalt kislánya játékszerét, hogy így áldozzék emlékének. A szülők csak ámulnak, néznek, kibontják. Ó, csodák csodája! Ott az Annuska nagy babája. Mamma, sír a szó a szájáról, nagy kék szeme csukódik, zárul. Láttán ennek a szép csodának, mozdulatlan, mély csendben állnak.
s a kis Annuskával kéz a kézben, közéjük, mintha Jézus lépne. Szelíd szemrehányással szólva. Hát van, amit a hit nem nyer meg? Miért nem hisztek, miként a gyermek?

0: Énekelj, és a világ veled énekel.
1: A boldogság útja. Új éneket adott számba, ami Istenünk dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. 40. Zsoltár 3. verse. Gondolatok az ígéről. Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Új éneket kíván adni a szívünkbe, ami Istenünk dicséretét. Azt szeretné, hogy higgyük el, megbocsátja bűneinket, és elveszi igazságtalanságunkat. Dalt ébreszt szívünkben az ő dicséretére. Az Istennel való odaszentelődés minden cselekedete örömet jelent számunkra, mert ha értékeljük a világosságot, amelyet a menny adott számunkra, akkor több és nagyobb világosságot kapunk. Ki kell tárnunk szívünket az igazság napjának sugarai előtt. A tökéletes odaadásban boldogság rejlik. Dicsérjük az Urat, beszéljünk jóságáról és hatalmáról, dicsérjük szívvel és lélekkel őt, aki egészségünk forrása, megváltónk és Istenünk. Dicséretünket és hálaadásunkat fejezzük ki énekben. Amikor ránk támad a kísértő, ahelyett, hogy kifejezést adnánk szomorú érzéseinknek, hitáltal zengjünk hálaéneket Istennek. Az ének olyan fegyver, amelyet mindig sikeresen használhatunk a csüggedés ellen. Ha így módon kitárjuk szívünket, megváltónk jelenlétének napfénye előtt, elnyerjük az ő áldását.

0: amit apám adott.
1: Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Máté evangéliuma 7. fejezet 11. vers. Apám három olyan ajándékot adott nekem, amelyek felkészítettek egy boldog és teljes életre. Egy fillérjébe sem kerültek neki, de ma már felbecsülhetetlen kincsek. Először is apám éreztette velem, hogy különleges vagyok. A második, nagyon szerette anyukámat. A harmadik, megajándékozott optimizmussal. Három egyszerű ajándék, de ezek tettek azzá, ami vagyok. Apa mindig úgy gondolta, hogy különleges vagyok. Ezt onnan tudtam, ahogy a szoba másik végéből rám kacsintott, vagy ahogy összejöveteleken a válla mögé vett. Tinédzserként iskola után a gyárában dolgoztam. Nagyon szerette azt mondani a látogató üzletembereknek, ismerd meg a lányomat. A halála előtt néhány napban elolvasta az első, a Gyermekek megértése című könyvemet, de nem azért, mert érdekelte a téma, hanem mert érdeklődött irántam. A második ajándék, amit apától kaptam, az volt, hogy őszintén szerette anyát. Amikor behunyom a szemem, és anyára és apára gondolok, látom anyát a konyhában a mosogató mellett ülni, és apát, amint mögötte körbejön és megöleli. Nagyon szeretem ezt a képet. Ami pedig az optimizmust illeti, talán ez volt a legnagyobb ajándék. Nem emlékszem, hogy apám valaha is csüggett volna, bár 10 évig küzdött a manufaktúra életben tartásáért, és végül nincstelenül fel kellett adnia. A céget elvesztette, de a reményt nem, és új hegyeket mászott meg. Nem sokkal később apám igazi vállalkozása olyan sikeres lett, hogy Humpal a hegyi ember néven kezdték el emlegetni. Apa álmodozó volt. Mindig milliónyi projektet tárolt a fejében. Nos, egy nap majd kezdte és elmesélte nekünk álmai egy-egy darabját. Persze nem sokára a dolgok kezdtek formát ölteni. Igen, apám három csodálatos ajándékot adott nekem, amelyek egy jó élet alapját képezték, de egyik sem hasonlítható ahhoz az ajándékhoz, amit mennyei atyám adott nekem, az örök élethez. A földi atyád megajándékozott az élettel, de mi mást adott még neked? Miért nem mondasz neki köszönetet? És miközben ezt teszed, köszönd meg mennyei atyádnak Jézust, a legnagyobb ajándékot, mert Jézus nélkül nem lenne örök élet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

0: Lehetséges-e, hogy vannak imák, amikre Isten nem válaszol? Ebben a részben érdekes megfigyelni, hogy Isten világosan megmondta Jeremiásnak, ne töltse többé az idejét az izraelitákért való imával. Így szólt hozzá. Te pedig ne imádkozz ezért a népért, és ne mondj értük esdeklő imádságot. Nem hallgatom meg őket, amikor segítségül kiáltanak hozzám a veszedelem miatt. Miért mondana ilyet Isten? Néhány ígeverssel korábban megtaláljuk a választ. Nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem mindenki a maga megáltalkodott gonosz szíve szerint élt. Visszatértek őseik korábbi bűneihez, akik nem voltak hajlandók hallgatni igéimre, más isteneket követtek, és azokat tisztelték. Izrael és Júda háza megszegte a szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem. Valóban, Isten választott népe, bár a törvény és ura akaratának teljes birtokában volt, kitartóan haladt az engedetlenség ösvényén, és saját vágyait követte. Isten nem tudta rávenni őket, hogy őt kövessék. Következésképpen nem tudott tovább együtt dolgozni velük. Ezért mondta Jeremiásnak, hogy ne imádkozzon értük. Ám ettől függetlenül nem vetette el őket, és a mi szeretteinket sem veti el. Isten ezt üzeni Jeremiáson keresztül. Hallgassatok szavamra, és teljesítsétek mindazt, amit én parancsolok nektek. Akkor népem lesztek. Én pedig istenetek leszek. Fogadjuk el mi is az isteni üzenet lényegét, éljünk isteni atyánkhoz méltóan.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Így szólt Jézus tanítványaihoz: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter felelvén mondta: Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Máté evangéliuma 16. fejezet 15. és 16. vers. Az igazság, amelyet Péter így megvallott, minden hívő hitének az alapja. Krisztus szava szerint ez az örök élet. János evangéliuma 17. fejezet 3. vers. Ez a felismerés azonban senkit se tegyen öntelté. Péter sem a saját bölcsessége vagy kiválósága által jutott erre a meggyőződésre. Az ember sohasem juthat el az isteni, a felsőbbrendű ismeretére önmagától. Az, hogy Péter felismerte Krisztus dicsőségét, azt igazolta, hogy Isten tanította őt. Boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, mondta neki Jézus. Majd így folytatta: De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A Péter név jelentése kő, guruló kő. Péter nem volt az a szikla, amelyre az egyház épül. A poklok kapui győztek Péter felett, amikor átkozódva és esküdözve tagadta meg urát. Az egyház arra a kőszikla alapra épült, akin a poklok kapui nem vehettek diadalmat. Évszázadokkal az üdvözítő eljövetele előtt Mózes tett tanúságot Izrael üdvösségének kősziklájáról. Mózes 5. könyve 32. fejezet 3. és 4. vers. A Zsoltáros is énekelt róla, mint az én erős kősziklámról. Zsoltárok könyve 62. fejezet 8. vers. És Ésaiás így írt felőle: Ezért így szól az Úr Isten, íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet erős alappal. Ésaiás könyve 28. fejezet 16. vers. Péter Isten lelke ihletésére Jézusra vonatkoztatta ezt a proféciát. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá. Péter első levele 2. fejezet 3-tól az 5. versig. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, aki a Jézus Krisztus. Korintius első levele 3. fejezet 11. vers. Ezen a kősziklán, mondta Jézus, építem fel az én anyaszent egyházamat. Isten és minden mennyei lény, valamint a pokol láthatatlan seregeinek jelenlétében alapozta Krisztus anyaszent egyházát az élő kősziklára. Ez a kőszikla ő maga, az ő teste, amely érettünk megtöretett és megsebesítetett. A poklok kapui sem dönthetik meg azt az egyházat, amely erre az alapra épült. Mi gyengének látszott az egyház, amikor Krisztus ezeket mondta? Csupán egy maroknyi hívőből állt, akik ellen felvonult a démonok és a gonosz emberek minden ereje. Krisztus követőinek azonban nincs mitől félniük, mert az ő erősségük kősziklájára épült egyház le nem győzhető.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró csodák. Nincsenek szürke hétköznapok. Minden egyes nap színes, izgalmas és szépséggel teli annak, aki figyel, és képes értékelni a hétköznapok apró csodáit. Miriam Mendel.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Kikkel veszed körül magad? Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz. Példabeszédek könyve 13. fejezet 20. vers. Amikor valaki megpróbál leszállítani a földre, tud, hogy valószínűleg a saját szintjére akar lehúzni. Mit tehetsz ilyenkor? Szeresd az illetőt, de ne befolyásoljon túlzottan, amit mond. Ne maradj azok társaságában, akik csak megtűrnek, keresd inkább azokét, akik értékelnek. A japán bonszáj kicsinyfa, amely nem nő nagyobbra fél méternél. Úgy nevelik, hogy kihúznak a földből egy fiatal sarjat, majd elkötik a fűgyökeret és a mellékgyökerei egy részét is, szándékosan visszafogva ezzel a növekedését. A kaliforniai mamutfenyők ezzel szemben hatalmasra nőnek. A róluk elnevezett Sequoia, vagyis óriásfenyő nemzeti parkban álló Sherman tábornok például több mint 80 méter magas, törzsének körfogata pedig 30 méter. Ha kivágnák, több mint 35 szobás házat lehetne felépíteni belőle. A mamutfenyő élete kicsiny magként indul, amely nem nagyobb, mint egy bonszáj magva. Miből adódik hát a különbözőségük? A mamutfenyő csemete a gazdag kaliforniai talajból táplálkozhat, magába szívva a napfényt. Sem a bonszáj, sem a mamutfenyő nem döntheti el, hogy mekkorára nőjön, te viszont dönthetsz. Elhatározhatod például, hogy nem fogsz egy életen át hibáztatni másokat azért, amit veled tettek, vagy nem tettek, a szüleidet is beleértve. Íme a lehetőségeid. Ott maradsz, ahol vagy és szenvedsz, vagy gazdag, termékeny és tápláló környezetet keresel, ahol növekedhetsz. Mindig ilyen egyszerű volna? Nem, de emlékezz Jézus szavaira. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. János evangéliuma 10. fejezet 10. vers. Ha elhiszed ezt, hajlandó leszel változtatni.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a fedhetetlen szív. A mai ige 119. Zsoltár 80. verse. Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent. Gondolatok az ígéről. Ebben az ihletett imádságban biztosítékot nyerünk, hogy akik szoros közösségben élnek Isten igéjével, nem szégyenülnek meg soha. Ez az ima a tökéletes szívről szól. Jó egy tökéletes ima, még jobb a tökéletes ítélő képesség, de az igazságban tökéletes szív a legjobb. Szeretnünk kell az igazságot, és éreznünk, de engedelmeskednünk is kell az igazságnak, különben nem lehetünk fedhetetlenek Isten előtt. Vajon hányan fedhetetlenek ezekben a gonosz időkben? Bár csak a szerző és a hallgató is ilyenek lennének. Sokan megszégyenülnek majd a manapon, amikor minden vita eldől. Akkor belátják saját elgondolásaik ostobaságát, és szégyenkeznek büszkeségük, hűtlenségük, az Úr iránti bizalmatlanságuk miatt, de akik hittek az Úr tanításának, és engedelmeskedtek parancsolatainak, igazolást nyernek mindabban, amit tettek. Akkor majd az igazak fénylenek Atyuk országában, mint a nap. Máté 13:43. Akiket itt e földön megszégyenítettek és rágalmaztak, azoknak szégyene dicsőségre változik a manapon. Legyen imádságunk ez a fenti íge, akkor biztosak lehetünk, hogy ígérete beteljesedik rajtunk. Ha az Úr tökéletessé teszi szívünket, meg is szabadít mindenkor. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum holnap, június 20-án szombaton 17 órától éjfélig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó esttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok Éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín a Pilis Csaba Bétel Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Add át sérüléseidet az Úrnak.

Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Olyan jó újra és újra tudatosítani, hogy Jézus nem küld el magától akkor, amikor testi vagy lelki betegségeinkkel, bűneinkkel hozzámegyünk. Amikor valami miatt sajog a szívünk, vagy szenved a testünk. Ő éppen ezekért a pillanatokért jött erre a földre. A megváltás csodája azért történt, hogy mi meggyógyuljunk. Hogy visszanyerve testi-lelki egészségünket, dicsőítsük mennyei atyánkat. A földi életünk során gyakran érnek mindannyiunkat bántások, igazságtalanságok, rágalmazások, különböző nehézségek. Ezeket nem tudjuk kikerülni. De ez nem jelenti azt, hogy bele kell, hogy betegedjünk az életbe. A lelki és szellemi vírusok, a bűn vírusa, mint például a harag, az irigység, az önsajnálat, az ítélkezés, az aggodalom, állandóan támadni fognak bennünket. Meg kell tanulnunk védekezni ellenük. Amikor közel vagyunk Istenhez, biztonságban vagyunk. De amikor eltávolodunk tőle, veszélybe kerülünk. Ezért nagyon figyelj oda arra, hogy mit engedsz be a szívedbe. Mert ha bebocsájtod a bűn vírusát, az megbetegít téged. Állj ellen a fertőzésnek. Táplálkozz rendszeresen Isten igéjével. Pihenj meg az Úr imádatában, és felfrissülsz. Jézus Krisztus szavai segítenek neked megőrizni az egészségedet. Gyógyulást hoznak, és megoltalmaznak a bűn megbetegítő hatásától. Ha pedig már megfertőzött a bűn vírusa, akarj meggyógyulni. Vannak, akik szeretnek betegek lenni. Belesüppednek az önsajnálatba, a keserűségbe, mert akkor élvezhetik környezetük figyelmét, sajnálatát. De nálad ez ne így legyen. Fektesd be minden energiádat a gyógyulásba. Ejtsd fogjul a helytelen gondolatokat, beszédeket. Változtasd meg a gondolkodásodat. Add át sérüléseidet az Úrnak, ne ragaszkodj hozzájuk. Cserébe pedig megkapod a gyógyulást, és Isten ereje kiárad az életedben.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 19-e. Máté evangéliuma 18. fejezet 21-től 35. versig. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte is, így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátottam, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott, az a szolga összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő atya fiának. Az életben vannak okos emberek, akiknek nagyon jó a memóriájuk, és vannak olyanok, akiknek nem adatott annyi. Érdekes jelenség, hogy amikor a régmúlt sérelmei kerülnek szóba, a legtöbb ember pontosan emlékszik az eseményekre, és kiderül, hogy mindenkinek jó a memóriája. Képesek vagyunk évekig, vagy évtizedekig hordozni a sérelmeinket. Jézus korában az izraeli felfogás szerint egy ember 3-szor vétkezhet úgy, hogy meg lehessen neki bocsátani. Péter már előre túl akarja licitálni ezt a mértéket, ezért így tette fel a második kérdését. Még 7-szer is? Egy pillanatra megállva a történetben a 3 és a 7 is már elég magas szám, főleg amikor a személyünket ért sérelem van a háttérben. A legtöbb ember már ezt az akadályt se képes leküzdeni. Jézus válaszában a lámek formulára utal. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az lámekért. Mózes első könyve 4. fejezet 24. verse. Csak éppen ott a bosszúról, itt pedig a megbocsátásról van szó. A 70-szer 7-szer számadatot nem matematikailag kell értelmezni. A lámek formula szerint a bosszúállás minden határon túlmutat. Jézus szerint a megbocsátásnak ne legyen határa. Erre csak a mindenható Isten segítségével lehetünk képesek. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Lina Fernanda Montoya írta Valle de Caucából, Kolumbiából. Élő víz. Jézus így válaszolt, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. János evangéliumának 4. fejezetének 13. és 14. verse. Lányom a nagyapjától egy növényt kapott ajándékba. Ez a növény szerette a napfényt, de a sok esőt is. A gondoskodásért cserébe gyönyörű fehér és rózsaszín virágokkal ajándékozott meg bennünket. Úgy tűnt, minden rendben van. Azonban több hét eltelt eső nélkül, ezért nekünk kellett öntöznünk. Bár a növény életben maradt, zöld levelei elvesztették korábbi fényüket, és nem hozott új virágokat. Egy reggel végre kiadós eső esett. Férjemmel és lányommal gyorsan a terasznak arra a részére vittük a növényeket, ahol az eső éri őket. Másnap pedig örömmel láttuk, hogy kedvenc virágunkon 5 új bimbó jelent meg. 2 év múlva ez újra és újra megismétlődött. Miközben a családunk továbbra is örömét leli a növényben, világossá vált, hogy csak akkor virágzik, amikor közvetlenül mennyei atyánktól kapja a vizet. Így van ez velünk is. Csak akkor virágzunk, amikor Krisztus Jézusban élünk, ő az élő víz forrása, aki csillapítja szomjúságunkat és lelki megújulást ad. Urunk, élő víz forrása, újíts meg minket napról napra, hogy kivirágozhassunk és áldás lehessünk. Amen. Napi gondolat: ha Isten az életem forrása, akkor virágzom és növekszem. Imádkozzunk azokért, akik nem jutnak tiszta ivóvízhez.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Túrmezei Erzsébet, a nagy kívánság. Siet haza, fáradta lépte, a kopott ajtót már elérte. Ott hallgatózik egy parányit, aztán a kis családra rányít. Az öt kicsinyt az asszony éppen most fekteti le sorra szépen. Vidám, meglepett ujjongás a fáradt apa fogadtatása. Leül a székre, hosszan hallgat. Örül az öt csicsergő hangnak. Esti imájuk, amint mondják, mintha levennék minden gondját. Ha ők hordozzák az imákat, van dolga most az angyalkáknak. Karácsony este nincs már messze, s ki mit kívánna, mit szeretne, elsorolgatja kérő szóval, úgy beszélget a megváltóval. Egyiknek sincsen nagy igénye, szegény gyermek mi sokat kérne. Karácsonyfát, cukrot a fára, égő gyertyákat zöld ágra, pénzt apukának tüzelőre, új talpat a lyukas cipőre. A kis Annus csak várja békén, míg rá is sor kerül a végén, s kicsi kezét imára téve, kitekint a csillagos éjbe. Édes Jézus, kérlek szépen, hozz karácsonyra babát nékem. Beszélőt, alvót, aranyhajút, az égtől ide úgyse nagy út, s a ragyogó csillagboltokban te neked bizonyosan nagyon sok van. A bízva mondott kis imádság után a fáradt szempillácskák lecsukódnak, s az édes álom öt gyermeket hord szelíd szárnyon. Hallgatagon, szomorú szemmel tekint az asszonyra az ember. Úgy fölment mindennek az ára, dehogy telik alvó babára. Kicsi Annus, nagyot kívántál. Ha szüleid szívébe látnál, s tudnád, hogy ott marcangol éget, vissza is vonnád a kérésed. Vagy mosolyognál bízva szépen, hiszen én az Úr Jézustól kértem. Telnek a napok gyorsan, frissen, nem lelnek tétlenül senkit sem. Annuska is dolgozik, fáradt, kér anyukától rongyocskákat, kisimítgatja, összerakja. Minek, kislányom? Kért az apja. S hittel felel a gyermek szája. Ez mind az új babám ruhája. Elérkezik a szívrepesve, csengbe várt karácsony este. Cukrot raknak a fenyőfára, égő gyertyát a zöld ágra, s egy olcsó kisbaba is vár a nevető szemű Annuskára. Jaj, ha majd sír, nem ilyet kértem, miért is tud beszélni, miért nem? Valaki zörget, beeresztik. Megkérdik nyájasan, mi tetszik. Csomagot hoz a szomszéd házból, egy szomszéd édesanyától. Ő küldi szeretete jelét, meghalt kislánya játékszerét, hogy így áldozzék emlékének. A szülők csak ámulnak, néznek, kibontják. Ó, csodák csodája! Ott az Annuska nagy babája. Mamma, sír a szó a szájáról, nagy kék szeme csukódik, zárul. Láttán ennek a szép csodának, mozdulatlan, mély csendben állnak.
a kis Annuskával kéz a kézben, közéjük, mintha Jézus lépne, szelíd szemrehányással szólva. Hát van, amit a hit nem nyer meg? Miért nem hisztek, miként a gyermek?

0: Énekelj, és a világ veled énekel.
1: A boldogság útja. Új éneket adott számba, ami Istenünk dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. 40. Zsoltár 3. verse. Gondolatok az ígéről. Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Új éneket kíván adni a szívünkbe, ami Istenünk dicséretét. Azt szeretné, hogy higgyük el, megbocsátja bűneinket, és elveszi igazságtalanságunkat. Dalt ébreszt szívünkben az ő dicséretére. Az Istennel való odaszentelődés minden cselekedete örömet jelent számunkra, mert ha értékeljük a világosságot, amelyet a menny adott számunkra, akkor több és nagyobb világosságot kapunk. Ki kell tárnunk szívünket az igazság napjának sugarai előtt. A tökéletes odaadásban boldogság rejlik. Dicsérjük az Urat, beszéljünk jóságáról és hatalmáról, dicsérjük szívvel és lélekkel őt, aki egészségünk forrása, megváltónk és Istenünk. Dicséretünket és hálaadásunkat fejezzük ki énekben. Amikor ránk támad a kísértő, ahelyett, hogy kifejezést adnánk szomorú érzéseinknek, hitáltal zengjünk hálaéneket Istennek. Az ének olyan fegyver, amelyet mindig sikeresen használhatunk a csüggedés ellen. Ha így módon kitárjuk szívünket, megváltónk jelenlétének napfénye előtt, elnyerjük az ő áldását.

0: amit apám adott.
1: Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle? Máté evangéliuma 7. fejezet 11. vers. Apám 3 olyan ajándékot adott nekem, amelyek felkészítettek egy boldog és teljes életre. Egy filérjébe sem kerültek neki, de ma már felbecsülhetetlen kincsek. Először is, apám éreztette velem, hogy különleges vagyok. A második, nagyon szerette anyukámat. A harmadik, megajándékozott optimizmussal. 3 egyszerű ajándék, de ezek tettek azzá, ami vagyok. Apa mindig úgy gondolta, hogy különleges vagyok. Ezt onnan tudtam, ahogy a szoba másik végéből rám kacsintott, vagy ahogy összejöveteleken a válla mögé vett. Tinédzserként iskola után a gyárában dolgoztam. Nagyon szerette azt mondani a látogató üzletembereknek, ismerd meg a lányomat. A halála előtt néhány napban elolvasta az első, a Gyermekek megértése című könyvemet, de nem azért, mert érdekelte a téma, hanem mert érdeklődött irántam. A második ajándék, amit apától kaptam, az volt, hogy őszintén szerette anyát. Amikor behunyom a szemem, és anyára és apára gondolok, látom anyát a konyhában a mosogató mellett ülni, és apát, amint mögötte körbejön és megöleli. Nagyon szeretem ezt a képet. Ami pedig az optimizmust illeti, talán ez volt a legnagyobb ajándék. Nem emlékszem, hogy apám valaha is csüggett volna, bár 10 évig küzdött a manufaktúra életben tartásáért, és végül nincstelenül fel kellett adnia. A céget elvesztette, de a reményt nem, és új hegyeket mászott meg. Nem sokkal később apám igazi vállalkozása olyan sikeres lett, hogy Humpal a hegyi ember néven kezdték el emlegetni. Apa álmodozó volt. Mindig milliónyi projektet tárolt a fejében. Nos, egy nap majd kezdte és elmesélte nekünk álmai egy-egy darabját. Persze nem sokára a dolgok kezdtek formát ölteni. Igen, apám 3 csodálatos ajándékot adott nekem, amelyek egy jó élet alapját képezték, de egyik sem hasonlítható ahhoz az ajándékhoz, amit mennyei atyám adott nekem, az örök élethez. A földi atyád megajándékozott az élettel, de mi mást adott még neked? Miért nem mondasz neki köszönetet? És miközben ezt teszed, köszönd meg mennyei atyádnak Jézust, a legnagyobb ajándékot, mert Jézus nélkül nem lenne örök élet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 19-én így szól Isten igéje. Tágas térre állítottad lábamat. 31. Zsoltár 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galatákhoz írt levél 5. fejezet 1. verse. Emília lányom névnapja van ma. E név jelentése küzdő, versengő, és a mi Emíliánk kétségkívül rászolgált nevére, mert az élet minden területén hatalmas küzdő, nagy versenyszellem mozgatja őt. Küzd, harcol a jó tanulmányi eredményekért, teljes átéléssel és győzni akarással van jelen a társas játékokban, de mindennél jobban küzd az atlétikai pályán. Megfeszült izmokkal fut és ugrik, örömmel megy az edzésekre, és tesz meg mindent azért, hogy a versenyeken a dobogóra állhasson. A tágas térre állított lábakról, a szabadságról az a kép jut eszembe, ahogy egy futó nekilódulva fut végig a versenypályán. A táv hosszától függően ugyan, de feltárul előtte a pálya, a lába még a rajtvonalon, a szeme már a célon. Csodálatos, ahogy minden erejét beleadva küzd, de pontosan ismeri a határokat, és hogy mikor lépheti át azokat, és ismeri a célt is. Övé a pálya, tudja, mit kell megfutnia, és szabadsága van beosztani az erejét. És szabadsága van fejben, szívben eldönteni, hogy a tágas térre lépve miként gazdálkodik vele. Keresztény emberként Isten sok mindenre szabadságot adott nekünk. Lábunk előtt ugyan hosszan tekereg az ösvény, ám ahhoz, hogy célba érkezzünk, hogy ő hozzá érkezzünk, jól kell élni ezzel a szabadsággal. Erőnket beosztva, szívben és fejben eldöntve, hova is lépünk.

Imádkozzunk. Uram, Te tágas térre állítottad lábamat, és szabadságot adtál az úton. Ne engedd soha elfelednem, hogy vannak játékszabályok, melyeket tökéletesen megismertetsz velem. A szabadság jó íze nem vészel akkor sem, ha ezek vezetik lépteimet. A tér nem szűkül be akkor sem, ha a megfelelő nyomvonalon maradok. Ne engedd szem elől téveszteni a célt, mely a hamis szabadság édes ízénél drágább nekünk. Amen. Kecó Szilvia áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Tágas térre állítottad lábamat. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

Jean Piaget, a gyermekpszichológia atya, felfedezett egy fontos mérföldkövet a gyermeki fejlődésben, a tárgy állandóságot. Az egyhónaposok már a kedvenc játékuk láttán is izgatottságot mutatnak, és megpróbálnak érte nyúlni. Amint azonban a játék eltűnik a látómezejükből, elveszítik az érdeklődésüket. A gyermek számára a tárgy egyszerűen eltűnt. De általában 2 éves kor után, ha elrejtünk egy játékot a gyermek elől, ő már nem közömbös iránta, hanem keresni kezdi. Sőt, dühös lesz, ha nem találja, mert tudja, hogy létezik, még ha nem is látja. A pszichológusok ezt a természetes felismerést pozitívnak és nagyon fontosnak tartják, mert megnyitja az utat a fejlettebb tudás előtt.

későbbi években a gyerekek szívesen játszanak bújócskát, vagy olyan játékokat, amelyekben eltüntetik a tárgyakat. Az ilyen tevékenységeken nevetésben törnek ki. Az eltűnés és az újbóli megjelenés nagyon vicces, mert legbelül tudják, hogy a tárgy vagy a személy valójában nem tűnt el. Ahogy nőnek, úgy veszítik el az érdeklődésüket az ilyen játékok iránt.

A zsoltáros azt kérdezi. Uram, hol vagy? Betegség, bizonytalanság, fájdalom, sérelem, igazságtalanság, harcok és nehézségek bánat közepette kérdezzük. Uram, miért állsz oly távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? Ez egy normális emberi kérdés, de az igazság, hogy Isten nem rejtőzik el. Az Úr gyakran próbára teszi népét, hogy láthatóvá váljon, mennyire bíznak ígéretében. Amikor úgy tűnik, hogy segítsége késik, éppen akkor munkálkodik a legbuzgóbban a megmentésünkön. Isten csendje nem a távollétét jelenti, hanem hogy épp egy mélyebb lelki növekedés munkálkodik bennünk. A hit nem akkor fejlődik igazán, amikor minden világos, hanem amikor nem látunk, de hiszünk.

A megváltó sötétségbe borult, amikor Isten jelenléte elrejtőzött előle a kereszten. Ez volt a legnagyobb próbatétele. Mégsem adta fel a hitet. A mindenható megengedi, hogy gyermekeit szorongattatás érje, hogy a világosságban való járásuk nyilvánvalóvá váljon. Ha mindig élveznénk a jelenlétét, akkor hitünk nem kipróbált hit lenne. Az ilyen tapasztalatok, amikor úgy érezzük, hogy Isten távol van, megtisztító és mélyítő célból történnek. Az Úr nem azért engedi meg a csendet, mert közömbös, hanem mert jellemformáló folyamat zajlik. Ha eljön az idő, hogy nem látunk kiutat, ne a saját bölcsességünkre támaszkodjunk, hanem kapaszkodjunk Isten ígéreteibe. A zsoltáros kérdésére, miért rejtőzöl el? A válasz a következő. Mert Isten azt akarja, hogy ne látás szerint, hanem hit által járjunk.

Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Korintusbeliekhez írott második levél, 4. fejezet, 16-tól 18-ig terjedő versek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak, a Rendnek, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Intézményi lelkészt keres a Drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnapi istentisztelet megtartása a két rehabilitációs ház lakóinak, látogatós hétvégén a hozzátartozóknak is, heti 2 bibliaóra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolattartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs leféllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján holnap, június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Várnegyedbe. Június 20-án vársétek is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik fel, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékesegyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. A Főszékesegyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad, az érdeklődők zárás után 19 óra és 21 órai kezdettel zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházát az altemplomtól egészen a harangtoronyig. Templomburger? Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli, a város kiállítóhelyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor kinyitjuk együtt a Szentírást, és szeretnénk megérteni jobban a folyamatokat, akkor mindig ott ágál előttünk az, hogy egy-egy történetnek látszólag vége van, néha kitesznek egy fejezetszámot, ami tovább nehezíti a dolgokat, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy hát akkor ott abba is lehet hagyni az olvasást, és így darabokra hullik, mint amikor valakinek a kezében egy kép szétesik alkotó elemeire, és újra kéne rakni valahogy. Hát amikor az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk, akkor soha nem szabad elfelejteni, hogy van részesemény, és van egy átfogó célja a mindenhatónak, például ugye Macedón területre Isten maga hívja egy látomás által Pál apostolékat. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve Macedón területen nekik minden tökéletesen fog sikerülni, mármint emberi szempontból, hogy nem lesz nehézség, sőt, egymás után jönnek, egyik nagyobb nehézség a másik után, de itt is, ott is, amott is gyülekezetek alakulnak. A legutóbb Tesszalonikában jártunk. Szalonikinek mondják ma ezt a települést, és Szalonikiben, a legjobb tudomásom szerint, mind a mai napig vannak keresztény testvéreink, vannak gyülekezetek, és Szalonikiben nyilván különös lehet, amikor olvassák a nekik írt levelet. Ennek különös hangsúlyt kell adnunk, mert a tesszalonikai testvérek voltak az elsők, akik Pál apostoltól levelet kaptak. De erre majd visszatérünk a mai nap folyamán, hiszen ott hagytuk abba az elmúlt alkalommal, hogy Pálék úgy tudtak elmenni, vagy úgy kellett elmenni Tesszalonikából, hogy Jászonék, az első megtérők között levő egyik nagyon mélyhitű testvérünk, kezességet vállaltak, ami egyben azt is jelentette, hogy óvadékot helyeztek letétbe, azért, hogy Pál apostolék ne kerüljenek börtönbe. Az apostolok cselekedetei 17. fejezeténél van nyitva nálam a Szentírás, a 10. verstől így folytatja Lukács a beszámolót. A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pál Szilásszal együtt Béreába. Ugye tetszenek emlékezni, a múltkor nagyon hangsúlyoztuk, hogy Filippiben Pálék a jogtalanságot hangsúlyozandó, szépen fényes nappal kivezettették magukat a börtönből, és amikor azt mondták, hogy hagyják el a várost, akkor szépen visszamentek Lidiáékhoz, és pont a gyülekezet érdekében úgy döntöttek, hogy nem fognak lapulva, szinte szökve menni, mert ez a gyülekezetnek a hosszú távú érdeke. Itt viszont egy megfeszülő helyzet van, itt még nem jutottunk el olyan helyzetekig, mint Filippiben, és a testvérek együtt imádkozva Pálékkal úgy látták jónak, hogy ugyan letétbe helyezték Jászonék az óvadékot, de ők még ma éjjel menjenek el. És néha úgy látszik, hogy erre is szükség van, hogy is mondják ezt a köznyelvben, hogy a hívő az üldözők elől egérutat nyerjen, mert itt is erről van szó, hogy itt Pál apostol és Szilász gyakorlatilag egy lehetőséggel él, hogy ma éjjel még szabad az út, muszáj menni. A reformációnak az idejéből jutott eszembe egy példa, nem tudom, hogy mennyire tudja a legtöbb hallgató, hogy annak idején, amikor Luther Mártont felelősségre vonták a hitvallásáért, azokért a bizonyos pontokért, amivel összegyűjtötte, hogy mivel nem ért egyet a Biblia alapján, amit a római egyház tanít, akkor utána kimondatott, hogy egy rövid időre kap lehetőséget, de amikor az a rövid idő letelik, utána szabadon bárki őt megölheti. És ezért kellett őt gyakorlatilag a szó szerint elrabolni útközben, hogy ne tudják rajta végrehajtani, ez azt is jelentette egyébként, hogy bármelyik közember, akár egy úton álló, ha őt gyakorlatilag rablógyilkosként kivégzi, akkor se kérték volna az ő vérét senkin számon. Abban a helyzetben egy fejedelem, egy választó fejedelem döntött úgy, hogy akkor ő kimenekíti a szolgái által Luther Mártont, és ebben a különös helyzetben Luther Márton Bibliát fordított aztán. De Pál apostol és Szilás pedig úgy döntött, hogy akkor ők valóban mennek, gyorsan mennek, pontosan azért, hogy a gyülekezetről, a gyülekezetre háruló figyelmet egy picit tereljék, de tessék csak figyelni. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába, ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Ez alapvetően egy szíven ütő dolog, olyan, mintha valamiféle előítélet, vagy valamiféle utóítélet sugározna Lukács szavaiból, hogy hát a tesszalonikaiakra ez rossz fényt vet. Nem, nagyon jó fényt vet a béreaiakra. Meg lehet kérdezni ilyenkor persze természetesen, hogy mitől nemesebb lelkűek a béreaiak. Erre én nem tudok válaszolni, találgatni tudok, de abban a hitben találgatok, hogy talán nem fogok messze esni a valóságtól, ha azt mondom, hogy tetszik tudni, úgy van ez, mint hogy ugyanahoz a felekezethez tartozó gyülekezetbe elmegy valaki itt, majd ott, aztán később amott, és azt fogja mondani, hogy de hát ez mintha nem is ugyanaz a felekezet lenne. Más lelkület, más hozzáállás, másfajta szeretett közösség, az egyik olyan hideg, hogy belép az ember az ajtón, és jégcsappá merevedik a lelke, a másik az sokkal melegebb, de igazából a melegséget az valami klubéletszerűség sugározza, egy harmadikba pedig bemegy az ember, és azt látja, hogy itt szent az Isten. Itt szentnek tartják az Isten igéjét. És ez az ige jelent a számukra valamit. És abból, hogy Pál apostol bizonyságtételét ők úgy fogadták, hogy kapták elő az ősi tekercseket. Hiszen itt, amikor arról van szó, hogy fogadták az igét, de elővették, napról napra kutatták az írásokat, akkor arra kell gondolni, hogy elővették a Tóra tekercset, ugye ez Mózes 5 könyve, elővették az Ézsaiás tekercset, elővették a többi prófétát, mindent, amire Pál hivatkozott. És meg akarták tudni, hogy így vannak-e ezek. És ez nagyon-nagyon rendben van. Megmondom őszintén, rendkívül boldog lennék, hogyha abban a tudatban beszélhetnék itt a mikrofon másik oldalán, hogy a készülők mögött ülők közül sokan vannak, vagy egyre többen vannak, akik leveszik a polcról, vagy fölveszik az asztalukról a Bibliát, és azt mondják, hogy ne nézzük, miről beszél ez az ember. Vizsgáljuk meg. Tudnélik, hallgatni valakit és egyetérteni vele, megvizsgálás nélkül nem túl bölcs dolog. És bocsánat, hogy így mondom, azért nem túl bölcs dolog, mert akkor a retorika érvényre jut, és esetleg a hitető szép szavak elviszik az embernek a szívét magától, Jézus Krisztustól. A béreaiak azt mondták, hogy ez csuda, amiről Pál beszél. Ha ide jó! Egy kérdés, tényleg így vannak? És hát nyilván miről beszél Pál? Hát Krisztusról. Beszélt róla, mint aki idejött a világba, és nyilván beszélt arról, hogy hát nem emlékeztek? Mózes mondta, prófétát támaszt nektek az Isten olyat, mint én. Ő rá figyeljetek. Na, akkor nézzük meg, mondott ilyet Mózes? Mert ha mondott ilyet, akkor nézzük, milyen környezetben mondta, hogy mondta. Ha nem mondott ilyet Mózes, akkor Pál, Szilász, hagyjátok abba. Aztán lehet, hogy hivatkozott arra Pál, hogy emlékeztek, az a Bálám nevű proféta, amikor meg kellett volna átkozni a népünket. Nem tudta megtenni. Sőt, egy idő után Kinnyában azt mondta, hogy nézem őt, de nem most, látom őt, de nem közel, csillag jön föl Jákobból, királyi pálca Izraelből. Aztán Ézsaiás. Na hát, Ézsaiásnál rengeteg mindent lehetett elővenni, hiszen alapvetően elővehették a 7., a 9., 11. fejezetet, és aztán a 40. fejezettől az 55. fejezetig az Úr szenvedő szolgájáról szóló bizonyságtétel van, mint egy külön kis könyvecskében, de aztán az 56. fejezettől is folyamatosan hangzik profécia az érkező Krisztusról. Gondoljunk csak arra a proféciára, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, és ide jönnél közénk. És a béreaiak azt mondták, rendben, Pál, nézzük meg együtt. Azon gondolkoztam, hogy ez a lukácsi megjegyzés, ez vajon Lukástól származik-e? Amikor Béreában voltak, nem mondhatom, hogy Lukács teljesen kezdőhívő volt, de azért igencsak elején a hívő életnek. hiszen ugye emlékszünk, közvetlenül a macedón út előtt csatlakozott Pál apostolékhoz, korábban nem tudunk róla semmit, minden bizonnyal egyébként megtérésre is abban az időben jutott, valahol ott a kikötő környékén találkoztak, mielőtt hajóra szálltak, és most tanulgatja Lukács, hogy hogy kell értelmezni a hívő életet. És nyilván Pál apostol volt az, aki azt mondta, hogy figyeljétek meg, hogy milyen jól csinálják a béreiek. Hallod, Timóteus? Ugye nem felejtjük el, hogy ott volt Timóteus. Hallod, Lukács? Ezek az emberek az igéből akarnak meggyőződni. És nincs más mérce a keresztény hiten belül. Hiába mondogatják, hogy de hát az egyháznak ilyen-olyan-amolyan tanítása. Abban az időben a héber közösségnek volt egy másik mércéje, úgy hívták Talmud. És nagyon sokszor hivatkoztak a rabbik ilyen-olyan-amolyan tanításaira. És most azt mondja a tarzuszi Saul, és nekünk Lukács adja tovább, hogy nemes lelkű az, aki Isten igéjén kívül semmilyen más mércét nem használ. Nálunk is van, a keresztény irányzatokon belül is van, aki azt mondja, hogy na meg az egyházi szokásrend. Ezt szebben is szokták mondani sokkal. A szent hagyományok. Amit mi egyébként kikiáltottunk szentnek, a szentírás soha nem mondta, hogy a hagyományainkat szentként tiszteljük, ellenben azt mondta, hogy keressük az Urat és az ő szentséges orcáját, és hallgassunk az ő igéjére. És amikor Isten igéjét kezdjük el figyelni, akkor a lelkünk is megváltozik. Tehát én úgy gondolom, hogy itt Pál apostolnak az a bizonyos oktató munkája is benne van ebben a minősítésben, hogy megtanította a munkatársait, hogy örvendezzenek annak, amikor valaki előveszi a Szentírást, és amikor kontroll gyakorol a tanítás fölött. Mi lett az eredmény? Így olvassuk a 12. verstől, sokan hittek tehát közülük, sőt, a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Az az igazság, hogy ilyenkor az embernek rengeteg gondolata támad. Ha ez nem a nehéz esetek a Bibliában sorozat lenne, akkor én legszívesebben ezt átlépném, mint ahogy nagyon sokszor legszívesebben azt mondanák, hogy felejtsük már el ezeket a dolgokat, de muszáj észben tartani. Egyrészt az ördög soha nem unta meg a maga szolgáinak se a kiképzését, se a felhasználását. És ahol Isten ügye előre mozdul, ott egészen biztosan meg fog jelenni a hatalomféltés, az egyéb területen megjelenő féltékenység, az anyagi kérdéseknek a fölvetése, a területféltés, a kiszorítósdi, szóval valami biztos meg fog jelenni, nagyon sokszor ez mind együtt. Mi köze volt a tesszalonikai zsidóknak Béreához? Ha megtetszettek figyelni, akkor Pál apostolék elmentek éjszaka, és jócskán odébb van azért Bérea, nem 3 kilométerre esik Tesszalonikától Bérea. Mi köze van hozzájuk? Viszi őket a féltékeny szívük. Megtudták, hogy odajöttek Pálék, vagy odaértek Pálék, hát akkor mentsük meg a béreaiakat is. Ráadásul, és itt szeretném hangsúlyozni, még kereszténységen belül is megjelenik ugyanez, és nyugodtan néven nevezhetjük felekezeti sovinizmusnak. Nagyon-nagyon sokszor jegyezte föl a történelem, például Bibliát terjesztőkről, hogy képesek voltak egyházi személyek utánuk küldeni sokadik városba is csak azért, hogy tönkre tegyék a munkájukat. És azt sem felejthetjük el, hogy egy nevezetes bíboros itt a 20. század közepén, Zalában több ezer Bibliát égettetett el, amikor elindult az evangéliumnak a terjedése, mert hogy nem akarta, hogy az emberek kezébe kerüljön a Szentírás. Erről szívesen hallgatunk. Pedig az a helyzet, hogy amikor beindulnak ezek a mi vagyunk a legfontosabbak, és ne jelenjen meg senki ösztönök, pláne ne jelenjen meg egy olyan evangélium hirdetés, ami elvonja a figyelmet az általunk kívánt területekről, vagy netalántán pénzt csoportosít át, vagy templomi hallgatóságban lesz átcsoportosulás, már nem az a kérdés, hogy vajon az igazsághoz ragaszkodnak az emberek, vagy a gazsághoz. Azért hadd mondjak egy ellenpéldát. Jó pár évvel ezelőtt találkoztam egy nevezetes lelkész családnak a sarjával. Azért nem mondok se felekezetet, se nevet, mert nem szeretném, ha most valaki ezzel kezdene el utána labdázni, vagy ezzel szeretne visszaélni. Szóval az ő édesapja nagyon mély evangéliumi lelkületű ember volt, és hirdette az igét. És meghívták valahova Közép-Magyarország egy településére evangélizálni, és tetszik tudni, mi történt? Felébredtek emberek. A saját felekezetében, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, a saját felekezetében felébredtek emberek. Több tucatnyi ember. De a helyi lelkész olyan féltékeny lett erre a megújuló lelkületre, hogy ott piszkálta a felébredteket, ahol csak lehetett. És megkeresték ezt az embert, hogy most mit csináljunk? Hát a saját lelkipásztorunk tör ellenünk. És azt mondta ez a lelkész, mit kérdeztek erről? Van a településen élő hitű gyülekezet? Visszahőköltek a testvérek. Hát van. Na de hát ők is mondták, hogy azok hova tartoznak. Miért kérdés a számotokra? Menjetek oda közéjük, és éljetek hitben, szeretetben velük. Azóta is sokszor gondolkozom, hogy mekkora bátorság kellett egy ilyen tanácsot adni. Hiszen mindenki pontosan tudta, hogy a tanács is honnan jön, a testvérek se szégyelték elmondani, és nyilván egy bélyekként ott maradt, hogy miféle ember az, aki egy másik felekezethez tanácsolja a saját egyházának a híveit. Az az igazság, hogy sokszor elmondjuk, hogy Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, sem görög, sem héber. Na most itt akkor elalkattunk, ugye? Mert hát van-e ilyen us, meg olyan ista? Persze, mi ismerjük ennek a belső ízét, de megkérdezzük-e magunktól, hogy élő hitű-e az, akivel megosztjuk a Szentírást? Hogy az, aki tanít Krisztus követő? Tessék megnézni a béreaiakat. Jön egy idegen felekezet. Most bocsánat, hogy így mondom, de tessék megérteni. Jön egy idegen felekezet. Krisztust hirdeti. Nem a mózesi törvényekről beszél, sokadik verzióban. Krisztust hirdeti. Azt mondja, hogy eljött a Mesiás, és innentől kezdve egy új szövetség van érvényben, és a Mesiásért másképp kell gyakorolni ezentúl a hitet. És egyre többen átlépnek ebbe a közösségbe, megtalálják a Krisztussal való közösséget. Helyes dolog ez? És aki nem? Sokszor idézzük azt az igét, hogy akié a fiú, azé az élet. Hisszük-e ezt? Persze. Rendes evangéliumi hívő, hát hogy ne hinné? És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És ez akkor is igaz, ha saját felekezetem valamelyik gyülekezetéről kell kimondani. Tetszett ezt gondolni? Ha saját rokonságomban valaki nem ismeri Krisztust, ez akkor is igaz, ez nem vigasztaló, ez súlyos belső kényszer. Könyörögnöm kell az Úrhoz, imádkoznom kell az Úrhoz, kérnem kell az Urat, hogy Uram, adj szabadulást, adj megmenekülést, lehetőleg mentsd meg a lelkét. De attól, hogy én más oldalra állok át, attól nem fog megváltozni a közösségem, a gyülekezetem lelkülete. Mármint, hogyha átállok a Krisztus ellen beszélők oldalára. Tessék csak nézni, mit mond Isten igéje. Azt mondja Isten igéje, hogy Pálék ott Béreában hirdették a Krisztust. Azt is mondja Isten igéje, hogy jöttek a tesszalonikaiak, és megpróbálták szétverni a gyülekezet munkáját. Amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti Isten igéjét, oda jöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Tetszett ezt hallani? Mi a megoldás? Kiderült, hogy célpont lett Pál apostol. A testvérek azt mondták, hogy akkor azt, akit leginkább keresnek, kivonják, és most következik valami rendkívüli a Szentlélek munkájában. Timóteus és Szilász egy sorral előbbre kell, hogy lépjen. Nekik kell tovább vinni a tanítást. Eddig látták, hallgatták, tapasztalták, átélték együtt Pállal, és most nincs mese, tovább kell vinni. Megáll-e a misszió, ha valakit levadásznak, bocsánat, hogy így mondok, vagy valaki ellenséggé válik. Persze, hogy megáll, hát a többiek elmenekülnek, félnek, hát már most látjuk, hogy mi lesz a sorsunk, de hogy akarjuk ezt? Ez a 21. század emberének a reakciója. Az akkori embereknek nem ez volt a reakciója. Azt mondták és azt tanították, hogy Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez a tanítás azt is jelenti, hogy kész vagyok átvenni azt a szerepet, amit az én szolgatársam betöltött, mihelyt szükség van rá. Ki fog tanítani, hogyha azokat, akik most állnak a tanítás szolgálatában, valami éri, akár egy ilyen támadás. Hát jönni kell a második sornak, és a második sor mögött kell, hogy legyen majd egy harmadik, meg egy negyedik. És nagyon sokszor elfelejtettük, hogy az Úr Jézus, amikor a misszió parancsot adta, akkor azt mondta a tanítványainak, menjetek el szélese világra, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ez a tanítás, ez azt jelenti, hogy add tovább a következő generációnak, hogy az továbbadhassa a következő generációnak, hogy az továbbadhassa a következőnek, meg a következőnek, meg a következőnek, mert a Krisztusról szóló bizonyságtétel, hiteles bizonyságtétel, biblikus bizonyságtétel, ráépülve a proféták és apostoloknak az alapjára nem állhat meg. Egy új fejezet nyílik a kereszténységben. Innentől már nem csak egy Pál kaliberű ember hirdeti az igét, hanem jönnek azok, akik megtanulták, akik nem mondhatják azt, mint Pál, hogy személyesen találkoztam a Krisztussal, vagy ott voltam Jeruzsálemben, amikor Krisztus itt élt, hanem akik a hívők bizonyság tétele alapján jutottak hitre, és így élték át a Krisztussal való közösséget, adják tovább másoknak. És az elején emlegettem azt a bizonyos Tesszalonikába írt első levelet, hogy csak tessenek megnézni a preambulumot, a bevezetést, mert ott meg fogják nevezni azt, hogy kik azok, akik ezt a levelet írják, meg viszik. És kiderül, hogy Timóteusnak és Silásnak ebben komoly szerepe van, mert hogy rájöttek, hogy ha nem lehetünk ott személyesen, és nem mondhatjuk el személyesen, akkor még mindig van egy lehetőség. Hát ezért találták ki az írást. És van egy lehetőség arra, hogy a bizonyságtétel akár minden nap fölolvasva megszólaljon. És Isten elkezdte megszervezni, hogy legyen majd egy új szövetség. De ez nagyon sok szenvedés, nagyon sok nyomorúság, sok üldöztetés kellett, meg még az is, hogy Pált ebben a helyzetben a munkatársai tényleg nagyon alaposan eltávolítsák, egészen Athénig, ugye ez már kívül esik Macedónia területén, pontosan azért, hogy az üldözés most őt ne érje, de Pál a munkatársaiban, sőt, nem Pál, hanem Krisztus ezekben az emberekben ott maradt, jelen maradt, és a misszió mehetett tovább. Vajon a mi közösségeink készek-e, képesek-e erre? Akarják-e ezt? Mert könnyen egy hirtelen támadt nehézség véget vethetne a gyülekezetnek. De Krisztus nem ezt akarja, hanem hogy a misszió, a Krisztusról szóló bizonyságtétel hitelesen folytatódhassék. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz Esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Reményik Sándor, egy perc. Egy percre ma úgy néztem fel a csillagokra én, mintha bámuló nagy gyerekszememmel legelőször tekinteném. Egy percre ma gyöngyvirág illat szállt át a szobán. Csodálkoztam, minthogyha legelőször csodálkozni kell édes illatán. Egy percre ma minden oly könnyű lett, s oly egyszerű, s az élet a kezemben engedelmes, jól hangolt hegedű. Egy percre ma megindultam, és nem tudtam, mi az. Messziről, mélyről intett elibém egy elsüllyedt tavasz. Egy percre ma, mint szegény embert, nem húzott az ág. Halkan csengettyűzött a föld alatt sok eltemetett csengettyű virág. Egy percre ma megpróbáltam a más lelkébe látni. Nem ítélve, és el nem ítéltetve. Bocsánatot nyerni, és megbocsátani. Egy percre ma ragyogtak rám halvány testvérarcok, amelyek elé köd ereszkedett, céltalan hajsza és megutált harcok. Egy percre ma, ó, tiszta, bölcs és boldog látomás, elváltozott, mint Jézus a hegyen, s a mindenség be más lett. Be más. Egy percre ma nem lehet azt a percet kibeszélni. Hogy is tudna szivárvány glóriás, tündértörékeny teste rímbe férni? Egy percre ma oly boldog voltam, s oly boldogtalan. Tudva, e perc egy percig tart csupán, és aztán vége van. És én ki tudja, meddig várhatok, lesve zugéltem kis partszögletéből, míg újra fölbukkan egy íj vitorla az örökké valóság tengeréből.

0: Egészségpercek.
1: A depresszió növeli a pocakot. Furcsának tűnhet az az állítás, hogy valakinek nagyobb lesz a hasa depresszióban, hiszen az ilyen betegségben szenvedők általában veszítenek súlyukból. Egy holland vizsgálat azonban igazolja, hogy a depresszióban szenvedő idős betegek jelentős részénél, habár a testtömeg egyáltalán nem növekszik, a zsírszövet lerakódik a hasi területen, és úgynevezett abnormális elhízást produkál. Az régóta ismert, hogy az ilyen típusú elhízás számos betegség, mint például a szív- és érrendszeri betegségek vagy a cukorbetegség kockázatát növeli. Mindez magyarázatot ad arra a tényre is, hogy az időskori depressziót gyakran kíséri a keringési rendszer megbetegedése, valamint a magas vércukorszint. Ezek alapján mindent el kell követni az idősek hangulati betegségének megfelelő kezeléséért, illetve megelőzéséért, mert a pszichés problémák komoly testi bajokhoz vezethetnek.

0: iránytű.
1: Így szólt Jézus tanítványaihoz. Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter felelvén mondta. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Máté evangéliuma 16. fejezet, 15. és 16. vers. Az igazság, amelyet Péter így megvallott, minden hívő hitének az alapja. Krisztus szava szerint ez az örök élet. János evangéliuma 17. fejezet 3. vers. Ez a felismerés azonban senkit se tegyen öntelté. Péter sem a saját bölcsessége vagy kiválósága által jutott erre a meggyőződésre. Az ember sohasem juthat el az isteni, a felsőbbrendű ismeretére önmagától. Az, hogy Péter felismerte Krisztus dicsőségét, azt igazolta, hogy Isten tanította őt. Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, mondta neki Jézus. Majd így folytatta, de én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A Péter név jelentése kő, guruló kő. Péter nem volt az a szikla, amelyre az egyház épül. A poklok kapui győztek Péter felett, amikor átkozódva és esküdözve tagadta meg urát. Az egyház arra

azonban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet erős alappal. Ésaiás könyve 28. fejezet 16. vers. Péter Isten lelke ihletésére Jézusra vonatkoztatta ezt a proféciát. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá. Péter első levele 2. fejezet 3-tól az 5. versig. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, aki a Jézus Krisztus. Korintius első levele 3. fejezet 11. vers. Ezen a kősziklán, mondta Jézus, építem fel az én anyaszent egyházamat. Isten és minden mennyei lény, valamint a pokol láthatatlan seregeinek jelenlétében alapozta Krisztus anyaszent egyházát az élő kősziklára. Ez a kőszikla ő maga, az ő teste, amely érettünk megtöretett és megsebesítetett. A poklok kapui sem dönthetik meg azt az egyházat, amely erre az alapra épült. Mi gyengének látszott az egyház, amikor Krisztus ezeket mondta? Csupán egy maroknyi hívőből állt, akik ellen felvonult a démonok és a gonosz emberek minden ereje. Krisztus követőinek azonban nincs mitől félniük, mert az ő erősségük kősziklájára épült egyház le nem győzhető.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 115. rész. Istené a dicsőség, nem a bálványoké. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő istenük? A mi istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani, megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csendhonába tértek, hanem mi áldjuk az Urat most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat!

Mai szakasz 115. Zsoltár. A Zsoltár író a hitetlenek gúnyolódása és sértése ellen védelmezi Istent. Előfordul, hogy a meggyőződéses hívőkre is ugyanilyen feladat vár. Mint Bibliában bízó emberek,

0: Mi is szembesülünk a kérdéssel, hol van hát a mi Istenünk? Intellektuális és filozófiai magyarázatokkal próbáljuk ezt megválaszolni, azonban milyen hatást érünk el ezzel? Bizonyságtévő tapasztalataink alapján mondhatjuk, hogy a világi beállítottságú környezetben Isten létezésének természet fölötti bizonyítékát várják tőlünk. A hitetlenek közül sokan még azt is kijelentették, hogy hinnének Istenben, ha láthatnák, vagy megérinthetnék őt. Nem elég ismerettel rendelkezni Istenről. Máté a 7. fejezet 21-től 23. versében jellemezte azokat, akik ismerték őt, mégis a saját akaratuk szerint jártak, és ezzel megcsúfolták Istent. Olyan korban élünk, amely a jól értesültségével büszkélkedik. Isten létezéséről információ alapján akar meggyőződni. Bizonyítanunk kellene ezt számukra. Isten létezése azonban legjobban annak a napi alkalmazásában mutatkozik meg, amit Istenről igaznak ismertünk meg. Maga az emberi személyiség döntőbb, mint az, amit mond. De az ember nem emelkedik magasabbra annál, mint akit tisztel. Aki az Urat imádja, az ő képére változik, dicsőségről dicsőségre. Az üzenet, amire a hitetleneknek szükségük van, Isten jellemének megismerése. Ezért mindenben, amit teszünk, az életünkben és a jellemünkben, az ő dicsőségét kell megmutatnunk, föltárva, hogy mit tett értünk Isten kegyelme. Ezt jelenti áldani és magasztalni az Urat. Hitünknek szilárd alapra kell épülnie. Az ének refrénje, Krisztuson, a szilárd kősziklán állok, minden más alap, csupán süppedő homok. Ez így saját tapasztalatunk lehet.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Kikkel veszed körül magad? Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz. Példabeszédek könyve 13. fejezet 20. vers. Amikor valaki megpróbál leszállítani a földre, tud, hogy valószínűleg a saját szintjére akar lehúzni. Mit tehetsz ilyenkor? Szeresd az illetőt, de ne befolyásoljon túlzottan, amit mond. Ne maradj azok társaságában, akik csak megtűrnek, keresd inkább azokét, akik értékelnek. A japán bonszáj kicsiny fa, amely nem nő nagyobbra fél méternél. Úgy nevelik, hogy kihúznak a földből egy fiatal sarjat, majd elkötik a fűgyökeret és a mellékgyökerei egy részét is, szándékosan visszafogva ezzel a növekedését. A kaliforniai mamutfenyők ezzel szemben hatalmasra nőnek. A róluk elnevezett szekvoja, vagyis óriás fenyő nemzeti parkban álló Sherman tábornok például több mint 80 méter magas, törzsének körfogata pedig 30 méter. Ha kivágnák, több mint 35 szobás házat lehetne felépíteni belőle. A mamutfenyő élete kicsiny magként indul, amely nem nagyobb, mint egy bonszáj magva. Miből adódik hát a különbözőségük? A mamutfenyő csemete a gazdag kaliforniai talajból táplálkozhat, magába szívva a napfényt. Sem a bonszáj, sem a mamutfenyő nem döntheti el, hogy mekkorára nőjön, te viszont dönthetsz. Elhatározhatod például, hogy nem fogsz egy életen át hibáztatni másokat azért, amit veled tettek, vagy nem tettek, a szüleidet is beleértve. Íme a lehetőségeid. Ott maradsz, ahol vagy és szenvedsz, vagy gazdag, termékeny és tápláló környezetet keresel, ahol növekedhetsz. Mindig ilyen egyszerű volna? Nem, de emlékezz Jézus szavaira. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. János evangéliuma 10. fejezet 10. vers. Ha elhiszed ezt, hajlandó leszel változtatni.

A reformáció története. Husz és Jeromos. Negyedik rész. Husz János a hatalommal való visszaélésnek nem engedelmeskedett. A legjobban azzal tudta ezt önmagának megmagyarázni, hogy megismétlődött az, ami Krisztus korában történt. Az egyház papjai gonoszokká váltak, és törvényes hatalmukat törvénytelen célokra használták. Ezért fogadta el azt az elvet, amelyet másoknak is hirdetett, hogy a Szentírás tanainak az értelem útján uralnia kell a lelkiismeretet, azaz a Bibliában megszólaló Isten, nem pedig a papság által megszólaló egyház a csalhatatlan vezető. Amikor egy idő után Prágában alább hagyott az izgalom, Husz visszatért a Betlehem kápolnába, hogy még buzgóbban és még bátrabban prédikálja Isten szavát. Ellenségei energikus és befolyásos emberek voltak, viszont a királyné és számos nemes őt pártolta. A nép közül is tömegek álltak mellé. Tiszta, felemelő tanításait és szent életét összehasonlítva a katolikus kapzsiságával, erkölcstelenségével, az általuk prédikált, megalázó dogmákkal, sokan megtiszteltetésnek tartották, hogy táborához tartozhatnak. Husz mindeddig egyedül dolgozott. Most azonban Jeromos, aki angliai tartózkodásakor elfogadta Wycliffe tanításait, szintén bekapcsolódott a reformáció munkájába. E két ember életútja ezután egymásba fonódott, és a halál sem választotta el őket egymástól. A lángelme csillogásának, az ékes beszédnek és a műveltségnek népszerűséget kiváltó ajándékait Jeromos különös mértékben megkapta. Husznak viszont több olyan tulajdonsága volt, amely a jellem igazi erőssége. Higgadt ítélő képessége féken tartotta a lobbanékony, de őszinte alázatos Jeromost, aki felismerte Husz értékét és elfogadta tanácsait. Együttes munkájuk nyomán a reformáció gyorsabban terjedt. Isten lehetővé tette, hogy a kiválasztott emberekre nagy világosság sugározzék. Megnyitotta szemüket, hogy lássák Róma számos tévedését, de a teljes világosság, amelyet Isten a világra akart sugározni, még nem fénylett fel előttük. E szolgái által Isten vezette ki az embereket a katolicizmus sötétségéből, de még nem voltak felkészülve, hogy a teljes világosságot egyszerre fogadják be. Épp úgy elfordultak volna tőle, mint a sokáig sötétségben élők a déli nap fényétől, ha teljes verőfényével rájuk sugárzik. Ezért Isten apránként tárta fel az igazságot a vezetőknek, ahogy a nép be tudta fogadni. Századról századra egyik hűséges munkás követte a másikat, hogy egyre tovább vezessék a népet a reformáció útján. Az egyház szakadás tovább tartott. Most már három pápa versengett a főhatalomért, és viszályuk bűnbe sodorta és felkavarta a keresztény világot. Nem volt elég, hogy egyházi átokkal dobálóztak, még földi fegyverekhez is folyamodtak. Mindegyik igyekezett fegyvereket vásárolni és katonákat szerezni. Természetesen pénzre volt szükség, és hogy pénzhez jussanak, áruba bocsátották az egyháznak adott ajándékokat, hivatalokat és áldásokat. A papok is, feletteseik példáját követve, lelki javakkal üzérkedtek. Harcoltak, hogy megalázzák vetélytársaikat, és megerősítsék saját hatalmukat. Husz napról napra egyre erőteljesebben emelte fel hangját a vallás leple alatt megtűrt förtelmességek ellen, és a nép nyíltan okolta a katolikus vezetőket azokért a szenvedésekért, amelyek a keresztény világot sújtották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A közösség megosztását ne támogasd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 26 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Koráh heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. 4 Mózes 16.1-től 18.32-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen. Mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, mint az Úrnak adottakat néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában. Te pedig és a te fiaid, te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben. 4 Mózes 18.5-től 7-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pártot ütött Koráh. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak. Tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Koráh története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot, aláásta Mózes tekintélyét, azt híreztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő, két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot, lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Nyáréhi csodák a zsidó negyedben. Holnap a múzeumok éjszakáján. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, és igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban, a múzeumok éjszakája estéjén, holnap, június 20-án, szombaton este, 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombach-Sebestyén utcai zsinagóga. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Ma a pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a Bibliai Kánon, az Új Szövetségi Kánon utolsó könyvéhez, a Jelenések könyvéhez. Eredeti elnevezése szerint apokalipszis. Az apokalipszis az két dolgot tartalmaz. Egyrészt valami titokzatosságot, valami eredendő titokzatosságot, amiről lerántja a leplet. Tehát ebben van valami kinyilatkoztatás, ahogy mi keresztények szoktuk nevezni. Valami leleplezés, valami korábbi ismeretlenségnek a megismerése. A könyv a végső dolgokról, a végső történelmi helyzetről beszél. Ezt veszi górcső alá, erre fókuszál, erre koncentrál, és minden egyes sora ezzel van kapcsolatban. Hihetetlenül ismeri az Ószövetség nyelvét. Azt is mondhatnánk, hogy a kód az Ószövetség. Miközben nem találunk egyetlen szó szerinti idézetet benne, hihetetlen sok idézés van, de nem szó szerint, hanem csak utal valamire. Hiszen az olvasók kiválóan ismerik, és kiválóan tudják az Ószövetséget. Elég az Ószövetségre való utalásnak csak egy szavát kifejezni, egy gondolatot. És abban a pillanatban mindenki érzi, hogy miről akar beszélni. Csak hadd mondjam ezt próbaképpen, én két szót fogok mondani. Most pillanatnyi intuícióban, és mindenki tudja, mire gondolok. Talpra magyar. Ugye? Ebben az összefüggésben egy teljesen világos, félreérthetetlen Petőfi idézetet mondtam, és nem kell nekem az egész 1848-as hangulatot felidéznem, csak úgy elég idéznem ebből a versből, és már is minden hallgató azonos hullámhosszan van velem. A szerző egy tekercsben írja meg, eredetileg ez nem könyvformátumban jelent meg, hanem tekercsformátumban, és a címzetjei a hét kisázsiai gyülekezet. Hogy miért ez a hét kisázsiai gyülekezet lesz a címzet, erre az előadásunk második felében még vissza fogunk térni. Az új szövetségi iratok közül egyetlen apokaliptikus irodalmi műnek is felfoghatjuk. Az apokaliptikáról elmondhatunk egy hármas felosztást. Az apokaliptika nem egy keresztény önálló műfaj. Tovább megyek, nem is egy zsidó önálló műfaj. Hiszen az apokaliptika valahol a pogány világban gyökerezik, de ettől az apokaliptikától, végidőről szóló, különleges műfaji irodalmi egységbe ágyazott iratról van szó, ami rögtön az eszkatológiát is jelenti, amit előbb említettem, végidőről szóló üzenetet, megkülönböztetjük így. Van apokaliptika a pogány világban, van apokaliptika a zsidó gondolkodásban, és nyilván ez teljesen eltérő lesz gondolkodásmódjában, de íme azt jelenti, hogy kialakul a keresztény apokaliptika is. A keresztény apokaliptikának a műfaja is kialakul. És az apokaliptika mind a három részben az jellemzi, hogy egy alapvetően vallásos gondolkodású irodalmi művel állunk szemben. Lényegében történelmi szemlélete van, de a történelmi szemlélet az egyfajta visszacsatolást jelent számunkra. Azt is mondhatnánk, hogy a Jelenések könyve az Új Szövetség egyik unikuma, egy különlegessége, hiszen ilyen gondolkodást felfedezünk Pál apostolnál, mondjuk a Tesszalonika levélnek egy bizonyos fejezetében, de hogy ennyire szélesen, ennyire hömpölygőszerű áradattal, ennyire finom ecsetvonásokkal, ennyire tudatosan egyetlen más szerző sem alkotott az Új Szövetségben. Az apokaliptika rendszerint legalábbis a Jelenések könyvében eszkatológiával társul. Az eszkatológia pedig a végső dolgokról szóló tanítást jelzi. És ugyanakkor el tudjuk mondani, hogy a Jelenések könyve jellegzetesen dualista gondolkodású. Amúgy Jánosban is megvan a dualista gondolkodás, már az evangéliumában és a leveleiben is, de itt a Jelenések könyvében is felfedezhető. És világos, hogy minden különösebb nehézség nélkül a könyv olvasása során megállapíthatjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Ki a világosság, ki a sötétség részéhez tartozik. Tehát nagyon szereti ezt a dualista gondolkodást. És lényegében nagyon sokszor visszautal az Ószövetség részeire, jellegzetesen akár a teremtésre, és a teremtés környékén is két ellentétes hatalmat vél felfedezni. Az Isten teremtő hatalmát, és nagyon hamar, rövidesen megjelenik a sátán, a gonosz, a sötétség, aki le akarja rontani, aki meg akarja dönteni az Isten teremtésének erejét. Lényegében ez a gondolkodás az egész könyv struktúráján végig kísérhető. Van egyfajta titokzatosság. János az Apokalipszis könyvben nem akar minden titkot megmagyarázni. Sőt, úgy is mondhatnám, hogy nem akar minden információt tökéletesen megmagyarázni. Egyrészt a szavai egy világos rezonanciát kelt a hallgatókban és az olvasókban, de másrészt hagy egyfajta bizonytalanságot, egyfajta titokzatosságot, és nem célja, hogy mindent, minden körülmények között elmagyarázzon, megoldjon. Ugyanakkor megtanítja az olvasókat és a hallgatókat a sorok között olvasni. Egyfajta felelősséget is átruház, és hisz János abban, hogy az a Szentlélek, aki ihlette a Jelenések könyvét, az Apokalipszis könyvét, az az olvasók és a hallgatók lelkét is ihletni fogja, és ezért nem magyaráz meg minden titkot, hanem a titok valamilyen módon az Isten felé fordítja az emberek és a gyülekezet figyelmét. Az egyik jellegzetes stílus, kifejezési eszköz, forma, amit használ, a látomás. A látomáson keresztül elmondott üzenetek alapozzák meg az egész Jelenések könyvét. Látomások látomásokra következnek. Egyrészt a korábbi látomás a későbbi látomás értelmezőjévé válik, ugyanakkor mégsem tudunk meg mindent részleteiben, csupán a fő vonulatában. A zsidó apokaliptika által használt kifejezéseket, terminus technicusokat, öregkorú, fény, világosság, trón, ítélet, ezeket nagy részt felhasználja, sőt azt is mondhatnám, hogy az egész a zsidó apokaliptikára épül rá, de mivel van egy jellegzetes messiás szemlélete, hogy szerinte a názáreti Jézus betöltötte a zsidó messiás eszményét, ezért különbözik az echte eredeti zsidó apokaliptikáról, és ezért már átlép egy határt, amelyet keresztény apokaliptikának nevezhetünk. Egy biztos, az egész könyv és rendszer központi alakja a feltámadt názáreti Jézus. Különböző perspektívákról, talán úgy is mondhatnám, hogy különböző fényforrásokkal világítja meg, és Jézusnak nagyon sok oldalát ismerjük meg, sok összetevőjét, gondolkodását. Úgy jelenik meg Jézus, mint egyrészt egy ítélő, de másrészt egy főpap. Nem felejthetjük el azt sem, hogy János, ő egy kohanita származású ember volt, aki úgy gondolkodik, aki a képeket, a szimbólumokat, az apokaliptikus jegyeket papként, kohanitaként, zsidó papként fogalmazza meg. Természetesen a messiás mellett megjelenik az antikrisztus is. Krisztus mellett megjelenik az antikrisztus is, amelyik harcot folytat az igazsággal szemben. Mindenki tudja ennek a harcnak a kimeneteleit, mégis úgy fogalmazza meg, hogy maguk az olvasók vagy hallgatók is elkezdenek bizonytalankodni azon, hogy vajon ki lesz a győztes. Hogy az életben a legtöbbször nem az igazság győz. Ehhez az ottani keresztények hozzászoktak, hiszen keresztény üldözés volt. De hogy a történelemben sem, de kezdeti bizonytalankodás után, ami magánvéleményem szerint egy írói stílus, helyére kerülnek a dolgok, és noha az Antikrisztus óriási erővel jelenik meg a könyvön belül, úgy néz ki, hogy mintha egyenlőtlen lenne a küzdelem, de nem a Jézus abszolút ereje jelenik meg dominanciaként, hanem az Antikrisztus mindent lehengerlő, mindent elpusztító, minden igazságot a sárba tipró alakja, mégis a dolgok a könyv végére tökéletesen helyére kerülnek. Annyira, hogy még maga az Antikrisztus is el fogja ismerni Jézusnak az erkölcsi nagyságát és ítéletének igazságosságát. A Jelenések könyvében megjelennek az állatszimbólumok. Elég sokat foglalkoztam az állatszimbólumokkal már az ószövetségi könyvekben, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy először is az első főtétel, istenség a zsidó gondolkodás szerint semmilyen állati szimbólumokon keresztül nem jelenhet meg. A pogány világban az állatszimbólumok istenségként való megjelenítése az tökéletesen elfogadott. Ugyanakkor azt tudjuk mondani, hogy ezzel szögesen ellentétben áll a zsidó gondolkodás, viszont a gonosz megjelenítése állatszimbólumokban nem csak hogy lehetséges, hanem az író által az egyik legelfogadhatóbb, legjárhatóbb utat is jelenti. Azért gondoljunk csak végig a teremtés történetére, amikor a Sátán megjelenik Ádámnak és Évának, vagy Évának a kígyó formájában. És az Ószövetségben más állatszimbólumokat is találunk. De általában ezek az állatszimbólumok valahol a gonoszt próbálják megjeleníteni. Megjelenik a 7-es és a 12-es szám. A 7-es és a 12-es szám szentségéről ószövetségi zsidó vonatkozásában azt hiszem, hogy nem kell kiemeljem különösebben, hiszen hallgatóim előtt magától érthetődő. Így a 7 az megjelenik, mint 7-es szám formájában, a szombatra való utalás formájában. Ez egy szent szám. Ezzel szemben van a 6-os, amely egy emberi szám, sőt, az Antikrisztus száma lesz. Megjelenik a 12-es szám, amely a törzseknek a számát jelképezi. És ezek a számok nem változtathatók. Tehát nem lehet 6-osból 7-est csinálni. Nem lehet 7-esből 12-est. Hiszen ezek a számok, és hadd mondjak megint egy szakkifejezést, a kabalisztika nyelvén elmondott igazságot jelentik. A számok azok valamilyen igazságértékkel, valamilyen mozzanattal bírnak, és a számok túlmutatnak önmagukon. Nem egyszerűen egy számértéket kell lássunk ezekben a számokban, hanem a teljességet, a tökéletességet, vagy magát az Istent. Az Istennek is van száma, és ezek a számok önmagukban túlmutatnak valamilyen módon a Teremtő Istenre. Dániel könyvében találjuk meg az ószövetségi paralleljét, amely egyfajta jellegzetes apokaliptikát fejez ki, egyfajta történelem szemléletet, egyfajta történelemlátást, a történelmet a számok, az állatszimbólumokon keresztül értékeli, vizsgálja, és lényegében ezt a dánieli logikát használja fel, nem egyszerű szolgai formában János a szerző, hanem egyszerűen ezt tovább gondolja, tovább fejleszti. De a dánieli gondolkodást mindenféleképpen megtaláljuk benne. És azt is, hogy a történelem egy világos célja fele halad, Még akkor is, ha a történelemben nagyon sok értelmetlenség, hiába valóság, szenvedés látható és tapasztalható. Megint csak egyetlen egyre gondolok. Gondoljuk el, hogy azok a keresztények, akik János apostol kortársai voltak, százával kerültek, és nyilván itt a százá az talán a legmegfelelőbb, hogy érzékeltessük. Nem millió számra, nem százezer számra. Százával kerültek a cirkuszi játékok kelléktárai közé, feláldozták őket különböző állatviadalokon, vagy egyszerűen csak kivégezték őket. Semmi más bűnük nem volt, csak egyetlen egy keresztény. És ez jelképezi ennek az egész világnak a gonosz voltát. És gondoljunk csak bele, hogy azok az emberek, akik elveszítették hozzátartozóikat. És el kell mondjam, hogy az első század vége fele, ha egy ekkora gyülekezet összegyűlt, ahol volt mondjuk 60 ember, abból a 60 emberből legalább 10%-a azok közé tartoztak, akiket így hívtak, hogy lapsik. Lapsi az volt az a keresztény, akiket a római hatóságok megcsonkítottak. Tüzes fogóval letépték a fülüket, az orrukat szakították ki, vagy az ujpercüket vágták le. És amikor látták, hogy nem adják föl a hitüket, akkor nagyon sokat, különösen az idősebbek között, akik nem voltak megátalkodottak, akik nem voltak fő keresztény vezetők, egyszerűen szabadon engedtek, hogy elég elrémisztő legyen, és megkérdezték, hogy mi történt veled, és akkor azt mondták ezek az emberek, a római hatóságok megcsonkítottak. Megkínoztak. De miért? Hát azért, mert keresztény vagyok. Na most egy ilyen világban, egy ilyen háttérben azt mondani, hogy a történelem az értelmes, a történelem az egy célfele halad, az óriási felelősség volt. Eleve felvállalni a történelemre való hivatkozást. De hát teheti-e egy próféta? Teheti-e egy szent író? Hogy ő metzgerél, azt mondja, hogy ezt elfogadom, ezt megírom, de ezt kevésbé írom meg. Ezt nem teheti. Neki amit az Isten diktál, mond, inspirál, azt meg kell tenni. És talán ez az egész könyv leggyengébb talapzata. És ha ma olvassuk az egész történelmi szituációt, óhatatlan, hogy a mai korunkat ne illesszük bele a Jelenések könyvének fejezetei közé. És ha ma szétnézünk, akkor ugyanaz a kérdés foglalkoztatja az olvasót és a hallgatót. Történelem értelmes? A történelem célja fele mozog? Még ha minden ennek ellent mond, akkor is jegyezzük meg. Igen, a történelem értelmes. A történelem a célja fele mozog. Mert a történelem végpontján ott van a Teremtő Isten, és ott van a visszatérő názáreti Jézus. A Jelenések könyve hangsúlyozottan prófétai irat. Ahogy az Ószövetségben ott van a prófétai gyűjtemény, bár nagyon érdekes, Dániel könyve mégsem ebbe a gyűjteménybe kerül bele. Az Új Szövetségben nem alakul ki ennyire sarkított vonalban, de azért a hármasság azért az Új Szövetségi iratokban is meglátható, vagy magában az Új Szövetségben. Vannak az evangéliumok, vannak a páli korpuszok, és van az apokalipszis. Most hagyjuk ki azt az egy-két magánlevelet, ami a páli levelekhez tartozik. Tehát az ószövetségi hármas felosztást valahol követi az új szövetség is. Nem hagyhatjuk ki Gunkelnek a híressé vált mondását, amikor megjegyezte a 20. század elején, a modern világ Dániel könyvéből tanulta meg a világtörténelem fogalmát. Egyszerűen nem volt egy egységes történelem. Minden országnak megvolt a maga történelme, de hogy ez egy egységes világtörténelmi koncepcióvá fog alakulni, ezt Dániel könyve tette az emberiség asztalára. És amikor már-már több mint fél évezred távolságából ez a közös történelem szemlélet lanyhult, enyhült, foszladozott, szétmálott, akkor az új szövetségeme másik könyve, az apokalipszis, ismét megerősíti ezt a történelem szemléletű látást, hogy a történelem célja fele mozog. És ebben a célban mindenkinek megvan a helye, küldetése és felelőssége. Egy biztos, kortörténeti ismeretek nélkül valószínűleg nagyon hamar eltévednénk a jelenések könyvében. Hiszen nagyon sokszor csak olyan halvány utalás jelenik meg a jelenések könyvében, amelyhez ószövetségi látás, értés, ismeret szükségeltetik. Hadd említsem csak ennek az egyetlen egy fogalomnak a megnevezését. Babilon. Babilon az Isten ellenes szövetségnek a jelképe. Isten népének legnagyobb ellensége. Nagyon érdekes, hogy miért? Nem tudom. Ha én tőlem kérdezték volna, akkor én azt mondanám, hogy Asszíria. Mindenféleképpen túltesz Babilonon. De itt már szimbólumról van szó, itt már nem valóságról van szó. Itt nem lehet megmérni, hogy az egyik birodalom ennyi embert tölt meg, a másik ennyit, csak mínusz x-el kevesebbet. Babilon az, amely az Isten népének egyszerűen megszüntetésére, eltörlésére vállalkozik. Nem a legyőzésére, hiszen a legyőzöttség az ismert volt az ókori világban. Az erősek mindig legyőzték a gyengéket. És kérem szépen, nem csak a római világban volt így, ez így van ma is. Nem erről van szó, egy kicsit másról van szó. Tehát arról van szó, hogy Babilon azért válik Babilonná, mert noha az Isten adja a felhatalmazást, hogy bizonyos dolgokat megtegyen Isten népe életében, de Babilon túlhágja ezt, túllépi, erkölcstelenül, felelősség nélkül bánik az Isten népével. És aki így teszi, így bánik, akkor annak számolnia kell az Isten büntetésével. Egy biztos, a jelenések könyve a legveszélyeztetettebb könyv számunkra, hogy beleolvassuk azt, amit gondolunk. És itt mindenkitől szeretném azt kérni, hogy nagyon óvatosan bánjunk először magát a szöveget, a történelmi háttért, az összefüggéseket, az irodalmi utalásokat, a szimbólumokat ismerjük meg. Mert olyan szépen és hangzatosan lehet eltévedni a jelenések könyvében, vagy a jelenések könyvétől, hogy már rég nem arról beszélünk, ami János eredeti célja és célkitűzése volt. Ennyi kis rövid bevezető után nézzük a jelenések könyvének keletkezési helyét és idejét. Ilyenkor bizonyára a jelenlevők nagyon jól tudják, hogy mindig óegyházi hagyományokhoz nyúlunk vissza, hiszen az első és második, harmadik században élők olyan közelségben voltak a jelenések könyvének előállásához, hogy az ő véleményüket nem kerülhetjük ki. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy az ő véleményükre alapozva kell kialakítanunk saját önálló véleményünket. Egy biztos, Iréneusz nyomán, ha haladunk, azt mondhatjuk, hogy a keresztény üldözés a római birodalomban, a könyv kialakulásának időszakában már javában tartott. Azt is mondhatnám, hogy a legelső keresztény üldözés, nem is keresztény üldözés volt, zsidó üldözés, de a keresztényeket is oda tartották, ez 49-ben Claudius császár idejében, természetesen Krisztus után, alakul ki legelőször. Aztán az 50-es évek közepén, majd a 60-as évek közepén, amikor Néró felgyújtja Rómát, és fekete bárányt kell keressen, és ezt a keresztények személyében találja meg, de Néró még igazából saját magát akarja menteni. Néró nem akart az egész birodalomra hullámszerűen, végzetszerűen kiterjeszteni a keresztény üldözést. Ő jó volt, néhány száz keresztény kivégzett, az emberek megnyugodtak, újjá tudta építeni Rómát, hiszen Róma porigéket 15 kerületből csupán 2 kerület maradt meg, gyakorlatilag 13 kerület tökéletesen elpusztult. Igen ám, de erre az időben Domiciánus császáról nagyon jól tudjuk, hogy Vespázianusnak a családjához tartozik, és Titusnak a testvére. Titus rendkívül rövid ideig uralkodott, néhány esztendőt, és amikor az a végzet érte utol, hogy pontosan azon a helyen halt meg, ahol Vespázianus valamilyen fertőzést kaphatott, valamilyen betegség gyötörte, rendkívül magas volt a láza, és a testvére Domitianus az orvosoknak megparancsolta, hogy erre a lázra még melegvizes, forró vizes pakolást és borogatást tegyenek, így azt kell mondani, hogy néhány óra alatt meghalt a római császár. És ezután a testvére Domitianus örökölte a trónt, Domitianus pedig azt kell mondani, hogy sokkal tehetségtelenebb volt a vezetéshez, mint Néró. Tehát egyszerűen egy kis kaliberű vezető volt, aki megkövetelte magának, hogy már életében római császárként istenítsék, hiszen minden meghalt római császárt halála pillanatban teifikálták, vagyis istenné nyilvánították, de őt még életében, amelyet agresszívan, parancsra és bizonyos fenyegetettség alkalmazásával mindenki megtett, kivéve a zsidók és a keresztények. A zsidók ebben az időszakban, a birodalomból már korábbiakban, háttérbe szorultak, jellegzetes gondolkodások miatt, és ebben az időben az üldözés fő centruma, epicentruma a kereszténység volt. Domitianus 81-től 96-ig uralkodott, és kőkeményen, halálbüntetéssel illette azokat, akik nem tartották be az istenségére vonatkozó protokoll előírásokat. Ő volt az, aki majd elhivatja Jézus még élő rokonait, hozzátartozóit, családtagjait, leszármazottait, mivel félt egy felkeléstől, és aztán azt mondta ezeknek a családtagoknak, hogy na akkor mutassátok meg a kezeteket. És látták, hogy tisztességben, munkában megkérgesedett kézről van szó. Na, ezek nem veszélyeztetik az én római császárságomat. Elengedte őket. Egy a lényeg. Efézus városában és a közvetlen környezetében olyan császárkultusz alakult ki, amilyen még Rómában sem. Azért ne felejtsük el, hogy Rómában azért valahol a demokrácia volt. Még akkor is, ha a császárok ezt diktátorsággal oldották meg. A diktátorság különben a demokráciának egy alapelve volt, diktátort akkor nevezett ki a szenátus, ha valamilyen katasztrófa helyzet állt elő. Akár természeti katasztrófa, akár vészhelyzet, háborús helyzet, akkor a diktátor az ő általa adott parancsokat mindenféleképpen betartatta a római társadalommal. Igen ám, de a későbbi időkben már ezeknek a helyzeteknek előkerülése nélkül is a császárok diktátorságot váltottak ki. Efézus városa pedig annyira behódolt a császárnak, hogy nem csupán rendkívüli hévséggel támadták a keresztényeket és a zsidókat, hanem kiterjesztette Efézus azokra a kis-ázsiai városokra is a gondolkodásmódját, ahová írja János az Apokalipszis könyvet. Vagyis a legkiterjedettebb keresztény üldözésben szenvedő embereknek írja János, és egyetlen egy az üzenete. Tartsatok ki, ne hajoljatok meg az állam és a világ nyomása alatt. Az idő közeleg, és az idő azokat az embereket fogja majd alátámasztani, akik egyenes derékkal álltak meg. Ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól féljetek, aki a lelket is megöli. Mondhatnánk ezt a hegyi beszéd gondolatában. Bizonyára Jánosra is óriási hatást gyakorolt Efézus városában fellelhető császárkultusz. Olyan hatalmas templomot építettek a császár tiszteletére, olyan fényes ünnepség keretében avatták fel, ami az egész birodalomban vízhangra talált. És az egész birodalom azon gondolkozik, hogy miért pont Efézus, ez a lemenő félben lévő város. Bizonyára emlékszünk, hogy Efézus városának kikötőjét a tenger oly hordalékkal látta el, hogy mára már a tenger 5 kilométerre eltávolodott az eredeti partvonaltól. A leghíresebb szakembereket kérték fel, mérnököket, az ókori mérnököket, de a tengerrel nem lehetett bírni. És természetesen, ahogy ez a kikötő tönkrement, úgy maga a város befolyása is. Talán ez volt az utolsó szál, hogy belekapaszkodjanak, a lecsúszott helyzetüket ismét fellendítsék. De hiába, szép lassan eltűnt Efézus városa is. A szerző önmagát János nevével illeti, és ez nem egy pszeudonim név, tehát nem egy másodlagos, nem valaki János neve mögé bújva írja meg az apokalipszist, hiszen mára már tökéletesen látjuk, ismerjük a legmagasabb szinten is, különböző szavak, nyelvtani kifejezések, vagy a mondat szerkesztés stílusát. És egyből látjuk, hogy még ha más gondolatban írt könyv is, mennyire hasonlít magához az evangéliumhoz. És ma azt tudjuk mondani, hogy a legtöbb, és talán azt mondhatnám, hogy 80-90% a szaktudósoknak a véleménye az, hogy ugyanaz a kéz írta az evangéliumot is, János evangéliumát és az apokalipszist is. Egy biztos, János ebben az időben teljesen ismert egyéniség volt. Sőt, azt is mondhatnám, hogy a kereszténység, a tanítványi kör a Jézus generációjához származó utolsó nagy egyéniség. El is terjedt róla az a hír, hogy addig nem hal meg János, amíg Jézus vissza nem jön. Ezt János evangélium utolsó fejezetében meg is találjuk feljegyezve. Tehát az óegyházi hagyomány, és én itt csak most Iréneuszt említeném meg, Jánost, mint szerzőt tartja számon a jelenések könyve mellett. A szerzőség mellett számtalan érvet felhozhatnánk, de én inkább a korábban már említett papi gondolkodását hoznám fel, és egy külön kutatás témája lehetne, hogy hány papi kifejezést találunk magában a jelenések könyvében. Hány papi képet, áldozattal, oltárral kapcsolatos képet látunk. Egyszerűen másképp nem tud gondolkodni, csak úgy, mint egy pap. Hiszen ő lévita származású, és el kell mondjuk azt, hogy semmilyen más Jánost az óegyházi hagyomány nem ismer, csak azt a Jánost, aki az evangéliumot is írta. Egy biztos, hogy a könyv nem nevezi meg Domíciánus császár nevét, de történelmi ismereteink alapján teljesen tudjuk azonosítani, ráismerünk a keresztény üldöző császárra, még akkor is, ha anonimként a szerző elbújtatja a sorok mögött. De mindaz, aki ismeri a gondolkodását, aki abban a korban van, minden nehézség nélkül tudja, hogy kiről szól. Egy biztos, a legnehezebb időszakban, és ő úgy gondolta valószínűleg, hogy ez a keresztény üldözés annak a korszaknak a végét jelenti, de sajnos el kell mondjam, hogy Domicianus keresztény üldözése, ez csak a prológus volt, ez csak a bevezető volt, és Domicianus császárnál még keményebb, kegyetlenebb császárok üldözték a keresztényeket, teljes birodalomban, és bizony ez egyre nehezebbé tette a kereszténységet. Ha valaki akkor a keresztény üldözés mélypontján fölteszi a kérdést, hogy melyik lesz az a vallás, amely majd néhány évszázadon belül az egész világot meg fogja változtatni, és a római birodalomnak államvallásává fog alakulni, hát én azt hiszem, hogy Jánoson kívül senki nem mondta volna azt, hogy ez a keresztény egyház lesz. Néhány tartalmi sajátosságra térjünk ki. Egy biztos, hogy a könyv felépítése arról tesz tanúságot, hogy egyetlen szerző művével állunk szemben. Tehát egy tudatos szerkesztés és egy tudatos írással állunk szemben. Nincsenek kihúzások, hozzátevések, redakciók, hanem ez így, ahogy a kezünkben van, ez János apostol munkáját jelzi. Itt is megjelenik a prológus, ahogy az evangéliumában, hiszen ő ekképpen tud gondolkodni. Azt is mondhatnám, hogy a prológus, az kérem szépen nem más egy papi gondolkodásban, mint a templom udvarára való belépés. Ez a prológus nála. Ez az első három versben található meg. A hét kisázsiai gyülekezetet köszönti a negyedik verstől a nyolcadik versig bezárólag, és nagy valószínűség szerint Pátmos szigetén alakul ki a könyv végső formája, és a kinyilatkoztatást, ahogy megkapja, szépen leírja János a tekercsekre. A hét gyülekezethez mindegyikéhez külön szól. Mindegyikről elmondja a pozitív és a negatív dolgokat. Nem kedvez egyiknek sem. Nem bánik rosszabbul egyikkel sem. Hiszen János, mint próféta, az igazságot mondja. És addig lehet egy próféta próféta, amíg az Istentől jövő igazságot csorbítatlanul, hajlítatlanul adja tovább. És elmondja ezeknek a gyülekezeteknek az erényeit, és elmondja a gyengeségeit. A legutolsó gyülekezet, akihez szól, ez a laodikeai gyülekezet, vagy laodiciai gyülekezet, ahogy mi rosszul ejtjük ki magyarok, ez laodikea, amely egyetlen dicséretet, egyetlen dicsérő gesztus sem kap, csak kizárólag bírálatot. János az isteni trónterembe is betekinthet. És ez megint, mint pap és mint próféta tudja megtenni. Rendkívül sok díszítéssel látja el látomásait. Ezek a díszítések a mai ember számára majdnem, hogy zavaróak. Mert sokszor ezek a díszítések nem tartoznak az üzenet lényegéhez, és rendkívül nehezítik a hermeneutikai alapvetést. De mégis azt tudom mondani, hogy ő, mint pap, nem tud díszítés nélkül beszélni az Istenről. Ő, mint pap, a lényeghez oda tesz mindig egy-egy díszítő, mintha mi egy virágszálat helyeznénk oda. Ő díszítő elemeket. A látomásában megjelenik a bárány. Ne felejtsük el, hogy már János evangéliumában úgy jelenik meg Jézus, mint bárány. Amikor elmegy keresztelő Jánoshoz, és azt mondja, hogy íme Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nagyon érdekes, hogy ezek az alapvető építkezési struktúrák, hadd mondjam így, ezek a téglák, ezek az evangéliumban és a jelenések könyvében is adottak. De nem mechanikusan ugyanúgy építi föl, mint az evangéliumát, de egy-egy téglát, egy-egy gondolatmenetet, egy-egy kifejezést, egy-egy struktúrát azért kölcsönöz onnan. Megjelennek a pecsétek, az apokaliptikus lovasok. Hallatlan kultúrája van, és el kell mondjam, hogy ez egy külön tanulmány lehetne, hogy ezeknek a kisázsiai városoknak mennyire mélyen ismeri János a kultúráját. Megtanul efézusiul, megtanul a per

El kell mondjam azt, hogy János, miközben egy papi gondolkodó, nehogy azt higgyük, hogy nem ismeri az abszolút klasszikusokat, a görög filozófusokat. Azokat is ismeri. Egy-egy gondolat akaratlanul is megjelenik, akár az evangéliumában, akár az apokalipszisben. Az ókori világban pecséttel jelölték meg a rabszolgákat, az állatokat és egyéb tulajdonformákat. Minden szabad embernek ott lógott a nyakában a pecsét. Nálunk pedig a zsebünkben van a mobiltelefon, és ha minden igaz, ki van mindegyikünknek kapcsolva. Az ókori embernek pedig a státusz szimbólumát nem a mobiltelefonja adta, nem a kocsija, hanem a díszes pecsétje. És ezt a pecsétet használja föl, és azt mondja, hogy az Isten is elpecsételt, és a pecsétet fel kell törni, de akárki nem törhette föl, csak az, aki méltó erre. Viszont senki nem találtatik méltóvá, és egy egész feszültség alakul ki, és figyeljük meg, hogy milyen nagyszerű író János. Most próbáljunk elvonatkoztatni az üzenettől, a tartalomtól, csupán az írói vénáját nézzük. Egy Gárdonyi Géza, egy Jókai Mór vénája jelenik meg, de nincs annyi ideje és nincs annyi helye, hogy olyan szépen körbeírja, de van benne annyi, hogy ezeket a díszítéseket oda teszi, és sokkal, de sokkal többet tudna még elmondani. Megjelenik a 12 törzs. És még egy érdekességet hadd mondjak el. A 12 törzsben nem Ruben az első szülött. Talán azt mondhatnám, hogy egyetlen egy 12-es felsorolásban sem találjuk, hiszen mindig úgy kezdődik, hogy Ruben. Itt nem Ruben az első szülött. Júda. Hogy miért? Ez egy külön kutatás lehet. De nála nem Ruben számít, hanem Júda. Izrael nemzetségéből valók száma 12-szer 12 000, vagyis 144 000 volt. Ezt találjuk meg a 7. fejezetben. Egy fantasztikus gondolkodó János. A tradíciót hihetetlenül ismeri. A lényeget, és ami lényeg, azt megtartja. De mindig egy önálló gondolkodás is megjelenik, amit ő ad hozzá. Ez az ő gondolkodása, és egy olyan struktúrával állunk szembe, hármas struktúrát mondanak. Én ebből a hármas struktúrából csak egyet hadd mondjak. Azt mondják, hogy az egész Jelenések könyve a menórának a felépítése alapján van konstruálva és megszerkesztve. Vagyis van egy főszál, és van 3x2 szál, és aztán a főszál tovább megy. Hihetetlenül érdekes, és nagyon sok gondolatot találunk. Ez körülbelül olyan, mintha a Margit hidat nem olyan rég fedezték föl, ugye Eiffel tervezte a Margit hidunkat, és kérem szépen, az Eiffel toronynak kifektetett kontúrjait látjuk meg. Az Eiffel toronynak a kifektetett, kiszélesített, most fedezték fel legújabb kutatások. Miért? Hát egy Eiffel, aki megcsinálta a maga tornyát, az egy hidat is hasonló szerkezetben csinál meg. És egyáltalán nem biztos, hogy Eiffel elővette a tornyának a számításait. Egyszerűen csak a gondolat, az ész, az hasonlítható. Na, valami hasonlót fedezhetünk fel itt a Jelenések könyvében is. Megjelenik Gábriel, megjelennek a trombitaszók, és itt gyorsan hadd jegyezzem meg, dehogy trombitaszók ezek, sofárok. De hát a magyar kultúrában, ha azt mondjuk, hogy sofárok, senki nem fogja érteni, ezért megjelennek a trombiták vagy a kürtök. De a tudatalatunkban jelenjen meg, hogy a sofárok jelennek meg. A sofár pedig a papnak a legnemesebb feladata volt, amikor megadta a népnek a jelet, egy-egy szombatnak a beérkezéséhez. És nincs csodálatosabb, mint amikor a pap kiállt naplemente előtt megfelelő idővel, és belefújt a sofárba, és az egész városba elhangzott. Sőt, azt mondják mai szakértők, akik rendkívül precízen és pontosan megmérték a sofárnak a terjedési hangmagasságát és sebességét, azt mondják, hogy ideális idő esetén a pap által a nagy sofárba belefújt hang
egész Izraelben hallható volt az

0: korban.
1: Ez pedig esetenként több mint 100-200 kilométert is jelenthetett.
0: Nem minden esetben, de bizonyos esetekben a sofárnak a hangja,
1: és azt akarja mondani, hogy messzire elhallatszik.
0: Mi csak a kürtön, a trombitán belül tudunk gondolkodni. A trombitán belül is egy zárt helyiségben tudunk gondolkodni. És lehetőleg úgy kell trombitálni, hogy ne zavarjuk a szomszédunkat.
1: Na itt pedig pontosan az ellenkezőjéről van szó.
0: Amikor a sofár vagy trombita megszólal, mert az Úr jelt ad rá, akkor a föld széléig is el fog hallatszani ennek a sofárnak a hangja. És ebben bízik János, és ebben hisz János. Megjelenik a 10. fejezetben Gábriel és a szivárvány, amely az Isten kegyelmét jelképezi, megint Ószövetség, Noé történetéhez megy vissza.
1: Isten megígérte, hogy soha vízözön által még egyszer nem lesz elpusztítva ez a föld. Majd megjelenik a templom megmérése, az új templom. És itt egy kicsit az Ezékieli koncepciót látom, hiszen Ezékiel is egy papfi volt, és nem tudott másról beszélni, csak a templomról. A nem létező templomot Ezékiel mindig méri álmában, ónzsinórral, mérőnáddal, mérővesszővel, csak ebben tudott élni és gondolkodni. És János is, mert a templom úgy igazi, ha megmérjük.
0: Mi pedig 21. századi emberek, a templom úgy igazi, ha megszámoljuk, hogy hány tag van benne. Ez nem érdekelte őt. Ezt elmondanánk, Jánosnak nagyot nevetne. Mi az, hogy hányan vannak? Kit érdekel? Mekkora nagy a templom? És azt mondja, hogy ez az új templom, a harmadik templom, hatalmas nagy lesz. Elképzelhetetlen számokat ír le. Ez mindent túl fog nőni. És ezt a templomot senki nem fogja tudni lerombolni. Bár ennek a templomnak is lesznek majd ellenzői, de azok el fognak pusztulni, meg fognak halni. A második halálnak a halálával. Beszél a nagy Babilon bukásáról, Krisztus 1000 éves uralmáról, és az utolsó ítéletről, amiről előbb beszéltem. Beszél az új égről és az új földről. Beszél az új Jeruzsálemről. Nem tudom, hogy észrevették-e, kedves hallgatóim, de mindig így mondtam, hogy új, új, új. Miért? Mert az újnak van egy paralelje. Egy régi. És ő nem szakad el a régitől. Nevezhetné ezt az új Jeruzsálemet másnak. De nem, mert a Jeruzsálem neve Jeruzsálem lesz. Jeruzsálaim. Minden új lesz. És ebben a megújult világban, környezetben, új égben és új földben talán mi is másak leszünk. Na erről kell gondolkozzunk. Köszönöm a figyelmet. Isten áldja önöket. Viszont látásra, viszont hallásra.
2: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

Ady Endre, a nagyra nőtt Krisztusok. Eső után a bujagombák, s mint Florenceban a májusi virágok, úgy születnek szent garmadával mostanában az új és új világok. A Bibliának egy világa milyen lassú, tétova kézzel készült, s ma egy-egy új világ mélykészen ugrik ki terhes, tüzes emberészből. Betlehem híres csillagának híre maradt csak, se hamva, sem üszke, de ezernyi fényes csillagra az ember agy lobogóját kitűzte. Az élet egy elgondolása, egy dal, melytől egy csúf óránk megszépült, teremtés volt a lelkeinkben, újra-újra egy-egy új világ épült. Repülő, lármás gépmadárnak Isten kísértő, bátor, büszke szárnya vajja, emberé a teremtés, s Isten csak egy megócskult koronája. S mert hallhatunk bármelyik percben, s célunk mégis az örökké valóság. Minden igaz ember ezért hős, s az ember szívben van a legtöbb jóság. Tömjén bűzös, gaz korszakokban, mikor öltek, raboltak Krisztus hitben, akkor is az emberben maradt meg egyedül és legtisztábban az Isten. S az ember szívben mind tisztábbak, boldogabbak, kedvesebbek a lángok, s miket teremt a vágyó ember, egyre szebbek az új és új világok. Egyre erősebb a nagy szándék, hogy az Istent ne szavakban vitassák, de adassék meg az embernek itt a földön minden szépség, igazság. Egyre többen hisszük és valljuk, kenyér jár a ránk dobott kőért, s nem magunkért mind többen küzdünk, a leendőkért, az ékes jövőért. Érezzük növekvő lelkünkben a lehetetlent legyőző hatalmat, s hogy egykor egyé egyesülnek az új világok, az új birodalmak. Egy lesz majd millió világból, de ez az egy minden örömmel teljes, s ez a szegény síralom völgye mindenkinek kedves, jó lakóhely lesz. Kik most élünk, mink is örüljünk, bár utódinknak fog mennyország jutni, ez a miénk, szíveink által, bennünk ragyog, él, mert mi gondoltuk ki.

0: hír összeállításunk következik.
1: A Független Magyarország napja. 1991. júniusában hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot, a szovjet csapatok kivonulása Silov altábornagy 1991. június 19-ei búcsújával fejeződött be. Ezzel véget ért az 1944-45 óta tartó megszállás. A kommunista világhatalom katonai erőit a Kádár korban ideiglenesen itt állomásozó szovjet csapatokként emlegették, az ideiglenesség pedig 45-46 évig tartott. A kelet-európai rendszerváltásokról már 1989-1991 környékén egyértelmű volt, hogy a Szovjetunió térségbeli szerepének csökkenésével jár együtt. Ezekben az években szűnt meg a keleti blokk Moszkvából irányított gazdasági együttműködése, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, a KGST, a szintén szovjetek dominálta katonai szervezet, a Varsói Szerződés, és ezzel párhuzamosan vonták ki a szovjet csapatokat a kelet-európai, kelet-közép-európai országokból. Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti Prímási Palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási Palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítették elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi Főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg holnap, június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a Főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől, németalföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a Múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Holnap, június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Jó dolog-e várni? Hát, attól függ, hogy mire. Ha például a nyári szünetről van szó, akkor a legtöbb diák alig várja, hogy végre beköszöntsön. Persze olyanok is akadnak, akik pont az ellenkezőjét vallják, hiszen számukra az iskola jelenti a biztonságot, és sokszor a meleg ételt is. De sajnos sokkal nagyobb problémákról árulkodik, mint a szeretek-e iskolába járni vagy sem kérdése. Visszatérve a várakozás témájához, abban azért a legtöbb ember egyetért, hogy a hosszúra nyúlt várakozást nem annyira szeretjük. Sőt, a ma embere még a néhány perces, vagy az internet világában a néhány másodperces várakozási időt is túl hosszúnak tartja. Ha egy honlap vagy videó nem indul el azonnal, akkor már türelmetlenkedünk, és talán még morgolódunk is a hihetetlen lassúsága miatt. Ilyenek lettünk, mindent azonnal akarunk, és ez a mentalitás az élet minden területére átterjedt. Ugyan melyik fiatal akar várni például a párkapcsolat kérdésében? Már az alig-alig serdülő fiatalnak barátja vagy barátnője van, különben kinézik, sőt egyenesen kigúnyolják a többiek. S ha már van barát vagy barátnő, akkor ugye az a természetes, legalábbis ezt próbálják elhitetni velünk, és legfőképpen velük, hogy az a normális, ha mindenben úgy élnek, mintha érett, megállapodott, felelős döntésekre képes felnőttek lennének, és ebbe a mindenbe a szexualitás is beletartozik. Szomorú, de évről évre nagyon sok alig tizenéves kislány esik teherbe, s a legtöbben közülük az úgynevezett tini ambulanciákon végzik. Hogy jutottunk ide? Hát úgy, hogy elengedtük a gyeplőt, s ódivatunak bélyegeztük az önmegtartóztatást, minek várni, ha szeretjük egymást felkiáltással. És zárójelben jegyzem meg, ezt még sokszor a körülöttük élő felnőttek is támogatják. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2020-as években körülbelül 21-22 ezer abortuszt végeztek évente Magyarországon. Ez nagyon sok, de egyébként 1990-ben több mint 90 ezret. Megdöbbentő és szívszaggató. De visszatérve az elmúlt évekre, ha 1000 főre vetítve nézzük az adatokat, 5-ször annyi kamasz esett át terhesség megszakításon, mint amennyi 40-49 éves. Tehát az abortuszon átesett egészen fiatalok száma drasztikusan emelkedett az elmúlt években. S miért említettem meg ezeket a szomorú statisztikákat? Azért, mert holnap hivatalosan is megkezdődik a nyári szünet kicsiny hazánkban. És sokan úgy gondolják, hogy ha nyár, akkor szabadság, mégpedig gondtalan, és sokszor sajnos partalan is. És ez a határtalan szabadság csak addig tűnik csábítónak, amíg nem jön a drasztikus felismerés, lépre mentem, s felelőtlenségemnek szomorú következménye van. Mert tetteinknek mindig van következménye, amit bár megpróbálhatunk eltusolni, de meg nem történtté tenni, soha nem tudjuk. És bár erről nem szól a sátán, amikor annyira kívánatosnak és egyszerűnek tüntet fel valamit, a testi és lelki következményekkel együtt kell élni, mégpedig egy életen át. Épp ezért szól Isten figyelmeztetése, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, úgy, hogy megtartja igédet, s már a 10 parancsolatban ott van a határozott útmutatás, ne paráználkodjál. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkkal, melyet az evangéliumi kiadó hasonló című könyvét felhasználva készítünk. Rifiusz Kuldikot hallhatjuk.
1: Manapság az a kérdés Maradinak tűnhet, hogy miért várjunk a házasságig. De valóban elavult kérdés ez? Mózes első könyvének 2. rész 22. verse azt mondja, és odavitte az emberhez. Van néhány barátság, amely az égben köttetik és a földön teljesedik be. De a testiség nem fogyasztói terület. Minek azt a hosszú várakozási időt 12 és 22 éves korunk között kivárni, a pubertás kezdete és a korai nemi érés után? Isten azért kívánja meg tőlünk ezt a hosszú várakozási időt, hogy érjünk, éretté váljunk a házasság számára. A testiség fölötti úrrátételen dől el, hogy egy fiú férfivá vagy egy lány nővé érik el. A szexualitás ajándékát Isten nem fogyasztói termékül adta a fiataloknak, hanem segítségül, ösztönzőül az éréshez, hogy férfivá vagy nővé váljunk. Enélkül az embert próbáló edzés nélkül a fiú megáll a fejlődésben, és csak emberkévé lesz, a lány pedig babává. Minden lánynak az az ősigénye, hogy rábízhassa magát egy férfira, és rátámaszkodhasson, sőt, rajonghasson érte. A fiatal férfinak meg kell tanulnia méltónak bizonyulni erre a bizalomra. Később a várakozási és próbaidő után róla és a hozzátartozó leányról fog szólni ez a kérdés. Ki ez a lány, aki a pusztából jön szerelmesére támaszkodva? Ugye milyen szép az énekek énekének ez a sora? A rátámaszkodást és az elismerést, amit egy fiatal lány igényel, először apjánál kellene megtalálnia. Ha több lenne a lánya számára mindig jelenlévő apa, több lenne az álhatatos fiatal lány is. Nem esnének minden fiú karjába, mivel a tartást és az elrejtettséget, sőt a csodálatot is megtalálták már apukájuknál. És megfordítva, több lenne a jobban mérlegelő és óvatosabb fiatalember, ha több olyan anya lenne, aki a fiának ezt mondja. Ne tedd egyetlen lánnyal sem, amit édesanyádnak nem kívánnál. A szüleikkel fenntartott egészséges, mély kapcsolat a legjobb tájékozódási segítség a gyermekek számára. Az a vágy, hogy valakire rábízzuk magunkat, később az is, hogy odaajándékozza magát a lány, ez egy nagy tőke, amit a házasságba visz. A 12 és a 22 éves kor közötti időszakra azért van szüksége a fiatal embereknek, hogy megtanuljanak uralkodni magukon, hogy erre a drága ajándékra méltóak legyenek. Csak aki megtanult uralkodni önmagán, az tud mást vezetni és annak életét csodálatossá tenni. Az önuralmat azonban tanulni kell. Jó, ha egy lány tudja, ez egyetlen fiatal embernek sem hullik az ölébe. Olykor nehéz tanuló évek, gyakorló évek ezek. Segítsetek neki ebben, ne csábítsátok el! Az Énekek éneke 4. rész 9. versében ezt olvasom. Megdobogtattad szívemet szemed egy pillantásával. Micsoda erő rejlik a szem pillantása mögött. Ezt tudnunk kell. Egy lánynak meg kell tanulnia, hogy ne játssza el a szeme erejét. Meg kell tanulnia úgy viselkedni, hogy ne torkoskodjék előre. Amikor Isten Ádámnak és Évának azt a feladatot adta, hogy életterüket, a földet tegyék emberivé, ezt kultúrmegbizatásnak mondjuk a missziói munka alapján, azt mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, uralkodjatok. Ez a sorrend nagyon jellemző. Csak aki megtanult uralkodni szaporodási képessége, szexuális vágya fölött, az képes meghódítani a földet, az képes megbirkózni egy hivatással. Saját testünk legyőzése lehetséges, és ez lehetővé teszi a hivatásbeli feladatok és az életben fölmerülő nehézségek legyőzését is. Ezen a ponton különösen nyilvánvalóvá válik, hogy milyen szükségszerű a fiatalember számára az előkészület, azaz, hogy megtanuljon uralkodni magán. Ez nem egyszerű. Olyan, mintha egy szilaj lovon lovagolnánk. Mindig fennáll a veszélye annak, hogy a ló ledob. Amikor a lovam nyakán lógunk, akkor leeshetünk. Csoda, hogy nem bírok vele? A Zsoltárok könyvének 119. rész 9. versében ezt olvasom. Hogyan tarthatja tisztán az életútját egy ifjú? úgy, hogy megtartja az igédet. Isten igéje nem csak a Biblia írott szövege, Isten igéje élő személy, az Úr Jézus. Aki ő hozzá ragaszkodik, annak sikerülni fog, ahogyan Luther mondta. Azt mondta nekem, igazodj hozzám, és akkor most sikerülni fog. Milyen nagy a szülők felelőssége abban, hogy gyermekeiket elvezessék Isten igéjéhez, parancsolataihoz, hogy értékessé tegyék számukra az Úr Jézust. A mai világban a házasság előtti testi kapcsolat normális. De valóban normális? Mennyire engedtük, hogy elbizonytalanítsanak bennünket? Először a Bibliával szemben, és most a házassággal és a családdal kapcsolatban. Közben azok, akik olyan biztosan beszélnek a szívuk mélyén, maguk is bizonytalanok. Különben nem kísérletezgetnének olyan sokat, olyan sokféle emberrel. Az élettel azonban nem lehet össze-vissza kísérletezgetni, amíg a felelősségtudatnak csak halvány nyoma is fellelhető bennünk. A házasság előtti testiség ma magától értetődőnek tűnik. Azt állítják, hogy a fiatalok közötti kapcsolatok normálisak, felszabadító hatásúak. Aki ebben nem vesz részt, az gátlásos, szorongó, lúzer. Pedig éppen az ellenkezője igaz. Aki feloldja a gátlásait, az gátlástalan lesz. Akit többé nem tartanak vissza a gátlások, az lecsúszik a gerjedelem kényszerébe, függőségbe kerül. A fegyelmezetlenség zabolátlansághoz és vadsághoz vezet. Azt jelenti, hogy állati magatartásba süllyedünk, és ez a szolgasság egyik foka. Aki kiéli magát, az nem férfi, hanem dróton rángatott bábú. Aki hagyja, hogy a torkoskodás győzzön rajta, az sohasem tapasztalhatja meg a valódi beteljesülést, az igaz szerelmet, az odaadást Isten harmóniájában. Unalmassá, ízetlenné, kietlenné válik az élete, mert önmaga számára a legyőzés, az önuralom hiányzik. Egy félrevezető pszichológiai gondolkodásmód, amelyet Isten nélkül fejlesztettek ki, az emberek szexuális magatartását zsákutcába vezette, paráznává tette, tisztátalan, démonok előtt által megszállottá tette az embert. Nem vagyunk messze attól, hogy nemileg nyomorékká tegyük magunkat, és megfosszuk magunkat a férfiaktól és a nőktől. Cicababák, nőcskék, plébolyok, felelőtlen aranyifjak népe akarunk lenni. Jellemző, hogy a szerelmesek között egyre gyakoribbá válik a becéző bébi szó. Kár lenne tehát flörtölni. Isten azért terhel meg bennünket a pubertáskori feszültségekkel, hogy azokkal próbára tegyen. Csak a megpróbálás által válunk férfiakká és nőkké. Egy fiatal lány pontosan megérzi, ha egy fiatal ember kiállta a próbát. Az ilyen férfira rábízza magát. És ez a bizalom. Csak így marad abba a nemek közötti harc, önmagát kijelentő akarás, a leigázás kényszere, amelyben a házasságok tönkre mennek. Csak így jön létre az emberség, amely a másikat tiszteli és becsüli.
0: Az adás végén nekem már csak a búcsúra van lehetőségem. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében. Kulcsár Anikót hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

Kedves hallgatóink, a nyári napfordulóhoz legközelebb eső júniusi vasárnap a nap napja. Ebből az alkalomból idézzük föl először a teremtés történetet, melyben írva ez áll, Isten negyedik nap megalkotta a napot. A Reformátusok lapja hitvallás rovatában Pap Márton, a Somogyi Református Egyházmegye lelkipásztora, a Szentírásban leírt teremtés kérdését igyekszik körüljárni. A Szentírás megerősíti, hogy a hit elengedhetetlen feltétele annak, hogy a teremtésről való elmélkedésünk végül célra vezessen. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Zsidók 11.3. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Mózes első könyve, első fejezet, első vers. Ezzel kezdődik a Biblia. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Mózes első könyve, első fejezet, 3-4. A világosságot a sötétségtől elválasztó Isten minket is választásra szólít fel. Rögtön a kijelentés első mondatával. A felvilágosodás kora a tudományt tette meg legfőbb tekintélyé, és meghatározó lett az az elgondolás, miszerint az Isten hipotézis szükségtelen a világ létének magyarázatához. Közkeletűvé vált az a valójában téves elgondolás, miszerint hit és tudás, vallásosság és tudományosság egymást kizáró ellentétek.

0: A mai kor embere így talán még nehezebbnek érezheti a fenti kérdés megválaszolását, mint a korábbi időkben bárki. Holott a teológia többi kérdés fölvetéséhez hasonlóan ez sem csupán elméleti dolog, hanem nagyon is személyes kérdés számunkra, ahogy arra a heidelbergi K.T. bizonyságtétele a 26. kérdés felelet is rámutat. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem, hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja, én nekem az ő fiáért, Krisztusért, Istenem és Atyám.
1: A minket körülvevő világ és benne saját magunk eredetével kapcsolatban számtalan kérdést tett már föl az emberi elme a történelem során. A sort még csak nem is az elején kezdve. A görög filozófiától a mai napig alapvetően a következő lehetőségek vetődtek föl. A világ vagy öröktől fogva létezik, vagy pedig van kezdete. Létrejött valamikor. Amennyiben van kezdete, vagy magától állt elő, vagy pedig valaki, vagy valami rajta kívül álló hozta létre. Mindegyik lehetőség további, gyakran megválaszolhatatlan kérdéseket vet föl. Korunkban szinte minden gondolkodó megegyezik abban, hogy az univerzumnak volt kezdete. A legterjedtebb materialista magyarázat erre az ősrobbanás elmélete.
0: A Szentírás sem csupán az első mondatában szögezi le tényként Isten teremtő munkájának valóságos voltát, de a teljes Bibliában újra és újra bizonyságot tesznek erről a szentírók. Az apostolok és az első keresztjének missziójának is megkerülhetetlen eleme volt az erről való bizonyságtétel. Keresztény hitvallásaink a Biblia alapján elsősorban az Atya személyéhez kapcsolják a teremtés munkáját. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a Szent Háromság másik két személye ne vett volna részt benne. Isten a világ teremtése során Mózes beszámolója szerint 7-szer jelenti ki, legyen. Isten szava alkotta a világokat, ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője fogalmaz. János apostol pedig evangéliumának első soraiban tudtunkra adja, hogy Jézus Krisztusban a testélet ígét ismerhetjük meg. Pál apostol is megerősíti János szavait, amikor magasztalja a fiút, amiért ő a teremtés célja. Mi pedig mindannyian egyetérthetünk Fekete Károly püspök úrral, Jézus nélkül nincs hiteles mondani valónk Istenről, mint teremtőről.
1: A teremtőbe vetett bizalmunk azért lehet maradéktalanul teljes, mert van megváltónk, aki magának teremtett és választott ki minket. Mózes első könyvének a teremtést leíró első fejezetének beszámolóját olvasva az Isten sötétség felett lebegő lelkéről érezhetjük, hogy kitüntetett szerepe volt a teremtés művében. A Szentlélek Isten az, akitől minden élet származik. Érzésünk akkor válik konkrétabbá, amikor az ember teremtésének mikéntjét tanulmányozzuk. Ahhoz, hogy igaz hittel megérthessük, mit használ nekünk megismerni Istent, fontos, hogy először is a világ teremtését ismerjük meg. Ebből a történetből megtudjuk, hogy Isten az eget és a földet igéje és lelke ereje által a semmiből teremtette. Fogalmaz találóan Calvin. És így kiáltottak, emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Apostolok cselekedetei 14:15.
0: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. János 1:1-3.
1: Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és reád nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Kolossé 1:15-17.
0: A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mózes első könyve 1:2.

0: Azután megformálta az Úr Isten az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. 1 Mózes 2.7.
1: A világ teremtéséről a Szentírás nem csak az első lapjain számol be. Az Ó és Új Szövetség több helyen is találunk információt ebben a témában. A leghosszabb beszámoló talán Jób könyvének 38-tól 41-ig tartó fejezeteiben van, ahol maga Isten tárja föl a teremtés rendjét a perlekedő Jób számára. A zsoltárok is több alkalommal dicsőítik Istent a teremtő munkájáért, ezek közül is kiemelkedik a 104. Mindegyik ilyen részlet egy-egy újabb szint tesz hozzá a hitünkhöz, azonban most csak Mózes első könyvének első két fejezetével foglalkozunk röviden. A leírás két nagy részre osztható, ezek között a 2. fejezet 4. verse jelenti a határvonalat. Először a világ teremtését összefoglaló részt olvassuk, amely szerkesztésében is tükrözi, hogy Isten a rend istene.
0: Isten teremtő munkája 2-3 nap alatt ment végbe. Az első 3 nap a szétválasztás ideje, a 2. 3 nap pedig a teremtett világ benépesedésének ideje. Isten az első napon elválasztotta a világosságot a sötétségtől. 2. nap megválasztotta a felső vizeket az alsó vizektől. A 3. napon elválasztotta a szárazat és a vizet. A 4. napon megalkotta a napot, a holdat és a csillagokat. Az 5. napon megteremtette a madarakat és a halakat, hogy benépesítsék az eget és a vizeket. A 6. nap pedig benépesítette a földet mindenféle állattal, és megteremtette az embert. Isten az embert a világ minden más teremtményétől különböző módon alkotta.
1: Teremtésének módja egyfelől bizonyítja az ember hasonlóságát a teremtőhöz és szoros kapcsolatát vele, de azt is, hogy másfelől anyagi valója szerint a teremtett világhoz tartozik. Az ember küldetése Istent tudatosan dicsőíteni és magasztalni. Ő az egyetlen teremtmény, aki képes erre tudatos cselekvés formájában, a teremtés csodáját látva. Ennek az imádatnak a céljából készült a szent sátor és a templom az Édenben ültetett kert kicsiny másaként. Visszatekintve, Ádám mintha valamiképp úgy élte volna itt az életét, mint később a papok a templomi szolgálatban, Isten színe előtt állva. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy egyedül az ember esetében említi itt a Szentírás a két nemet, ami bizonyítja a férfi-nő kapcsolat, illetve a házasság megkülönböztetett szerepét Isten előtt, valamint az ő tervének változhatatlan voltát ebben a kérdésben. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve 1.27. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. Máté 19, 4-6.

0: A teremtés a hetedik napban, Isten szombatjában éri el célját, amikor a teremtett világ őt ünnepli és dicsőíti. Ennek a szombatnak a kiteljesedését várja a keresztény reménység az új teremtésben. Erre emlékeztette az Úr Izrael népét a törvényadáskor. Az első ember a teremtés teljességében, közösségben volt Istennel. Izrael a szombatban kapta meg a helyreálló közösség előízét. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Zsidók 4.11. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Mózes első könyve 2:2-3.
1: A teremtés történet ugyan kérdések egész sorát nyitva hagyja, és ma is számtalan vita tárgyát képezi, nem csak hívők és hitetlenek, hanem még a keresztények között is, ugyanakkor az igazán fontosakat megválaszolja. Különösen, ha a kérdések lényegét az ókori Közel-Kelet vonatkozásában is képesek vagyunk szemlélni. Először is egyértelmű választ kapunk arra, hogy ki teremtette a világot. A mi saját világunkat, amely nem különböző istenek harcából vagy szerelméből jött létre, hanem az egyetlen, igaz Isten teremtő szavára állt elő. Ez az egyszerű üzenet nem csak a babiloni és más ókori mitológiákkal szemben határozott állásfoglalás, de a görög filozófia és korunk ontológiai elméletei sem teszik elavulttá.
0: Az egyetlen Isten transzcendens, nem a világ része. Az égitestek sokasága nem Istenek sokasága, ahogy a természeti erők sem rendelkeznek isteni erővel. Az ember pedig az Úristen teremtménye, akit saját képmására és hasonlatosságára közvetlen kapcsolatra alkotott. Éppen ezért az ember lényegileg különbözik az állatoktól. A föld az ember otthona. Isten rábízta annak őrzését és művelését. Munkára teremtetett. Az embernek tehát kettős feladata van, amely a teremtett világ gondozása és a teremtő dicsőítése, csodálva az ő munkáit. Ahogy lépésről lépésre föltárul előttünk Isten bölcsességének és kegyelmének, a teremtésben ragyogó gazdagsága, nekünk is meg kell vallanunk. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Jelenések 4.11.
1: Kedves hallgatóink! A teremtés történetben olvashatjuk, és Isten a negyedik napon megalkotta a napot. Folytassuk tehát az elmélkedést a napról.

0: Vilinszky János írja a Nap születése című versében. Megkezdődött tehát az ünnepély, az első nappal ünnepélye. A világosság kerek, óriási, és eddig szem nem látta asztalánál. S amikor reggel palotája kristálytermében fölébredt a fény, s hosszan nyújtózva éledezni és emelkedni kezdett, hirtelen olyan ujjongás fogadta a földön, nagyobb, mint az első nap öröme. Mert akkor már tudhatták mindenek, hogy azután az éjszaka csak álom, amit a fénylő valóság követ.
1: A nap megszemélyesítése és tisztelete az ókori népek körében általános jelenség volt. A természet törvényeit még nem ismerő ember naponta aggódva várta a nap megjelenését. A termékenységet és az esőt a napnak tulajdonították, és úgy gondolták, hogy a napnak, mint hősnek, naponta meg kell küzdenie a sötétség démoni erőivel. A nap bálványozó tiszteletét ezért tiltja. A Mózes 5. könyve, 4. fejezet, 19. verse és a 17. fejezet, 3. verse. Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr, a te Istened, minden néppel közlött az egész ég alatt. És elmegy és szolgál idegen isteneket, és imádja azokat, akár a napot, akár a holdat, vagy akár melyet az égnek seregei közül, amelyet nem parancsoltam.
0: A napnak ártó erőt is tulajdonítottak. Ez ellen Isten tud védelmet adni. Ő a napnak is teremtője. Ezt hirdetik a 19. Zsoltár 5-től 7-ig terjedő versei, mely egy ősi kánaáni naphimnusz elemeit tartalmazza, úgy azonban, hogy a napot Isten teremtményének mondja. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, s forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevéttől.
1: A nap az állandóság jelképe. A Dávid házából származó király uralkodása tartós lesz, mint a nap. Az ember földi élete a nap alatt megy végbe. Isten ítéletének idején azonban a nap is elsötétül. Sötétség lett a földön Jézus Krisztus halála idején is. A végső kegyelemben viszont Isten maga lesz népe örök világossága. Egyes hívek már földi életükben is láthattak valamit ebből. Részlet Assisi Szent Ferenc naphimnuszából

0: és a múzeumokban is mindenkit várnak.
1: Én azt gondolom, hogy ez a természetes, hogy minden érdeklődőt nyílt szívvel és tárt karokkal várjon valamennyi egyház, hiszen sokkal több az, ami bennünket egybe kapcsol, mint ami elválaszt a tradíciónkban.
0: Van még egy új hirdetés, hogy parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet az evangélikus egyház, aminek egy időre módosították az időpontját, de most már így van, hogy a módosított kiírás szerint június 19-ig lehet elektronikus úton püspöki hivatal e-mail címén jelentkezni, de az jelentkezéshez szükséges az esperesi igazolás csatolása. De mit jelent ez a parókusi alkalmassági vizsgálat?
1: Ez az evangélikus egyházban régi hagyomány. Azt jelenti, hogy bizonyos időt egy parókus lelkész mellett kell eltölteni beosztott lelkészként, és általában 2 év után lehet önálló parókus lelkészi vizsgát tenni, ami azt jelenti, hogy ettől kezdődően az illető önálló lelkészi szolgálatra jelentkezhet, tehát megválaszthatja egy gyülekezet önálló lelkészként az illetőt. Enélkül a vizsga nélkül nem lehet parókus lelkész senki. Ez nagyon régi tradíció, igazában részint azzal is összefügg, hogy az évszázadok során előfordult, hogy csak külföldön volt lelkészképzés, és az illető hazajött mondjuk Jénából vagy Berlinből, hozott egy oklevelet, hogy elvégezte a teológiát. Itthon viszont arról kellett tanúskodnia, hogy ismeri a hazai evangélikus egyháznak a liturgikus történetét, adottságait, hagyományát, és ennek megfelelően, ha ezt a vizsgát letette, akkor lehetett önálló lelkész.
0: Az is érdekes, hogy ezt nagyon korán már hirdetik, miközben az van, hogy a szóbeli vizsgát várhatóan szeptember 18-án tartják. Vagyis, hogy ők azt akarják, hogy készüljenek föl, nem?
1: Azért
0: hirdetik ilyen nagyon korán, már év elején elkezdték hirdetni, miközben most kiderül, hogy úgy tűnik, hogy valószínűleg szeptember 18-án lesz, de akkor mindenkit kérnek, hogy készüljenek erre föl, ugye?
1: Hát egy vizsga abból áll, hogy számot ad az illető az ismeretéről, akár a gyakorlati feladatairól, hogy mit kell egy lelkésznek végezni, akár pedig a szellemi elméleti teológiai ismereteiről is, hogy alkalmasnak nyilvánítsa a vizsgabizottság őt az önálló lelkészi szolgálat végzésére.
0: Akkor most beszéljünk arról, hogy hitmélyítő családos csendes hetet tartanak. Pilis Csabán Bételben június 29-én hétfőtől július 3-án péntek között, aminek a témája új teremtés, vagyis hitmélyítő családos csendeshét, új teremtés a témája. Ezt is az evangélikusok hirdetik Pilis Csabára.
1: Ez régi hagyomány már, mondhatjuk, hogy együtt legyen a család, és akkor a különböző korosztályoknak megfelelő kis közösségekben beszélgetnek azokról a kérdésekről, amelyek a család összetartozását elősegítik, és ami a lelki megújulásukat, megerősítésüket is szolgálja, akár a gyerekeknek, ifjúságnak és a szülőknek, netán nagyszülőknek. Ez egy különböző nemzedékeket felkaroló és összefogó alkalom, és ennek megfelelően csoportmunkában végzik ezt a szolgálatot az ott levő kollégák.
0: Igen, új teremtés, ez a témája.
1: Hát az új teremtés az nyilván azt jelenti, hogy lelkileg újjászületni, és komolyan belső elkötelezettséggel a Krisztus követésére odaszánni az életünket, a mindennapjaink.

0: vallásainkat, hogy ne formális vallásosságban éljenek az emberek, és éljünk, hanem elkötelezetten a Krisztus ígék alapján.
1: Tehát ez Pilis Csabán lesz a Bétel missziós otthonba, de azt írják, hogy gyermekeket és fiatalokat is várnak, hiszen mindegyik korosztálynak megfelelő alkalmak lesznek ezen a rendezvényen, ami 29-től július 3-áig tart.
0: Én azt gondolom, hogy ez így természetes, hogy a gyerekeknek nyilván más az érdeklődési köre, mint az idősebbeknek, és az ifjaknak is, tehát a maguk korosztályában felmerülő kérdésekre kaphatnak választ, és kiválasztott igék szerint ebben a bibliai látásban megerősödhetnek.
1: Igen. Tehát akkor ilyen rendezvények vannak most nyáron,
0: igen,
1: főleg a zarándoklak, a táborok ilyenek, de aztán, ha jön az ősz, akkor átérünk ismét a reformáció hónapjára.
0: Ugye az iskolai kezdés az egyfajta új szituáció, és a szabadidőben könnyen elérni az embereket, és lelki kérdésekkel is őket megajándékozni. A szeptembertől a maguk módján élhetik meg a maguk kereszténységét, reménység szerint.
1: Mindenkit arra kérnek egyébként. Ezek azért hirdetik korábban ezeket a híreket, hogy készüljenek föl az ilyen rendezvényekre. Hát egyébként meg most ősszel a reformátusoknak a tisztújítása miatt szerintem sok olyan helyzet lesz, amikor mindenki csak oda tud figyelni, nem? Az ökumenikus tanács is, meg minden rendezvény olyan, hogy fel kell készülni, hogy ne álljunk le egy ilyen helyzet miatt, hanem...
0: Igen, hát a személyi változások nem bénítják le az egyházakat, hanem általában felfrissítik. Új emberek, új szolgálati lendülettel, új gondolatokkal, új lehetőségekkel indulnak, hogy jó reménységgel tekintünk a református testvéreinknek a személyi változást magával hozó megújulására. Mindegyikünknek szüksége van megújulásra, valamennyi egyháznak, és Isten ezt a személyeken keresztül, a változó személyeken keresztül végzi el sok esetben.
1: Igen, egy nyári üzenetet adjál a kedves hallgatóinknak, mert most mindenki nyárral foglalkozik, ám most mikor beszélgetünk, egy hét múlva vége az iskoláknak is.
0: Szívből kívánom a kedves hallgatóknak, hogy a nyári szabadságuk ideje alatt ne csak a természetet keressék, hanem a természet urát, a mindenható Isten. Éljenek azokkal a gazdag lehetőségekkel, amit az egyházak felkínálnak, benne az evangélikus egyház is, akár konferenciák, akár ifjúsági találkozók, kirándulások lehetőségével, vagy éppen erdélyi testvéreinkkel való közös ünneplésben. Azt gondolom, hogy a ma korszakában sokan visszavonulnak és bezárkóznak. Isten pedig azt akarja, hogy kinyíljunk ő előtte is, embertársaink előtt is, és keressük a közösséget, mert a közösség épít, és a közösségben a másik arcában a Krisztus arcát is felfedezhetjük.
1: Köszönjük szépen Szebik Imre testvér gondolatait, úgy legyen.
0: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 19-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A fedhetetlen szív. A mai ige 119. Zsoltár 80. verse: Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent. Gondolatok az ígéről. Ebben az ihletett imádságban biztosítékot nyerünk, hogy akik szoros közösségben élnek Isten igéjével, nem szégyenülnek meg soha. Ez az ima a tökéletes szívről szól. Jó egy tökéletes ima, még jobb a tökéletes ítélő képesség, de az igazságban tökéletes szív a legjobb. Szeretnünk kell az igazságot, és éreznünk, de engedelmeskednünk is kell az igazságnak, különben nem lehetünk fedhetetlenek Isten előtt. Vajon hányan fedhetetlenek ezekben a gonosz időkben? Bár csak a szerző és a hallgató is ilyenek lennének. Sokan megszégyenülnek majd a manapon, amikor minden vita eldől. Akkor belátják saját elgondolásaik ostobaságát, és szégyenkeznek büszkeségük, hűtlenségük, az Úr iránti bizalmatlanságuk miatt, de akik hittek az Úr tanításának, és engedelmeskedtek parancsolatainak, igazolást nyernek mindabban, amit tettek. Akkor majd az igazak fénylenek Atyuk országában, mint a nap. Máté 13:43. Akiket itt e földön megszégyenítettek és rágalmaztak, azoknak szégyene dicsőségre változik a manapon. Legyen imádságunk ez a fenti íge, akkor biztosak lehetünk, hogy ígérete beteljesedik rajtunk. Ha az Úr tökéletessé teszi szívünket, meg is szabadít mindenkor. Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti Prímási palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítették elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín a Pilis Csaba Bétel Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, a rendnek, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján holnap, június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Várnegyedbe. Június 20-án vársétek is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik fel, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékesegyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. A Főszékesegyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad, az érdeklődők zárás után 19 óra és 21 órai kezdettel zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházát, az altemplomtól egészen a harangtoronyig.
1: Kulturális programajánló.
2: Nyári csodák a zsidó negyedben. Holnap a múzeumok éjszakáján. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban, a múzeumok éjszakája estéjén, holnap, június 20-án, szombaton este, 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombaksebestyén utcai zsinagóga. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi Főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg holnap, június 20-án a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a Főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől, németalföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum holnap, június 20-án szombaton, 17 órától éjfélig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó esttel, az Amorfati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok Éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei Múzeumok Éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a Múzeumok Éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Holnap, június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei Múzeumok Éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz, ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli, a város kiállítóhelyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a Múzeumok Éjszakájára.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Intézményi lelkészt keres a Drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnap istentisztelet megtartása a két rehabilitációs ház lakóinak, látogatós hétvégén a hozzátartozóknak is. Heti 2 biblia óra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolattartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Az első komolyabb hőhullám kapujába érkeztünk ezen a héten. Ma a pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul. A hőmérséklet egyre többfelé éri el, illetve lépi át a 30 fokot, sőt szombattól igazi forróságra van kilátás, a 35 fokot is meghaladja a csúcs hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak a Libera Fiú Kórus egyház zenei felvételeiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban a Libera Fiú Kórus egyház zenei felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak, a Rendnek, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a Rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei Rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Intézményi lelkészt keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Rácz Keresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnapi istentisztelet megtartása a két rehabilitációs ház lakóinak, látogatós hétvégén a hozzátartozóknak is, heti 2 bibliaóra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolattartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs leféllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján holnap, június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Várnegyedbe. Június 20-án vársétek is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik fel, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékesegyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. A Főszékesegyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad, az érdeklődők zárás után 19 óra és 21 órai kezdettel zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházát az altemplomtól egészen a harangtoronyig. Templomburger? Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli, a város kiállítóhelyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallja. Ötödik rész. Jeremiás próféta szomorúsága. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és külön szeretettel köszöntelek benneteket is, akikkel együtt tanulmányozunk most ezt a ígét. Már a múlt alkalommal beszélgettünk arról, hogy bizony, és ez egy nagyon fontos dolog, a profitaság nem karrierépítő foglalkozás. Se régen, se most nem volt az. Éppen ezért meg kellene nézni azt, hogy a proféta, aki tulajdonképpen nem a jövő tudósa, nem Jós, voltak Jósok is Izraelben, a proféta, aki Isten üzenetét közvetít, és azt mondja el, hogy Isten hogy látja a jelent, a múltat és a jövőt, vajon hogy is, milyen fogadtatásban részesül, hogy is él. Rögtön egy alapigével kezdeném, ami egy nagyon-nagyon megrázó alapige. Nyár Istvánt kérem, hogy ezt az alapigét olvassa el nekünk.
3: Rávettél, Uram, engem, és rábétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre. Mindenki csúfol engem.
2: Nem csak fizikai szenvedés van, van lelki szenvedés is. És itt most keserűen az Úrnak panaszkodik Jeremiás. Az első szó, hogy rávettél engem, azt úgy is lehetne talán fordítani, hogy elcsábítottál engem, rászedtél engem. A PTH héber gyök az azt jelenti, hogy tapasztalatlan, és ennek az az alakja, pél alakja, az azt jelenti, hogy félrevezetett, becsapott. Azután azt is jelenti, hogy rászedett, rábeszélt, elcsábított, tapasztalatlan, ilyesmit jelent ez a szó. Jeremiás a szívét nyitja ki Isten előtt, és mondja azt, hogy tulajdonképpen egy nehéz teher, amit emberileg nem lehet elbírni. Ez az, ami tulajdonképpen ennek a leckének az igazi témája, hogy miért is volt szomorú Jeremiás próféta, hiszen olyan nagy prófétának tartjuk őt, István parancsolj.
4: Tulajdonképpen Jeremiás szomorúsága két dolog között fordul meg. Az egyik az, hogy mire fókuszál. Az Úr figyelmeztetésére, mert ugye az Úr előre figyelmeztette, hogy a profétai munka nem lesz könnyű. Ezt olvasjuk az igében, hogy viaskodni fognak ellened, és hogy saját néped is szembe fordul. És itt mint látjuk, hogy ez figyelmen kívül hagyva szinte pert indít az Úr ellen, mert azt mondja, hogy rászedtél, legyőztél. És el is mondja a következményét, ugye, hogy nevetnek rajtam, gúnyol mindenki. Tehát itt a szomorúsága. És itt elfeledkedik a másik dologról, amit az Úr ígérete is ott volt, amikor megbízta, mert azt mondta, hogy vele lesz, és az ellenség nem győzi le. Tehát most ebbe a ige szakaszba a jeremiási szomorúság jön elő, elfelejtve ezt az ígéretet.
2: Tudnék, a konfliktus ott van, hogy Jeremiás szereti az Urat, és szereti a népét. De a népe nem szereti az Urat. És ez okozza a konfliktust. Jeremiás a népért él, hal, és nem úgy mondja, hogy hát ezek bűnösök, akkor nem érdemlik meg, hogy szeretem, hanem szereti. Ahogy Mózes szerette a népet, és azt mondta, Uram, ha kell, akkor az én életemet vedd el, de ne a népét. Károly, és utána Marian.
5: Hogy ez az ige akkor születik meg, amikor már hát éppen eleget szenvedett Jeremiás, hiszen visszatekint ifjú korára, hogy Uram, rávettél engem. Tudjuk nagyon jól azt, hogy Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratot minden embernél, mikor elhívja. És amikor az Isten hív, nem tudunk olyat, én legalábbis nem tudok olyat, hogy azt mondta volna valaki, hogy Uram, én nem megyek. Egy esetet tudunk, de nem elhívásról van szó. Jónás, amikor azt mondja az Úr, hogy menj Ninivébe, de úgy gondolta, hogy nem oda megy. Szóval, és a másik pedig a beszéd, amit Isten szájukba ad szót, beszédet. Azt mondja az ige, mint egy definícióképpen, hogy mert sohasem ember akaratából származott a prófétai beszéd, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Tehát nem úgy történt, hogy egyet gondol a próféta, és akkor na, én most mondok valamit. Hanem Isten szól hozzájuk, és ő azt továbbítja.
2: Marian, parancsolj, Laci,
6: aztán. Heti leckébe azt tanultuk, ugye, hogy Jeremiás mérges lázadozik, és kérdezi az Urat, hogy miért megy jól a sorsa azoknak az emberek, akik loptak, csalnak, hazudnak, akik istentelenek. És itt meg ráadásul ő, mint személy, tehát ő, mint proféta is nevetségessé válik, és csúfolják. Tehát ez nagyon olyan helyzetbe kerül szegény. Hát én elkezdtem sajnálni, megmondom őszintén. Tehát nekem úgy személyre szabottan nagyon olyan kezdtem próbálni beleélni magam a helyébe. Van egy mondatunk, ami úgy hangzik, hogy nem garancia a gondtalan életre, hogyha valaki az Istent követi, vagy az Isten útjára lép. Egy garancia mégis van. Az, hogy az Isten, és ez már elhangzott a múlt héten is, hogy nem hagyja magára, hanem ott van mindig mellette, a bajba, a problémákba, megadja az instrukciókat, a kimenekedés útját. Tehát olyan valaki van mellettünk, és ezért nem szabad, hogy kétségbe esünk, és Jeremiás is később ugye rájön, hogy olyan valaki van mellette, aki mindenre a megoldás, és mindenre tudja a választ.
2: Laci, aztán majd András.
7: Hát én egy Karcsival vitatkoznék egy kicsit, idézőjelve, ahogy szoktunk, ugye, Karcsi, hogy azért a prófétáknak a többsége, vagy aki az Úr ilyen üzeneteit fogalmazta meg, az az elejé első mondatában mindig megpróbálta visszautasítani a küldetést, és én azt gondolom, hogy ez sokkal jobb tulajdonság, mint ennek az ellenkezője. Hogyha én azt mondtam volna, hogy egy nem kis kell, hogy engem az Úr megkérjen, hát én tudom, hogy mit kell követni, majd én elmondom, mert én tudom, hogy mit akar az Úr, nem mondja ő nekem majd, én tudom. Vagy azt mondom, hogy Uram, hát köszönöm szépen, hát évek óta vártam, hogy megkérjél engem, mert én erre olyan alkalmas vagyok, hogy ezt közvetítse, és akkor gondoljunk el, hogy hány ilyen lelkész van, vagy hány ilyen pap van, aki azt gondolja, hogy ő tökéletesen alkalmas arra a feladatra, amit képviselnie kell. És itt szerintem a hitelességét erősítette meg azzal, hogy amikor az gyerekkorában azt mondta, hogy Uram, én nem tudok beszélni, és később se saját maga fogalmazta meg, hanem kifejezetten ő azt mondta, hogy nem is tudom, hogy szinte, hogy mit mondtam, hanem éreztem a tüzet a gerincembe, vagy a testembe, csontomba, éreztem a tüzet, hogy az Úr beszél rajtam keresztül. Na, szerintem ez az igazi hiteles prófétai üzenet, és nem az, hogy Uram, én jól tudok beszélni, úgyhogy csak mondjad, hogy mit akarsz, majd én elmondom.
2: András?
8: Igen. Én a címre azért visszatérnék. Jeremiás szomorú volt, de hát valójában ez az Isten szomorúsága. Jeremiás csak a körülmények átélése miatt volt szomorú. Jézus is elmondja a tanítványoknak, mielőtt a nagy esemény megtörténne, hogy az én lelkem szomorú, mint halálig. Ugye? És lelkileg olyan súlyosan meg lehet gyötörni valakit, hogy az életét is megtagadja, mint Jób, vagy Jeremiás is elmondja a panaszát az Istennek, hogy kár volt megszületnem, ugye? Na és ha ezt a 21. századot nézzük, változott valamibe? Hány ember gyötrődik lelkileg? Úgy mondjuk, hogy pszichikai nyomás alatt van. És ki okozza? Egyik ember a másikának farkasa. Ezért van ez a sok betegség. Nincs békesség, nincs nyugalom, nincs lelki béke. Mert ha a test és a lélek beteg, az ember elsorvad.
2: Köszönöm szépen. Rózsikát kérem, hogy olvass az összefoglalót.
9: Megvan írva, de mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A hit a próbák idején szélesíti felfogásunkat, és gondolkodásunkat, amire későbbi küzdelmeink során támaszkodhatunk. Amikor igazságtalan és méltánytalan bántalmazások és próbák érnek, nem kell magunkban roskadnunk a céltalanság és értelmetlenség tudatával, mert a végső reményt Isten adja számunkra.
2: Marika, még akar valamit, tessék?
10: A hívő ember is lehet szomorú, a hívő ember is lehet egy kicsit maga alatt, és ha összehasonlítjuk, hogy egy hívő embernek mi fáj, meg egy hitetlen embernek mi fáj, akkor ugye vannak különbségek. Az, hogy mi a megoldás, az teljesen ellentétes. A hívő embernek van egy reménysége, van kihez eljutnia, van kitől az erőt kérni, és látja az alagút végét. A hitetlen ember meg csak szüttyög a maga gondjába, és a körül forgolódik, és nem látja a kiutat.
2: Ugye, most menjünk, lépjünk egy lépéssel tovább. Jeremiás papi családból származott, a papok közül való volt. Tudjuk, hogy ez az Ószövetségben egy szigorú rend volt, és proféta volt.
7: Ahol csak léviták laktak,
2: csak papok laktak, és proféta volt. Kik voltak Jeremiás ellenségei? Vasárnapi leckében ezt néztük, és olvassuk el rögtön a igét. Csepec Erzsikét kérném szépen, hogy Jeremiás könyve 5. fejezetéből a 26. és 31. verset olvassa.
11: Mert istentelenek vannak az én népem között, guggolva fülelnek, mint a madarászok, tört hánynak, embereket fogdosnak. Mint a 31-es vers, a proféták hamisan profétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Még egy szót, egy kérdést hagy mondjak itt a vasárnapi címhez. Én kérdőjelet tettem, hogy a papok és a proféták után, hogy ők valóban papok és valóban proféták voltak itt ennél.
2: Igen. Én azt hiszem, hogy formálisan igen. Csak a profétákról és a papokról kiderült, hogy nem a hivatásukhoz képest cselekedtek. Papnak lenni és profétának lenni, az nem rang, ezt gondolták a hamis proféták, hanem feladat. Most, hogyha a feladatot nem teljesítem, a feladat visszahullik a fejemre, és ami a kegyelem, az az ítélet. Istennek nem ítélete van, meg kegyelme van, hanem Istennek van egy szava, ami ítélet vagy kegyelem. Attól függ, hogy én hogy viszonyulok hozzá. Sok kezet látok, István kérem először, aztán Mariant, aztán továbbra is kérem.
4: Én csak a Jeremiás szavait szerettem idézni, azt mondja, hogy közel vagy a szájukhoz, de távol a szívüktől. Azt hiszem, ez válasz a kérdésedre.
12: És a másik válasz, meg azt olvashatjuk a Szentírás, hogy hamisan esküsznek. Tehát eleve már, aki hamisan esküszik, és hamis beszéd jön ki a szájából, az már nem lehet ugye csak hamis proféta. És itt van egy, a kommentárban egy gondolat, amit csak szeretném hogy megemlíteni, hogy Isten megy a nép után, tehát ő keresi. Vajon miért, mit gondolunk? És eszembe jutott ennek kapcsán, hogy elkezdtem ezen gondolkodni, az elveszett juh példázata. Mert az elveszett juh példázatában a juh az nem tudja, hogy eltévedt. Aztán amikor esetleg rádöbben, hogy eltévedt, akkor meg nem tudja, hogy mekkora veszélybe van. Ezt nyilván a pásztor az, aki utána megy és utána nyúl, és ő szabadítja meg, hiszen ő van azzal tisztában, hogy milyen veszélyek leselkedhetek magára a juhra. Ugyanígy vannak az emberek is ezzel.
2: Gyula majd Karcsi, de előtte hadd mondjak egy mondatot. Szóval mi mindig azt hiszük, hogy mi keressük az Istent. Nem. Isten keres bennünket, csak nem veszük észre. Ez az elveszett juhnak a tanulsága. Gyula, parancsolj.
13: Hát itt még a papságra nézve, tehát a Jeremiásnál van megírva, hogy a népéből választottatok papokat, és a ellenkező is megvan, az Isten azt mondja, majd én választok néktek papokat. Tehát nem ugyanaz a kettő. és ezek a papok lezülesztik a népet, és együtt züllenek a néppel. És hát ilyenkor jön a proféta, és egy ilyen kinkeserves helyzetbe kell eligazítást mondani a népnek.
14: Parancsolj.
15: Azt gondolom, hogy Jeremiás előtt volt egy proféta, Mikeás proféta. Valaki elolvassa Mikeás harmadik fejezetét, ő leírja, hogy milyenek voltak a papok abban az időben. Most a nagy küzdelem szempontjából vizsgáljuk ezt a jeremiási szomorúságot, akkor azt látnunk kell, hogy amikor Isten elhív egy profétát, akkor Sátán is hamis proféták tömkelegét állítja szembe vele. Azt mondja Jeremiásnak az Úr, hogy Jeremiás, én ezekhez az emberekhez nem szóltam. Én nem adtam ezeknek álmot. Miről beszélnek ezek? Ezek békéről beszélnek, és biztonságról beszél, és nem jött irátok veszedelem. Azt mondja Jeremiás, már pedig azt mondja az Úr, hogy igen, veszedelem jön rátok.
14: Köszönöm szépen. Gyula, parancsolj.
13: Még egy itt a 26. versben, 5. fejezet, 20 embereket fogdosnak. Tehát úgy eszembe jutott, mikor ezt tanulmányoztam, hogy ugyanaz a helyzet van Jeremiás idejében, mint a Dávid után Abszalom korában, hogy majd mindenkit állítok a magam pártjára, és aztán majd győzködjük egymást. És hát itt jön aztán a romlás, a megosztottság és a romlás.
14: Most foglaljuk össze ezt a szakaszt, és kérem szépen kis Erzsikét olvassa.
16: A lelki vezetők hitehagyását jelzi, hogy mind a papok, mind a proféták istentelenek voltak, melynek következménye, hogy a nép egész távol került Urától. Az Úr keresi a lehetőséget, hogy miként tudja visszahívni magához hűtlen és makacs népét. Isten hajlandó megbocsátani, meggyógyítani és helyreállítani, még akkor is, ha gonoszságot követtünk el.
14: Köszönöm szépen. Edith akar még valamit?
17: Igen, itt a tanulmányban még van néhány fontos biblia szöveg, Jeremiás 23 fejezetében. 11. verstől, proféta és pap egyaránt elvetemült, még házamban is megtalálom gonoszságukat. Jeruzsálem profétáinál borzasztó dolgokat látok. Ezt mondja a seregeknek, Ura, ne hallgassatok a nektek profétáló proféták beszédére, bolondá tesznek benneteket, saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr mondott. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét, békességetek lesz, és ezt mondják minden megáltalkodott szívű embernek, nem jön rátok veszedelem.
14: Köszönöm szépen. Egy mondatot tegyek hozzá, tehát ezek a proféták és papok lényegében nem felráznak, hanem altatnak. És ez előfordul a legjobb szándékkal is. Sokszor gondoljunk itt Éli fiainak az esetére és Éli esetére. Mindig eszembe jut Sámuelnek az esete, hogy a kis Sámuelt, akinek szólt az Úr, csak aludni tudta küldeni a főpap.
7: Kérdésem az, hogy ugye a papoknak a feladata a lelki gondozás, sőt a nevelés egy népnek. Hogy itt most ők követték el először a hibát, hogy rossz irányba nevelték, vagy egyszerűen nem végezték el a feladatukat, és hagyták, hogy a nép rossz irányba megy, és utána sem fogadták el, hogy nekik az ő felelősségük a jó irányba vezetés és a nevelése a népnek.
14: Nagyon röviden csak annyit kell mondani, hogy soha olyan tökéletesen az ószövetségi istentiszteleti rendet nem tartották a zsidók, mint éppen ebben az időben. Mégis Isten a bálványimádásról beszél. Miért? A Jósiási reform után, tanultuk ugye az első leckében, Jósiási reform után elővették a régi törvényeket, és a betűt megtartották. Csak hogy a betű mögött nem volt lélek. A papa liturgiáért volt felerős. Azért, hogy rendesen áldozzák meg a bárányt, bemutassák a füstölő áldozatot, az ünnepeket megtartsák. De ezek az áldozatok nem a szívből jöttek, hanem a rendszerből jöttek. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezek szimbólumok voltak. A szimbólum önmagában nem jelent semmit. A helyes tartalom az megszüli a helyes formát, de a helyes forma nem szüli meg a helyes tartalmat. Ezért van az, hogy a szívükben kell megtérni ezeknek az embereknek. Ez volt a fő problémájuk. Több kezet láttam, Gyula parancsolj, azután Károly.
13: Izgalmas az Éli pap története. Azért hadd mondjuk el nézőknek is, hogy a Jóisten Sámuel ellen keresztül üzen Élinek. Eddig tartott a szolgálatot. Ezután más következik. Tehát ott alszik, és Sámuel, vagy Éli pap megmondja, hogy menj vissza, és ha még egyszer szól, akkor szólj uram, mert hallja a te szolgát. De ez egyben azt is jelenti, hogy a te szolgálatodnak itt lesz a vége aztán.
14: Károly, és aztán
15: mondja
14: megyünk
15: Isten
14: tovább.
15: Igéje, hogy a nép a pap szájából tudományt vár és törvényt. Na most a profétákról pedig azt mondja, hogy a proféta beszélje Isten igét igazán. Miről ismerhető meg az igaz és a hamis proféta? Itt Jeremiásnál azt láttuk, hogy jót profétáltak a hamis proféták mindig. Ez hazugság volt. Ésaiásnál pedig azt mondja az igaz profétára, hogy a törvényre és a tanításra hallgassatok, figyelmezzetek, mert akik nemekként szólnak, azoknak nincs világosságuk. És Júda népénél azt látjuk, hogy már az első parancsolatot is megszegték, áthágták, mert olyan isteneket imádtak. Gondoljunk csak Ezékiel profétára, amikor Isten látomásba elviszi Jeruzsálembe. És mit mutat be ez Úr, hogy mi történik ott? Napot imádnak, az Isten házával házának hátot fordítva, és mindenféle undorító állatokat festenek a templom falára. Szóval egyszerűen elképesztő az ember, azt mondja, hogy hova süllyedtek, azután, miután Manasszé halála előtti utolsó évben próbálta lerombolni azokat a bálványoltárokat és áldozatokat, és Jósiás egy nagy reformot vezetett be. Akkor
14: eddig ugye általánosságokat láttunk arról, hogy mi van a papokkal, mi van a profétákkal, egy kis történelmi áttekintést tettünk, de most lépjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy mi van Jeremiás személyes életében, és ezt a Passúr esetet nézzük meg. Kérlek benneteket, hogy olvassátok el, Gyöngyikét kérem, a 20. fejezet első 6 versét, ahol Jeremiás személyes tapasztalatáról van szó. Gyöngyike olvassa.
18: Passúr kalodába záratja Jeremiást. Passúr főpap, Imér fia, aki az Úr házának főfelügyelője volt, meghallotta, hogy miket profétált Jeremiás. Ezért megverette Passúr Jeremiás prófétát, majd kalodába záratta, amely a felső benyamini kapuban volt az Úr háza mellett. Reggel, amikor kivétette Passúr Jeremiást a kalodából, ezt mondta neki Jeremiás. Nem Passúrnak nevez téged az Úr, hanem így, iszonyat mindenütt, mert ezt mondja az Úr. Iszonyatot támasztok benned és minden barátodban. Elhullanak ellenségeik fegyvere által szemed láttára. Egész Júdát pedig Babilónia királyának kezébe adom, aki fogságba viszi őket Babilóniába, vagy karddal vágatja le őket. Neki adom ennek a városnak minden vagyonát, szerzeményét és értékét. Júda királyainak összes kincsét is ellenségeik kezébe adom. Zsákmányul ejtik, elveszik, és Babilóniába viszik. Te pedig, Passúr, házad összes lakójával együtt fogságba esel, és Babilóniába kerülsz. Ott halsz meg, ott temetnek el téged is, meg összes barátodat is, mivel hazugságot profétáltál nekik.
14: Köszönöm szépen! Ez egy nagyon tragikus eset. Passúr kötelességét teljesíti. Neki, mint a templom parancsnokának, a rendfelelősének az volt a dolga, hogy templomról csak jót mondjanak, csak szépet mondjanak, ez az Isten felszentelt temploma, minden nagyon szép, minden nagyon jó. Passúr csak a szabálykönyvet látja, de nem látja az Istent. Ezért megvereti Jeremiást. Holott Jeremiás, amit elmond Passúrról ítéletként, az a nép sorsa is tulajdonképpen. És arra kellett volna figyelni, hogy mit mond az Úr. Mi nagyon sokszor figyelünk arra, hogy mit mondanak a szabályok, de nem figyelünk arra, hogy mit mond az Úr. Edith, parancsolj!
17: Igen, én is ezt a feszültséget éreztem, hogy elérkezett most már itt a történet egy olyan ponthoz, hogy itt már a főpapnak a személyes önérzetébe belegázolnak, tehát ő személyesen is fenyegetve érzi magát, kritikát azt ugye nem tudja elbírni, és ilyenkor ugye milyen reakciót vált ez ki, amiről már a múlt héten azt hiszem akkor volt szó róla, hogy akkor a teljes megsemmisítés. Tehát itt akkor már nincs mérlegelés, hogy próbáljunk egymással szót érteni, hanem akkor itt beáll az az állapot, hogy akkor valamit cselekedni kell, és ekkor már a személyes megtorlás következett Jeremiás számára.
14: Pasúr védelmébe hadd mondjak valamit. Izsaiás körülbelül 80-90 évvel korábban azt mondta, az úrtemplom már nem pusztulhat el. Pasúr erre hivatkozik. Az úr igényére. A feladatát teljesíti. Csak úgy is lehet feladatot teljesíteni, nem hallgattuk az úr tanácsára, szavára. Laci, azután András röviden. Vagy köszönöm.
7: Szerintem nagyon lehet érteni, hogy miért szenvedett Jeremiás. Hát, vagy figyeljünk oda, hogy ugye neki mentek, és őt megverték, meg börtönbe vették többször, és ezt mondja nekik az úr, hogy jó, vagy neki az úr, hogy na jó, de ezeket majd elpusztítom úgyis, és az egész nép fogságba kerül. Hát most akkor ez örömet jelentett Jeremiásnak, szerintem ettől még rosszabb lett. Hogy, tehát senki ne akarja, hogy az ellenségeit az úr úgy kezelje, hogy úgy álljon bosszút, hogy azok elpusztuljanak. Hát dádázza meg egy kicsit az úr, őket nevelje meg, ezt akarnánk, nem? De azt, hogy elpusztuljanak, azt nem. És nyilván nem is ezért történt meg. Ez csak egy gondolkodási lehetőség volt számára, hogy azt gondolja, hogy hát nem miatta, reméljük, tehát nem miatta áll bosszút ezen a népen, csak ezzel megpróbált az úr megvigasztalni őt.
14: István, és utána András, kérem majd az összefoglalóra.
4: Csak egy gondolatot szeretnék említeni. Megint előjön ez a törvényszerűség, amit Jeremiásnál látunk. Az úr először figyelmeztet, és utána elmondja a következményt is. Elmondta itt a népre, és elmondta Pasúrra is, hogy mi a következmény. És itt ez a probléma, amiről múlt héten beszéltünk, hogy vajon elfogadom ezt a figyelmeztetést, vagy meghalom-e a figyelmeztetést, mert sokkal könnyebb megoldás az, hogy megveretjük a prófétát, meg kalodába záratjam, mint hogy meghalom az úr szelíd halk hangját.
14: András, mondjad?
8: Igen, mielőtt a szöveget mondanám, hogy mit teszi hitelessé a lelki szenvedést? Azért, mert lelkileg szenvedett Jeremiás. Ez teljesen hitelessé teszi, mint amelyik a másik békepapok mondtak, vagy proféták, ugye? És az új szövetség pedig azt mondja erre, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösséget ad, a világ szerinti szomorúság pedig háborúságot. És ezt nagyon jó lenne megfontolni. Jeremiás ítéletet hirdetett a templom és a város ellen, de jövendelése a főpap számára Isten káromlásnak tűnt. A proféták számára a legnagyobb fájdalmat jelentette, amikor a nép visszautasította Istent. Azok száma kevésnek bizonyult, akik elfogadták a proféták üzenetét. Van egy szó, amit már előzőleg is szerettem volna kifejteni, a visszautasítást. Ha valaki úgy olvasgatja a Bibliát is, végig tud rajta menni, és elgondolkozik, az Istent mindig el akarják távolítani az életükből. Visszautasítják, mindig a visszautasításba fognak ütközni. Nagyon érdekes itt is, hogy a nép nem akarja az Isten törvényét betartani, hanem a saját földi életébe akar boldogulni. Pedig az első Zsoltár mit mond? Az Isten törvényéről gondolkodom éjjel-nappal, és ha valamiről éjjel-nappal, az tulajdonommá válik. És ez véd meg engem a törvénytelenségtől, mert a törvénytelenség a bűn. Ha valaki a törvényt áthágja, már csak a bűn útjára léphet.
14: Köszönöm szépen, és most lépjünk tovább arra, hogy Jeremiás vajon ezt hogy fogadta. És ezért olvassuk, Rózsikát kérem, hogy olvassa Jeremiás könyve 20. fejezet 8-tól 11. versig terjedő szakaszát, ahol erre a pasúr ügyre most reflektál Jeremiás.
9: Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell, és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzé vált szívemben, csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamba tartsam, de nincs rajta hatalmam. Hallom, hogy sokan suttogják, iszonyat mindenütt. Jelentsétek föl, is jelentjük, akik jó akaraim voltak, mint a bukásomra várnak. Talán rá lehet szedni, hatalmukba ejtjük, és bosszút állunk rajta. De az Úr velem van, mint egy erős vitéz, ezért elbuknak üldözőim, nem bírnak velem. Csúfosan felsülnek, kudarcot vallanak, gyalázatukat soha nem megy feledésben.
14: Köszönöm szépen. Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Egyrészt Jeremiás, mint ember, szenved. Szenved a visszautasítástól, de nem tud hallgatni sem. Tehát ott van a két tűz között, hogy így mondjam. Ezért mondja ezt a gyönyörű szép igét, már idéztük is szóban, hogy csontomban rekesztett tűz, amitől nem tudok szabadulni. Marian, parancsolj!
12: És akkor még a 9. verset még ott olvassam hozzá, mert az annyira nagyon, azt hiszem, még ide tartozik. Azért azt mondom, nem emlékezem róla sem, az ő nevében többé nem szólok, de mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem. Hogy ez, amikor ezt olvastam, akkor eszembe jutott Péter és János, amikor a főtanács előtt állnak, amikor azt mondják, hogy amiket hallottunk, láttunk, azt nem tehetjük meg, hogy ezek után hallgatunk ezekről, és nem szóljuk. Tehát mint egy ilyen belső, nem is tudom, minek nevezhetjük, ilyen kényszerítő erő az szerintem, ami az emberből ilyenkor kikívánkozik, hogyha meggyőződik valamire, és annak az igaz voltáról.
14: Igen, ez a két tűz közötti lét, mert ahogy említettem, Jeremiás hűséges akar lenni a néphez, a templomhoz, ami az Úr temploma, hűséges akar lenni ahhoz a szolgálathoz, aminek ő is részes, hát papi szolgálatot fűz, papi szolgálathoz fűzi az élete, de ugyanakkor az Úrhoz is hűséges akar lenni, és ezért szinte menekülni akar ettől. András?
8: Ez az égő tűz az Új Szövetségben is megvan, a párhuzama, mert az apostolokat is el akarták hallgattatni, hogy az Úr Jézus nevében ne prédikáljanak. És Pál apostol azt mondja, nem tehetjük, hogy az Úr Jézus nevében pedig ne prédikáljunk.
14: Köszönöm
8: szépen. Nem fogadták meg.
14: Köszönöm szépen. Nézzük meg az összefoglalását ennek a szakasznak, és arra kérlek benneteket, hogy Erzsikét, hogy olvass el ezt a rövid kis összefoglalást.
18: Az Úr a korábbiakban figyelmeztette Jeremiást, hogy erős ellenállással fogja szembe találni magát. A próféta szívfájdalmának mélységéből kiállt fel, mivel helyzete elfogadhatatlan számára. Mégis Isten elhívása szerint élt, és szenvedései ellenére követte az Urat.
14: Köszönöm szépen! Tehát a próféta szenvedése ellenére is követte azt az üzenetet, amit ő kapott. Tessék!
15: Rövid gondolat. Én úgy látom, hogy olyan arányban van Jeremiásnak a szenvedése, lelki szenvedése, amilyen arányban van a szeretete az ő népe iránt. Tehát minél nagyobb a szeretete, annál nagyobb a fájdalma. Jézusnál ugyanezt látjuk az ő életében.
14: Igen, és ez még...
13: És közben csak egy megjegyzés, hogy közben szeme láttára minden beteljesedik, amit az Isten megjövendőlt az Izrael népének.
14: Köszönöm szépen. És akkor nézzük csak meg, hogy vajon ezzel a mélyére jutott annak a szenvedésnek, ami a lelkében ott volt. Hogyha a szerdai szakaszhoz megyünk, már a cím is egy kicsit félelmes, átkozott legyen a nap. Idézőjelben van, hiszen ezt Jeremiás mondja, de nézzük először a szöveget, a 42. oldalról lévő szöveget kérem szépen, hogy Magdika olvassa.
19: Átkozott az a nap, amelyen születtem, az a nap, amelyen anyám szült engem, ne legyen áldott. Átkozott ember az, aki örömhírt vitt az atyámnak, mondván fiú magzatot született néked, igen, megörvendeztetvén őt. És legyen az az ember olyan, mint azok a városok, amelyeket elvesztett az Úr, és meg nem bánta, és halljon reggel kiáltozást, és harci riadót délben. Hogy nem ölt meg engem az én anyám méhében, hogy az én anyám nékem koporsom lett volna, és méhe soha sem szült volna. Miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek?
14: Köszönöm szépen. Ez talán Jeremiás könyvének a legnagyobb, legpesszimistább része, amikor eljut odáig, hogy ezt a kettős feszültséget, hogy egyrészt az Úrhoz hűséges, az Úr igéje csontomba rekesztett tűz, nem tudok szabadulni tőle. Ugyanakkor meg a visszautasítás a népnek, ez a teljesen értelmetlen visszautasítás. A történelemből tudjuk, hogy a nép az valami csodálatos messiásként hitt az egyiptomiakban, majd az egyiptomiak segítenek, és majd az egyiptomiak megoldanak mindent. És szinte egyedül maradt Jeremiás. Sőt, ugye a Biblián kívüli irodalomból, Lákiszból előjött például egy cseréptábla levél, amiben leírják azt, hogy Jeremiásra vigyázni kell, mert ez az áruló, ezt az embert likvidálni kell. Tehát ott van az állandó életveszély az életében, ez a mélypontja annak, ahova Jeremiás eljutott. De a küldetéstől nem lehet szabadulni. Marika, parancsolj!
10: Visszautalnék Jeremiás proféta első könyvére, hogy hívta el az Úr, hogy mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. És eltelik egy pár év, és a nehézség, a szomorúsága, minden, ami érte őt, valahogy egy kicsit elfeledteti ezeket az indító gondolatokat, de aztán ismét magához tér. Tehát amikor úgy a mélyén vagyunk a dolgoknak, akkor sokszor valami elhomályosítja a mi látásunkat, de azt megint ki kell tisztítani az Úr segítségével.
14: Károly.
15: Isten ismerte Jeremiást nagyon jól, és ezért beengedte abba a nagy nyomorúságba, ami rászakadt Jeruzsálemre. Tudjuk, hogy a síralmaiban leírja, hogy borzalmas volt, amit áttélt ott a nép. És nagyon különös számomra az, amikor a proféta asszony Sedékiásnak megjövendeli, hogy ő nem fogja áttélni ezt a tragédiát. Ő előtte meg fog halni. És itt látok egy párhuzamot tulajdonképpen az idők végével. Isten némelyeket el fog altatni, mert arról beszél, hogy olyan nyomorúság lesz Jézus eljövetel előtt, amilyen a világ teremtése óta nem volt. Viszont ugye Jelenések könyvében azt olvasok, hogy boldogok azok a halottak, akik az Úrban halnak meg előtte. De akiket Isten ismer, azokat be fogja engedni abba a nagy nyomorúságba, amilyen nem volt kezdettől fogva.
14: Köszönöm szépen. Istvánt kérem szépen, hogy az összefoglalóját Nyár István olvassa el ennek, és majd utána Edittet kérem, hogy...
3: Jeremiásnak megvolt a biztosítéka arról, hogy Isten akaratát cselekszi, és az Úr van vele. Mégis az adott pillanatban helyzetének fájdalma emésztette bensőjét. Sokan hasonló helyzetbe kerülnek időnként. Elméletileg ismerik Isten minden ígéretét, de a szenvedés és a fájdalom annyira letaglózza őket, hogy az ígéretek háttérbe szorulnak, és az egyetlen dolog, amire gondolni tudnak, az saját szenvedésük.
14: Köszönöm szépen, István és Edit.
4: Amit az István mondott, csak egy gondolatot szeretnék hozzátenni. Ugye megint ez a kérdés felül fel, hogy mire fókuszálunk. A szenvedésre fókuszálunk, vagy az igazságra fókuszáljuk. mert ahogy olvastad, hogy a szenvedésre fókuszált, akkor elveszik az igazság, nem avval foglalkozol. Bár kétségtelen tegyük hozzá azt, hogy Jeremiás szavai nagyon kemények voltak, mint amit a népnek mondott, mint amit a főpapnak mondott. De azt is tudjuk, hogy ezek a szavak nem az ő szavai, vagy nem az ő bosszújából fakadt, hanem ezek Isten szavai voltak, ezek a kemény szavak, amit neked el kellett mondani. És alapvetően a probléma a fogadtatással volt, ő nem kételkedett ezekben a szavakban. A problémája az volt, hogy nem értették meg, nem fogadták meg. Ez az a gondolat, amiről a múlt héten is beszéltünk, hogy kevés van, aki megérte ezt a figyelmeztető szavat, sokkal többen vannak azok, akik a könnyebb eszközökhöz folyamodnak, hogy kalodába zárják, megölnik, stb. Stb. Ez a nehezebb módszer, a megértés módszere.

0: amely csak meg se nanázta.
1: Azért már az Úr egyet érzett Jeremiással, ez a rövid dolog. Tehát az Úr nem egy olyan kényúr, hogy ez kiadja a parancsot, és azt mondja, hogy hordozd, hanem ő az, aki sebeinket hordozta. Ez a jézusi magatartási mód, röviden. Gyula?
2: Csak egyet, amit Laci mondott. Egy percig se tántorodott el Jeremiás a teljes szolgálati ideje alatt, hogy ő Isten mellett, sziklaszilárdan Isten mellett áll, és az Isten ügyét képviseli. Egy percig se. És hát ha valami tanulság lehetne tanulmányunkban, akkor az legyen, hogy higgyünk és bízzunk, és a Jóisten, ahogy Jeremiást egy percre se hagyta magára, minket se fog hagyni.
0: Csak az, hogy Jézus is elmondta, nem, hogy hát ha jó, lehetne egy másik megoldás, azért az jobb jó lenne.
1: Mindazonáltal múljék el tőle meg pohár.
0: Tehát még ő is ezt így elmondta, és az Úr ezt nem vette tőle rosszul.
1: Na, akkor menjünk tovább, mert nem Jézusról tanulunk most, de Jézus mindig előjön Jeremiás példáján keresztül. Kérem szépen a következő igehelyeket, Jeremiás 18. fejezetéből. Esztert kérem, hogy olvassa az első 8 verset és a többieket.
3: Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak. Indulj, menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével, ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr, hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr. Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg azért minnyájan a gonosz utaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. De ők ezt mondták, ne fáradj, mert mi csak a magunk feje után megyünk, és megáltalkodott gonosz szívünk szerint élünk.
1: Köszönöm. Most Erzsike a 18. verset olvassa, ami megkoronázza ezt az egész nagyon érdekes történetet, ezt a szerep proféciát.
4: Ők pedig mondák, gyertek és tervezzünk terveket Jeremiás ellen, mert nem vészel a törvény a paptól, sem a tanács a bölcstől, sem az ige a profétától. Gyertek el, és verjük meg őt nyelvvel, és ne hallgassunk egy szavára sem.
1: Köszönöm szépen. Ugye most még olvasuk csak hozzá, és Csepec Erzsikét kérném szépen az összefoglaló 3 sorát.
5: Gonoszságuk dacára az Úr esélyt adott a népnek a megtérésre. Isten szereti az emberiséget, és meg akarja menteni, de szabad döntéseinket semmilyen módon nem befolyásolja. Amikor kérései ellenére rosszat akarunk tenni, szabadon megtehetjük.
1: Igen. Nagyon érdekes a példa. Erről a fazekas példáról a következő héten is fogunk még tanulni. De a példának a lényege az nagyon egyszerű. Lehet, hogy az edény elromlik, de Isten nem jön zavarba. Isten megtartja a szuverenitását, ugyanakkor tiszteli a mi szabadságunkat. Mit tesz ezzel kapcsolatban a nép? A 18. vers ezt mondta el. Magába bízik. Azt mondja, van prófétánk, vannak papjaink, a papjok a Tórát hirdetik, tehát a tanácsot, a próféták látásokat adnak, vannak jósaink, akik a jövő tudósai, minden nagyon szép és minden nagyon jó. Mit beszél ez a próféta? Nagyon sokszor Isten igét így utasítjuk vissza. Van még néhány percünk, ha valaki Károly akar röviden valamit.
6: Jeremiás ellen mindent megpróbáltak, hogy elhallgattassák. A legprimitívebb eszközöket vetették be, a kalodától kezdve, hogy őt eltávolítsák.

0: ebből a szerepből, ne gondoljuk azt, hogy ez minden időben nem létezett. A mai időben is ugyanígy létezik, jól lehet, hogy nem ezeket az eszközöket használják, hanem vannak adminisztratív eszközök, amivel el tudják lehetetleníteni azokat az embereket, akik esetleg Isten szócsövei, az igazságot képviselik.
1: Ennyi fért a mai alkalomba. Köszönöm szépen. Ez végszónak is jó volt. Gondolkodjunk azon, hogy vajon ezeket a tanulságokat tovább tudjuk-e vinni. Isten áldja meg a mi szívünkben ezt az ígét az ő kegyelméből. Amen.
2: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: szimbolikus cselekedetek.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Haraszti Sándor, Uram, csak egy vagyok. Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába híva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis, talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg aranytermed, s a szívem úgy remeg. Aranytermed, s az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, uram, a meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire. Szívem mélyén azért repesve, uram, talán, ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek, nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak, erre már kívánságuk felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll, azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tenne, uram, ó, bárcsak így lehetne.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A közösség megosztását ne támogasd. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 26 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Koráh heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. 4 Mózes 16.1-től 18.32-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen. Mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, mint az Úrnak adottakat néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában. Te pedig és a te fiaid, te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben. 4 Mózes 18.5-7-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pártot ütött Koráh. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak. Tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Koráh története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot, aláásta Mózes tekintélyét, azt híreztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő, két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot, lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Nyáréhi csodák a zsidó negyedben. Holnap a múzeumok éjszakáján. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban, a múzeumok éjszakája estéjén, holnap, június 20-án, szombaton este, 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombach-Sebestyén utcai zsinagóga. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Ma a pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Ezúttal nagyon különleges adás lesz, hiszen egy olyan emberrel beszélgetek, aki nagyon sok egyiptológus, szinte valamennyi egyiptológust ismeri, és Egyiptomban is hosszabb ideig volt, nem is akármilyen formában. Peresztényi Zoltánról van szó, és kérem, hogy magáról néhány szót szóljon.
2: Köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés. A lényeg, hogy olyan pályát futottam be, ahol rengeteg érdekes emberrel találkozhattam, és én nyitott füllel, nyitott szájjal, sőt mondhatni tátott szájjal hallgattam őket, és amit lehetett, megpróbáltam elsajátítani abból, amit most ön úgy hív, hogy egyiptológus, és teljes joggal, hiszen önnek erről van diplomája. Nekem meg sok mindenről van, de egyiptológiáról nincs. Van viszont egy versikém, amit bemutatkozás helyett nem fogom önöket untatni ezzel, talán egy vagy két verszakát. Magam írtam, Magaség volt az a címe, kétszer négy évem számtalan napja, 1001 éjszakám hárommal szorozva, aktív létem közel egy hatoda. Ennyit voltam, ennyi évet ítéltek, adtak nekem kegyes istenek. Ó, köszönöm most nektek, hogy fiatalon juthattam elétek, hogy eljuthattam oda, csillagok jelölte földi lakotokba, a szegényen is gazdag, csodás Egyiptomba. Ezek azok az évek, 8 év, 2x4, az első 4 az kifejezetten célirányos volt a mostani beszélgetés szempontjából, hiszen kulturális attasé voltam. És ez a munkakör lehetővé tette számomra, hogy nem csak megszervezhettem egy neves magyar történészek, régészek és egyiptológusok egyiptomi látogatásait, hanem hát kísérhettem őket, beszélgethettem velük. És mivel lélektan a második fő szakmám, társas érintkezés lélektana, na most egy kérdés talán ebből a versből, hogy voltam ott? Nem csak voltam. Több volt az a központi létnél, a köznapi létnél, bocsánat, rohanó turisták korta élményénél. Ott éltem, dolgoztam, álmodoztam, kínlódtam, izzadtam, léteztem, néha színem váltva hasonultam a napszitta környezetben. Netán egyiptomi lettem? Vagy talán csak részben? Igen, megváltoztam, de minden bizonnyal maradtam, akinek születtem. Én 10 éves korom óta nemzetközi szakmába szerettem volna dolgozni. Akkor még nem tudtam, hogy ezt diplomáciának hívják, és hogy diplomata lehetnék, és akkor ez nem is volt számomra igazán nyitott. Ugyanis édesapám kegyelmes úr volt a horti világban, tehát nem voltam éppen rendszerbajnok, rendszerhíve. Szerencsére idézőjelben ezt édesapám meghalt még a világháború vége előtt. Édesanyám szerint, hogyha életben marad, akkor lő az oroszokra, vagy az oroszok ő rá, és akkor most én nem léteznék. Viszont hozzáment egy osztrák férfihoz, aki apám helyett apám lett, és igazából édesapámként tiszteletem. Innen tudok németül. És ez úgy kicsit predesztinált is engem arra, hogy gimnazista koromban már tudtam olaszul, angolul, elkezdtem tanulni arabul, meg minden, azt hiszem 7 vagy 8 nyelven.
1: Az és arab akkor, hogy jött a középiskolás korában?
2: És akkor közben ugye az a rendszer szétzavarta az korabeli kolostorokat, meg zárdákat, és én nekem óriási szerencsémre olyan latin tanárnőm lett, aki egy korabeli apáca volt, aki engem nagyon megkedvelt, talán azért is, mert én a Győri Révai Miklós gimnáziumba kezdtem, ami Győrben a nagy tradicionális gimnázium volt, és az orosz osztályban, mert hogy kitűnő tanuló voltam, és oda összevonták az összes kitűnő tanulót a megyéből. De aztán átmentem a Bercsényi Miklósba, egy neve nincs akkor induló iskolába, 12 évfolyamos iskola, ahol nekem olyan kiváló tanáraim voltak, hogy még egyet kegyeletből megemlítek, Sarkadi Sándort, aki magyar és orosz tanárom volt, és oda zavarták Budapestről, mert ilyen Münich Ferencet, meg másokat elítélő verseket írt Szegeden. Együtt az igazgatónk fiával, ezért aztán nagy szimpátiával odafogadták őket, és ott lakott az orosz nyelvi laboratóriumban.
1: Egyiptomba. Mikor járt Egyiptomba?
2: Na mostan ebből a rövid bevezetőből is kiderül, hogy én nekem győri magányom van. Ott születtem én, ez egy másik vers, a nagyapám után Papkertnek nevezett rezidencián, egy háromlábú tornázas kúriában, két hold birtok. Szóval egyáltalán nem volt előttem jövőkép, hogy én egyáltalán egyetemre kerülhetek. Én igyekeztem jól tanulni, kitűnően érettségiztem, és ez az apácából kivedlett latintanárnőnk, mikor vizsgáztatott, megkérdezte tőlem, mikor megkérdezett valamit, és én versbe válaszoltam, tehát amit mindenki tud egy rajtunk kívül, hogy ante apud adat versum, circum, circa, stb. Na én az összes latin nyelvi szabályt tudom versben. Miért? Mert az egyik unokatestvérem kispap volt a győri líceumban, és ő tanított meg engem latinra. És innentől kezdve kialakult egy kölcsönös tiszteletre épülő szeretet, és ez a nő mondja nekem úgy a karácsonyi szünet után, tudja, hogy 6 testvérem van, ahhoz, hogy Budapesten tanulhassak, vagy Magyar Egyetemen, ahhoz nekem dolgozni kéne, hiszen a szülőim nem tudnak segíteni, ajánlja, hogy jelentkezzek nemzetközi ösztöndíjra. Most a nemzetközi ösztöndíj akkor nyilvánosan meghirdetve Lipcsébe szólt nemzetközi pénzügy szakra, és én arra jelentkeztem, és mit ad Isten, fölvettek. Von Haus tudtam németül, meg le is érettségiztem úgy magamtól. Na most jön az korabeli abszurd. 5 vagyunk, mind a 4 másik, az valamilyen főelvtársnak a gyereke volt. Na most én nem köpködök visszafelé, tehát nem azért, mert rendszerváltás volt. De az akkori moszkvai nagykövet KB tagnak a fia, a pártörténeti intézet igazgatójának a fia, és nem megyek végig most a soron, ezek közé kerültem én be, és amikor első év után hazaengedtek Moszkvából bennünket, akkor a külügy személyzet
1: is... Lipcsébe jelentkezett, és Moszkvába került?
2: Most jön az ugrás. Közben én kaparom a tyukkakit a győri baromfeldolgozó vállalat telepén, a ketrecekből. Édesanyja kap egy piros betűvel írt, most már nincsen ilyen, állami elsőbséggel küldött táviratot, hogy Feleslényi Zoltán azonnal jelentkezzen a külügy személyzeti osztályán. Na én jelentkezem másnap, teljesen betolva, édesanyja is, hogy mi a francot akarhatnak én tőlem. A győri állomáson megvettem a Pravdát. Hát mint minden nyelvet, a Pravdát is tudtam annyira, hogy el tudtam olvasni a Pravdát. Főleg a második oldalon volt egy olyan cikk, hogy Zalatója ozero Kaspiszkava morja. A Kaspi tenger fekete aranya. És elolvastam. És amikor ment át a vonat a Dunán, akkor én a többi papírja, ezt az is, hogy puf, beledobtam a Dunába. Mondom, hogy jövök én ide, teljesen elfecsérelem az időmet is, meg a vasúti jegyárát, és a többi. Bemegyek a külügybe, ahol egy tündéri nő fogadott. Később is szerelmes voltam bele, meg hálás. És ő volt az utánpótlás csoport vezetője, és aztán mondja, hogy maga szokott írogatni? Na, igen, szoktam már. Akkor megjelent egy verses kötetem Pécsett, és akkor, mert hát érződik bizonyos királysaimon. Ja, mert közben meg kellett írnom a felvételi vizsgákra, mert nem volt más, akkor a terv matematika szakosok éppen vizsgáztak, engem is oda soroltak be, és utáltam a matematikát. De mivel a matek tanárunk engem utált, én ezért megszerettem a matematikát, hogy bebizonyítsam a tanár úrnak, hogy én ezt is meg tudom tanulni. és 113 jelentkezőből 5-en tudtuk megoldani az 5 kiemelt példát, mert nem a normális 3 példát kellett megoldanunk a termatematika szak miatt. A másik az a történelem írásbeli volt, amit egy hülye akkori professzor kitalált, ez tényleg nem voltak normális emberek ezek, hogy a Dózsa-Györgyféle parasztháború közgazdasági okai. Eszébe jutna ez Hedviknek? Na mindegy, ennek
1: hát ez távol van Egyiptomtól.
2: Ennek eszébe juthat, úgyhogy én írtam vagy 10 oldalt, végigírtam az 5 órát, na és akkor így kiderült, hogy én írtam. Mit lehet tudni a Dózsa-Györgyféle parasztháború? Persze lehet tudni, hogy szegények voltak a parasztok, meg éheztek, meg minden. Na és aztán így. Ezek után engem többet nem kérdeztek, fölvettek, és azt mondta ez az amúgy gyönyörű nő, és tényleg szíven érintette a szépség. Én még akkor győri magányomban nem láttam ilyen elegáns, szép, ápolt nőt. És akkor azt mondja, hát nem menjen maga Lipcsébe, akkor kiküldjük önt a moszkvai diplomáciai főiskolára. És így kerültem én Moszkvába. A 4 másik hallgató már bent ült a Zsombolya utcai előkészítő tanfolyamon. Mindegyik a Puskin, meg a nem tudom, miben jártak, mi volt az a orosz nyelvi iskola itt Budapesten. És akkor vagyok én. Az indultak kategóriából. Tehát 4, elnézést, sose zsidózok, mert ez a szakmámból származik, hogy diplomata vagyok, és arab szakos voltam. 4 zsidó gyerek közé bekerül egy kakuk tojás magyar gyerek. Úgyhogy amikor hazajöttem első év után Moszkvából, akkor a külügy személyzet is megkérdezte tőlem, hogy hogy érzed magad a hottentották között. Hát mondom neki, ne arra, hogy történetesen Kádár elvtársnak hívták, Kádár Lászlónak. Ott van mindenki, csak hottentotta nincsen, ugye, az biztos, de hát én amúgy jól érzem magam. Képzelje, azt se tudtam a 4 másikról, hogy ők zsidó gyerekek. Ugyanis én 18-20 éves koromig nem tudtam megkülönböztetni, mi az, hogy zsidó ember, vagy magyar ember. De én már akkor olvastam nem csak a Flavius-t, hanem mást is, például Marxnak, vagy Engelsnek a zsidóságról, stb.
1: Na, ugorjunk akkor, az arabot hogyan
2: kezdte? Na, de nem fogja kitalálni, kedves egyetemet végzett honfitársam. Ülünk a moszkvai vonaton, amit ugye át kellett szerelni csapon a széles nyomtáv miatt, és volt egy félkarú ember a művelődési tárcából, egy nagy ökör, aki azt mondta, hogy na akkor 5 fiatal ember, döntsük el, hogy ki milyen szakra megy. Hát ez mondom a tervszerűség csúcsa. És akkor elővett egy ilyen régi 5-ös ezüst forintot, nem tudom, ismerte még, és azt földobván én rám esett az, hogy én leszek egy arab-angol nyelvszak, és az ehhez kapcsolódó Közel-Kelet, Afrika, Közép-Kelet, stb. Ez így lettem én arab. És nem bántam meg, mert én aztán később megtudtam, hogy 12 országban volt arab a magyar nagykövetségünk, és gondoltam, hogy hát ha minden országban eltörtök 3-4 évet, akkor pont letelik az életem, mert amúgy japán akartam lenni.
1: Kicsit más.
2: De az csak egy nagykövetség van, úgyhogy egy kiküldetés, még egyszer nem küldtek volna se. Na így lettem én arab szakos, és örülök neki, hogy arab szakos lettem, mert megismertem egy olyan nyelvet, meg olyan kultúrát, amely tényleg nagyon gazdag, és nagyon sokrétű, és nagyon sok minden kapcsolódik. És most már átkötöm a történetemet arra a témára, amiről beszélgetünk. Mert az arab szak engem egyrészt a saját karakterem miatt is lehetővé tette, hogy én az arab világba menjek. Azon belül is, hogyha lehet, akkor Egyiptomba. Na most volt egy kigyószívű személyzetisünk, aki engem el akart küldeni Szudánba. Csak ő nem...
1: De vett... volt ott követség?
2: Na ő nem volt lélektanból professzor, mint én lettem. Én megnéztem a nőre, mondom, hölgyem, nem megyek Szudánba. Hogy nem megy Szudánba? Maga most végzett, még a tojásai a fenekén van. Külügyben nem illik azt mondani, hogy nem megyünk, mert akkor ki van rúgva.
3: Jó, na rúgjam ki.
2: De mondom, azt nem maga fogja eldönteni. Akkor már lemagáztam. Nem voltam jól nevelt. De mondom, azt nem maga fogja eldönteni. Kimentem, és úgy bevágtam az ajtót, hogy tényleg hullott a vakolat. És egyből bementem a személyügyi főosztályvezető helyetteshez, akiről minden hülye külügyes tudja, hogy ő az összekötő a titkos szolgálatok felé. És én bementem ehhez a jó emberhez, kopogtatás minden nélkül, és ráüvöltöttem, hogy mondd meg ennek a nőnek, hogy nem megyek Szudánba. Ott este 8 órakor a kutyák átveszik a hatalmat az utcákon, és én nem fogok kutyákat hajkurászni. Én az egyetlen ember vagyok a külügybe, akkor tájt, aki tud arabul. Miért kell engem egy ilyen semmilyen országba elkerülni, ami óriási, ugye európányi ország, de azon kívül semmi. Azonnal fölhívta az akkori miniszterhelyettes Szarka Károlyt, örökké áldom atyám helyett atyám lett, és a Szarka közölte, hogy küldjék be hozzá ezt a nőt. És az ott helyben úgy letolta, hogy képzeli maga, hogy a külügy legtehetségesebb fiatal munkatársát, aki tud tetébe arabul is. Azt, hogy tud oroszul is, meg angolul is, meg németül is, meg olaszul is, kit érdekel. Ilyen nyelveken sokan tudnak. De hogy arabul is tud, nem megy Szudánba, hanem jön velem Kairóba. Na kérem, én a Szarka már tudta, hogy őt, mint miniszter helyettest kinevezték Kairóba nagykövetnek. És így kerültem én Kairóba. Nem Szudánba, hanem Kairóba, és akkor ebből a történetből az kerekedik ki, hogy én a Kairóban egy ideig voltam a nagykövet úr titkára, protokoláris meg minden egyéb ügyekben, de aztán kineveztek kulturális attasénak, és akkor én szervezhettem azt, amit igazán nagy örömmel és szívesen csináltam, és ezt tetszik ismerni a Kákosi féle emlékérem kapcsán, ugye leírtam, hogy egy kairói kulturális attasé 4 év alatt mi mindennel foglalkozott. Kérem attól, hogy 178 magyar ösztöndíjas juttattam ki Egyiptomba, hogy összehoztam a Magyar Atomfizikai Kutatóintézetet, az egyiptomi plazmakutatóintézettel, és most ami közte van, azt tessék elképzelni. Bármit, mindent, a kukorica, a nemes sárga kukorica meghonosítása Egyiptomban, egészen a Nílus víz átvitele a Sínai félszigetre hatalmas szifonokkal, és ajánlottam az akkori kormánynak, hogy ne tüntessenek, hanem szifonokat építsenek a Mosoni Duna alá, és akkor a sziget köz vízellátása megoldódik. Nem tették meg, és ma sem teszik meg. Pedig csak azt a vizet kellene áthozni, ami a hajózó csatornából ugye már nem kell senkinek, és hozhatnák ide a magyar területre. Ezért megkaptam a szocialista kultúráért kitüntetést 4 év után, amit akkor magyar külügyes soha nem kapott meg, pedig mindenhol voltak kulturális beosztottak. Tehát irigyeim aztán szép számmal lettek, és mindegy, elviseltem. És akkor ott voltam, és jöttek az ösztöndíjasok. Hát most rátérhetnék arra a körre, amelyikről szót váltottunk. Olyan emberek voltak ott, kezdhetném én a nagyokkal, ugye a Kákosi Lászlóval, de ő róla majd többet később, de a vele együtt írótársként szereplő dr. Varga Edit, aki akkor a Szépművészeti Múzeum főigazgató helyettese és az egyiptomi szekciónak volt az igazgatója, 1,5 évet töltött. Én vele ismertem meg az akkori múzeumigazgató, tehát a kairói múzeumigazgatóját, a dr. Henry Riadot. Tehát én előbb láttam az egyiptomi múzeum pincéiben őrzött iszonyatos mennyiségű relikviát, kiásott csodálatos dolgokat, mert úgy volt, hogy az Editke megcsinálja ezt a később aztán megjelent Egyiptom kincsei című kiadványt, és a Henry Riad megírta hozzá az előszót.
1: És milyen volt Varga Edit akkoriban, fiatal korában? Most már ugye...
2: Varga Edit olyan csinos nő volt, hogy én minden nőbe szerelmes voltam, Varga Editbe is, és 1,5 év az éppen elég volt ahhoz, hogy annyit legyek vele, amennyit akarok, mert volt autóm, viszonylag jó fizetésem, tehát el tudtam vinni bárhova Editkét, és volt olyan, hogy együtt ülünk egy kevédlőasztal körül, az én lakásomon, egy gyönyörű, szép nagy lakásom volt, a mindenkori kulturális tanácsosa volt, hát én nem voltam még ugye tanácsos, és az asztal mellett ott ült Varga Edit, ott ült a Gál Zoltán, ott ült a Szakál Ernő, a budavári szobroknak a restaurátora, akitől én sokat tanultam, mondom, például hogyan építettek piramisokat, meg csereszabatos szobrokat, hogyan alkottak, hogy csak lefejezték egyik fára utána az ott hagyott szobrokat, és oda tették az új fáraónak a fejét, és pontosan illeszkedett. Tehát iszonyú érdekes, izgalmas beszélgetéseknek voltam részese, és nem lehetett nem tudósnak lenni közöttük. Na kérem, most itt megállok akkor egy szóra, jó?
1: Akkor most itt tartsunk egy kis szünetet, és zene után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Egyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Peresztényi Zoltán nagykövet úrral beszélgetek, aki hosszú időt töltött Egyiptomban, kulturális területen dolgozva, illetőleg nagykövetként, és nagyon komoly szerepet töltött be abban, hogy Magyarország és Egyiptom kapcsolata jól alakuljon egy háborús időszakban.
1: Mert ez a térség számomra, diplomata számára nem elsősorban egyiptológiát jelentette, hanem felolvasok itten II. János Pál egyik Pacem in Terris című. Ez egy nem minden évben kiadott üzenet volt, ez úgy 5 évente II. János ezt betartotta. Na most én közel-keleti szakértőnek állítom, vagyok, vallom magam. 73 vezér hívtak haza Egyiptomból, hogy legyek az akkor kitört háborúnak a referense a külügybe, és minden reggel azzal ébredtem, hogy politikai tájékoztatót írtam a legfelső vezetésnek, hogy hogyan áll a közel-keleti válság. Ezt azért hoztam elő, ezt a hosszú bevezetőt, mert én Harvardon kutattam, a moszkvai külügyminisztérium titkos alapjában kutattam, de ezt a 8 sort nem tudtam volna így megfogalmazni. Sokszor megfogalmaztam, hogy mi az, hogy a közel-keleti válság, vagy egyáltalán mi ez a válság jelenség, ami mozgatja a mai napig azt a térséget. Azt mondja, nincs talán még egy olyan hely, ahol annyira világosan lehetne látni a politikai hatalom korrekt gyakorlásának szükségességét, mint a közel-kelet és a Szentföld drámai helyzetében. A mindkét fél részéről napról napra, évről évre halmozódó elkeseredett elutasítás, az erőszakos cselekmények és a megbosszulásuk vég nélküli láncolata mindmáig porrázuszta a tulajdonképpeni kérdésekről folytatandó komoly dialógus minden próbálkozását. A helyzet bizonytalanságát még drámaibbá teszik a nemzetközi közösség tagjainak fennálló érdek összeütközései. Mindaddig, amíg a felelős pozíciókban lévők nem fogadják el, hogy bátran meg kellene kérdőjelezniük a hatalomgyakorlásuknak ezt a formáját, és a népeik java szolgálatának módját, nehéz lesz elképzelni, hogy valóban előbbre lehessen jutni a békesség felé. Mondja ezt II. János Pál. Tehát mit mondott? Hogy egyik atrocitás a másikat éri, és már az Isten nem tudja, hogy ki volt az első, aki adta a pofont, és én ebben a térségben vagyok diplomata. Tehát egy háború kellős közepén, ahol nagyhatalmak állnak egymással szembe az atomháború kitörésének minden veszélyével. És nekem volt rá időm, hogy megérkezésem után 2. nap, kint vagyok Szakkarában, ez a memphiszi főváros idejében a Memphis temetkezési helye volt, Szakkara és Dasur ez a környék, és én ott összealkadok egy francia régészet, egy Loer nevezetűvel, és akkor én mellette fiatal emberként, ő akkor 72 éves volt, lényegében gépkocsi vezetősködök. Mindenhova én viszem, mindenhova én kísérem, és ebből szintén eszméletlen mennyiségű tudásra tettem szert. Hát ez a II. János Pál féle csodálatos felismeréshez hozzá tudnám tenni, 2 másik ilyen jegyzetet hoztam, de ezt nem fogom mostan elmondani. Ez a béke és az igazság közti viszony. Ezt legfeljebb elmondanám, hogy talán ez a mai külügyi vezetés is okul belőle, vagy kikeresik, mert az interneten hozzáférhető. A béke melletti elkötelezettség és az igazság tisztelete között elszakíthatatlan kapcsolat áll fenn. A becsületes információ közlés. Tessék, minden szónak súlya van. A méltányos jogrendszerek, a polgárok számára biztonságérzetet nyújtó demokratikus módszerek alkalmazásában való nyíltság. A viták békés eszközökkel történő rendezésére való készség, az igazi konstruktív párbeszéd iránti elkötelezettség, 2. pont, mindezek alkotják a tartós béke feltételeit. Na ebből semmi sem létezik. Ebből semmi.
0: Ezt kéne megteremteni.
1: Na mostan, ezt üzenem, hogy nyugodtan nézzenek utána, ha valakinek szüksége van, szívesen állok rendelkezésre.
0: Akkor most térjünk vissza Egyiptomba, Kákosira térjünk vissza, mert mondta, hogy róla fog mesélni sokat.
1: Ezt sokféle módon meg tudnám közelíteni. Az egyik itt látja, itt hozom a sorrendbe, ez van ide téve, az arab kultúra öröksége. de hát ehhez többen értenek, mint én. Viszont egyiptológia tanszék csak egy van. Arabot több egyetemen tanítanak, egyiptológiát nem.
2: És legalábbis most... Magyarországon.
1: Hát itt nálunk. De itt dr. Marolt Miklós akadémikusunkat tudnám idézni, akit 71. életéve alkalmából megünnepeltünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. És ott volt a magyar kulturális élet színe java. Valódi akadémisták, meg művészeti akadémisták, meg a jóisten tudja milyen akadémisták. És a rektorunk mondott egy fantasztikus beszédet. Mi az egyik nevét nem mondom, a világhírű régész lett belőle, egymás térdét csapkodtuk röhögésünkben, mert akkora hülyeségek hangzottak el, hogy nem bírtuk ki röhögés nélkül. Csak azt vártuk, hogy jöjjön a Marolt, mint ünnepelt, megilleti a szó. Na most a Marolt fölment, na ez mind ugye papírból beszél. Marolt fölmegy a szószékre, ránéz erre a csodálatos grémiumra, ott ül három vagy négy miniszter, és azt mondja, na tisztelt hölgyeim és uraim, nincs egyetem arab filológia nélkül. Nem is volt. Az első egyetem Spanyolhonban így jön létre, miután a kasztíliai Erzsébet, ugye hozzájut és felszabadítják a félszigetet, rájön arra, hogy a kolostorokban fantasztikus mennyiségű irodalom található, amelyben megtalálhatók Arisztotelész, és nem megyek végig most az egész ókori tudományon, összes ismerete. Mert hogy a valódi könyvek megsemmisültek. Részben az alexandriai tűzvészésben háborús, meg egyéb károk. Na most ez a nő elég értelmes, ez a királynő, és megrendeli ezeknek az irományoknak, amelyek arabul íródtak. Tehát a 830 év mór uralom alatt az akkori szerzetesek mindent arabul írtak le. És hogy lesz az egyetem? Hogy elkezdenek arabról latinra fordítani. Szükség van a tudósokra. Így lesz az egyetem. Na most hát, hála Isten, a Katolikus Egyetemen is lett ugye ilyen szak, tehát nem nevezném őket barbárnak, mert normálisan ugye azok, akik olyan egyetemet végeznek, amelyekben nincs filológia, azok barbárok. Na kérem, Egyiptom. Jó? Most már kicsit megyek a saját logikám szerint. Erről írtam két disszertációt. De?
2: A mai modern, illetve...
1: A mai majd a modern, igen. Egyiptom. Az egyiknek az, az a címe, hogy az áprilisi törvények Egyiptomban. Ez az új Egyiptom gazdaságának a megalapozásáról szól, és hát hosszú lenne, nem fogom idézni, de az biztos, hogy sok mindent tanulhattunk volna belőle. Már az előbb utaltam arra, hogy szifonnal viszik át a vizet a Nílusból a sínai félszigetre. Ehhez nem kell csak a hetedik osztályig járni, hogy az ember a fizikából megtanulja a közlekedő edények törvényét, igaz? Az egyiptomiaknak volt annyi eszük, hogy ilyen nyitott kanálisokban azokat vasbetonból öntötték, elvitték a Nílus vizét Porcaidig, ott ástak 6 darab 6 méteres átmérőjű szifont, és azzal megy át a víz a saját súlyánál fogva. Na most ehhez kell valami lángész, vagy kincstári, nem tudom, akadémiai végzettség, hogy akkor nem 26 darab dízelmotoros szivattyút kell a sziget közben telepíteni, hogy szennyezzék a környezetet, hanem megásni a hajózó csatorna alá a szifonokat, és jönne ingyen a víz. És nem mi fizetnénk ma az szlovákoknak a villanyára mér. Érti? Na most én, mint diplomata, arról lettem nevezetes a későbbiek során, hogy talán az egyetlen olyan voltam, aki pénzt keresett mindennel az hazának. Tehát én nem tudtam úgy létezni, hogy elmegy az orrom előtt néhány millió dollár, és én azt nem ragadom meg. Ez egy ilyen volt. Hazaküdtem, két minisztérium odaadta az összes tervdokumentációt, le se tojták. kiváló munkatárs volt akkor a Bős-Gabcsikovói projektnek a kormánybiztosa, Tatár Györgynek hívják, létezik ma is. Később volt az Európai Unió egyik felelős tisztviselője, és aztán mondta nekem, hogy nem, ő elküldte mindenkinek, mindenkit megkeresett, senkit nem érdekelt. Mert fontosabb volt számukra a politikum, érti? És akkor én most nem fogok politizálni egy szóval se, de összekötöm azért a mai világgal, hogy a dolgok hogy keverednek össze, anélkül, hogy össze kéne őket keverni. Na kérem, Egyiptom ez egy transzkontinentális ország, ha valaki ezt nem vette volna eddig észre, ugye Afrika, Ázsia és Európa között minden oldalról sok minden kötődik. Hát aki meg talán újat jelent, az, hogy Núb, az aranyat jelent. Tehát Núbia Egyiptom déli része. Onnét hozták az aranyat az óegyiptomiak is, és így lett Núbia.
2: Igen, és ma egy jelentős része a mai Szudánban van.
1: Így van, így van. Na, a területe az több mint 1 millió négyzetkilométer, a népesség ma már olyan 110 millió, és most kapaszkodjon meg, amikor én oda kikerültem diplomataként, akkor 32 millió volt.
2: Hányban volt az?
1: Az 1969, 68-ban. A lányom azt mondja, ezt a mondását szívesen ítélem, hogy Kairó nagyon szép város, csak ne lenne benne annyi arab.
2: Szóval túl zsúfolt.
1: Iszonyú. Nem elviselhetően zsúfolt. Szóval az Amáleken nem lehet tisztítani az utcákat, mert le vannak parkolva a járdák mellett, és ahhoz, hogy a szemetet ki tudják söpörni gépekkel is, ahogy először el kell vitetni az autókat.
2: Hát többen laknak Kairóban, mint egész Magyarországon.
1: Kairó egyben az Arab Liga fővárosa, és ugye az Európán kívüli, tehát meg egy-két ilyen nagy ázsiai városon kívül ez a világ egyik legnagyobb városa. A lakóinak a száma az most már eléri a 20 milliót. Alapítva 969-ben, amikor még javában ugye porra nyitottuk a húst a ló nyerge alatt, ugye?
2: Igen, de azért valahol közvetlen szomszédságában ott volt Babilon, a mai kopt negyed, amit a bizánci korban főváros volt, igen, és amellett nem messze Heliopolis, ami viszont 5000 évre tekint vissza.
1: Megnéztem az órát, rájöttem, hogy így tényleg elbeszélgettem az időt. Ahogy már említettem, megérkezésem másnapján Szakkarába voltam, aztán a piramisokat megtekintettem, bementem, amivel tudtam. Ugye Kairó az ókori emlékekre koncentrálva most három nagy piramisról ugye híres.
2: A gízaiak.
1: Ez a gízai piramisok, ugye az a szakkarai fensíkon sziklára épült, óriási súlyok miatt nem is lehetett volna máshova építeni. A Hufu, a Hafre és a Menkaure. Tehát amit úgy ismernek a görög neve után, hogy a Keops, a
2: Kefrén és Mikerinosz.
1: Igen, és a Mikerinosz. Itt van a Sphinx, amihez szívesen elmegy minden turista, meghallgatja a hang- és fényjátékokat, ami nem teljesen hű a valósághoz, de nagyon jó meghallgatni és végignézni azt a csodálatos fényjátékot is, ami ugye én a korabeli szöveggel hallottam még azt a szöveget, amelyet a híres angol Shakespeare színész mondott, hogy "You have come tonight to the most fabulous place of the world." Tehát ön ma a világ legmesésebb tájára érkezett, és most ezt megnézheti.
2: És már 68-ban is volt ott hang- és fényjáték?
1: Volt.
2: Ilyen régóta van?
1: Régóta van hang- és fényjáték.
2: És milyen volt, mennyire lehetett körbejárni?
1: A piramisokat teljesen körbe lehetett járni. A leaszfaltozott út is úgy ment, hogy körbe-körbe, és akkor akár teveháton, akár ilyen lovaskocsin meg lehetett tekinteni. És akkor még ugye nem ásták ki a naphajót, tehát az sem volt akadály, és így tovább.
2: És a masztabákhoz
1: is. Na most a piramisokról annyit hadd mondjak, mert ugye én ígértem önnek, hogy felsorolom a magyar egyiptológia színe javát. Mit gondol, mint a szakma egyik legilletékesebbje, hogy mit őriz meg a történelmi emlékezet? mondjuk ki volt az első magyar, aki fölmászott a Keops piramis tetejére?
2: Trombitált is.
1: És trombitált, akkor én tudja, mert ön olvasta a Kákosi könyvet, és a Kákosi ezt ugye megemlíti. És úgy hívták az illető urat, hogy Raszinyai Huszti György, aki török katona lett, mert elvitték ugye fogságba. Na most ilyen emberünk több is van, ezt nem a Fodor Sándor, hanem a másik Fodor, a Fodor István írta meg a magyar ábok történetében, hogy a törökök elvittek magyar fiatalokat és katonákat neveltek belőlük, és ezekből a katonákból több mint 50 maradt Felső Egyiptomban, és akkor ön említette, ugye, azért én is most utalok rá, hogy volt 1964-ben az első magyar olyan ásatás, amelyben nagyobb létszámmal vettek részt magyar.
2: A mentőexpedíció, Abdallah Nirkiben.
1: Igen. Ez egy leletmentő misszió volt, és hát most csak úgy, akik kevésbé érdeklődnek olyan Egyiptom iránt, azoknak mondanám, hogy ez az 50-valahány magyar ott letelepedett, feleséget szerzett, és vannak utódaik, ők a magyar ábok. Tehát itt a képző az azt jelenti, hogy magyar leszármazott. Na most ez a leletmentő expedíció, amelynek olyan, és most már ugye benne vagyunk a sorba, Kasztilionya László, meg a dr. Varga Edit, ők is tagjai voltak ennek a leletmentő expedíciónak, kiástak ottan teljes pékséget, ahol ugyanolyan lapát volt használva, mint amivel a magyar pék bedobja meg, kihúzza a sült kenyeret, és így tovább. Tehát a kötődéseink ide, meg végig korábbról. Volt olyan, hogy Mátyás király kocsisa Egyiptomba került, és ott is kocsis volt az akkori kedivének a kocsisa. És egy másik magyart meg kell említenünk, már csak szakmabelisége miatt is, Borsos Tamás, aki erdélyi Borsos névre hallgat, 1613-14 között konstantinápolyi követünk volt,

0: Tehát égetett téglából építkeztek, bizonyos mennyiségű kő akadt, amiből épültek a templomok, meg az ilyen értékesebb épületek, de a középületek azok égetett téglából készültek. Tehát így ássák ki például II. Ramszesz óriási szobrát ott a memphiszi mocsárból, az ugye nem porlat el, mert mészkőből volt. Na most meg kell említenem Mariette francia régészt, aki 1852-ben felfedezi Szakkarában a Szent Ápiszbikáknak a szarkofág temetőit, ahol több szarkofágot talál, jó részét feltörték, felrobbantották elég barbár módon, és most rátérnék. A magyar egyiptomi régészet számára komoly megtiszteltetés és megbecsülés az, hogy hosszú ideje járhatnak ki magyarok oda kutatni, és azokból a kutatásokból származó ismereteiket publikálhatják. Csak zárójelbe jegyzem meg. Én már nagykövet voltam, amikor mellettem egy igazán nagy kapacitású kulturális tanácsos volt, akinek a tudását halálában is becsülöm. Utánam ő lett Egyiptomban a magyar nagykövet, Juhász Ernő, aki tanácsosként elmegy, hogy megszerezze az azévi ásatási engedélyt a Kákosi professzor számára. És az önáltal is tisztelt és nagyra becsült Záki Habas, egy nagyon művelt ember. A lényeg, 1907 óta minden évben volt valamilyen magyar régészeti akciónk, ásatás és stb. És 1983 óta pedig folyamatosan jelen vagyunk ásatóként a térségben. Ugyanis az a Záki Habas, hogy tudják, hogy miért sértegetek, ha valakit se, és ezt az embert én derékba sértem. Juhász Ernő kétségbe esettem vissza, ahol a nagykövetség, nagykövet úr, nem adnak engedélyt a Kákosinak. Az utolsó év volt hátra. 10 évig volt ott, a 9. év volt ez. Meg se kérdeztem, hogy miért. Kocsiba vágtam magam, megyek az Záki Habasnak az irodájába. Ő volt a nagyhatalmú antikvitás departmentnek a vezetője. Nem udvariaskodtam, semmi nagyköveti udvariaskodás nem volt benne. Megkérdezem tőle, és árulja el, államtitkár úr, miért nem ad maga engedélyt a Kákosi Lászlónak? Hát legalább azt vegye figyelembe, hogy világhírű is, azon kívül be kell fejezni az ásatást. És ha nem lesz befejezve, akkor nem lesz lelet megosztás sem. Nézd rám, majdnem kirúgott. Mondom, na, csak lassan a testtel. Mondom, ne haragudjon. Na, nem mesélem hosszan ezt a történetet, nagyon durva beszélgetés volt, nem diplomatához méltó stílusban. Hogy képzeli maga, hogy Kákosi Lászlónak ön nem ad ásatási engedélyt? Mit válaszolt ez a szerencsétlen? Hát remegett meg, belesápadt, hát ilyet még ő életében nem hallott, pláne nem nagykövettől. Nagykövet úr, jobb azoknak a kincseknek, ha ott maradnak a homokba, és senki nem ássa ki őket, mert ide, ahol minden 18-19 éves európai régész kiásol ami fejet vagy szobrot, aztán megírja róla a jelentését, aztán publikálja, és akkor előre lép. Na mondom, ne haragudjon, Kákosi ne sértegesse. Kákosi nem az a kategória, aki azért ide, hogy ő már most többszörös doktor, akadémia tagja. Úgyhogy lett engedély. Na most, magyar elnök járt Egyiptomban. Ugye a Losonczy Pál és Áder János. Na, ő viszont vette a fáradtságot, és tényleg elment felső Egyiptomba, és megtekintette a Bács Tamásnak az ásatásait. Ma ez a Bács Tamás a magyar egyiptológia tanszékvezetője az ELTE Tudományegyetemen. Hát mondjuk kezdeném itten elsősorban, akinek megkaptam önöktől a
1: Kákosi
0: László emlékérmét. Hát ő utána jöttek ezek az ő köpenyéből kibújt régészek, Gál Ernő, Bács Tamás és így tovább. Fábián Zoli aztán átigazolt a Református Egyetemre. Tehát én lényegében elmondtam az első csapatot, akik ugye az egyiptológia tanszéket létrehozzák. Na most a bács fölfedezett egy alkirály sírt, ott ahol ásott, mindenek mellett. Ez nem annyira a magas csúcsokat döngeti, viszont egy olyan korszakot reprezentál, amely nagyon sok pótlólagos ismerettel szolgált a magyar régészetnek. Na, Ádernek megadtuk a tiszteletet, mert kifejezte a magyar állam legmagasabb elismerését az ásatásokat Visszatérek

0: még akkor a Kákosira. Kákosi megismételhetetlenül nagyszerű ember. Tehát nem csak, hogy létrehozza az egyiptológia tanszéket, hanem ő maga ugye éveken át ásat, és az egyik kiemelkedő eredménye volt a Dzsehutimesz sírjának a feltárása, amelyet ő úgy vállalt el, hogy korabeli kortársok mind apehendáltak, hogy miért fogad el ilyen másodrendű ásatási helyet sírt? Miért nem valamilyen fáraó sírt kér magának? És a Kákosi pontosan tudta, hogy mit vállal. Egy olyan sírt ásott ki, amely architektúrájában egyedülálló. Tehát egy föld alá hosszan elnyúló folyosó, ami saját maga alá visszafordul. Egy hurkot ír le, és csak lent van a sírkamara, amelyet viszont már kifosztottak akkor, sőt, az onnan elvitt szarkofágokat Torinóban már az olaszok bemutatták. És a egyéb tárgyakat is. Ezzel együtt a Kákosi vállalja, és neki volt igaza. Egy döbbenetes sírt ás ki, amelyről menet közben kiderül, hogy többszintes, és kiássa a sírnak az udvarát is, ami a maga módjában egyedülálló és ritka volt. És több mint 9 múmiát hoznak elő, amelyek aztán már a különböző korszakokba kerültek oda le, de ennek a sírnak a feltárása teremt aztán lehetőséget egy valóban gazdag lelet megosztásra is, amelyet ön, mint az egyiptomi szekciónak a főnöke vagy munkatársa jól ismer, hogy a tárgyak egy jelentős része innen származik.
1: Igen, a lelet megosztáskor Magyarországra kerültek tárgyak, és ezt az egyetem a Szépművészeti Múzeumnak adta, úgyhogy most a Szépművészeti Múzeumban van, illetőleg hát van belőle a kiállításon is néhány tárgy. Viszont ami nagyon érdekes a sírrel kapcsolatban, hogy 3 udvara van, ami egyedülálló, tehát ilyen nincsen, és pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a tébai temető vagy a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb sírja.
0: Gondoltam, hogy én most végig szaladhatnék a...
1: Jó, szaladjunk végig a névsoron.
0: Eljutottunk ugye a Kákosival együtt induló fiatalokhoz is. Nem szabad kihagyni a Bartos Zolit, már csak azért sem, mert ő egy egyedülálló szerepet is betöltött, tehát a Magyar Nagykövetség kultúrtanácsos irodájában kapott tőlem egy szobát, és akkor 4 évig volt a magyar egyiptológia kairói nagykövete. Tehát hivatalosan kinevezve a Magyar Régészeti Iroda vezetőjeként. Nem tudtunk önálló irodát létrehozni, mert nem volt rá pénz, de a Bartos Zoli ennek a feladatnak eleget tett. Nem hagyhatom ki, ha külön is, de meg kell említeni a Vörös Győzőt, aki végig kilóg ebből a sorból. Iszonyúan tehetséges fiatal régész, egyiptológus, aki az elején a Kákosival együtt dolgozik, aztán utána eltér tőle. Ennek hosszú története van, a kora időkben ez a nemzetközi botrány is fűződik hozzá, és elmegy egyházi régésznek. És most, 1,5-2 éve megkapta a pápától az arany érmét, amelyet eddig nagyon kevesen magyar egyáltalán nem, és akkor a Vörös Győző megkapta azért az ásatásért, amelyet ő fölvállalt a Holtenger partján lévő Makériuszban, és 3 óriási kötetben publikálta az eredményeit. Meglátható az interneten a róla szóló híradás.
1: És Gálernő szerepel
0: akkor
1: még.
0: Kasztillionja László nevét mondtuk. Érintőlegesen kapcsolódik ehhez a sorhoz a Kákosi László felesége, a Grigási Éva, aki költő és műfordító, és mint műfordító inkább világhírű, európai hírű. És akkor tőle lenne az a vers, ami ide kívánkozik, ez meg az én egoizmusom mondatja el velem, és a Grigási Éva, és az a Kákosival való személyes kapcsolatom, tehát amikor én megkaptam a Magyar Egyiptomi Társaságtól a Kákosi féle emlékérmet, akkor úgy megnyugodott a kis lelkem, hogy itt lényegében egy kettős ajándék ez az én számomra, mert ezt írta a Grigási Éva. Ez a Halottak könyve 137. fejezetéből. Eljő lelkem elé a fáklya, ó Úszír Jehutimesz. Eljő hirdetvén nappal után az ét, eljő, mint a rá megtestesítője. Fellángol Abudzsában, és idehaza, két idézőjel közé. Jöttét idézve, kor szeme fénye, hogy mindkettőjük előtt tisztelegve, és te előtted, ó Úszír Jehutimesz, nyugat lakók elődje, épp egészen, és megvilágítsa orcád, ó igazhangú Úszír Jehutimesz, örökre. Óriási élmény volt számomra, hogy a Kákosival, meg a Grigás Évával a Királyok Völgye előtti úton, az úgynevezett Karterházban együtt lehettem. Kedves dr. Győri Hedvig, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság főtitkárasszonya. Csodálatos teljesítmény, és az ön neve ide tartozik abba a sorba, amit az előbb elmondtam, amikor a Kákosi megkapta a koncessziót 1983-ban, akkor ön is tagja volt ennek a csodálatos, ahogy a fociban mondják, aranycsapatnak. Gratulálok.
1: Köszönöm, és akkor ezzel véget ért mai műsorunk. Búcsúzom kedves hallgatóinktól.
0: Köszönöm a figyelmüket.
2: Ó egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A független Magyarország napja. 1991. júniusában hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot, a szovjet csapatok kivonulása Silov altábornagy 1991. június 19-i búcsújával fejeződött be. Ezzel véget ért az 1944-45 óta tartó megszállás. A kommunista világhatalom katonai erőit a Kádár korban ideiglenesen itt állomásozó szovjet csapatokként emlegették, az ideiglenesség pedig 45-46 évig tartott. A kelet-európai rendszerváltásokról már 1989-1991 környékén egyértelmű volt, hogy a Szovjetunió térségbeli szerepének csökkenésével jár együtt. Ezekben az években szűnt meg a keleti blokk Moszkvából irányított gazdasági együttműködése, a kölcsönös gazdasági segítség tanácsa, a KGST, a szintén szovjetek dominálta katonai szervezet, a Varsói szerződés, és ezzel párhuzamosan vonták ki a szovjet csapatokat a kelet-európai, kelet-közép-európai országokból. Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti Prímási Palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási Palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítették elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg holnap, június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Holnap, június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Kródi Gyula író, hírlapíró, a 20. század magyar próza kiváló mestere. Számos műve közül legismertebbek a Szindbád történetei. Huszárik Zoltán filmje is emlékezetessé tette, valamint a Hét bagoly, az Asszonyságok díja, meg a Vörös postakocsi, amelyet dramatizáltak is.
1: A szerelem idején minden férfi egyforma.
0: A legtöbb sírig tartó fogadalom egy éjszaka tart.
1: A férfiak olyan gondolattalanul, érzéketlenül emésztik meg szerelmi élményeiket, hogy nem éreznek többet belőle, mint a jó ebédből.
0: Kitapasztalta ez a szorgalmas gyűjtő, hogy a jó szerelem sem más, mint egy hajnali álom, amely dolgot már előtte is többen fölfedeztek.
1: Csak olyan terjedelmű lehet egy jól megfogalmazott szerelmes levél, amelyet a címzett szóról szóra betanulhat, mert néha éppen a legérdekesebb szerelmes leveleket nyomban meg kell semmisítani.
0: Mindenki úgy írja meg a szerelmes leveleit, ahogyan tudja. Néha elég az is, hogy csak egy falevélbe szurkáljunk bele valakinek a nevét. Máskor egy egész könyvet kell írni. Mindegy. A hódításnak az útjai különbözők.
1: Az igazi szerelmi levelezőt csupán egy kurta lépés választja el a költőtől.
0: Nem lehet a szerelem nélkül maradandó és becses dolgot alkotni.
1: Amint az álomban történnek a lehetetlenségek, ugyanúgy megesnek azok a szerelemben is.
0: A szerelmet a földön túlról hozza magával az ember, ezért nevezik szentnek ezt az érzelmet. Bizony a földön csodaszámba megy az, ha valaki biztosan rátalál a párjára. Az igazira, akivel lelkében és testében ugyanegy, akiket a példaszó szerint egymásnak teremtett a nagy természet. Ezért olyan kevés a boldog házasság. Ezért jár az emberek legnagyobb része szerelem nélkül végig a világon. Szerelem. Az igazi szerelmet csak a nagyon kiválasztottak ismerik.
1: Csak a szerelemben hiszek. Jóformán minden azért van a világon, mert férfiak és nők szeretik egymást.

0: A halottaktól nem kell félni. Inkább az élők okoznak kellemetlenséget.
1: Az ember néha megfeledkezik a halálról, ha egyéb kellemetlenségei vannak.
0: Nem szabad szeretni semmit és senkit, hogy mindenről könnyen lemondhassunk.
1: Az élet nem tréfa, hanem a szomorúságok láncolata.

0: éneklő pogányasszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük.
1: Semmink sincs, csak múltunk van, és múltunkban gyönyörűen zengő nyelvünk.
0: Az íráshoz éppen olyan hajlandóság kell, mint a takácssághoz vagy hímzéshez. Valahogy úgy képzelem, hogy hallatlan engedelmesnek kell lenni a kéznek, amely a gondolatokat átveszi, és a betűket a papírosra rajzolja. Az ujjakban, a kézben rejtőzhetik valamely kis szellem, amely fölébred a hívásra, és kezdi a maga tennivalóit. Viszi a tollat az ismeretlenségbe, a papíros fehér tengeré.
1: Korunkban nem becsülik meg a tehetséges embert. Csak azoknak a semmiháziaknak áll a világ, akik tudnak törleszkedni, barátkozni, hízelkedni.
0: Az érvényesülésnek ezer módja van. Mikor már érvényesült az ember, mindegy, hogy milyen úton jutott hozzá. Az a fontos, hogy felülkerekedett.
1: A regényírók mindig csak kétféleképpen ismerik az életet. Boldognak vagy boldogtalannak. Pedig van ám egy középső út is. Az arany középút, amikor az ember se a boldogság mámorát, se a boldogtalanság kényját nem érzi. És a legtöbb ember ezen a középső úton haladva éli le életét.
0: Micsoda boldogság az jónak lenni. A világon ez a legtisztább, legvalódibb öröm.
1: Mert a szem néha káprázik, káprázik, és ez az emberi boldogság.

0: A férfiak fecsegőbbek, mint az asszonyok. Soha se mondd el titkaidat férfinek, mert visszaél gyöngeségeddel.
1: Az élet egy befejezett, kész feladat, amelynek elviselésétől senki sem kíván idő előtt megszabadulni. Végigélik az emberek az életüket, mint az esztendő különböző évszakai tökéletes bizonyossággal következnek. Mindenkinek van tavasza, piros nyara, hosszadalmasan ásító ősze, megnyugtató tele. Élet, mely pontosan igazodik a kalendáriumhoz. Vannak fiatal napok, vannak öreg napok, jönnek és mennek ködök, szomorgó esők, májusok, novemberek, jó és rossz kedvek, ájtatosságok és káromkodások, betegségek és ropogó egészségek.
0: Visszatérhetnének azok a kamasz esztendők, amelyektől hajdanában az ember úgy szeretett volna megszabadulni.
1: Az embernek csak az első lépést kell megtenni a züllés útján. A második lépés már természetszerűleg következik.
0: Minden embernek van valami titka, amelyről sohasem beszél életében.
1: Én azt mondom önnek, hogy az asszonyok nagyon jók voltak hozzám, mert sohasem szerettek.
0: Az anyák a fiaikban megszázszorozva látják mindazon kiválóságokat, amelyeket a férfiról álmodtak, gondoltak, sejtettek. A leánykáikban önmagukat vélik olyan szépnek, remeknek, amilyennek önmaguknak kellett volna lennie.
1: A fiatal nők csak rontanak az emberen. Először azért, mert semmi hasznos tudományt nem lehet tanulni tőlük, csak érzékenységet, amire az embernek nincs szüksége az életben. Másodszor a fiatal nő szereti magát rábízni az első férfira, akivel megismerkedett.
0: Isten tudja, hajdanában mindenki segített a férjek felszarvazásában.
1: Az embernek sohasem lehet elég nőismerőse, nem tudhatni, hogy kinél találjuk meg a szerencsénket.
0: A nők életében vannak olyan jelentéktelen események, amelyeknek azért nem tulajdonítanak különösebb fontosságot, mert nincsenek érdekelve a szívükkel.
1: Manapság, mikor mindnyájan egyenlők és demokraták vagyunk, mindenki mulathatna, kacaghatna kedvére, de hát nincs már mind kacagni. A jókedv, miután demokrata lett, veszített értékéből.
0: Minden titokkal úgy vagyunk, hogy az csak addig titok, amíg senki nem tudja. Mihelyt két ember tudja, mintha már az egész világnak tudomása volna róla.
1: A férfiak többsége egész életében azt csinálja, hogy eligazodni akar az asszonyok szeszélyén, aztán még nagyapa korában is ott tart a tudományával, ahol kamaszkorában tartott.
0: Csak nőért érdemes élni, mondta Szinbád, mielőtt a budai tornyok éjfélt ütöttek volna. Sajnos én már öreg vagyok, hogy újra kezdhetném az életet.
1: Lehet, hogy forradalmár vagyok, ha a szenvedélyt annak nevezik. Igen, éljen a forradalom, éljen az öregek forradalma, akik éppen úgy szeretnek, mint a fiatalok, csak nem szabad nekik.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila. Beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem, és ne félj, mert én vagyok az erőd, és éneked. Gondolj csak bele, mit jelent az, hogy én vagyok az erőd? Szavammal hívtam létre a világ mindenséget. Az én erőm teljességgel korlátlan. Az emberi gyengeség, ha azt nekem szentelik, olyan, mint egy mágnes, bevonza az én erőmet a te szükségeidbe. A félelem azonban képes abban, ahelyett, hogy próbálnál megküzdeni félelmeiddel, inkább arra törekedj, hogy bíz bennem. Amikor szilárd bizalommal viszonyulsz hozzám, nincs határa annak, hogy mennyire meg tudlak erősíteni. Azt se felejtsd el, hogy én vagyok az éneked. Szeretném, ha osztoznál az örömömben, és folyton tudatában lennél az én jelenlétemnek. Örvendezz, miközben együtt haladunk a menny felé. Énekeld velem együtt az én énekemet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás 12:2-3, 23. Zsoltár, 7. vers.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy újra együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1821. kérdés. Volt-e olyan hely a világon, ahol csak Isten takaríthatott? Válasz. Nos, lehet, hogy a kérdés viccesnek tűnik, vagy lehetetlennek a válasz. De hidd el, hogy van megoldás. Ahhoz, hogy rátaláljunk a megfejtésre, elsősorban azon kell gondolkodnunk, hogy van-e a Földön, amely tudjuk, hogy porosodik, piszkolódik, olyan hely, amelyhez csak az Úr fér hozzá. Ó, hát persze, hát nagyon is sok, hangzik a fölismerés hangja, hiszen a tengerek mélye, a magas hegyek csúcsai, a vulkánok alja, a barlangok mélye, a világűr, más-más csillagok, tehát általában, ami az embernek nem hozzáférhető ott, már ha kell, csak is Isten tud takarítani. De nem ez a kérdés, hogy melyik hely az, ahol az ember nem tud takarítani, hanem az, hogy melyik hely az, ahol az ember nem takaríthat. Ez pedig föltételezi azt a helyzetet, hogy hozzáférésünk lenne ugyan, de mégse szabad. Nos, talán már egy kicsit közelebb kerültünk a válaszhoz, ha így kezdünk el tépelődni, vagyis. Kell egy olyan helyet keresnünk, ahol az Isten és az ember is jelen lehet. Az, hogy Isten hol van jelen, az már is kizárhatjuk, mert hogy mindenhol jelen van. Hát akkor hol van az a hely, ahol az ember is, de Isten azt mondta, hogy ide neked tilos bemenni, még takarítani se szabad. Vagyis, volna mód a belépésre, de tilos. Nos, úgy gondolom, hogy a világon egyetlen egy ilyen hely volt csak, és az a szent sátor és a templomi szentek szentje volt. De mi is volt az a helyiség? Isten jelét akarta adni, hogy népe között él. Ezért a mennyei mintára elkészítette Mózessel, még a pusztában, a szent sátrat. Oda helyezték el a legbelső szobába a frigyládát, benne a két kőtáblát, egy tál mannát és Áron főpap kivirágzott botját. Nos, ide senki nem léphetett be, csak is a főpap, és ő is csak évente egyszer, hogy könyörögjön népért a bűnbocsánatért. Ott, mondjuk így, ebben a belső szobában senki se takaríthatott, csak is az Úr, már ha kellett volna. És, bár így még sosem gondoltunk rá, de az Úr meg is tette, mert az mindig tökéletes volt. Legyen ilyen ma is a szívünk az Úr lakóhelye. Ez 1822. kérdés. Aki fizet, az választja a nótát. Mondhatják ezt egy lelkipásztornak? A válasz. Nos, egy ige hirdetésben hallottam ezt a szörnyen pöffeteg mondatot. Egy gyülekezeti tag bátorkodta ezt kimondani a lelkészének, aki nem olyat prédikált, ami neki tetszett volna. És mivel a gyülekezet közössége fizette a pásztort, szerintük, azt hitte, hogy az Úr munkatársa az ő szolgája. Meg ne fedje a gyülekezetet, ne is mondjon semmit a bűnről, vagy hogy mi nem tetszik az Istennek, mert az neki kényelmetlen. Prédikáljon csak olyan langyos dolgokat, amivel senkit se bánt meg, hiszen pihenni járnak ide a hívek a dolgos híd után, nem azért, hogy felingereljék őket, gondolta ez a vakmerő lélek. És igaza volt? Tényleg ő fizeti a lelkészt? De ki? Vajon a tagok a saját pénzükből? Nem. Járjon csak a végére, mert egyáltalán nem. Ők azt a pénzt adták tovább a pásztoruknak, mint postások, melyet Isten nekik plusz juttatásként adott a fizetésükön fölül, mert megbízott egyházatagjaiban, hogy azt adományként továbbadják, eljuttatják a rendeltetési helyére.
De ez a személy nagyon durván értelmezte a kérdést, mert nézzük, hogy mit is tett. Isten pontosan tudja, hogy számtalan olyan kiadás van az egyházban, amit fedezni kell. Ezt nem a tagoktól kéri, bár tehetné, hanem úgy döntött az Úr, hogy minden gyülekezeti tagnak a fizetésen felül minimum 10%-at még ad, hogy az hűségesen beadva a gyülekezet céljaira fedezni tudják a kiadásokat. Hát senki se gondolja, hogy ha vasárnaponként elmegy a templomba, az ingyen van. Nem! Az épületet fönn kell tartani. Van villanyszámla, takarítási költség, énekeskönyvek nyomtatásának díja, úrvacsorai eszközök költsége, vasárnapi iskola, szociális kiadások, fú, és még nagyon sok minden. Benne a pásztor fizetése is. És azt nem az ingyen élő veszi föl, hanem nagyon komoly lelki és fizikai szolgálatot végez. Nos, tegyük föl a kérdés. Volt-e már ilyen a világtörténelemben? Ja, sajnos volt. A Biblia számos helyen említi a király asztalánál étkező álprófétákat, a hazugokat, akik mindig azt mondták, amit a király hallani akart, mert ezért fizették őket. Aztán ott voltak a békepapok, vajon ők mit prédikáltak, amit a hatalom hallani akart? Mert mi egy pásztor dolga ma és mindenkor? A gyülekezetnek elmondja, amit Isten üzen, mert a tagok Isten népe. Majd ők továbbítsák a világba az evangélium örömhírét. De mivel a földi világban élünk, és még nem vagyunk tökéletesek, bizony sok lelki és testi gonddal küzdhet egy hívő is. Isten ezt látja. Éppen úgy, ahogy a Jelenések könyve elején is olvassuk, hogy éppen 7 gyülekezetről mondja el a látleletet. Nos, amit annak a gyülekezetnek akar az Úr mondani, jót és rosszat is, azt a pásztoron keresztül is üzeni. Ha a pásztor azt nem adja át, ha torzít rajta, ha azt figyeli, hogy ajaj, kinek is tetszik majd ez, vagy kinek nem, akkor ő nem az Úr hűséges szolgája. Nos, ha lenne még olyan lélek, aki tényleg azt gondolja, az Úr előtt állva, hogy aki fizet, az választja a zenét, annak szívből ajánlom, hogy térjen meg ebből, de villámgyorsan. Tartson bűnbánatot, és köszönje meg Istennek, hogy személyesen vele is foglalkozik, még mindig. Mert minden tagnak és minden gyülekezetnek égetően szüksége van arra, hogy Isten mondja meg, hogy milyenek vagyunk, pont úgy, mint Jeremiás és a nagy proféták idején, hogy mi a jó bennünk, és mi az, amin nagyon gyorsan változtatnunk kell. És mindez, ami saját érdekünkben van. Ez 1823. kérdésünk. Mondj olyan keresztény asszonyt, akinek a férje nem tért meg. A válasz. Nagyon jól ismerjük Pál apostol szívét, amikor az egyik fogadott lelki fiáról, tanítványáról, későbbi komoly munkatársáról, Timóteusról beszél. Az Abcsel 16-ban ez áll. Missziós útja során jutott el Lisztrába. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonságot tettek a testvérek. Persze mindenki tudta, hogy az apja görög volt, de mit tudunk még őróla? A nekiét második levél elején ezt olvassuk. Sokat gondolok rád, és ilyenkor eszembe jut a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban, majd anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Vagyis, van egy család, ahol a nagymama hívő héber asszony. Így nevelte a lányát is,
majd családba született fiú gyermeket is, Timóteust. De tudjuk, hogy az édesapa görög, vagyis bálványimádó ember, aki nem akarta elfogadni az egy és igaz Istent, a Teremtőt, az Alkotót, a Mindenség Urát. Ő inkább a kőszobrok előtt hajlongott. Nem kell hozzá sok történelmi ismeret, mert ma is így van, hogy ezekből a hitbéli különbségekből nagyon komoly családi konfliktusok szoktak keletkezni. Hová menjünk Isten tiszteletre? Melyik Istennek mit áldozzunk? Melyik kegyhelyre vigyük az adományainkat? Mikor és milyen mértékben szánjuk oda az időnket, a szívünket, az akaratunkat, és így tovább? Ezek a kérdések ma is komoly meghasonlulást jelentenek a családban, és mivel az emberi tulajdonságok se változtak a bűnbeesés óta, semmi kétségünk nem lehet, hogy ez így volt Timóteus családjában is. Ráadásul ugye ő fiúgyermek. Na, hogy az apa magával akarta vinni, de az anya és a nagymama kiállt a hite mellett, és a gyermek ezt a nevelést kapta. Nincs kizárva, hogy Timóteus mindkét fél hitvilágát ismerte, és aztán ő választott. De egy biztos, Timóteus az Urat imádta, és neki szolgált ifjúkora óta. De mi lett az édesapjával? Hogy mi lett? Miért kérdés ez? Hát azért, mert a Szentírás egy másik helyen pontosan erről a témáról beszél. A hívő asszony éljen úgy hitetlen férjével, hogy az látva, mennyi jót tesz az asszony, és milyen tisztán él, ő is kívánja meg ezt az életet. Nos, úgy látjuk, hogy ez Timóteus apukájánál nem következett be. Valószínű még élt, mert említése sem került, hogy Eunike özvegy lett volna. Azt se tudjuk, hogy a család hölgy tagjai mikor és hogyan lettek keresztények. De az is biztos, hogy a család minden tagja imádkozott az apáért, ahogy Páltól hallották és tanulták. Mi csak reménykedni tudunk abban, hogy egyszer, aztán a pogány férj is megtért. Ha nem, azt kell mondanunk az Úr tanítása alapján, hogy nincs mentség a számára. Ezért kívánom, hogy minden családban legyen meg a Krisztusba vetett szilárd hit, mert csak ezen az alapon lehet megmaradni ebben az életben, és a család nőtagjait ebben a témában semmi vád nem érheti. Ez 1824. kérdés. Van-e olyan körülmény, amely a körülmetélkedést és a keresztelkedést is megsemmisíti? A válasz. Nos, mi a jelentősége a hívő ember életében a körülmetélkedésnek, meg a keresztelkedésnek? Míg az első inkább ószövetségi jel, addig a második inkább újszövetségi. Miért mondom, hogy inkább? Hát mert úgy tudjuk, hogy a víz alá merítés a Krisztus előtti korban is megvolt, lásd például a leprás Naamán főhadsereg vezető gyógyulását a Jordánban, amikor Isten szavára a pogány 7-szer bemerítkezett a folyóba. Aztán, mi volt a körülmetélkedés oka és célja, kikre vonatkozott? Isten, amikor népével szövetséget kötött, azt mondta, hogy a férfiak testén legyen egy jel, ami azt jelenti, hogy az ő népéhez tartoznak. Ezt a jelet a fiak életük végéig viselték, aminek egészségügyi haszna is volt. A nőknek pedig semmi ilyen kötelezettségük nem volt. És akkor a keresztelkedés. Ez az új szövetségben jelzi azt, hogy valaki vállalja a világban meglévő bűnöktől való távolmaradást és az életét a Teremtő által megadott módon Krisztusban éli. Elfogadja, hogy megbánt bűneit az Úr megbocsátja keresztáldozata okán. A bűntől terhelt szívet Jézusnál hagyva kap az ember egy tiszta és új vágyakra kész szívet a Teremtőtől.
A keresztelkedés fontosságát Jézus is hangsúlyozta, mint jelet, amely őhozzá köti a lelkeket. Ez a bemerítkezés az elkötelezettség vállalása Isten, a többi ember, önmagunk és a teljes szellemvilág előtt. Mindez a Márk 16-ban ilyen egyszerűen szól. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. És aki igaz hívő, annak még lesz ajándéka. A Lukács 3 szerint. Eljön az, aki erősebb nálam, mondja János, ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Na, ne hamarkodjuk el a választ. Ha valaki azt mondaná, hogy mindkét jel érvényes örökre, mert csodálatos dolgot jelent, az téved. Mindkettő csak akkor hiteles, ha az tiszta szívből, igazi elkötelezettségből származik, és nem külső nyomásra, nem önmutogatásra, nem valami közösséghez tartozás miatt. Ahogy Jézus mondja, aki hisz, jól teszi. Aki nem, az csinálhat bármit. Megkeresztelkedhet naponta 5-ször is, és semmi se történik vele szellemi síkon. Talán csak vizes lesz. Ezért mindenki jól gondolja meg a hit cselekedeteit. Ha szívből teszi, érvényes. Ha nem szívből, érvénytelen. ezer-nyolcszázhuszonötödik kérdés. Isten mondja, szeress. Az ember mondja, szeress. Van köztük különbség? A válasz. A legnagyobb különbség az, hogy Isten tettekkel szeret. Az ember sokszor a szájával. Ebből következik, hogy az ember a szeretetben a mullékony és megbízhatatlan érzelmet helyezi első helyre, míg Isten is érzelemmel szeret, de nála a te javad van az első helyen. Ebből is látszik, hogy mennyire különböznek a mennyei és a földi fogalmak ugyanarról a témáról. Tanuljuk a mennyeit, hogy boldogabbak legyünk a földön. És akkor íme itt vannak az új kérdések a jövő hétre. 1826. kérdés. Melyik a helyes mondat? Hiszek Istenben, hiszek Istennek. 1827. kérdés. János evangéliumának 1.29. versében melyik János szerepel? 1826. kérdés. Mi volt a világ egyik legerősebb városa, Ninive falai összeomlásának oka? 1829. kérdés. Mondj két olyan proféta szolga sorsot, akiknek ellentétes lett a sorsuk, és miért? 1830. kérdés. Ki a legnagyobb tanúságtevő a földön?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

most sem csalódtam benned. Egyikünk sem szeret csalódni. Vajon miért? Mert a csalódás egy levert, szörnyű rossz érzés. Amikor a vártnál rosszabb helyzet vagy állapot következik be, amely az elvárások vagy remények meg nem valósulását követi.

0: Például csalódást okozhat egy szülő számára az, ha gyermekéért mindent megtesz azért, hogy segítse őt előmenetelében, maradéktalanul megbízi benne, de az, ahelyett, hogy igyekezne tisztességesen felkészülni a vizsgáira, játékkal, szórakozással, csavargással tölti el ideje nagy részét, aminek következménye az lesz, hogy rossz jegyeket visz haza az iskolából, szülei nagy bánatára. Ugyanilyen csalódást jelenthet egy munkahelyen, ha a beosztott becsapja felettesét és a rábízott feladatot hanyagul végzi el. A csalódás a pszichológiai stressz forrása, aminek még egyéb okai is lehetnek, például az, ha valaki nem volt őszinte hozzánk, hazudott, megcsalt, képmutatóan rászedett, és így sorolhatnánk tovább, mi minden válthatja ki belőlünk. Csokonai Vitéz Mihály a Reményhez című örökszép versében így fogalmazott. Sima száddal mit kecsegtetsz? Miért nevetsz felém? Kétes kedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatónval áll, hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. A csalódás nagyságán mérhető le, hogy az érzelem mennyire volt valós. Mert ha csak annyi volt, hogy holnapra úgyis elfelejtem, akkor soha nem is jelentett sokat. De ha sokáig cipelem magammal, nehezen tudok tőle szabadulni, a hiánytól is, a fájdalomtól is, akkor komoly érzelem volt. Amíg tudunk csalódni, addig érezni is tudunk. Sajnos meg kell tapasztalni a sikerek mellett a csalódásokat is. Ettől nem lehet megúvni senkit. De nem mindegy, hogy a csalódások vagy a sikerek válnak-e dominánssá, illetve az sem, hogy a csalódásokat hogyan tudjuk megkezelni. Hevesi András úgy látja, hogy a csalódás a legfájdalmasabb tapasztalat. Nem csak a személy miatt, akiben csalódtunk, hanem főképp azért, mert megsebesült bennünk a tisztelet vágya. Charles Dickens megfogalmazása szerint pedig bizony csalódásokban bővelkedik az élet. Gyakran éppen azok a reményeink nem teljesülnek, amelyek a legkedvesebbek szívünknek, és leginkább becsületünkre válnak. Végig gondolva az eddig elmondottakat, bizony nem kellene ennek így lenni. Ha őszinte szeretet van a szívünkben a másik iránt, akkor úgy viselkedünk vele, hogy lehetőleg sohase okozzunk csalódást, fájdalmat neki. Törekszünk arra, hogy elvárásainak maximálisan eleget tegyünk, még akkor is, ha ez tőlünk bizonyos áldozatot, lemondást követel. Mert nincs annál nagyszerűbb dolog, ha a másik embernek örömet szerzünk, kedvében járunk, hiszen ez bennünket is megelégedéssel, boldogsággal tölt el. Amikor gyermek voltam, tudtam, hogy szüleim a javamat akarják, szeretnek és megbíznak bennem. Sokszor kifejezték, milyen örömet jelent számukra, ha jó jegyet viszek haza az iskolából. Ezért mindig igyekeztem szorgalmasan tanulni, felkészülni a vizsgákra, hogy ne okozzak nekik szomorúságot lustaságommal vagy hanyagságommal. És milyen jóleső érzés volt, amikor azt mondták a jó eredményeket látva, most sem csalódtunk benned, csak így tovább. Ezek az elismerő szavak pedig arra ösztönöztek, hogy továbbra is próbáljak megfelelni az előttem álló követelményeknek. De gondolom nem csak egy gyermek számára jelenthet biztatást az ilyen jellegű elismerés, hanem mindannyiunknak. Ahhoz, hogy ebben részünk lehessen, nekünk is meg kell tennünk a magunk részét. Bárhol, bármilyen körülmények között is vagyunk. Családban, munkahelyen, baráti körben. Éljünk úgy, hogy ne okozzunk senkinek csalódást, fájdalmat, hanem amennyire tőlünk telik, legyünk minden élethelyzetben megbízhatóak, őszinték, becsületesek, hogy mondhassák a körülöttünk élők, most sem csalódtam benned. Egy dologról azonban soha ne feledkezzünk el, Emberekben csalódhatunk, mert ebben mindenkinek része lehet az életben. De egy valakiben soha nem fogunk csalódni, a mi szerető Istenünkben, aki mindig beváltja ígéretét, és benne maximálisan megbízhatunk. Erről tesz bizonyságot a 33. Zsoltár szerzője is a 17. verstől. Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást, nem mentenek meg azok nagy erejükkel. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Kimenti lelküket a halálból, és az éhínségben is eltartja őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk. Szívemből kívánom kedves hallgatóinknak, hogy mindig megtapasztalják életük során, hogy jó az örökkévaló Istenben bízni, mert ő benne soha nem fogunk csalódni.
1: A műsort szerkesztette Kárpáti Petronella.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a fedhetetlen szív. A mai ige 119. Zsoltár 80. verse. Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent. Gondolatok az ígéről. Ebben az ihletett imádságban biztosítékot nyerünk, hogy akik szoros közösségben élnek Isten igéjével, nem szégyenülnek meg soha. Ez az ima a tökéletes szívről szól. Jó egy tökéletes ima, még jobb a tökéletes ítélő képesség, de az igazságban tökéletes szív a legjobb. Szeretnünk kell az igazságot, és éreznünk, de engedelmeskednünk is kell az igazságnak, különben nem lehetünk fedhetetlenek Isten előtt. Vajon hányan fedhetetlenek ezekben a gonosz időkben? Bárcsak a szerző és a hallgató is ilyenek lennének. Sokan megszégyenülnek majd a manapon, amikor minden vita eldől. Akkor belátják saját elgondolásaik ostobaságát, és szégyenkeznek büszkeségük, hűtlenségük, az Úr iránti bizalmatlanságuk miatt, de akik hittek az Úr tanításának, és engedelmeskedtek parancsolatainak, igazolást nyernek mindabban, amit tettek. Akkor majd az igazak fénylenek Atyuk országában, mint a nap. Máté 13:43. Akiket itt e földön megszégyenítettek és rágalmaztak, azoknak szégyene dicsőségre változik a manapon. Legyen imádságunk ez a fenti íge, akkor biztosak lehetünk, hogy ígérete beteljesedik rajtunk. Ha az Úr tökéletessé teszi szívünket, meg is szabadít mindenkor. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum holnap, június 20-án szombaton 17 órától éjfélig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó esttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok Éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín a Pilis Csaba Bétel Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma különleges vendégem lesz. Mindenképpen telefonon keresztül fogunk beszélni, mert riportalanyom jelen pillanatban Svájcban tartózkodik. Németi Nórának hívják, és volt egy csodálatos, minden magyar olvasó számára ismert nagyapja, Németh László író. Isten hozott a műsorunkba, szeretettel köszöntelek, Nóra.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kamila, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm a hallgatóságot.
0: Első kérdésem az, hogy mutasd be Németh László lányait, és áruld el, melyik a te édesanyád, akit ezúton innen is szeretettel üdvözlünk, és jó egészséget kívánunk neki.
1: Köszönöm szépen. Hát Németh Lászlónak még élő lánya volt, van, hát inkább volt. Anyukám a legidősebb, Magda. Aztán a következő Judit, aztán az Ágnes, a harmadik, és Csiruka. És hát sajnos, hát már csak ketten élnek, anyu, meg az Ágnes, és hát az Ágnes sincs valami jó állapotban, ugye anyu 89 éves lesz, és hát ő jól van, hála Istennek.
0: Igen, na hát ezért aggódtam, és ezért is mondtam, hogy jó egészséget kívánunk neki, mert ez a koronavírus, ez nagyon-nagyon veszélyes dolog. No, milyen emléket őrzöl nagyapádról? Hogy éled meg, hogy ilyen híres embernek az unokája vagy?
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát én ugye 5 évesen találkoztam vele először, és mi évente jártunk nyaranta vissza Magyarországra, ugye én Kanadába születtem. És egyik első emlékem, amikor Hódmezővásárhelyre elmentünk, és a tévé vett bennünket, még Németh László unokákat is lovagoltunk, tehát az óriási nagy élmény volt. Azt is hozzá kell tegyem azért az évek során, hogy amikor jöttek vendégek, ó, hát akkor te vagy a Németh László legkisebb unokája, és hát ez olyan nagyon vegyes érzés volt bennem, mert igazából úgy éreztem, hogy én magam nem vagyok senki, tehát én egy függelék vagyok itt, és az is maradok. Tehát ez egy nagyon kétélő élmény volt nekem mindig. Most már így idősebben azt mondom, hogy teljesen másképp látom az egészet.
0: Most de hogy látod? Vagyok.
1: Hát úgy gondolom, hogy ez egy óriási felelősség is, hogy Németh László unoka vagyok, olyan értelemben, hogy valahol mindig ott volt a családban, hogy valami érdemlegeset kell csinálni. Uh-huh. És ez így nem volt kimondva, de mégis úgy volt. Úgyhogy azt mondom, hogy egy kicsit úgy talán kötelez a vér ilyen szempontból. Ami jó is, meg nem is, és azt hiszem, hogy a családtagokra talán elég nagy nyomást is tehet egy ilyen híres ember léte, de ugyanakkor meg, hát az ember nagyon büszke is rá egyben.
0: Igen. Hány éves voltál, amikor ő meghalt?
1: 17. És a legutolsó emlékem, amikor, hát ugye volt a Sajkódi ház, ez az ő kis írói menedéke volt Tihany mellett. És utána a család építetett oda egy nagyobb házat, és hát a családi nyaralások mindig ott voltak. És az utolsó nyara, amikor én 16 éves voltam, akkor együtt, tehát akkor már sok szélütésen túl volt, és az volt az utolsó nyara, és akkor nagyon erős volt a kötődésünk. Tehát az a nyár, az teljesen más volt, mint az előző élmények, mint gyerek. Mert akkor a beteg Németh László valahogy iszonyú hálás volt nekem, hogy én fogtam a kezét, és sétáltam, és valahogy a lelkek akkor találkoztak. Azt megelőzően, hát elég elvonuló volt, meg a munkának élt, tehát nem volt ő annyira jelen a családban, azt kell, hogy mondjam.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen ember volt, hogy szigorú volt, vagy csöndes, vagy mogorva, vagy esetleg mosolygós, milyen ember volt?
1: Hát szerintem leginkább csendes volt, és nagyon a munkájának akart élni, és hát hát ezt meg is tette, tehát el is vonult, meg úgy nagyon konkrét emlékem nincs róla, mint gyerek. De mondom, amikor 16 éves voltam, akkor nagyon találkoztak a lelkek.
0: Sikerült olvasni a műveit? Ismered a műveit?
1: Igen. Ugye nekem a magyar nem anyanyelvem, hanem az angol, úgyhogy és diszlexiás vagyok, úgyhogy elég nehézkes volt nekem, de azért egy pár regényét elolvastam, és ami legjobban tetszik, az a Gyász.
0: Jaj, nekem is pont ezt akartam mondani. Igen.
1: Igen, tehát szerintem az egy tényleg egy világszínvonalú, és sajnálom, hogy nincsenek nagyon jó, tehát több jó fordítás nincs a műveiről.
0: Igen. A szüleidről is mesélj. Egyáltalán hogy te Kanadában születtél?
1: Hát ez úgy volt, hogy a papám a Diós Győri gyárban dolgozott, és a munkás mozgalomban is elég komoly szerepe volt, és amikor jött az 56, akkor ő kapott egy telefonhívást, akkor már a szüleim házasok voltak. És hát jelezték, hogy azonnal el kéne hagyni az országot. Tehát olyan gyorsan hagytak el a szüleim, hogy szerintem 24 órán belül, és az anyukám akkor terhes volt a bátyámmal, kb. 4 hónapos. És hát kitalálták, nem tudom miért, hogy majd síbakancsban menekülnek, és biciklivel. Tehát ez marha nehéz lehetett így menekülni. Hát aztán átjutottak, és Ausztriában ugye ezek a gyűjtőtáborok voltak. Ott voltak egy jó pár hetet, és akkor ugye ott döntötték el együtt, mármint a hatóságok meg ők, hogy ki hova megy. És a szüleim, mivel a keresztülők már Kanadában voltak, Montrealban, a szüleim is úgy gondolták, hogy majd ők is oda. Hát úgyhogy Montreal volt a cél, és akkor nagy nehezen volt egy gép, ami aztán végül is ment. 56 órás út volt. Ez valami iszonyú hosszú, ugye ma már 8 óra alatt megteszi a gép.
0: Tehát egy repülőn ültetek 56 órát?
1: 56 órát, meg Grönlandban, meg nem tudom hol, tehát mindenhol leszállt a gép. Rémes volt. És akkor az volt a helyzet, hogy Montrealban nagy hóvihar volt, úgyhogy a gép nem tudott oda menni. Úgyhogy ment Torontóba. Na, aztán ott is ragadtak a szüleim. Pedig Montreal egy sokkal kedvesebb kisvároska.
0: Igen, ezt én is tudom, mert Montreal az nem is igazán Kanada, az inkább tényleg nagyon francia hatást ott.
1: Igen. Nagyon. Úgyhogy hát ez számomra elég sajnálatos, hogy Torontóba kötöttek ki a szüleim, de hát ez így volt.
0: Igen. Jelentette iskolai szempontból neked valami pluszt, hogy Kanadában az ottani iskola rendszerben végeztél?
1: Én azt gondolom, hogy a kanadai iskola rendszer nemek. Tehát példaszerű kép lehet. Tehát olyan értelemben, hogy tehát nem a magulás van előtérben, hogy jó, annak is biztos megvan a helye, hogy ugye a memória képességet fejleszteni, de megtanítanak analitikus gondolkodásra. És ez egészen kisportól későbbig megvan az iskola rendszerbe. Úgyhogy az egyetemek kiválóak. Tehát Kanada tényleg, tehát sok hibája van, de az oktatási rendszere az kiváló.
0: Uh-huh. Hogyha Magyarországgal összehasonlítjuk, akkor tényleg azt érzed, hogy sokkal jobb az ottani oktatás.
1: Tehát az egész emberi hozzáállás, most bocsánat, hogy ezt mondom, de a gyerek tiszteletben van tartva. Tehát ő egy kis emberke. Akivel, tehát úgy tisztelettel beszélünk. És tehát most, bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem ez nem mindig volt meg a magyar oktatási rendszerben. És a gyerekeknek az önbizalma is teljesen más kép alakul. Úgyhogy ez nyilván történelmi különbségek, és nem lehet ezen rögtön változtatni egyik percről a másikra, de annyira örülnék, hogyha ebbe az irányba, és lehet, hogy ebbe az irányba is megy otthon, tehát én most nem vagyok annyira ebbe benne, csak vannak emlékeim, amikor az unokatestvéreim jártak még suliba, és akkor milyen volt Magyarországon. Úgyhogy én nagyon szerencsésnek érzem magam ilyen szempontból, hogy ott járhattam iskolába.
0: Milyen tanuló voltál? Mik voltak a kedvenc tantárgyaid?
1: Ugye mindig igyekeztem, mert mondom, ez a családi ugye, felelősség, tehát ez kötelez, hogy az ember igyekezzen kiváló lenni, úgyhogy én is ugyanúgy igyekeztem, mint a többi unokatestvérem, meg testvérem. Szerintem nekem a matematika volt így az erősségem akkor, tehát a logika, a matematika. És hát a magolás, a történelem az nem annyira.
0: És mikor fordultál a zene felé? Úgy tudom, hogy gitározni is tanultál.
1: Igen. Tehát a 13 éves koromban kezdtem, és egy nagyon jó nevű gitároktatóhoz jártam Torontóba, a bátyám is, és azt 5 évig csináltam elég komolyan.
0: Az klasszikus gitártanulás volt, ugye?
1: Klasszikus
0: gitártanulás volt.
1: Igen. És akkor sajnos jött egy hát probléma, amikor 18 éves voltam, és fél évet tulajdonképpen kórházba töltöttem, ott fejeztem be a gimit egy ágyon, és hát akkor egy kicsit abba is maradt. És akkor 23 évesen jöttem Magyarországra, és akkor megkerestem a Szemrei Karper Lászlót, és akkor jártam hozzá.
0: Az én nagyon sem. Nagy dolog, mert ő nem fogadott el akárkit növendéknek.
1: Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt a Szemreihez járni, és hát volt a Bánfi Gyurival egy-két ilyen kisebb fellépésünk, ezért mindig hálás leszek a Gyurinak, de aztán ugye a Szemrei Karper László is megmondta nekem, hogy Morikám, egy kicsit későn kezdted ezt, 6 évesen kellett volna, és majd meglátod, hogy ezt te másra fogod használni. Na, akkor nagyon dühös voltam rá, nagyon. De aztán végül is igaza lett. Ugye. És akkor, hát ugye, akkor abban maradt a zenélés egy jó, hát jó pár évtizedig, és igazából később ugye lett a Kinga, és ő műkorcsolyázott jó sokáig.
0: Mármint a lányod, igen.
1: Igen. Országos versenyző is volt, és hát nem voltak rossz eredményei egyáltalán, csak hát voltak problémák, és akkor, amikor ő lett 12 éves, akkor úgy döntöttünk, hogy ennyi volt. Tehát nagyon szép volt, jó volt, de ennyi, és akkor ő kitalálta, hogy ő énekelni fog. Na, mondom, hát a triplákat nem tudtam veled ugorni, de elkezdek veled énekelni. Úgyhogy ez így indult el, és akkor jártunk Magyarországon egy tanárhoz, és akkor, hogy is volt, 2000, kimentünk akkor New Yorkba egy évre, ott nem tanultunk, és akkor Torontóban viszont találtunk egy tanárt, és akkor egy másik tanárt, és egy zongoristában elkezdtem dolgozni, aki korrepetált bennünket, Valentina Szadowski, egy remek zongorista, és hát nap dolgoztunk együtt, és akkor mondta nekem, hogy hát ő ugye, ahogy mondtam, tehát 100 000 éneklik másnak a dalát, tehát ennek nincs nagy jövője, és hogy el kéne kezdenem dalokat írni. Hát ezt ő többször elmondta nekem, én meg többször elmondtam neki, hogy na ez nekem nem fog menni. És akkor jött egy olyan élethelyzet, amikor az egyetlen gyermekem, a Kinga, úgy döntött 18 évesen, hogy ő elmegy 6 órányira, tehát Montrealba egyetemre. Na hát ez ezen szíven vágott engem, hogy ilyen hamar, meg ilyen messze, meg hát egyfelől nagyon örültem, hogy önálló lesz, és fejlődni fog, de magamat sajnáltam egy kicsit. Na, és akkor leültem, emlékszem a konyhaasztalhoz, és és egyszerűen elkezdtek jönni a szavak. Ez egyébként, ez a dal fenn van a YouTube-on, mint más dal is. Akkor megírtam a szöveget, és akkor Valentinával együtt leültünk a dallamat a zongorához megírni. És hát ez volt az első közös dalunk, és a végén hát lett 10. Na most, amikor megvolt ez a 10 dal, és átszésültük alaposan, akkor anyukám kitalálta, hogy hát ezt azért valakinek meg kéne mutatni, és összehozott Hollos Mátéval, aki akkoriban a Hungarotonnál volt. És hát emlékszem, nagyon idegesen mentem a Mátéhoz, úgy éreztem, hogy na ez akkor sorsdöntő kérdés, hogy ez hogy fog menni. Emlékszem, adott nekem egy pohár vizet, és úgy remegett a kezem, hogy alig bírtam a poharat fogni, mert csak olvasta a dalokat, én meg egyre idegesebb lettem, és akkor egyszer csak felpattan, és azt mondja, hát ezek a dalok ki kell, hogy kerüljenek. Hát, és akkor visszajött, tovább olvasott, egy pár apró ilyen technikai kérdése volt, és akkor mondta, hogy ő siet, elmennie kell, lementünk a liften, egy elköszönt. Hát azt hittem, hogy akkor látom őt utoljára, mert én szépen megköszöntem e-mailbe, és nem jött válasz, semmi, azt hittem, hogy na ennyi, így szokott ez lenni biztosan. És akkor 3 hét múlva ír nekem, hogy azonnal keressem meg a Torma Ferencet, hogy a kíséreteket csináljuk meg. Na, ez meg is történt, és akkor megszületett tulajdonképpen ez a demo CD. Ez aztán ez a CD, ez egy, azt mondom, egy ugródeszka volt, hogy Kanadában egy kicsit ismertebb, hát nem azt mondom, hogy ismertebb legyek, mert ez nem így van, hanem hogy eljussak helyekre. És kapcsolatba kerültem kint van egy olyan, hogy Dalírók Szövetsége. És kapcsolatba kerültem velük, ők meg eléggé felkaroltak, tehát adtak egy ingyen belépőt a Canadian Music Week. Ez a legnagyobb zenei fesztivál, ami Kanadában van. Úgyhogy, és azon belül is adtak jegyeket, hogy nagyon különleges emberekkel találkozhassak. Úgyhogy nagyon megtisztelve éreztem magam, és ezen kívül elküldtek több ilyen meghallgatásra, ahol egy pár ember meghallgatta dalt, aztán mondtak konstruktív dolgokat, és ez a szövetség tulajdonképpen értékeli is a dalokat, tehát el lehet küldeni egy-egy dalt, és azt értékelik. És hát az egyik dalunkra, ami közös a Kingával, arra tényleg egy nagyon jó 9-et kaptunk 10-ből, és marketability, tehát hogy eladhatóság, meg 10-10-ből kaptunk arra. És amikor a következő évben mentem szintén, akkor már csak a felét fizették a belépőnek, de azzal is megtiszteltek, akkor egy olyan csapattal találkoztam, akik a Juno Awards Kanadában, ami a legnagyobb, dicsőség, ha valaki azt megnyeri, és akkor ők kapacitáltak, hogy ezt a dalt ezzel induljon. Csak akkor már a Kinga tulajdonképpen nagyon már is más irányba ment. Tehát nem a zene felé, ő nem is akart a zenével valahova eljutni, úgyhogy ez közös dalunk volt, úgyhogy így ez ennyibe maradt. Meg én akkor jöttem Magyarországra. Úgyhogy akkor sajnos egy picit a kanadai vonal megszakadt.
0: Milyen típusú szövegeket szeretsz írni? Van-e kedvenc témád?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg eléggé szokatlan a témaköröm, mert nagyon szerte ágazó, és inkább mélyebb témákban szeretek belemerülni. Tehát inkább ilyen Hát azt mondom, hogy sokat szeretem tárgyalni az érzelmeket. Tehát például, ha a szerelmet veszük, akkor nem csak egy szerelmi dal, hanem valamilyen nehézség vagy kihívás szempontjából írom meg azt a dalt. Ugye országokról is szeretek írni, olyan dalokat is, ami mondjuk talán a pszichológia határán mozog. De ez ilyen például a Juhis Petra dala a Magam mögött. Az egy érdekes dolog volt, ugye, hogy ez a dal szöveg hogy született.
0: Igen, mert ezt fogjuk majd a műsor végén, illetőleg a mostani első rész végén ezt a dalt fogjuk bemutatni. Ez egy ős bemutató lesz, és Juhis Petra növendékem írta tulajdonképpen a zenéjét, azaz tulajdonképpen úgy történt, hogy összeültünk, van három nagyon tehetséges növendékem, és velük együtt összeültünk, és most merre menjen a dallam. És szétszedtük apró miszlikekbe a te szövegedet, és fantasztikus élmény volt megcsinálni. Körülbelül 3 óra alatt született az a mű, amit nem sokára fogunk hallani. Na és neked hogy tetszik?
1: Hát én szerintem csodálatos dallamot hoztatok ti létre, és teljesen megható. Amikor először hallottam, meg hát ott voltál, Kamira, sírtam.
0: Igen.
1: Én nem tudtam nem sírni, szóval egyszerűen egy csodálatos dallamot csináltatok, és én remélem, hogy ez akár a kezdete lehet egy folyamatnak, hogy együtt dolgozunk, ti vagytok 4-en, vagy akár többen is, és én olyan boldogan írok nektek dalszövegeket. Úgyhogy a Petrával is nagyon érdekesen született meg ez a téma, mert nem nagyon tudta, hogy ő mit szeretne énekelni, tehát milyen témában. És én jöttünk a metron együtt, és akkor egy kicsit kifaggattam, hogy hol van most az életében, mit érez. És akkor ő mondta, hogy hát nehéz helyzetben van, nem konkrétan nehéz, de úgy érzi, hogy ő nem tud önmaga lenni. Tehát ő mindig egy kicsit adja magát, hogy meg kell egy kicsit játszani a magát. Tehát, hogy ő, aki ő, azt ő titkolja. Tehát nem tud önmaga lenni a világba, és ezért nem is érzi annyira jól magát a bőrébe. És akkor született az a szöveg, hogy Magam mögött. És hát akkor önök fogják hallani a műsor végén.
0: Igen, hát most nem sokára, mert az első résznek most vagyunk a végén, úgyhogy mondom a kedves hallgatóknak is, hogyha tetszik a beszélgetés, amelyet Németi Nórával, dalíróval folytatunk, akkor kapcsoljanak vissza, mert pár perc múlva fogjuk folytatni a műsort a második részben. A lélek közelben hallják, és szeretettel várjuk önöket vissza.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a Lélek közelben második részét. Vendégem továbbra is Németi Nóra, akit nagy szeretettel köszöntök ismét, és az a kérdésem hozzád, hogy angolul vagy magyarul könnyebb írni? Mert ugye természetesen angolul kezdted, mikor kezdtél magyarul írni?
1: Kanadában voltam, tehát Torontóban, amikor az első magyar dalszöveget írtam, még pedig ugye akkor még a 60. 56-os évforduló előtt voltunk, és eszembe jutott, hogy hát ez nekem is egy sorsdöntő pillanat, mert ha szüleim nem jönnek ki, akkor én Magyarországon születek, és a sorsom akkor az ott zajlik, és egészen más életem lett volna, úgyhogy hát akkor írtam egy dalszöveget, és ha elfogadják, akkor fel is olvasom.
0: Kérjük szépen!
1: 1956. Egy nap, mint 100, de mégis nagyon más. Évtizedek múlva is megemlékszünk róla. Egy nap, mint 100, de mégis gondolunk rá. Évtizedek múlva is megemlékszünk róla. 1956 sorsdöntő pillanat, bátorság, önzetlenség, kiélezett nézetek, harcra kész életek, puskalövés, háborús töröndölés, hullák tömege, sorsok eltemetve. Egy nap, mint 100, de mégis nagyon más. Évtizedek múlva is megemlékszünk róla. Egy nap, mint 100, de mégis gondolunk rá, ha több évtized is eltelt, hogy a nép jogaiért felkelt. 1956 sorsdöntő pillanat, bátorság, önzetlenség, kiélezett nézetek, harcra kész életek, puskalövés, háborús dörömbölés, hullák tömege, sorsok eltemetve. 1956 útmutató pillanat, rémület, szenvedés, Magyarországnak igaz történelmi felvetés, a jövőnknek pedig történelmi példakép. Úgyhogy ez jutott eszembe, és akkor a Torma Ferenc megzenésítette.
0: Igen.
1: Aztán végül született egy másik dalszöveg is ezzel kapcsolatosan, de ez volt az én dalszövegem.
0: Igen. Igen. Mennyi időt töltesz Magyarországon? Most egy nagyon nagy kérdés lesz. Mi az, ami ide köt? És mi az, ami esetleg távol tart Magyarországtól?
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, Kamilla, és tényleg, tehát majdnem, hogy egy ilyen pánik fog el, amikor felteszed ezt a kérdést, mert annyira szívenült. Tehát ez egy kicsit a sebeled se nélküled kérdése, de inkább pozitívra fordítom a dolgot, hogy nagyon mély a kötődésem Magyarországhoz. Tehát azt mondom, talán a legmélyebb Magyarországhoz a kötődésem. Annak ellenére, hogy nem ott születtem, nem ott jártam iskolába, de a sok nyár, amit ott töltöttem meg, ugye ez a családi közeg is. Tehát ez valahol úgy érzem ténylegesen kötelez. És bár sokkal kevesebb dalszöveget írtam magyarul, mint angolul, tehát angolban kb. 1000 dalszövegem, magyarul meg van egy olyan 60, de hogy mondjam, nagyon-nagyon szeretek magyarul írni, mert úgy gondolom, hogy nagyon adja magát a nyelv a zenéhez. És a magyar zenében van valami, tehát nem az csak az én dalaim, hanem általában, tehát nagyon sok jó zene van Magyarországon, és mély dalszövegek, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy igazán világszínvonalú gárda van a Magyarországon, vagy van, csak ugye mivel a magyar nyelv az nagyon korlátoz, ezért a magyar dalok nem kerülnek ki, ami ez tényleg egy tragédia. Úgyhogy, tehát én nagyon-nagyon szeretek magyarul írni, és remélem, hogy egyre többet is fogok.
0: Igen, és hát tulajdonképpen a magyarnak hány és hány szava van, amit végtelenségig tudunk bővíteni, például, hogy az eső az szemerkél, csepereg, zuhog, most hirtelen nem is tudok sokat mondani, hogy a más nyelvekben és az angolban sem olyan színes a nyelvkészlet.
1: Igen, egyrészt a nyelvi szinten, másrészt szerintem az érzelmi szinten. Tehát a magyar nép nagyon, nagyon komolyan átérez dolgokat. Tehát talán a kinti világ az inkább a vidám és a táncolás, és tehát az ilyen jellegű zenékre megy inkább rá. Úgyhogy a magyar tehát nyelv és érzelem nagyon adja magát egy nagyon jó dalírásról szerintem.
0: Igen. Beszéltünk a lányodról, Kingáról is. Ugye ő Hollandiában él, és nála is nagyon korán megmutatkozott az írói tehetség. Olvastam is egy könyvét, mert 14 éves korában egy igazi tinédzser világot mutatott fel. Megjelent egy saját regénye. Erről még beszéljünk a korcsolyázás mellett, mert eddig csak a korcsolyázásról beszéltünk vele kapcsolatban.
1: Igen, hát ezt ő magától, tehát én nem mondtam neki, nem javasoltam neki, ő kiskorától kezdve kis történeteket írt, mindig. Tehát ha azt mondom, hogy ha valakiben a családban van olyan értelemben írói véna, hogy regényeket, akkor az ő. Úgyhogy én mindig bíztatom őt, hogy mert most politológiát tanul, és ez nyilván nagyon hasznos, de én mindig bíztatom őt az írásra, és azt a választ kapom, hogy mama, én most gyűjtöm az anyagot, ugye, a szerelmi csalódások, stb. Hát remélem, hogy egyszer majd tényleg leül és ír nekik.
0: Mi az, amit átadsz neki?
1: Hát remélem, hogy az életem példaképe, tehát olyan, ez nem egy nagyszerű példaképe, de ez, hogy igyekszem az életemet tartással élni, és én nagyon remélem, hogy ez egy értékrendet átvesz, ami nem tudom, hogy mennyire tudatos most nála, de én azt gondolom, hogy az embernek az értékrendje az, ami az élet nehéz pillanataiba keresztül viszi őt. Csak abban lehet aztán igazán kapaszkodni. Tehát a nagy problémákkal az ember egyedül marad, az az igazság, és az értékrendjével. Úgyhogy remélem, hogy ezt sikerül neki átadni így. Úgy látom, hogy igen, tehát ez majd kiderül.
0: Beszéltünk már hasonló témáról, de mit jelent neked a magyarságod?
1: Nekem nagyon-nagyon fontos a magyarság. És hát írtam is egy dalt ezzel kapcsolatosan. Menni kéne, menni kell. Tehát ugye az örök a magyar dilemma, főleg a fiataloknál, hogy Magyarországon éljenek, vagy menjenek külföldre. És itt tényleg azt tudom csak mondani mindenkinek, hogy lehet külföldre menni, és lehet, hogy az nagyon jó is megszerezni a tapasztalatot, sőt, lehet ott is élni. De a magyarság valahol egy nagyon komoly kötöttség, vagy kötelesség, és ha az ember nem is él otthon, de az országát mindig tiszteletbe tartani, és megpróbálni valami értéket azért vinni Magyarországra, ha külföldről is. Tehát ha valaki egyszer magyarnak születik, szerintem azt nem lehet elfelejteni, azt nem lehet elsöpörni. És szerintem akik kint élnek, nem is tudják ezt elsöpörni. Úgyhogy valahogy a magyarság az nagyon mélyre megy. De ugye felmerül a rengeteg probléma is, ami ezzel kapcsolatos. Most nem politikáról beszélek, hanem egyáltalán a történelmi helyzete, meg a gazdasági helyzete. Szóval Magyarország egy nagyon nehéz helyzetben van, és ezért nagyon nehéz a fiataloknak otthon, tehát munkát találni, meg egyáltalán meglenni, és egy jövőképet. Azt hiszem, hogy nagyon nagy probléma, hogy Magyarországon jelenleg a fiataloknál nincs még, nem alakul ki egy jövőkép, nem alakul ki egy biztonságérzet igazán még. És én nagyon remélem, hogy ez kialakul, félbe van, és lesz. Akkor felolvasnám ezt a dalszöveget. Egyfelől ugye kritikával nézi az országot, de hozzá szeretném tenni, hogy én nem kívülről nézem ezt az országot. Tehát én úgy érzem magamat, mint aki részese. Tehát amikor bármi kritikát mondok egy dalszövegbe, én is benne vagyok. Úgyhogy, na, tehát a szöveg az, hogy menni kéne.
0: Várjál, csak közben, bocsánat, hogy közbeszólok. Egy harmadik diáklányom, Kolozsi Kitti, kapta meg ezt a szöveget, és hát, mivel a koronavírus közbeszólt, azért ő ezt most nem énekelheti el, ezúton is küldjük neki a bátorítást, hogy meg fogjuk csinálni, egészen biztos ebből majd közös munkaként egy lemez fog születni. Tehát akkor most úgy hallgassák, kedves hallgatóim, ezt a szöveget, hogy ehhez is zene fog születni.
1: Benne, hogy ugyanolyan jó lesz, mint a másik kettő. Na, itt van akkor a dalszöveg. Menni kéne, menni kell. Menni kéne, menni kell. Mert itthon a problémáktól nem térsz el. Menni kéne, menni kell. Mert itthon az igazságtól nem látsz el. Menni kéne, menni kell. De hova mehetnék, mikor itthon a szívem úgy dobog, ahogy kell. Menni kéne, menni kell. De hova mehetnék, mikor idegenben az élet, hát miért is kell? Menni kéne, menni kell, mert itthon az emberekből a bosszú száll. Menni kéne, menni kell, osztják az ést, ki erre, ki arra. Összezavarodok hát. Menni kéne, menni kell, de hova mehetnék, mikor itthon a szívem úgy dobog, ahogy kell. Menni kéne, menni kell, de hova mehetnék, mikor idegenben az élet, hát miért is kell. Menni kéne, menni kell, de hova mehetnék, mikor itthon nekem élnem, halnom kell. Úgyhogy, igen, szóval ez egy nagyon bonyolult kérdés, szerintem nagyon sok embernek manapság, nem csak nekem. És hát mindenkinek ugye a saját útját kell keresni, de az, hogy az ember magyar marad, akár otthon, akár külföldön, és próbál valami értéket azért az országban teremteni, még ha ez külföldről is történik, ez szerintem nagyon fontos. Tehát az ember ne felejtse el a magyarságát, és hogy ez kötelez.
0: Igen. Van olyan versszöveged, amit megosztanál még velünk?
1: Lehet, igen. Van például, hát ugye van egy olyan, ami a címe az, hogy addig hagy szóljon a nóta. Tehát ugye én se vagyok már a tini, és tulajdonképpen az élet mulandóságáról is akkor egy picit, hogy próbáljunk hozzáállni az élethez.
0: Na, igen.
1: Akkor olvasom. Addig hadd szóljon a nóta. Még fiatalok vagyunk, féktelennek tűnik az idő. Mulandó csak, lábunkon a cipő. Még fiatalok vagyunk, megyünk, amerre látunk. Nincs miért, meg kéne állnunk. Robban az erő, és szól a dallam. Szóljon, és addig hagy szóljon a nóta, mert később az ereje nem biztos hát, hogy eljut a holdra. De még fiatalok vagyunk, az élet örökké valóság. Szabadság szárnyain pezseg bennünk ifjú boldogság. Igen, még fiatalok vagyunk, az élet egy boldog kavalkád. Tervek fonalán, csak előre, akkor még semmi se kár. De egyszer majd életünk nótája lejjebb száll. Életünk fonala csak majd megáll. mert egyszer majd életünk anyaga úgymond lejár, és életünk forrása lezár. De addig még roppan az erő, és szól a dallam, szóljon, és addig hadd szóljon a nóta. Később az ereje nem biztos hát, hogy eljut a holdra. Szóljon a dallam, addig hát szóljon a nóta, szóljon, és jusson el mindenhova. Szóljon a dallam, szóljon a nóta, szóljon, hogy majd emlékünkben is éljen a csoda.
0: Nagyon kedves, és nagyon jó. Ezt most Svájcban írtad?
1: Hát, Svájcban átfésültem, még végebben írtam ezt.
0: Igen.
1: Igen.
0: No, Svájcban hogy vészelték át a karantént? Erre azért rá kell kérdezzek.
1: Itt elég súlyos volt, ugye, mert Olaszországból nagyon sok segédmunkás, meg munkás jön át, dolgozó, szóval úgyhogy ők hordták át, és mire a svájci állam észbe kapott, akkor eléggé elterjedt volt. De azt kell, hogy mondjam, hogy a svájciak azért mindig azért a helyzet magaslatán vannak előbb-utóbb, és akkor nagyon profi módon megszervezték az életet. Már rögtön akkor kézmosó, fertőtlenítő a boltokban, távolságtartás, tehát a társadalmi távolságtartás, és most már elég szépen alakult, tehát most már egy picit megnyitják a határokat, hogy családtagok jöhessenek vissza, de óvatosak. Úgyhogy, hát

0: Airbnb. Úgyhogy most éppen egy Airbnb-be vagyok, és hát jelen maradok még, ha lehetséges.
1: Igen, igen.
0: Nagyon érdekes, tehát írtam egy jó pár dalszöveget a koronavírussal kapcsolatosan, meg írtam egy Holnap című dalt, melyiket olvassam esetleg fel?
1: Hát mind a kettő aktuális, úgyhogy szerintem mind a kettőt olvashatod.
0: Aha, jó. A Holnapot azt még a koronavírus előtt írtam, tehát az egy ilyen általánosabb Holnap.
1: Igen, igen.
0: Nem tudom, hogy mit hoz a Holnap. Nem tudom, kit viszel a Holnap. Nem tudom, itt leszel-e még holnap. Nem tudom, hogy szeretsz-e még holnap. Mondd, a holnapon miért kell félnem? Mindig a rettegés. Miért kell megélnem? Mondd, a jelenben miért nem élek? Nem tudom, mit hoz a holnap. Nem tudom, hol leszek holnap. Nem tudom, velem leszel-e még holnap. Nem tudom, szeretsz-e még holnap. Mondd, a holnaptól miért kell félnem? Mindig a rettegés, miért kell megélnem? Mondd, a jelenben miért nem élek? Én vagyok csak így, vagy a félelem pusztán emberi. Mondd, félsz te is? És akkor jön a zenekar. Úgyhogy ez a koronavírus előtt született, és hát van egy ilyen kis vidámabb dalszövegem, aminek a címe az, hogy korona.
1: Igen.
0: Egy pillanat, csak nyitom meg. Korona. Korona volt eddig a öröm. Nekem a teljes, felhőtlen öröm. Korona volt eddig a barát, a nevetés, a felhőtlen órák. De most a korona valami más. Nem a sör, nem a vidámság, hát nem hát. A korona most rendre utasít, a korona most megfélemlít. A korona most tarol, elpusztít, és neki aztán mindegy, hogy kit. Régen a korona volt a söröm, a teljes felhőtlen öröm. Régen a korona volt egy vidám költő, most meg nem más, mint a börtön. A korona most rendre utasít, a korona most megfélemlít, a korona most tarol, elpusztít, és neki aztán mindegy, hogy kit. A korona most megmutatja, hogy ki az Isten itt. Na, úgyhogy, hát igen.
1: Hát igen, ez olyan, hogy mondjam, édeskeserű, mert igen. Igen, de azért benne van ez a vígság is. Hát most megint zenélni fogunk, és hadd mondjam tényleg a három növendékemnek a nevét, akik ebben részt vesznek. Ugye említettem, hogy Kittinek még nem készült el a dala, akit az előző műsor végén hallottunk, az pedig Gyuris Petra növendékem volt, akit pedig most fogunk hallani, az pedig Léhárt Míra. És azt tenném hozzá, hogy mekkora dolog, hiszen egy 14 éves leányzóról van szó, hogy mondjál egy kicsit az ő szövegéről valamit, hogy ennyi idősen hogy tud ilyen komoly dolgokat átélni és átadni.
0: Tehát amikor megismertem a három lányt általad, Camilla, és ezért mindig hálás is leszek, hát így elgondolkoztam a sorsukon, hogy tehát iszonyú tehetségesek, és vajon milyen életük lesz ezzel. És amikor ugye nem tudtuk, hogy Mirának milyen dalt írjunk, hát erre gondoltam, hogy hát a Mira, tehát zenész szeretne lenni, énekes szeretne lenni. És a dal végén ugye, hogy ezt Isten fogja eldönteni. Tehát ezt így is gondolom, mert minden lehetősége megvan mind a három lánynak, hogy tényleg befussanak, és nagyon remélem, hogy mind a három be is fog futni. Sajnos ugye, vagy nem sajnos, Isten kezében vagyunk. Úgyhogy azt hiszem a dal szövegnek ez egy nagyon komoly üzenete. A másik üzenete pedig, hogy fényt hozni a sötétségben. Tehát én azt gondolom, hogy minden komoly zenész, meg énekes ezt akarja. És

0: a mai világunk elég sötét, úgyhogy érzelmileg is, de gondolatokkal is fényt kell hozni, és amikor én dalszövegeket írok, minden dal szövegnek van egy üzenete. Tehát ugye itt jut át a Németh László vére, azt hiszem, hogy hát nem csak a zene a zenéért, de a zene vagy a dalszöveg az üzenetért. Tehát azt hiszem, hogyha az a missziómat úgy tudnám definiálni, hogy egy picivel jobb világot talán létrehozni az üzeneteim által, tehát a dalszöveg által. És ha ezt megtehetem, akkor nagyon hálás leszek, vagy örülni fogok. Úgy fogom érezni, hogy volt értelme, azon kívül, hogy értem az életemet, és van egy nagyszerű gyermekem. Tehát ez egy plusz lenne nekem az életben.
1: Én azt kívánom, hogy igazándiból érezzenek rá sokan a te szövegeidre, és sokan fürödjenek meg ebben a kicsi fényben, amit mi ilyen Szent János bogárkányi fényeket tudunk adni a diákjaimmal együtt. Hát ebben mártozzanak bele az emberek, mert szükség van rá, mert sok a sötétség. És úgy gondolom, hogy ezt talán tudjuk teljesíteni. Én kívánok neked minden jót, akkor, hogyha mondtad, hogy műtét után vagy, akkor nagyon egészséges gyógyulást kívánok, és hát mondom, kívánom azt, hogy továbbra is tudjuk vinni ezeket az apró kis fényeket az emberek szívébe.
0: Hát nagyon elébe nézem a közös munkának, Kamilla, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Nagyon nagy örömmel hívtalak, és akkor búcsúzom is a kedves hallgatóktól. A Lélek közelben című műsort hallották, vendégem volt Németh Nóra, és Dévai Nagy Kamillát hallották. Viszont hallásra!
2: Tudjátok, a zene nekem a mindenem. Szeretnék ennek élni, ó Istenem. Igen.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: hír összeállításunk következik.
1: Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak, a Rendnek, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a Rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei Rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Intézményi lelkészt keres a Drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnapi istentisztelet megtartása a két rehabilitációs ház lakóinak, látogatós hétvégén a hozzátartozóknak is, heti 2 biblia óra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolattartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs leféllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján holnap, június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Várnegyedbe. Június 20-án vársétek is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik fel, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékesegyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. A Főszékesegyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad, az érdeklődők zárás után 19 óra és 21 órai kezdettel zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházát az altemplomtól egészen a harangtoronyig. Templomburger? Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz, ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli, a város kiállítóhelyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, néha egy-egy záporral, mérsékelt marad a légmozgás, és már 29-34 fokunk van. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket és mai vendégemet, dr. Szenci Árpádot, a Károly Gáspár Református Egyetem nagykörösi tanítóképző karnak a dékánját. Nem véletlen mondom azt, hogy a nagykörösi, mert végül is te 20 éves korod óta nagykörös szellemiségét gazdagítod, szívod és továbbadod. Úgyhogy még egyszer nagy szeretettel köszöntöm, és annyit hadd mondjak el neked is, meg a hallgatóknak is, hogy ez a közel egy évvel lévő sorozatunknak még eddig nem volt úgynevezett egyházi felsőoktatási intézmény vezetői, vagy dolgozói, vagy egyáltalán nem beszéltünk erről még. A közoktatásról igen, tanítórend, egészségügy, kultúra, mindenféléről, de még nem, te vagy az első ebbe. Szeretnék természetesen más egyházi felsőoktatási intézmény is, ki hogyan élte meg az úgynevezett rendszerváltás utáni egyházak szerepe a mai társadalmat címnek megfelelő életét, és abban, hogy vett részt. De mielőtt ennek nekifognánk, azért azt csináljuk most már elég régóta, hogy azt a személyt, aki beszél arról, amit 26-27 éve, de már te esetedben már régebb óta is csinálod, egy település oktatásügyének egyik vezető egyéniségeként is, hogy ki is az a Szenci Árpád? Honnan került oda, és egyáltalán mikor döntötte el, hogy pedagógus lesz, ki inspirálta? Szóval egy kicsit mutatkozzál be.
2: Köszönöm szépen, és én is nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat és a televízió nézőket. Közben a felvetett kérdéskör kapcsán az jutott eszembe, mindig pillanatokba gondolkodik az ember, édesapámnak a síremléke, amire az van írva, hogy Uram, te voltál a hajlékom. Vagyis ugye honnan is jöttem én, hát édesapának ez a síremléke már Nagykőrösön van, de ő a születési szülőföldjét Bátorkeszinek vallotta mindig, és hát az én családom jelen pillanatban is a mai felvidéki, szlovákiai Bátorkeszin van, sűrűn járok még mindig oda. A családunk 1948-ban került az akkori Jugoszlávia határán lévő Kumbaja, egy nagyon vegyes nemzetiségű települése, ahol hát az őslakosság, a svábok, szerbek, és hát néhány eredendően magyar család lakta ezt a területet. És hát nagyon érdekessége még ennek a születési helyemnek, hiszen én akkor szokásoknak megfelelően egy kis parasztházba láttam meg a napvilágot, habár majdnem az akkori mentő egy lovas szekér a szomszédos Bácsalmás településre vitt volna el, mert édesanyámnak igen hosszú volt a vajódása, és hát nagy örömre, amikor elért az erdő sarkáig a szekér, akkor elindultam földi utamon, tehát ez egy rövid története, hogy így kerültem én Kumbajára, és hát itt körülbelül 18 év kötött engem ezen a kis településen, ami manapság egy nagyon szép, és tényleg látszódik az ősi sváb kultúrája, egy tiszta, azt lehet mondani, katolikus település, csak az a 20 felvidéki református család tarkította a felekezeti hovatartozásokat, hogy legyen mutatóba. Tehát egy 20 család volt református, akik mindannyian Bátorkesziről kerültek erre a településre. Hát ez az első életszakaszom ide kötődött. Nagyon nagy köszönet és hálás vagyok a pedagógusaimnak, már a tanítónénimnek, felső tagozatos osztályfőnökömnek, és úgy ingáztam a szomszédos Bácsalmási Hunyadi János gimnáziumban az ottani osztályfőnökömnek, hogy hát idézőjelben egy szegény gyereket jó értelemben felkaroltak, és hát amellett, hogy én megismertem az elsődleges kultúrát igen korán, a földet, a magyar kincset, szinte gyerekkorom óta hozzám nőtt a föld, és hát az természetes volt, hogy ameddig édesapám mondta, hogy nem megy le a nap, addig kint kell lenni a gyereknek is, hadd szokja állatok körül kertbe a munkát, és hát a tanulás az mindig akkor kezdődött, amikor már besötétedett. Besötétedett, és hát az akkori fényviszonyoknak megfelelően hol gyertyánál, hol viharlámpánál, amikor meg megjelent végve a faluba a 15-ös égőre a lehetőség, nem tudom mennyire, emlékszünk még erre, hogy bizony akkor hát nagy volt az ínség, és hát a 15-ös égőre én nagyon emlékszem, hogy nem nagy fényt adott, tehát úgy készítettem a házi feladatomat, meg így készültem fel később a gimnáziumi érettségire is.
1: Máskülönben nagyon érdekes, ha jól tudom, akkor ebben az évben leszel 60 éves. Tehát 56-ot írunk.
2: Igen.
1: 56-ot hogy éltem meg ott a család? Az eseményeket. Egyáltalán volt-e, hát lent a délvidéken ennek olyan nyoma, ami a családra is jelentős szerepet szánt.
2: Igen, hát 60 évvel ezelőtt, amikor a forradalom volt, én éltem már csecsemőként, pici gyerekként, és hát természetesen a szüleimen keresztül tudom aztán, hogy mi minden történt ezen a kis településen, és hát hogyan beszélgettek. Habár nagyon csendesen beszélgettek minden eseményről, a családunkra az volt a jellemző, hogy a múltról mindig nagyon csendesen és nagyon bizalmasan beszéltek. Én ezt gyerekként úgy fogtam fel, hogy édesapám, mivel a második világháború után hadifogó is volt, már felnőtt koromból tudtam azt meg halála előtt, hogy ott esküdtett, hogy olyanokról sohasem beszél, amiről nem kell. Így fogtatta meg a világ dolgait, és hát szűkszavú parasztember volt ő, de azért egy-két mondatot mindig megfogtam gyerekként, akkor érdekes volt, hogy még közösségek voltak, összejöttek, születésnap, névnapi ünneplések alkalmával, és akkor inkább egy-két pohár gondűző borocska mellett eredt meg a nyelvük, és én nagyon szerettem hallgatni őket. És hát innen tudhatok én a 60 évvel ezelőtti eseményekről is, hogy mint mindenhol ez az esemény, ez tényleg az ő elbeszélésükben akkor is forradalom volt, és hát ők is úgy érezték, hogy a szabadság érkezik el, és mindenféleképp azt várták, hogy jobb legyen, és hát állandóan Nagy Imrének a beszédét idézték ezek a akkor még javakorabeli emberek.
1: Eszükbe jutott az, jó, hát te akkor születtél persze, hogy esetleg visszamennek Bátorkeszibe.
2: Nem lehetett. Ezt nem lehetett megtenni. Édesanyám a mai napig visszamenne, ő még, hál' Istennek velünk él, 87. esztendejét töltötte. Most már 2016-ban 88 körül lesz év vége felé, tehát ő még visszamenne, de most már azt lehet mondani, hogy nincs hova, és hát velünk él, a mi támaszunkra szorul, ezért ez a gondolat csak gondolat marad. És hát egy időben meg ez úgy volt, hogy a születésem időszakában 56-57 tájékán tudtak bennünket meglátogatni Felvidékről. Nagyapám a Duna jegén jött át, hát magyarul szökött ugye, és így tudta megnézni akkor már 7 éves nővéremet is, és engemet, mint fél éves, egy év körüli kisgyermeket, tehát nem lehetett akkor mozogni, sőt, hát az egy nagyon szomorú esemény volt, hogy az apai nagyanyámot is magukkal hozták, aki akkor már özvegyasszony volt, a nagyapám korán elhunyt tisztázatlan körülmények között, még a második világháború előtt, és hát nagyanyámot szerettük volna oda abba a sírba temetni Bátorkeszire, ahol nagyapám fekszik jelenleg is, de nem sikerült és nem lehetett ezt elintézni, így ő maradt egyedül Kumbaján, mint említettem, a szülő falumban. Ott különben most már ugye körülbelül olyan 25-30 sír jelzi azt, hogy kik érkeztek Bátorkesziről Kumbajára, és hát a leszármazottak közül, a korombeliek közül mindösszesen 8-10 ember él már csak a kumbajai településen, a többiek elhaltak, illetve hát aki aztán lehetett, ez kisebbség volt, már a rendszerváltás után a 90-es évekbe költöztek vissza néhányan a szülő földjükre.
1: Mikor döntötted el, és kinek az inspirációjára, hogy pedagógus leszel?
2: Hát ez is érdekes történet volt. Az korán eldőlt, hogy én emberekkel, és ugye fiatalon gyerekekkel, és hát kortársaimmal nagyon szeretek lenni. Azt mondták, hogy már akkor ízig vérig bennem volt, hogy közéleti ember is lesz belőlem a sok minden mellett. Tehát nagyon vonzódtam én mindig ahhoz, hogy a kortársaim tekintetében is egy kis pedagógust játszak. Hát akkor a játékszabályok úgy voltak a kis közösségekben, hogy úttörő szervezet. Mint kiderült, már felnőttként én sokat átgondoltam, hogy milyen volt ez az úttörő szervezet. Például hát most már nagyon tudom azt, hogy én egy katolikus iskolába jártam, ami természetesen a magyar állam akkor ugye átvett, és hát a körülményeket elég sok helyen megfordultam a tanítóimnál, tanáraimnál, hát a feszület az mindenhol benn volt a lakásba, és hát időnként, bizonyos alkalmakkor a katolikus templomba azért megjelentek a gyerekek, be voltunk osztva harangozónak, aztán ugye egy alkalommal jött rá a plébános úr, hogy hát én nekem azért nem kell keresztet vetnem, meg nem is kell letérdefelnem, mert mondta, hogy nagyon köszöni, hogy eljövök a fajtársaimmal, de ő hozzá is. Ez már egy olyan cserkészetféle volt a mai fejemmel vele gondolva, hogy ő támogatta, hogy közösségek legyenek, kis közösségek legyenek továbbra is. Tehát az iskolán kívül is meg tudtam azt élni, hogy jó együtt lenni a korosztályom gyerekeivel, kisebbekkel, később nagyobbakkal is. És hát az akkori rendmód szerint még a választás is sokszor rám esett, hogy ilyen-olyan gyermekvezető voltam, őrsvezetőtől kezdve úgy hívták annak idején a gyerekvezetőt, hogy csapattitkár, és hát ez a csapattitkári tevékenység már engem elgondolkodtatott azon, hetedikes koromban lettem csapattitkár, hogy hát rám bízták az egész iskolát egy kirándulás vagy bármi alkalommal, és hát az akkori gyerekvezetőknek azt a napot végig kellett vezetni. Az osztályfőnökeink, az igazgató, stb. Ők is ott voltak kint, de ők élték a maguk életüket. Tehát nem azzal foglalkoztak, most már egy kicsit pedagógus nyelvre is fordítom, mint manapság, hogy a pedagógusok ott ne hagyják a gyerekeket, mert azonnal baj lesz a szituációkban, és valakinek rosszat tesz, hanem nyugodtan lehetett szervezni 200-250 gyereknek is az életét egy kirándulás alkalmával. Vagy hát a legkedvesebb romantikus élményeim tényleg a cserkészet típusú hétvégékhez tartoznak, amikor a rajvezetőnk, osztályfőnök, ugye ez ugyanaz a személy volt az általános iskolában, egyértelműnek tartotta azt, hogy mi megyünk kirándulni szombatról vasárnap estig az erdőbe, és hát a hajdani sátorlapos megoldásokba a sátrunkat a biztonságba fel tudjuk állítani, és lesz annyi eszünk, hogy ott meg fogunk élni, és az erdőt se fogjuk felgyújtani. Ő pedig mindig azt mondta, hogy gyerekek, majd kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a vasárnapi ebéd. Azzal mérte le, hogyha finom volt, és minden úgy készült el, akkor a csapat jól viseltetett a kirándulás alkalmával, ha netán még akkor füstölt a összegyűjtött akácfa, akkor arra következtetett, hogy itt valami csintalanságok is voltak, és nem arra koncentráltunk, ami a lényeg volt, de természetesen egy tisztes dorgálás után mindig tudtuk, hogy hogyan kell ott viseltetnünk. Tehát már akkor elindított engem ez a pályára, hogy emberekkel foglalkozok. Aztán volt egy kitérőm a gimnáziumban, szintén kedves biológia tanáromnak köszönhettem azt, hogy mélyítette az emberek iránti viszonyulásomat, de ő én belőlem, akkor egy kicsit másképp volt a pályára irányítás, mert mindjárt elsőbb azt mondta, hogy gyerek, te belőled orvos csinálok, én biológus vagyok, és már több paraszt gyereket elindítottam ezen a pályán, és hát egyből azt vettem észre, hogy bevisz a laborba, nagyon komoly felszerelése volt a laborba, és két hét után a gimnáziumban én is boncoltam a cickányokat, és gyűjtöttem a bagolyköpetet, és hát magamra vettem azt, hogy hát elkezdtem a kedves tanár úrnak a programját, mai nyelven projektjét végrehajtani. Aztán harmadikos gimis koromban ugrott be az a probléma, én nem egészen a testi dolgok iránt érdeklődök az emberek iránt is, és hát nem tudom elképzelni magam, hogy majd hozzányúlok egy szikével valakihez, hanem már akkor jelentkezett bennem egy másik gyógyítás, a léleknek a gyógyítása, tehát inkább abba az irányba kezdtem érdeklődni, hogy annyi baj van, és hát mindig egy kicsit magamra is húztam azokat a bajokat, ahol segíteni lehet. Én nagyon szerettem idézőjelben az elesettebb osztálytársaimat, nagyon szerettem a családban azt tenni, hogy az időseket gondozzam, és hát olyan 18 éves korom körül az érettségi előtti tájékon a szeretett anyai nagyapám, aki szintén Bátorkeszin élt, és én ott eltöltöttem gyermekkoromban rendszeresen 2-3 hónapot is a nyári szünetre, még arra volt engedély, hogy 3 hónapra kaptam útlevelet, hogy ott lehessek a nagyszüleimnél. És hát ez a kedves nagyapám mondogatott olyanokat, hogy gyerek, hát te benned én megbízom, mert ha már én nem leszek itt e földi létben, akkor te olyan érdekes módon átkarolod a családot, mintha ráérezni, hogy kinek kell segíteni. És ez még jobban elmélyített, hogy az emberekkel kell valamit kezdenem a pályaválasztásom tekintetében, és akkor egyszerre ott 17-18 éves koromban azt mondtam, hogy nem orvos, hanem inkább pedagógus
1: és
2: pálya legyen.
1: Hol történt a képzés?
2: A képzés a Szegeden történt. Mindaféle akkori érdeklődő és jó diák. Én megmondom őszintén, hogy amikor neki leselkedtem a felsőfokú tanulmányaimnak, akkor azt gondoltam, hogy hát ezen jó lesz gyorsan túl lenni, de aztán az lett belőle, hogy én egyfolytában 10 évig voltam Szegeden egyetemista. Ez alatt a 10 esztendő alatt természetesen kétszer Szovjetunióban is voltam, az egyik szakom orosz szak volt, és akkor ösztöndíjat oda lehetett nyerni, nem nyugatabbra, hanem keletebbre, de nagyon örültem, és ma is hasznosnak tartom, hogy a két nagyvárost, az akkori Leningrádot, mai Szentpétervárt, és ugye Moszkvát, és a mellette lévő Vlagyimir, ami elővárosa volt, ott voltunk szintén fél évet, tehát megismerhettem a két nagyvárost, és hát természetesen, hogy ez is az embernek hatott arra a tevékenységére, hogy mit kellene tenni, tehát erősítette a pedagógus pályát bennem, hogy nem tolmács akarok lenni, hanem tanítani szeretnék. Tehát a legkedvesebb, vagy a választott szakom nekem a magyar szak volt, azt megmondom őszintén, hogy a magyar szak volt nekem a kiválasztott szakom, és történelmet szerettem volna mellé választani. De akkor így szólt a kedves osztályfőnököm, bizalmasan négy szem között neki is sokat köszönhetett, mert elbeszélgetett velem, figyelj ide, te nem biztos, hogy azt tudod a történelemből, amit tanítani kell, és nem nagyon javaslom, hogy te történelem szakra menjél, mert nem valószínű, hogy oda téged felvesznek. Akkor én nem tudtam, miért mondja, egy kicsit haragudtam is rá, mert hát én a történelem alapjait szeretném tanulmányozni. Aztán lett rá, hála jó Istennek módon, mert a harmadik szakom az pedagógia szak lett, ezért van ez a 10 éves képzés, meg még az akkori típusúban egy úgynevezett kisdoktori, doktor universitas tanulmány is, az már pedagógiából, hogy hát természetesen ez egy hasznos dolog volt, hogy a történelmet, ha nem is, de a nevelés történet lett a kedvenc tantárgyam, és hát ma is tanítok több pedagógiai tárgyat, didaktikától kezdve antropológiáig, de hát éppen tegnap zártam az egyik évfolyamon a nevelés történet stúdiumot, amiben hát mértem, hogy mennyire vagyok sikeres, és hát amikor az embert úgy megtapcsolják 130-an, 140-en egy terembe, akkor úgy gondolom, hogy jó helyen vagyok ezzel a nevelés történet tanításával.
1: Hát, tulajdonképpen a siker élményeid és az otthonról hozott lelkiség adta azt, hogy végül is a pedagógus pálya ez már egy, most már ennyi idő után azt lehet mondani, hogy az igazi énedé vált. És hát itt jönne az a kérdés, hogy is hogy kerültél, tehát tulajdonképpen Szegedről, Kumbaja, Szeged után Nagykörösse. Mi vezényelt oda? Gondolom valami más hát nemről is, is szól.
2: Ez is az isteni gondviselés. Szoktam mondani, hogy az ember a helyzetéről mindig tehet. A helyzetének azért valami módon kovácsa is lehet, de a sorsának nem. És hát ez az isteni gondviselés az mindig mutatja azt az utat, amit én sokszor megszoktam köszönni csendes pillanataimban, hogy jókor jót választhattam. Hát a mai napig azt mondhatom, hogy most ez a választás ez jó sikerült, ugyanis a feleségem most már az, aki ugye, Nagykörösre vitt engem, ugyanis ő tőzsgyökeres nagykörösi volt. Habár nem Nagykörösön ismerkedtünk meg, még nem is Szegeden, hanem Leningrádban, aztán Szegeden természetesen, mivel mind a ketten egyetemisták voltunk, hát ott folytatódott a kapcsolatunk, és hát valahol el kellett kezdeni a pályát, akkor találgattunk, és hát így döntöttünk, hogy az ország, jelenlegi Magyarország egyik középső helyére, Nagykörösre kerültem.
1: És ott akkor gondolom a házassággal együtt a pálya is ott kezdődött. Mármint a pedagógus pályát.
2: Igen, hát abban az időben, mint ahogy lenni szokott, mondtuk, még az volt a divat, hogy amikor az ember megszerezte a diplomát, akkor illet házasságot is kötni. Ez a mai fiataloknak már egy kicsit nehezebben hihető történet, de ezt a szituációt a barátaim, az akkori barátaim is így tették, és szinte, amikor a pár választás már megvolt, akkor hogy mindenki a diploma osztó után megtervezte az esküvőt.
1: Ez mikor volt? 1900?
2: Hát 1978-ba kötöttünk mi házasságot a feleségemmel, és hát Szegeden éltünk még fél évet, hogy tanulmányainkat befejezzük, és akkor pályázat útján kerültünk konkrétan a Nagykörösi Arany János általános iskolába.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, hasonló ezek szerint a pályánk, pedig erről régóta ismerjük egymást, de erről még nem beszéltünk. De hát természetesen idézőjelben nálunk is ez volt, hogy az évfolyam társnőmet elvettem, és együtt mentünk a fészekrakásra. És hát gondolom ugyanez, nem úgy gondolom, sőt nem is olyan nagyon messze Nagyköröstől, körülbelül egy 20 kilométerre lévő faluba kezdtünk. Úgyhogy a sorsunk is egy picit hasonló, de nem bánjuk, sőt a Jóistennek áldása vezényelt addig, hogy valóban az ember, amit elvállalt, annak a mindennapi vissza, hogy is mondjam, adását is érzi azzal, hogy volt tanítványuk. Mai napig is meghívnak, és fölhívnak, és minden jót kívánnak. Gondolom nálad ugyanez azóta is érződik, nem csak Nagykörösön, hanem akiket te kiadtál az ország különböző részében, majd később nem csak mint tanítvány, hanem mint egy felsőfokú képzőnek az egyik jeles vezetője. Úgyhogy, hát erről egy pár szót, hogy tehát Arany János általános iskola 78, és aztán előbb-utóbb rájön a város, hogy ez az emberbe valami mozog más is, a közösségért való felelősség nem csak gyerekeket, hanem felnőtteket is érintően tud segíteni a város szellemiségének gazdagításán. És hát így kerültél be, ha tudom, az úgynevezett közigazgatásba, az államigazgatásba, az mikor történt?
2: Igen, hát első lépése az volt, hogy valóban a napi tanítási feladatok mellett, és hát ebből is bőségesen volt, mert mindaféle fiatal embert befogtak rendesen a munkába, délelőtt tanítottam, délután pedig napköziben végeztem a feladataimat, meg úgy mindent tanítottam, azt lehetett mondani, hogy ahol szorított a cipő, nem csak a szakjaimat, megmondom őszintén, hogy általános iskolában talán a legtöbbet én éneket tanítottam. Neki is érdekes volt a története. Az érzelmi nevelés egy nagyon lényeges dolog a gyerekek életében, és hát tanórán meg tanórán kívül is, hát a testnevelés és az ének, a mozgás, a játék összehozta ezt a játékos énekes tevékenységet, és akkoriban kezdődött el az a folyamat, ami sajnos a mai napig tart, hogy hát nagyon nehezen lehet éneket tanítani, és így bizony rám lőcsölték, és hát innentől kezdve aztán még nyílott a terület, hogy a városi versenyek, akkor járási, megyei versenyeken, hát feltűntem ilyen-olyan produkcióval, irodalmi színpad, zenés daraboktól kezdve.
1: Na ezekről egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk tovább, mert innen indul az izgalmas nagykörösi pályát.

0: Folytatjuk beszélgetést dr. Szenci Árpád dékán úrral, de most már eljutottunk Kumbajától Nagykörösig, és Nagykörösön a pályádnak a szépsége és sokszínűségét eddig hallották, ami hát persze folytatódott, az, hogy nem csak pedagógusként, hanem a közigazgatásban is hogyan tudtad segíteni az oktatás Nagykörös, illetve később akár országos terjesztését is, segítését is. Ez mikor indult ez az úgynevezett közigazgatásba való részvételed?
1: Hát ez a folyamat, ez 1980-as évek elején indult el, amikor egy olyan terület került az akkori tanulmányi felügyeletnek a górcsörébe, hogy osztályfőnöki nevelő munka. És az osztályfőnöki nevelő munkának a hordozói az osztályfőnökök voltak. És úgy működött a szerveződése ennek a struktúrának, ahol a nevelésnek az egyik legfontosabb fellegvárát vélte, hogy az oktatás irányítás felfedezni, az osztályfőnöki munkaközösségeket városi szintre kell emelni. És hát nagy csodálkozásomra 25 évesen engem megszólítottak, hogy elvállalnám-e a városi osztályfőnöki munkaközösség vezetést. Hát mondtam, hogy én miért pont, és akkor nem volt visszaút, elvállaltam ezt a feladatot, rengeteg funkciót láttam abba, és azt is láttam, hogy a pedagógia szakomnak is, amire ugye mindig úgy figyeltem, hogy ebből most vagy az lesz, hogy én egyszer elkezdek oktatni valamit a pedagógiával, vagy pedig nagyon gyakorlatiasan végzem a munkámat. Ez a kettő a mai napig együtt maradt nálam, tehát nem mentem el az elméletbe csak, hanem az akció kutatásokat szeretem a legjobban. Tehát már bennem volt ez az akciókutatási sejtelmem, és hát ilyen szempontból elvállaltam, mert elég sok felmérést végeztünk. Tehát szociológia terjedésével, felmérések, nevelés, neveltségi szint területén, és ezt nagyon élveztem, ezt a munkát, hogy felméréseket végzünk, és hát ennek utána összegző anyagai is megszülettek, akkor úgy hívták, hogy egy városi összegző anyag szülessen X nevelési területen, akár közösségi neveltség szintje, vagy bármely területet, hogyha említenénk, meg lehetett ezt szépen, akkor is már működtek ezek a méréses módszerek, mint manapság, egyre divatosabbak. És hát ennek aztán, amikor jelentésekben és a különböző összegző anyagokba került a sor, akkor felfigyeltek az úgynevezett tanulmányi felügyelet rendszerében is, és a Pest megyei tanulmányi felügyelet az akkori vezetője megszólított engem, hogy nem vállalnék-e ilyen munkát. Mindösszesen 2 év telt el a munkaközösségvezetésbe, és 27 évesen kaptam ezt a megtisztelő felkérést, hogy tanulmányi felügyelő lehettem. Ez 1983
0: 83. És akkor tulajdonképpen tanulmányi felügyelő, majd úgy tudom, hogy művelés osztályvezetőként is, és ekkor jön egy érdekes fordulópont, ez a 89, amikor azt hiszem, akkor találkoztunk először Szenci Árpáddal, talán még előtte, amikor a múzeum alapítás igen. volt, igen, mindegy. De mint művelés osztály vezetője, az akkori tanácselnökkel, Huszár Kálmánnal közösen végül is a Nagykörös szellemiségét adó Arany János nevével fémre jelzett volt tanítóképzőnek az újraélesztésére adott lehetőséget. Egy olyan akkori kormány döntés, hogy a pártbizottságok, munkásőr laktanyák, MHS épületeket a városok, megyék kérhetik oktatás, kultúra, stb. Célra, és a városi pártbizottság épületét végül is kérte vissza azzal, hogy újrainduljon az a tanítóképzés, ami megszakadt ugye a rendszerváltás előtt hosszú évekig. Erről egy pár dolgot azért mondja, hogy itt végül is mennyire fogadta el akkor hát ugye még annyit is kell, Nagykörös azért a reformátusságnak egyik fellegvára volt mindig, tehát ilyen értelemben te hazamentél, és megtaláltad azt a azt a gyökeret is, amivel jöttél, hogy itt talán még jobban ki tudod teljesíteni azt, amivel munícióval megérkeztél. Hiszen egy református tanítóképzőt kellett megalapozni egy párbizottság épületébe. Ez hogy ment végbe benned, illetve a akkori városi vezetésbe?
1: Igen. Már a pedagógus pályám alatt éreztem Nagykőrösön, hogy ennek a városnak két sérelme van. Egy ősibb, 1957-es gyökerű, a tanítóképző bezárása. Erről nagyon sokat hallottam pályakezdőkorom óta. Kollégáim voltak, akik ebben a képzőben, az ősi tanítóképzőben végeztek, és azt is megfigyeltem, hogy az ő nevelési módszereikben sajátosságok vannak, nem egészen az, amit én például Szegeden tanultam a metodikai tantárgyakból. Tehát egy sajátos nevelési rendszerrel dolgoznak ők, és nagyon hatékonyan nevelnek. A másik sérelem az a kórház volt, de az egy másik terület. És hát közben a pedagógus képzésnek a reformjával is foglalkoztam szakmai körökben, nem csak a tanulmányi felügyelőség miatt, hanem hát többek között több szakmai bizottságnak, Magyar Pedagógiai Társaság, az akkori OPI különböző megbízásaiban részt vettem, és hát többek között a megújításnak egy olyan kezdeti folyamata már 1985-től elindult, hogy talán újra személyközi és értékrendszeren működő pedagógus képzést kellene meghonosítani, ismételtem Magyarországon. Hát így találkoztam én össze ezzel az ötlettel, és akkor Nagykőrösön egy korai váltás történt, már 1989-ben mind az első titkár, mind pedig a tanácselnök asszony nyugdíjba ment, és egy átmeneti vezetést hívtak, vagy jött létre ebben a városban, és Huszár Kálmán, akit említettél, ő pedig engem bátorított, hogy pályázzam meg a művelődési osztályvezetői megüresedett helyet, és ugye a pályázatom programjában első helyen szerepelt az, hogy a tanítóképzőnek az újraindítását célul tűztem ki. Ez a melléklet a mai napig megvan, és majdnem szinte úgy valósult meg, ahogy ezt abban a forgatókönyvben, a pályázatomban megírtam, és ami rád az akkori tanácstestület és Huszár Kálmán tanácselnök úr is áldását adta. És akkor, amit említettél, jön a reformátusság. Természetesen, hogy az ember a gyökereit nem tagadhatja meg. Hozzám közel volt születésemtől kezdve a reformátusság, és mint már ma egyszer említettem, tehát a sorsomat én mindig tudtam, hogy nem én magam határozom meg, csak a helyzetemben dönthetek, hogy jól döntök, vagy nem. Tehát így hozta anankológiailag az életemet a Jóisten, hogy összetalálkozhattam azzal a közösséggel, ahonnan származom, ez a reformátusság volt, hogy említettek szintén, hogy nagyon erőteljes volt Nagykőrösön, és hát ezekben az években, 89-ben főleg az egyházak is kinyíltak, és egyre inkább tárgyaltak a városi vezetéssel, akkor két korombeli lelkipásztorral is megismerkedtem, és hát itt közös akarat volt az, hogy induljon újra a nagykőrösi tanítóképezde. Természetesen, hogy nagy szükség volt és nagy segítséget kaptunk az akkori állami vezetéstől. Köszönet itt azoknak, akik külön is foglalkoztak ezzel. Tudtam, hogy a éppen Platt Ivánnak az írásaiban, előadásaiban tudom, hogy milyen erőfeszítés folyt, hogy a felsőoktatási intézményekhez kerüljenek az előbb említett pártházak, szakszervezeti házak és hasonló létesítmények, és hát ezt a dolgot egy kicsit kisebb létesítménnyel, de a Nagykőrösi Pártszékházzal is így támogatta az akkori vezetése a minisztériumoknak, és hát itt tényleg hálásak vagyunk a Nagykőrösi Egyház közösség is, hogy megkaptuk az állami támogatást.
0: Ez egy azért volt érdekes, mert akkor a megyei VB titkárokon keresztül a városi tanácsok az ott lévő megszűnt, vagy megszüntetési döntés után kérhették bizonyos célokra, és Nagykörösnél én ezt nagyon örültem, hogy újra élethet az 57-ben megszűnt valami, és hát természetesen református. Ha jól emlékszem, talán Tóth Károly püspök úr támogatta ezt, de azt is elmondta, hogy nincsenek felkészülve arra, hogy ők most egy tanítóképzőt hozzanak létre. Akkor még nem volt Károly Gáspár Egyetem semmi, hiszen egy rendszerváltás első évében vagyunk ősszel, 89 őszén. De hát ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni, mert mit lehet tudni, hogy hogy alakul? Egyáltalán volt egyház ingatlanok tulajdonrendezése, akkor napirenden volt, de még jogszabály csak 91-ben született. És hát azért két éve előtte valamit megindítani, arra már rá lehet építeni a következő, már egyéb ingatlanoknak a sorsát is. Úgyhogy örültem neki az, hogy ez itt megindult. És hát a Jászberényi tanítóképző pedig vállalta az, hogy partnerként, kihelyezett tagozatként induljon meg, és majd amikor megerősödik az egyház, mint intézmény fenntartó, akkor ezt a köldögzsinort el lehet vágni. És hát ebbe Szenci Árpád végig ott volt. Jöttek, mentek különböző vezetők, de Szenci Árpád az örökös tagként, mai napig is. Úgyhogy én örülök neki. És hát mindjárt akkor arról, hogy végül is ez a tanítóképző mikor lett úgymond a Károly Gáspár Egyetem karaként, felsőfokú tanítóképzőként, már úgy, hogy mint, már aztán később, mint ennek a vezetője, most már mint dékánja, ebbe végig tudta részt venni. Hogy fogadta egyáltalán az egyház csúcsvezetése is az, hogy itt Nagykörösön előbb van, mint az országban egy olyan egyetem, amelyik valóban tényleg mindenfelé különböző világi és teológiai szakokkal, karokkal végzi a mai munkáját is.
1: A helyi egyházi vezetés nagyon támogatta Fodor Ferenc, akkori lelkészelnök, a városi gyülekezet szempontjából teljes mértékben segítette, és fáradtságot nem kímélve, ő is járta a köröket velem együtt. Jászberénybe is többek között együtt kértük fel Nagy József akkori főigazgató urat, hogy szakmailag segítse az újraindulást, hiszen nem voltak előzményei, illetve hát nagyon régiek voltak, ez egy középfokú tanítóképezde volt, tehát a felsőfokú tanítóképzéssel, sőt, hogy a főiskolai rangú tanítóképzéssel lehetett csak folytatni. Ugyanakkor ugye, óriási segítség volt az, hogy később megváltozott Tóth Károlynak is a véleménye, és támogatta püspökként a tanítóképezdének az indulását, és a szükséges anyagiak előteremtésében már ő élen járt. Majd pedig a legnagyobb erőt Hegedűs Lóránt, aki követte őt a Dunamelléki, majd a zsinakti püspöki székben is, ő teljes egészében azon volt, hogy minél előbb önállósuljon a nagykörösi tanítóképezde, és hát Nagy József főigazgató úr azt mondta, hogy egy év alatt elég sokat haladtunk mi ahhoz, hogy már is próbálkozzunk önálló oktatói kar létrehozásával, és párhuzamosan a kormányzatnak adjuk be ez irányú kérelmünket. És hát ez nagy örömre szolgált, hogy az akkori miniszterelnök Antal József személyesen Nagykőrösön be is jelentette 1992. decemberében, mint önálló nagykőrösi és dunamelléki hittanoktató és tanítóképző főiskolát. Ez egy esztendeig funkcionált, mert akkor a zsinati döntés értelmében a Károly Egyetem megalapítására, és ennek ugye elődjeként az egyetem nem volt sohasem a református egyháznak a fenntartásában. Ez egy tényleg új vállalkozás, egy óriási kihívás volt, és az akkori jogi szabályozásnak megfelelően ez két kar kellett, hogy egyetemet alapítson, a teológiai akadémia korábbi nevén hittudományi karként lépett be ebbe az egyetem alapításba, és Nagykőrös akkor, mint említettem, főiskolai rangot szerzett tanítóképző, pedig hát a másik alapító karként, és hát csatlakozott hozzá rövid időn belül egy újra és teljesen újonnan alapított bölcsésztudományi kar, és egy kicsit később, 1998-ban az állami és jogtudományi kar. Így jött létre a Károli Egyetem.
0: És hát azt is azért mondjuk el, hogy azért Nagykőrösön nem csak tanítóképzés folyik, hanem...
1: Hát természetesen, hogy
0: az élet mind diktált.
1: Amikor már ugye főiskolai képzés és főiskolai karról beszélünk 93-tól, akkor egy főiskolai karon hát a szakoknak a száma is úgy illik, hogy gyarapodjék, és igény is volt rá, megrendelés is volt. Elsőként

0: igény, a diakónus iránti igen. igény, és ez ugye magával hozta a világi képzésben akkor induló szociális munkás képzést, tehát így gyarapodtak az első időszakban a szakjaink, majd pedig újra megrendelésre egyre több óvoda is elindult a Református Egyház Kebelén belül, és óvodapedagógus képzést indítottunk, majd pedig hát kisgyermeknevelő intézmények esetén csecsemő és kisgyermeknevelő szakkal, és hát a gyülekezeti munkában ifjúságsegítő közösség szervező szakokkal is most már rendelkezünk. És hát egy kedves területünk még a felnőtteknek a képzése, hiszen a továbbképzés az egyházi köznevelési intézményekre is vonatkozik, tehát a pedagógusok továbbképzése, az úgynevezett szakvizsgás képzés is gyarapította a képzési palettát.
1: Én nagyon örülök neki, amikor legutóbb találkoztunk, épp a 25 éves évfordulótra hívtatok meg bennünket. Azért mondom bennünket, feleségemet is, de Szövényi Zsolt barátomat, akivel annak idején munkálkodtunk, ő a minisztériumnak a felsőoktatási főosztálynak a pedagógus képző főosztály osztályvezetője volt, hogy micsoda sokrétű szellemi tőke jött itt össze, és mennyi embernek ad olyan muníciót, amivel valóban tisztességes el tudja látni nevelés, vagy akár szociális gondozó munkáját is. Maga az épület szellemisége egy ilyen párbizottság épület után, amikor átváltozik egész mássá, és ebbe az ott lévő embereknek a csillogó szeme is az volt, hogy ezt mind szívesen csinálják. Tehát az, amit te annak idején mondtad, hogy közösséget szívesen a gyerekközösséggel együtt vállaltál, ez itt neked azt lehet mondani, hogy valóban valahol a beteljesedésnek egyik igazi énje ez, és hát természetesen jelentős létszámú igényel. Most körülbelül hány, hát most amit elmondtam mindegyiket egybevéve, hány hallgatótok van, aminek van levelező, esti, stb. Felnőttképző, nappal is, és így tovább. Mennyi az, amelyik kötődik ehhez a nagykörösi részleghez, most akkor így veszük karhoz?
0: Igen, hát ha a kart említjük, továbbra is az nagykörösi kar, azonban már az első időszakban, 1992-ben egy marosvásárhelyi testvér intézmény is elindult, és ez a jogi formulákat követve, mivel magyarországi támogatásra szorultak és szorulnak a mai napig is, ezért lett egy székhelyen kívüli képzésünk is Marosvásárhelyen, ahol stabilan mintegy 150 hallgató, főleg tanító, de kántor szakon is végzi tanulmányait, óvodapedagógusi végzettséget is szereznek. Valamint ugye elindult egy olyan igény, hogy a Károli Egyetem, mivel Budapesten van, nem lehetne azokat a szakokat felkínálni Budapesten is, amelyek nagykörösen működnek. És hát ez a próbálkozás 4 évvel ezelőtt indult el, és most jelen pillanatban Újpesten is képzünk, nem minden szakunkat, a hitéleti szakokat nem, de a tanító, óvószakot, csecsemő kisgyermeknevelőt, szociális munkát, ifjúsági munkát segítő képzéseink vannak, és hát az igénybe igazolódott, hiszen így most a nagykörösi karon összesen mintegy 1700 hallgatóval van jogviszonyunk, itt beleértve a nappali, a levelező képzésben résztvevőket és a pedagógus szakvizsgás már felnőtt pályán lévő pedagógusokat
1: is. Hát igen, ez azért már egy jelentős tömeget is ad, és jelentős kapcsolatrendszert is képít határon túli. A család, ugye mondtad, hogy felvidékez Szlovákiába, van-e hasonló Marosvásárhelyhez kötődő valami olyan képzési lehetőségetek, amit azt mondod, hogy még nem, de szívesen, benned van még az, hogy talán ott is.
0: Hát természetesen, hogy ugye, mivel Bátorkeszi Komáromtól mindösszesen 21 kilométer, és hát folyamatosan nagyon jó kapcsolatban voltam először a református teológiai akadémiával, ami aztán a Selye János Egyetem

0: Ennek lett az egyik kara, majd pedig a bölcsészettudományi karral, és hát személy szerint is oktatótársam, jó barátom dolgozik ott. Voltam már vendégoktatóként is jelen ezen az egyetemen, szakmai konferenciáknak a résztvevőjeként is, tehát közel áll hozzám a Sejje Egyetem képzése. Azonban úgy láttuk, hogy a szakmai területünket, amikor segíteni kellett, pedagógus képzésre gondolok itt elsősorban, akkor a győri apácai tanítóképző főiskola, hát kedves barátaim, akkori meg mostani vezetőivel úgy gondoltam, hogy ezt a területet nekik jobban lehet onnan közelebbről közelebb kezelni, és így mi nem akartunk konkrétan terjeszkedni, de a Károli Egyetemnek természetesen együttműködési szerződése van a Sejje János Egyetemmel is, amely hát nem pont a kari oktatással, de több szakmai és kutatási területen ma is állandó kapcsolatot ad, és hát szívesen megyek oda, ha átutazok, akkor beszoktam nézni, főleg a bölcsészkarra, de a teológiára is, sőt, ugye kollégáim közül idézőjelben mindig szoktam ajánlani, akik, ha hiány van, most is tanítanak például a teológián.
1: Egyáltalán tudod-e az, hogy összesen hány embernek írta alá diplomát, oklevelet?
0: Hát nagyon nehéz ezt megsatszolni.
1: Ennyi idő alatt természetesen.
0: Nagyon nehéz megsatszolni. Egy időszakban dr. Nagy István volt a dékán, és hát dékánként, vagy korábban főigazgatóként ő írt alá elsősorban, de akkor is elég sok diplomát írtam alá, mert közösen is megosztottuk néha ezt a területet. De természetesen, hogy mind a kezdeti években, mind pedig a mostani években, hát ez több ezer diplomát jelent. A Marosvásárhelyért tudják ezt jól számolni, nekik nagyon fontos, hogy hány tanító megy a falvakba. Igen. Fontosan most a 950. diplomát számolták meg, hogy annyi van, és ott is maradtak.
1: Tehát neked több tízezer.
0: Tehát itt azért több, itt nehezebb összeszámolni, összeszámolni.
1: De minden esetre az Alma Maternek a szellemisége azért gondolom, hogy bárkit hova vet a sors, mint pedagógust, azért az mindig nagy körösre szívesen emlékszik. Én magam is tanítottam olyan kollégával, aki nagykörösi tanítóképzővel végzett, és mindig nagy betűvel mondta ezt a nagykörös. Tehát azért nem mindegy, hogy ki milyen munícióval megy el, és azt hogyan adja tovább, akár a gyerekeknek, akár kollégáinak. És hát még annyit hadd mondjak neked, hogy én nagyon örültem annak, hogy ti nem felejtették el azokat az embereket, és nem jellemző minden intézményre, akik ebben jelentő szerepet játszottak ahhoz, hogy idáig erről itt mondhattál úgymond pozitív értékítéletet, és én ezen az úton is köszönöm azt, hogy ott lehettünk, és az, hogy tulajdonképpen a ti sikeretekben valami kis részünk nekünk is lehetett. Most azért mondom a mi, mert én a Zsolt barátommal mindig közösen gondolkodtunk, hogy nagykörösen mindig oda kell figyelni. Nagyon szépen köszönöm az együttlétet, és azzal, hogy neked nagyon sok erőt, egészséget és türelmet, és minél több, hogy is mondjam, oklevelet írjál alá, hogy az ország minden részére ez a szellemiség eljusson minden iskolába. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen, és én is azzal fejezném be, hogy végig a több mint 25 év, negyed évszázadon túl is már mindig mögöttünk voltatok, és hát Platt Iván és Szövényi Zsolt azért is volt jelen ezen a múlt évi jubileumi konferencián, mert hitelesen szerettük volna és objektíven hallani, hogy mi történt több mint negyed évszázad alatt a nagykörösi tanítóképzésen.
1: Köszönöm szépen nézőinknek is, hallgatóinknak is, hogy együtt voltak velünk. Remélem, hogy valami pluszt adtunk önöknek is. Köszönöm még egyszer.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A közösség megosztását ne támogasd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 26 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Koráh heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. 4 Mózes 16.1-től 18.32-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen. Mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, mint az Úrnak adottakat néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában. Te pedig és a te fiaid, te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben. 4 Mózes 18.5-től 7-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pártot ütött Koráh. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak. Tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Koráh története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot, aláásta Mózes tekintélyét, azt híreztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő, két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot, lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Nyáréhi csodák a zsidó negyedben. Holnap a múzeumok éjszakáján. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban, a múzeumok éjszakája estéjén holnap június 20-án szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombach-Sebestyén utcai zsinagóga. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge légmozgás, és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Mindenek előtt egy érdekességgel, méghozzá hazai tudományos hírrel kezdünk. Gyógyszermentes fájdalomkezelés VR szemüveggel. Ki hallott ilyesmiről? Nos, a One alapítvány, a Bethesda Gyermekkórház közös, virtuális valóságra épülő komplex fájdalomcsillapító programja már a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján és a szombathelyi Vas vármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórházban is elérhető. A hálózat bővülés egy olyan mélyreható szemléletváltást képvisel, amely a modern gyermekgyógyászatban egyre erőteljesebben érvényesül. A gyógyszeres ellátás mellett a félelem és a szorongás tudatos, intézményesített kezelése is a gyógyítás elválaszthatatlan részévé válik, írja a HVG tudományos rovata. A programhoz csatlakozó kórházak és a One alapítvány közös sajtótájékoztatón szakemberek számoltak be a program eddigi tapasztalatairól, az érdeklődők pedig a VR eszközök működését is élőben megtekinthették, de hogy egészen pontosan miről van szó, a legtöbb gyermek számára egy vérvétel, injekció vagy akár egy egyszerű vizsgálat nem csupán fizikai kellemetlenséget jelent, az ismeretlen környezet, a várakozás, a korábbi rossz tapasztalatok vagy a beavatkozástól való félelem sokszor legalább akkora terhet jelent, mint maga a fájdalom. A szakemberek szerint ezek az élmények hosszú távon is nyomot hagyhatnak, hozzájárulhatnak az orvosi kezelésektől való szorongáshoz. Viszont a virtuális valóságra épülő fájdalomcsillapító eljárás ma már nemzetközi, elsősorban angolszász területeken széles körben elterjedt, Magyarországon azonban csak nemrég kezdtek el foglalkozni ezzel. No de hogy kell mindezt elképzelni? Képzeljük el azt, hogy egy 10 éves forma gyermektől vért vesznek, de mielőtt megkezdik a vérvételt, tulajdonképpen kap egy úgynevezett VR szemüveget, amellyel úgymond belefeledkezhet mondjuk egy gyönyörű táj felett való repülésbe, miközben a vérvétel észrevétlenül pillanatok alatt megtörténik. A virtuális valóságon alapuló fájdalommenedzsmentről számos tudományos publikáció született. Magyarországon ezt az eljárást elsőként a One alapítvány programja alkalmazza ilyen komplex formában.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: A következőkben a vízhiánnyal és az azzal kapcsolatos új reménysugárral is foglalkozni fogunk. Egy biztos, évek óta fogyatkoznak a föld alatti vízkészletek. A NASA térképe szerint Magyarország és Európa jelentős része is a rendkívül száraz, úgynevezett vörös kategóriában található. A legsúlyosabban érintett területek egyébként, ha az egész földbolygót nézzük, Európa déli része, Olaszország keleti partvidéke, Spanyolország és Ciprus folyamatosan küzd a nyári aszályokkal és a csökkenő talajvízszinttel. Az Egyesült Államok délnyugati részén a túlhasználat és a klímaváltozás miatt a kulcsfontosságú víztározók és folyók szintje kritikusan alacsony, ezen kívül pedig Közép- és Dél-Afrika egyes részei a súlyos területek, illetve vízhiányos területek. Itt elsősorban a gazdasági vízhiány dominál, vagyis az infrastruktúra hiánya miatt nem jut a lakosság tiszta ivóvízhez. Hogy honnan lesz vízünk, illetve vízük unokáinknak és dédunokáinknak, nos, ezzel folyamatosan foglalkoznak a kutatók, és egy egészen elképesztően új ötlettel, illetve találmánnyal rukkoltak elő amerikai kutatók, akik egy speciális textíliát készítettek, amely állítólag képes kiszűrni a levegőből a vizet. Ezzel egyébként szintén nagyon sok kutatási terület foglalkozik, hogy a levegőből hogyan lehet a vizet kiszűrni. A mérnökök azon dolgoznak, hogy olyan eszközöket fejlesztenek, amely tehát a levegő nedvesség tartalmát képes megkötni, és abból majd iható minőségű vizet lehet előállítani. A megoldás életmentő lehet, ám van vele egy nem is kis probléma. Az ilyen készülékek általában nagyok, és valamilyen külső áramforrásról működnek, így nem olyan könnyű őket akárhol használni. A Texasi Egyetem kutatói ezért most egy új megoldással álltak elő, írja a HVG tudományos rovata. Egy speciális textilt alkottak, amelyből kabátot lehet készíteni, ami képes arra, hogy kiszűrje a légkör nedvességét. A textil különlegessége, hogy az összegyűjtött vizet cserélhető tartályokban gyűjti össze, ahelyett, hogy elnyelné azt. Kate Johnston, a tanulmány társszerzője szerint a megoldás nem csak laboratóriumi körülmények között működik, a mobilitásának köszönhetően bárhol bevethető. Az összegyűjtött vizet egy speciális tartályba helyezik, ami hő segítségével készít belőle valóban iható vizet. A fejlesztés a mérnökök szerint napi 400, illetve 900 milliliter víz közötti mennyiség előállítására alkalmas, attól függően, hogy milyen párás a levegő. Ez alapvetően egyébként nem tűnik soknak, legalábbis ha azt nézzük, hogy a napi ajánlott folyadékfogyasztás egy felnőtt ember számára nagyjából 2 liter, függően persze attól, mekkora testsúlyról van szó, ám némi optimalizálással ez sem tűnik elérhetetlen mennyiségnek. A szakemberek szerint, ha a textíliából nem csak kabátot, hanem hátizsákot vagy sátrat is készítenek, gyakorlatilag megoldottá válik az ivóvíz helybeni előállításának a problémája egy teljesen átlagos sátrazás alatt. Jól hangzanak és némi optimizmusra adnak okot az ilyen jellegű friss hírek, miközben folyamatosan arról hallunk, hogy például a mesterséges intelligencia adatközpontjai is milyen mennyiségű vizet használnak fel. Ezzel fogunk hamarosan foglalkozni, ugyanis a Microsoft egy legutóbbi technológiai konferencián bemutatott egy teljesen új eljárást, amely csökkentheti az adatközpontok vízigényét, mivel nagyon sokat foglalkozunk tudományos magazinunkban az adatközpontokkal. Vegyük át egy kicsit, hogy egészen pontosan miről is van szó. Az adatközpontok számítógépes rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó komponensek elhelyezésére és üzemeltetésére kialakított létesítmények. Ezek a komponensek rendszerint magukba foglalják a távközlési rendszereket és a kommunikációs kapcsolatokat is, magát az áramforrást, az adattárolókat, légkondicionáló és tűzvédelmi, valamint biztonsági rendszerük is van. A nagy adatközpontok ipari méretű üzemek, amelyek egy kisváros elektromos fogyasztásával rendelkeznek, és néha jelentős légszennyezést jelentenek a dízelmotorok kipufogó gázával. Szóval az adatközpontokkal foglalkozunk mindjárt.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Újra és újra előkerül az adatközpontoknak az ügye, most már elsősorban környezetvédelmi szempontból óriási vízfogyasztást igényelnek ezek a központok. Állítják a kritikusok, a szakértők viszont néha mást mondanak. Most például a Microsoft szerint az új mesterséges intelligencia adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást igényel majd, mint mondjuk egy átlagos étterem. Így tulajdonképpen látványos ígérettel próbálja hűteni az AI adatközpontok körüli környezetvédelmi kérdések parázsvitáját a cég, írja a PCV Plus, de a kritikusok szerint nem az új megoldásokkal van a baj, hanem az 500 régivel. Egyébként az, hogy az AI szemetet termel, csak egy probléma. Emellett valóban elképesztő a víz és energia éhsége. A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella, egy idei fejlesztői konferencián beszélt arról, hogy a vállalat új AI adatközpontjai már egészen más logika szerint működnek, mint a korábbi, rengeteg vizet elpárologtató létesítmények. A kulcs a zárt hűtőkör, amelyet az építéskor feltöltenek, majd a rendszer ugyanazt a vizet keringteti tovább, ahelyett, hogy folyamatosan friss vízkészletet használna el. A vezérigazgató azt állítja, hogy az új megoldással egy teljes év alatt nagyjából annyi víz fogy el, mint amennyit egyetlen egy helyi étterem használ el egy év alatt. A szakértők szerint ugyanakkor az AI adatközpontoknak azért óriási a vízigényük, mert a modern GPU klaszterek sokkal sűrűbbek és melegebbek, mint a hagyományos szervertermek, ezért a hűtésük is nehezebb. Viszont úgy tűnik, hogy a Microsoft új rendszere valóban úgy van tervezve, hogy a folyadék hőcserélőkön keresztül vegye át a szerverek által termelt hőt, majd egy hűtőegységen át lehűlve visszakerüljön a körforgásba. A Microsoft egyébként ezt a megoldást a Wisconsini AI adatközpontjánál vezette be látványosan, és saját bemutatása alapján ez már nem egyszerűen egy újabb szerverterem, hanem egy kifejezetten AI terhelésre tervezett, nagy sűrűségű infrastruktúra, ahol a hűtés több mint 90%-át, tehát zárt folyadékhűtés adja. A maradék hűtési igényt egyébként elsősorban külső levegővel oldják meg, extra vízre pedig csak a legmelegebb körülmények között lehet szükség. És hogy miért olyan fontos mindez a világ számára? Nos, a ChatGPT 2022-es debütálása óta robbanásszerűen nőtt az adatközpontok száma, a figyelem pedig ezeknek a létesítményeknek a környezeti hatásaira fókuszál. És hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egyesült Államokban az adatközpontok napi 300 000 és 4 millió gallon víz közötti mennyiséget használhatnak fel a bennük található számítógépek hűtésére. Csak az USA-ban, egyes régiókban az AI központok vízigénye elhasználja a helyi vízellátás 25%-át nyilván. Ennek nem örülnek a helyi lakosok. És hogy miért fogyasztanak sok vizet az adatközpontok? Nos, a vízfelhasználás esetükben többféleképpen történik, de a legjelentősebb a közvetlen vízfogyasztás. A víz helyi forrásokból, például vízkezelő üzemekből érkezik, és hűtőtornyokban kerül felhasználásra, ahol elpárolog, miközben hőt ad át a levegőnek. Az elpárologtatásos hűtési rendszerek egyébként rendkívül hatékonyak és energiatakarékosak. Egy gallon víz elpárologtatása percenként például körülbelül 1,5 megawatt számítógépes teljesítmény hűtésére elegendő, azonban a víz 70-80%-a elpárolog, és kikerül a helyi vízkörforgásból. Ez különösen problémás olyan száraz éghajlatú régiókban, ahol a vízhiány már eleve fennáll.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Újabb érdekességgel folytatjuk, mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Újabb oktató írt arról cikket, hogy végzős tanítványai szó szerint nem tudnak olvasni, de állítólag ez a jelek szerint nem sok mindenkit zavar, hiába jelennek meg sorra a problémára figyelmeztető tanulmányok, írja a bitport.hu. A The Chronicle of Higher Education című lapban megjelent cikkben egy irodalom és írásoktató arról számol be, hogy egyetlen tanítványa sem volt képes végigolvasni az általa kiosztott 20 oldalas cikket. Tyler Jack szerint ez még egy évtizeddel korábban sem jelentett volna semmi problémát, a mostani diákok viszont arra panaszkodtak, hogy folyamatosan elvesztették a fonalat, miről is szól valójában a dolgozat. A szerző felidézi, hogy egy 2024-es országos felmérés alapján a 17-18 éves végzősök olvasási pontszámai a legalacsonyabb szinten voltak az 1992 óta végzett értékelések között, sőt, a 12 osztályosok közel harmada az alapszintű minősítést sem érte el, vagyis ezek a diákok egyszerűen nem tudnak általános következtetéseket levonni a szövegben explicit módon bemutatott fogalmak alapján. A Futurism beszámolója ezzel kapcsolatban egy másik felmérést is idéz, amelynek értelmében a negyedik osztályosok alig 30%-a tanult meg folyamatosan olvasni. Jet szerint pedig mára egyértelművé vált, hogy nem a tanárok megérzéseiről van szó, hanem mérhető generációs összeomlásról, ami a folyamatos írás és olvasási képességet illeti. Tyler Jack szerint az oktatás mindenre improvizációval és kimerültséggel reagál a szükséges strukturális átalakítások helyett. A generatív mesterséges intelligencia széles körű elterjedésével a probléma már a felsőfokú tanulmányok során is tapasztalható, az oktatók helyzetét pedig tovább nehezíti az egyetemek együttműködése a tech vállalatokkal a hozzáférés biztosításában, hiszen rájuk hárul a feladat, hogy kitalálják, hogyan kellene kezelniük a mesterséges intelligenciát. Ezek után, mondják a szakértők, az sem véletlen, hogy egyre több kétség támad a mesterséges intelligencia oktatási eszközként való felhasználásával kapcsolatban. A Futurism szerint jellemző, hogy néhány jelentős tanulmány egyikét, ami a ChatGPT tanulási teljesítményre való pozitív hatását igazolta volna, a múlt hónapban egyszerűen visszavonták. Ezzel szemben sorra jelennek meg azok a kutatások, amelyek az AI túlhasználat kapcsolatáról szólnak, a kritikus gondolkodás károsodásával vagy a memória gyengülésével. Egyre több tudós erősíti meg azokat az aggodalmakat, amelyek szerint nem tesz jót az agyműködésnek a generatív algoritmusok általános alkalmazása. A pakisztáni FAST magánkutató egyetem professzora pedig már több mint két évvel ezelőtt arról közölt adatokat, hogy a mesterséges intelligencia chatbotok rossz alkalmazása az oktatásban a kóros halogatás kialakulásához, emlékezetvesztéshez vagy a tanulmányi eredmények romlásához vezet. A friss felmérések azt is megmutatják, hogy a ChatGPT-t esszé írásra használó diákok alacsonyabb agyi aktivitást mutatnak a kreativitásért felelős területeken, mint azok, akik hagyományos kereséssel vagy anélkül próbálják megoldani a feladatokat. A mesterséges intelligencia használók 83%-a ráadásul egyetlen sort sem tud idézni saját újonnan írt esszéjéből. A probléma gyökere egyébként nem a mesterséges intelligencia, és nem is az okostelefon, hanem általában a digitális figyelemelterelés. Miközben a felnőttek is a zavaró online impulzusokra panaszkodnak a munkahelyükön, el lehet képzelni, hogy milyen hatással van ugyanez a 10-18 éves gyerekek tanulására. Nem lehet eleget beszélni mindenről, abba is hagyom, viszont jó tanáccsal is jövök, így a hír végén. Azt szokták mondani, nem a mesterséges intelligencia és a technopesszimizmus a megoldás, hanem az online, illetve digitális tér és az AI használata mellett beszélgetés embertársainkkal és hagyományos könyvek olvasása.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: A csökkenő rovarlétszám veszélybe sodorja az életünket. Lehet, hogy hallottunk már erről, de egészen pontosan mit mond a tudomány mai állása ezzel a témával kapcsolatban? Ugyanis most először sikerült bizonyítani a kapcsolatot a biológiai sokféleség csökkenése és az emberi egészség romlása között, írja a National Geographic. A biológiai sokféleség nem valami úri huncutság, amit a sötét zöldek hajszolnak jó dolgukban. Ez egy olyan érték, amelynek hasznát az emberiség közvetlenül is megérzi, és amint az egy új kutatásból kiderült, a hiányát még annál inkább. A Nature hasábjain közzétettek szerint a sokszínű beporzó közösség anyagi hasznot és egészséges táplálékot biztosít. Ha kevesebb vad beporzó él körülöttünk, akkor az élelmiszerekből szerzett tápanyagok, vitaminok mennyisége, valamint a gazdálkodók bevételei is csökkennek. A kutatást egyébként a Bristoli Egyetem ismertette. A szakemberek Nepálban végeztek felméréseket, 10 kis vidéki faluban, ahol a lakosság kistermelői gazdálkodásból él. Egy éven át mérték 776 fő szociális, gazdasági, egészségi, valamint tápláltsági állapotát, azt, hogy miből szerzik be a napi élelmüket, vagyis mit esznek, és azt is, hogy honnan kerül mindez az asztalukra. A kutatók egy éven át fel tudták mérni az itt élők szegénységét, és azt, hogy jól vagy rosszul tápláltak-e. Ezen felül a vegetációs időszak során a térség rovarain található pollent is vizsgálták, valamint természetesen magukat a rovarokat. Ezzel a munkával fel tudták térképezni azt, hogy miféle rovarok is járulnak hozzá konkrétan az élelmiszernövények termeléséhez. Az eredmények az elsők a világon, amelyek a vizsgálatok alapján összetudták kapcsolni a biodiverzitást és az emberi étrendet, azon keresztül pedig az egészségi állapotot. Az eredmények szerint ugyanis a haszon növények beporzását elsöprő többségben vadméhek, főként poszméhek, valamint zengőlegyek végezték. Összességében e két csoport felelt a legnagyobb mértékben az emberek beporzóktól függő élelméért. Ha csak egyetlen rovarfajt vizsgáltak, akkor viszont a helyben élő indiai házi méh félig háziasított, a régióban őshonos faja volt a csúcstartó. Ez a méhfaj egymagában az elfogyasztott A-vitamin 7%-áért, a B9 vitaminnak és a kalciumnak pedig 5-5%-áért volt felelős. A legfontosabb beporzók mind a 10 faluban ugyanazok voltak. A vizsgált falvakban egyébként az emberek élelmének mindössze 18%-át adták a beporzók segítségével termelt növények, azonban ezek adták a mikrotápanyagok igen jelentős részét, például az E-vitamin 78%-át. A nagyfokú szegénység és az alultápláltság már most sajnálatosan nagy arányú volt a vizsgált lakosságban. Jelenleg egyébként a világ lakosságának negyede szenved ezen okból az úgynevezett rejtett éhezéstől, vagyis a minőségi alultápláltságtól. A kutatócsoport tagjai egyetemi és civil szervezeti közreműködéssel már most elkezdték segíteni a gazdálkodókat gyakorlati módszerek ismertetésével. Ezek révén egy közösség tagjai megőrizhetik a biológiai sokféleséget, helyreállíthatják a beporzók sokféleségét és létszámát, így a saját bevételeiket és az egészségüket is. Nepál már egy beporzó barát mezőgazdasági stratégiát is bevezetett a szakemberek segítségével.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Magazinunk legvégén jöjjön az a hír, amit még ígértem. A futball világbajnokság tudományos szempontból legutóbb körbejártuk a futball VB labdáját, abszolút tudományos szempontból megtudtuk, hogy az idei futball világbajnokságot bizony okos labdával játsszák a futballisták. Egy olyan szenzor van a labda belsejében, amely több száz momentumot képes egyetlen egy másodperc alatt rögzíteni és elemezni. Most egy egészen más témát vettek elő a tudósok, illetve a szakértők a foci VB-t környezetvédelmi szempontból vették korcső alá, és megállapították, hogy bizony ez lesz a legszennyezőbb futball világbajnokság, amit valaha is megrendeztek. Várhatóan több mint kétszerese lesz az úgynevezett éghajlati lábnyoma, mint a legutóbbi katari VB-jé. Ezt a Reuters Greenlee elnevezésű széndioxid kibocsátási platform becslésére hivatkozva állítják. Nem nehéz elképzelni egyébként a negatív rekordot, miután a résztvevő csapatok és a lejátszott mérkőzések száma is rekordot dönt. 48 csapat vesz részt az idei VB-n, és 104 meccs lesz. Továbbá a torna hossza is rekordhosszúságú, 40 napon át tart majd, az alatt ugye utaznak a sportolók, a szakmai stábok, a szurkolók helyszínről helyszínre, illetve a csapatok is folyamatosan mozognak, a szállásról az edzőközpontba, onnan a meccs helyszínre és vissza. Ráadásul nem kis utakról van szó, még legutóbb Katár nagyjából két magyar megyényi területen 11.581 négyzetkilométeren rendezett VB-t, most Mexikó a legkisebb területű 1,9 millió négyzetkilométerrel, a három rendező ország együtt pedig közel 20 22 millió négyzetkilométernyi területen rendezi a VB-t. Ezek már azok a számok, amelyekkel ugye a szakértők arra hivatkoznak, hogy bizony ez a futballvilágbajnokság nem fenntartható és a legszennyezőbb, ami valaha volt. A legfőbb káros tényező az utazás, a mérkőzéseket 16 városban rendezik meg, a kanadai Vancouvertől az Egyesült Államok beli Bostonon át Mexikó városig. A várható kibocsátás mintegy 87%-át a szurkolók és a csapatok helyszínek közötti utazása fogja okozni. Miután a VB-n 16 európai válogatott szerepel majd, a legnépesebb és legtehetősebb szurkolótáborok egyik kontinensről repülnek majd át a másikra, kiváló példa Anglia, mint a legtöbbet utazó csapat a favoritok közül, összesen 2770 kilométert utaznak majd Dallas, Boston és New Jersey között csak a csoportmeccseken a szurkolók, és ebben még nincs benne az oda-vissza út Európából, valamint a továbbjutás esetén játszott meccsek. De nem az utazás az egyetlen szennyező tényező, állítják a szakértők. Változnak a rajongói szokások is, ami rendesen aláaknázza a modern sport digitális ökoszisztémáját. Az élő közvetítések, a streaming, az adatfolyamok és a fogadási platformok energiaigénye egyaránt hatalmas. Adatközpontok, szerverparkok, műholdak segítik az eseményt, ezen kívül a szurkolók több milliárd eszközt használnak majd az események közvetítésére. A kumulatív hatás óriási, különösen a több képernyős nézés korában. Úgyhogy ezek a legfőbb adatok az ügy kapcsán, de egyébként az ENSZ 2021-es COP26 elnevezésű klímacsúcsán a FIFA ígéretet tett arra, hogy 2030-ra a felére csökkenti majd a szén-dioxid kibocsátását, úgyhogy kíváncsian várják a szakértők, hogy milyen világbajnokságokat szerveznek majd a jövőben. Én viszont az adatok ellenére azt mondom, hogy mindenki élvezze egyelőre a mostanit. Jó szurkolást és további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Magazinunk végére értünk, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Egy csendes reggelen, amikor csak a szél zúgását hallottam, a szívem kapcsolatba lépett a mindenhatóval, és minden készen állt arra, hogy elmondjam az Úrnak: itt vagyok, szólj hozzám, a te gyermeket hallgat téged.

ott érdeltem Isten jelenlétében, és úgy döntöttem, hogy egy szót se szólok az Úr előtt. Inkább oda mentem hozzá, hogy ő beszélhessen hozzám. Végül is ő már ismerte az aggodalmaimat, szorongásaimat, így nem volt szükség elmondani, hogy is érzek.

elhatároztam, hogy csendben hallgatom Istenemet. És ő valóban szólt hozzám. Emlékeztetett a kegyelmes tetteire, arra, hogy már hányszor nyitott utat a sivatagban, és hányszor formált patakokat a száraz földön.

újra elmondta nekem mindazokat a nehéz helyzeteket, amelyekkel eddig is sikeresen megküzdöttem a múltban. Micsoda csodálatos élmény! Hogyan is felejthetném el? Hogy ne tudnék erről mesélni másoknak is?

az Istennel való utazásunk során sokszor túl gyorsan mondjuk el az Úrnak, anélkül a gondolatainkat, hogy teret adnánk neki, hogy beszéljen hozzánk. A 46. Zsoltár 10. verse ezt mondja. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.

Isten szeret megjelenni a lélek csendjében, amikor csendben vagyunk. Akkor tud igazán megnyilvánulni hatalmának a nagysága. Adjuk meg a lehetőséget, hogy felidézze bennünk azokat a szép emlékeket, amikor ő munkálkodott értünk. Azokat az alkalmakat, mikor megerősödtünk, mikor átvitt a nehézségek hegyein, mikor megújult sasokként repültünk, tele erővel és lendülettel.

Önsd ki a szíved előtte, és csendesedj el. Sírd ki magad, ha kell, de maradj ott, várva rá, és engedd meg, hogy a Szentlélek hangtalan sóhajtásként vigye a szomorúságodat az Atya elé, és biztosíthatlak, ő beszélni fog hozzád. Jeremiás arra emlékeztet bennünket a Siralmai 3. fejezetében, hogy jó az Úr azokhoz, akik benne remélnek, a lélekhez, amely keresi őt. Jó csöndesen várni az Úr szabadítására.

Isten segítsen, hogy csöndben maradjunk a jelenlétében, hogy kinyilatkoztathassa hatalmát az életünkben.

ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Ézsaiás próféta könyve, 43. fejezet, 18. és 19. versek.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Lina Fernanda Montoya írta Valle de Caucából, Kolumbiából. Élő víz. Jézus így válaszolt: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. János evangéliumának 4. fejezetének 13. és 14. verse. Lányom a nagyapjától egy növényt kapott ajándékba. Ez a növény szerette a napfényt, de a sok esőt is. A gondoskodásért cserébe gyönyörű fehér és rózsaszín virágokkal ajándékozott meg bennünket. Úgy tűnt, minden rendben van. Azonban több hét eltelt eső nélkül, ezért nekünk kellett öntöznünk. Bár a növény életben maradt, zöld levelei elvesztették korábbi fényüket, és nem hozott új virágokat. Egy reggel végre kiadós eső esett. Férjemmel és lányommal gyorsan a terasznak arra a részére vittük a növényeket, ahol az eső éri őket. Másnap pedig örömmel láttuk, hogy kedvenc virágunkon 5 új bimbó jelent meg. 2 év múlva ez újra és újra megismétlődött. Miközben a családunk továbbra is örömét leli a növényben, világossá vált, hogy csak akkor virágzik, amikor közvetlenül mennyei atyánktól kapja a vizet. Így van ez velünk is. Csak akkor virágzunk, amikor Krisztus Jézusban élünk, ő az élő víz forrása, aki csillapítja szomjúságunkat és lelki megújulást ad. Urunk, élő víz forrása, újíts meg minket napról napra, hogy kivirágozhassunk és áldás lehessünk. Amen. Napi gondolat: ha Isten az életem forrása, akkor virágzom és növekszem. Imádkozzunk azokért, akik nem jutnak tiszta ivóvízhez.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai ige magyarázat alapigéje félelmetes, hiszen az Úr haragjáról, ítéletéről szól. Ugyanakkor benne van a kegyelem ígérete is. Olvasom a Zofóniás 1.18 versét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, hamarosan végezni fog a föld összes lakójával. Hallgassuk meg Iccés István lelkipásztor magyarázatát.
2: Ilyen az Isten, hogy elmondja, hogy nagy bajba vagy, az örök áhozatod veszedelme lebeg a fejed felett, ha csak el nem fogadod az egyetlen evangéliumot. Mert nincs más. És ami drága könyvünk, az ige, az egyetlen isteni kinyilatkoztatás. És erre lehet építeni. És most tessék figyelni, ugyanebben a proféciában, ugyanebben a fejezetben elhangzik ám a legcsodálatosabb örömhír. És ezeket a részeket ugye nem is ismeri az átlag keresztény ember, mert nem nagyon olvassa. Tehát azt mondja a 7. versben, az első fejezet 7. versében, csend legyen az én Uram az Úr előtt, mert közel van az Úr napja, amikor áldozatot rendez az Úr, és megszenteli azokat, akiket meghívott. Hát milyen áldozatról? És milyen napról beszél itt az Úr? Hát a Golgota napjáról, az ítélet napjáról. Azt mondja az ige, hogy Jézus az idők végén jelent meg. Az idők végén mindig ítélet van. De ez az Isten kegyelmes ítélete. Azt mondja, hogy áldozatot tart, és meghívja. Erre az áldozatra meghív téged és engem. Mert ez az én bűneimért bemutatott engesztelő áldozat. És itt van Krisztus egyedül valósága, hogy ő mutatta be, értem, Isten előtt az engesztelő áldozatot. Ez az örök evangélium. És aki ebbe hisz, az nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életbe. Na most olyan érdekes, hogy az emberek minden örömhírt megpróbálnak megragadni, egy szalmaszálba is próbálnak belekapaszkodni, csak éppen ebbe az isteni evangéliumban nem akarnak belekapaszkodni. És az ember nem érti miért. De hogy nem értem, ha a szívemet megvizsgálom, akkor értem. Ha az én szívemet vizsgálom meg, akkor megértem. Testvérek, az ember szívének szándéka kora ifjúságától gonosz. Ezt mondja az ige rólunk. És ez a gonosz ember kell az Istennek, igen. Ezért a gonosz emberét, aki én vagyok, bemutatta az engesztelő áldozatot a Golgotán. És ezért van reménységem. Ezért van örök életem. És neked is, ha hiszel az Isten egyszülött fiának nevében, hogy ő a te megváltód. Tehát itt van ebbe a rettenetes proféciába, itt van az evangélium. Meghív. Azt mondja, meghív az áldozatra. Igen, a zsidóknál szokás volt az áldozati lakoma. Oda csak meghívással lehetett elmenni, hogy Sámuel meghívja Dávidot az áldozati lakomára. Igen, Isten meghívott bennünket erre a csodálatos áldozatra. Azt mondja, az Úr nagy napja. Igen. Ez az első nagy ítélet, amikor nem rajtam, meg rajtad hajtja végre Isten az ítéletét, hanem az ő egyszülött drága fián hajtotta végre az ember fölötti ítéletét. És megmaradt a világ, nem pusztított el Isten, mert volt egy igaz ember. És igen, ezt kellene megérte. Itt az a modern világ. Olyan, most csak az nem látja, aki nem akarja. Sok felé szolgálok. És egyre másra azt kérik, gyülekezetek, lelkészet, hogy az utolsó időkről prédikáljak. Most már a harmadik sorozatot fogom erről tartani, rövid időn belül.

fenevad, vagy antikrisztus, azt olvassuk róla, hogy békét teremt. Hát most először fölforgatja az egész világot, mikor már mindenütt majd polgárháborúk, háborús nyomorúság lesz, mikor az emberek már rettegnek az atomháborútól, akkor majd fellép ő, és tényleg békét terem. Az emberek a nagy nyomorúságokban megint nem az Isten hívják segítségül, nem Jézustól fogják várni a megoldást, hanem éppen majd az ördög fiától. De akkor nem lesz megoldás. Most mit tetszene gondolni? Megjelent az idén tavasszal egy könyv, amit tavaly írt Douglas Murray, angol író és esztéta és riporter, körbejárta egész Európát, és megszületett egy könyv, aminek a címe Európa furcsa halála. Ha valaki elolvasta a könyvet, akkor összeszorul a szíve. Mert ez a józan ember teljesen emberi módon semmi vallás vagy hit nem látszik benne, de azért azt felismeri. Visszat kéne térnie a keresztényeknek a saját hitükre, különben elvész Európa. De hát ez Camus már az 50-es években leírta, a francia egzisztencialista filozófus író azt írta, hogy a lázadás teljes. Az ember az Isten ellen is fellázadt, hogy kivívja a maga szabadságát. De ebbe belehal Európa. Ő is egy hitetlen ember. Tehát még csak azt mondom, hogy még Bibliát se kell ismerni, ahhoz csak látni a dolgokat, hogy hova is megy a világ, mi lesz ebből. Befutunk az antikrisztusi korba, és miért nem egy új reformáció jön? Mert az embereket nem érdekli az Isten. Reformáció idején az volt az első kérdés, az Isten kérdés, most az utolsó. És akkor ítéletre megyünk? Igen, ítéletre megyünk, mert nem kell az embereknek az evangélium. Nem kell az embereknek a megváltó, a Krisztus, az üdvözítő, majd az antikrisztus kell nekik. Hát testvérek, hogy történhetett meg, hogy a 20. század egyik szörnyeteket választotta maga fölé uralkodónak a másik után? Ezek kellenek az embereknek? Igen, ezek kellenek. Ez ne uralkodjék rajtunk, mondták a zsidók is Jézusra. Ez ne uralkodjék rajtunk. És Murray azt írja ebbe a könyvében, hogy Európa mindent elvesztett. Az identitását, az élet értelmét. És abban találta meg, hogy egyetlen örömben maradt a szexualitás. Hát elég sivár, ha az ember ide jut. Na de hát mit akarunk? Pál apostol is, az Úr Jézus is elmondja, hogy de mikor következnek ezek be. Az Úr Jézus elmondja, hogy mik a feltételei majd annak, amikor ez az időbe következik. Azt mondja, hogy amikor az egész világon hirdettetik ez az evangélium, akkor jön el a vég. Hát ez a kritérium beteljesedett. Én emlékszem, gyerekkoromban még láttam olyan missziós térképet, ahol a braziliai őserdőkben meg még egy-két helyen volt fehér folt. Ma nincs fehér folt. Hirdettetett az egész világon az evangélium. Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy akkor jön el a vég, amikor fellép a hitehagyás, mármint a Krisztus hitben, hitet hagyják el az emberek. Ez Pál apostol is leírja a Tesszalonikai levélben, hogy az utolsó idők jele a hitehagyás, hogy az emberek elhagyják a Krisztus hitüket. Hát ezt is láthatjuk, hogy bekövetkezett. Jézus azzal is utal erre, hogy két drámai eseményhez hasonlítja az ő napját, úgy lesz az ember fiának eljövetele, ahogy Noé napjaiba volt. Ettek, ittak, férhez mentek, házasodtak, nem vettek észre semmit. Aztán mondja Lót napjaiba, és egészen megdöbbentem, hogy én, aki már hányadszor elolvasom az igét, meg az evangéliumot, nem vettem észre, hogy Sodománál nem mondja Jézus, hogy házasodnak, meg férhez mennek. Ettek, ittak, építettek, és ott nem írja, hogy házasodnak. Ugye, mert Sodom a bűne a homoszexualitás volt. Na most is, már lassan egyre kevesebben házasodnak. Judy Butler, a gender ideológia anyja, első könyvének az a cím, hogy a felforgatás. Azt mondja, fel, a

0: akarom forgatni a természet rendjét, a természet diktatúráját, a férfi, a fallosz diktatúrát, mondja ő. Hát ez az, amikor az ember a törvény taposóvá lesz. Pál apostol a Tesszalonikai levélben azt mondja az Antikrisztusról, hogy a törvény taposó. Így mondja, hogy már folyik a törvényszegés titkos bűne, de ami most még visszatartja, el kell tűnni az útból. Hát tessék megnézni, most tűnik el az útból az egyház és a jogállamiság. Ez tartja vissza a törvénytaposást. A jogállamiság eltűnik. Hiszen tessenek meggondolni, a törvénytaposás lényege mi? A bűnöst védik, a bűnt kritizálót büntetik. Tehát felfordul a jog. Itt vagyunk, benn vagyunk az antikrisztusi kor küszöbén vagyunk. Vagy már benne vagyunk. És nem veszünk észre semmit. Most kellene az embereknek tömegeibe megtérni az Úrhoz. Ugye Jézus azt mondja, úgy lesz, mint Noé napjaiban, úgy lesz, mint Lót napjaiban. Mind a két esetben alapvető dolgokat jelent ki ezzel az Úr. Először is nem volt 10 igaz. Ábrahám könyörög Sodomáért. Lealkudja 50-ről 10-ig. Ugye, Uram, ha 10 igazat találsz, hát nem pusztítod el a várost. Azt mondja az Úr, nem. Noé bárkájában 8 ember menekül meg. Nem volt 10 igaz. Ez az elistentelenedés, ez az elhitetlenedés, ez az igazi veszedelem. És milyen csodálatos lenne, ha tényleg odafordulnánk a mi drága Urunkhoz. Hát most miért kell nekünk az ítélet, miért nem kell a kegyelem? Miért akar az ember kegyelem nélkül üdvözülni? Ez a baj, ezt akarja mi szívünk. Hogy ne kelljen megkódolni az én Uram előtt, ne kelljen elismerni, hogy elveszett bűnös vagyok, és csak a kegyelem, ami megment engem. Én megismertem az én Uramat. Ő drága és kegyelmes Isten. Senkit nem küld el. Így mondja az Úr Jézus, ha valaki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ő a szeretet Istene. Hát akkor miért ez az ítélet? Azért testvérek, és azért fenyeget bennünket, hogy értsd meg. Nem a test pusztulása a legrettenetesebb dolog, hanem az örök kárhozat. Hát ebbe kell döntened nekem is, neked is, hogy az örök életet, hogy az örök kárhozatot választja az ember. De hát a modern ember ebben, így mondom, szinte megközelíthetetlen. Hát mindenki lepattint. Szinte megközelíthetetlen, de miért vagyunk ilyen vakok? Miért nem látjuk, hogy a kegyelem Istene megadja az örök élet drága ajándékát? És hadd mondjam, testvérek, hogy van örök élet. Komolyan. Egész biztos vagyok benne. Tudom, van örök élet. És amikor lehunyom a szememet, nem mindegy, hogy melyik oldalon ébredek fel. És nem kisebb dologról van szó. Az örök életünkről. És akkor Isten miért haragszik a bűnre? Miért ítél el a bűnöst? Miért ítél el az istentelen embert? Hát mert maga megy a vesztébe.
1: Isten kegyelmes ítélete az Úr Jézus golgotai engesztelő áldozata, és aki ebben hisz, nem megy ítéletre. Jézus szavait idézem bátorításul. Nem akarom a bűnös halálát, hogy elvesszen, hanem hogy megtérjen és éljen. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: A közösség megosztását ne támogasd! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 26 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Korach heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. 4 Mózes 16:1-től 18:32-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen. Mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, mint az Úrnak adottakat néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában. Te pedig és a te fiaid, te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben. 4 Mózes 18:5-7. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pártot ütött Korach. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak. Tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Korach története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot, aláásta Mózes tekintélyét, azt híreztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot, lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti Prímási palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítették elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín a Pilis Csaba Bétel missziói otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak, a Rendnek, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján holnap, június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Várnegyedbe. Június 20-án vársétek is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik fel, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékesegyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. A Főszékesegyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad, az érdeklődők zárás után 19 óra és 21 órai kezdettel zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházát, az altemplomtól egészen a harangtoronyig.
0: Kulturális programajánló.
1: Nyáréhi csodák a zsidó negyedben. Holnap a múzeumok éjszakáján. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban, a múzeumok éjszakája estéjén, holnap, június 20-án, szombaton este, 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombaksebestyén utcai zsinagóga. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi Főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg holnap, június 20-án a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját a Főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszky orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum holnap, június 20-án szombaton 17 órától éjfélig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó esttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok Éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei Múzeumok Éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a Múzeumok Éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Holnap, június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei Múzeumok Éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli, a város kiállítóhelyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a Múzeumok Éjszakájára.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Intézményi lelkészt keres a Drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnapi istentisztelet megtartása a két rehabilitációs ház lakóinak, látogatós hétvégén a hozzátartozóknak is. Heti 2 bibliaóra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolattartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Az első komolyabb hőhullám kapujába érkeztünk ezen a héten. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge légmozgás, és 30-37 fok várható. A hőmérséklet egyre többfelé éri el, illetve lépi át a 30 fokot, sőt szombattól igazi forróságra van kilátás, a 35 fokot is meghaladja a csúcs hőmérséklet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró csodák. Nincsenek szürke hétköznapok. Minden egyes nap színes, izgalmas és szépséggel teli annak, aki figyel, és képes értékelni a hétköznapok apró csodáit. Miriam Mendel.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor valaki kinyitja a Bibliáját, akkor természetes, hogy nekünk egyik lap jön a másik után. Tehát amikor azt olvassuk, hogy Pál apostolék elmentek Troászba látták azt a látomást, onnan elmentek Filippibe, Filippiből Tesszalonikába, Tesszalonikából Béreába, akkor a számunkra ez befér egy lapba. De csak azért, hogy egy lépték legyen, Tesszalonika és Bérea között 75 kilométer a távolság, amit nem valószínű, hogy Pál apostol egy éjszaka gyalogolt volna le. És amikor a béreai események nagyon eszkalálódtak, zárójelbe jegyzem meg, hogy úgy tűnik, hogy az ördögnek soha nem voltak fáradékonyak a misszionáriusai, hiszen Tesszalonika és Bérea között ezt a 75 kilométert képesek voltak megtenni azért, hogy kárt okozzanak a missziónak, hogy ne engedjék azt, hogy Pál apostolékot végezhessék a munkát. De amikor ezek az események ott úgy látszott, hogy nagyon rosszra fordulnak, akkor azt olvassuk az apostolok cselekedetei 17. fejezet 14. versétől, akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig kísérői elvitték egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Még egyszer mondom, hogy nekünk ez befér egy néhány versbe. Hát szeretném mondani, hogy a menjen le a tengerpartra, az már alapvetően egy tisztességes távolság volt, és onnan Aténba eljutni, az pontosan annyi távolság, illetve még egy picit több, mintha valaki elindulna Nyíregyházáról, és elmenne Szombathelyre. Egyébként milyen érdekes, hogy a kísérőiről semmit nem tudunk, ennyi. Elkísérték. És mintha a macedónok tudtak volna valamit arról, hogy ha el kell tüntetni valakit azoknak a szeme elől, akik őt halálra keresik, vagy neki kárt akarnak okozni, akkor érdemes nem megnevezni az embereket, akikre bízták, és ráadásul ez a menjen a tengerpartra, tessenek mondani, a hajó milyen nyomot hagy. Elég gyorsan el lehet tűnni ott a görög szigetek között. Az más kérdés, hogy a kísérői mondták meg Pálnak valószínűleg, hogy az úti cél Atén. Tehát ez egy különleges kimenekítés volt, és innen már talán jobban is lehet érteni, hogy Pál azzal az utasítással küldi vissza a kísérőit, hogy Szilász és Timóteus amilyen gyorsan csak lehet, menjenek majd utána. Na most még egyszer próbáljunk meg együtt számolni, kedves hallgatóim. Tehát Pál lemegy a kísérőivel együtt a tengerpartra, ott a kísérői keresnek egy hajót, a hajó elindul, és szeretném mondani, hogy bármilyen hihetetlen, abban az időben nem farmotorral és dízelmotorral voltak ellátva ezek a hajók, hanem a kedvező széljárás szerint vitorlázattal meg evezőkkel haladtak, akár napi 30-40 kilométert is, ami azt jelenti, hogy ezt a távolságot úgy két hét alatt meg is tették Aténig, jó esetben 10 nap alatt, aztán utána a kísérőknek vissza kellett indulni azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus amilyen gyorsan csak lehet majd menjenek Pál után, ugye tetszenek számolni. Tehát itt hetekről beszélünk, és nagyon sok megtett kilométerről, illetve hát, hogyha tengerre szálltunk, akkor már illik azt mondani, hogy nagyon sok megtett tengeri mérföldről. Pál apostol számára ez nyilván egy nagy, kemény időszak volt. Miért? Látomás alapján került Macedón területre, és ha összeadjuk a heteket, hónapokat, és satszolgatni próbálunk, akkor sem gondolhatjuk, hogy Pál 3 hónapnál több időt tölthetett volna ezen a területen. És ez alatt már volt Filippiben, ez alatt már volt Tesszalonikában, ez alatt már volt Béreában, és úgy tűnik, hogy nagyon rövid úton kitudták erről a macedón területről. Na de, amikor a macedón férfit látta, akkor nem arról szólt, hogy költöz Macedóniába és élj velünk mostantól fogva, hanem úgy szólt a hívás, gyere, légy segítségünkre, és hogyha ezt a légy segítségünkre kifejezést boncolgatni próbáljuk, akkor azt világosan és egyértelműen tudjuk, hogy Filippiben gyülekezet maradt. Ráadásul, mivel Filippibe aztán később Pál levelet is ír, és más forrásokból is tudjuk, hogy a filippi gyülekezettel valami olyan bensőséges, szoros lelki közössége maradt egész lelki életében és szolgálatában, egészen a vérpadig, ami semmilyen más gyülekezettel nem létezett se korábban, se későbben, tehát az ott egy életerős gyülekezet. Aztán Tesszalonika. Két levelet is ír Tesszalonikába. Milyen jó, hogy a tesszalonikaiak egy kicsit másképp gondolkozók voltak, mert nagyon sok hívő élet alapelvet fogalmaz majd meg nekik Pál, és Béreának ugyan nem tudjuk, hogy írt volna levelet, de azt egészen biztosan tudjuk, hogy ezen a területen kizendül az evangélium, és megerősödő gyülekezetek vannak. Nyilván azért Pálnak meg kellett harcolni. És nyilván, amikor ezzel a harccal a lelkében keresi a helyét. Nagyon nehéz, amikor egy hívő emberről azt mondjuk, hogy keresi a helyét. Márpedig nyilván meg kellett kérdezni magától Athénban, hogy most én igazából mit is keresek itt? Ez nem Pál apostol számára egy kellemes terület. Egészen más típus, mint eddig bármelyik. Ugye a görög kultúra fővárosa, de nem csak a kultúrának a fővárosa, hanem minden egyébnek is a fővárosa, egy rendkívül beképzelt, nagyvonalú, rendkívül heterogén összetételű, és ráadásul, hát hogy mondjam, az egész világot félvárról kezelő és lesajnáló népesség lakja Athént, akinek ráadásul az őslakosai abban az időben egyre többen úgy gondolkoztak, hogy ami mozdítható, azt mozgatni is kell. Tehát a bűnözés ebben az időben Athénban egészen elképesztő magasságokba emelkedett. Na hát ide érkezik Pál. Miközben Pál, folytatja Lukács a beszámolót a 16. verstől, miközben Pál Athénban várta őket, mármint a munkatársait, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában, a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Na itt egy pillanatra álljunk meg. Az előbb azt mondtam, hogy kereste a helyét. De ez nem jelentette azt, hogy a helykeresés egyúttal azt is jelentette volna, hogy akkor csendben marad. És úgy tekintette volna, hogy hát Athénban vagyok, itt nem ismer engem senki, én se ismerek senkit, mi dolgom lehet? Akkor elvegyülök itt a nagyváros sokadalmában, megnézem a látnivalókat, kiülök ide, oda, amoda. Ő kereste az evangélium továbbadásának a lehetőségét. Egyszer azt találta mondani az egyik apostol, hogy egy forrásból nem fakadhat édes meg keserű. Az Úr Jézus meg azt mondta előre, hogy azt szólja a száj, amitől túl árad a szív. Aki károli fordításból ismeri ezt az igeverset, talán még zengzetesebben és szebben ismeri, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ami azt jelenti, hogy ami nekem a legfontosabb, arról nyilván nem tudok hallgatni. Úgy gondolkoztam már sokszor azon, hogy vajon egy vőlegény, aki a mennyegzőjére készül, és nagyon szereti a leendő mennyasszonyát, képes-e elhallgatni, hogy neki mennyasszonya van? Vagy képes-e nem beszélni róla? Ma már pláne szerintem mutogatjuk a képeket, meg mindenfélét, minden nekünk fontos dologról. Na de, ha Krisztus ott van az életünkben, teljesen természetesen kell arról gondolkozni, hogy nem beszélünk róla. Pálnak ez eszébe se jutott? Tetszett figyelni? Nap mint nap vitázott a zsinagógában, meg kint a piac téren, a főtéren, azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások azt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ami azt jelenti, hogy Pál apostolnak ez a piaci körülmények között megfogalmazott evangelizációs igehirdetése azért valamiféle visszhangra talált. Nem csak az a visszhang, amikor pozitív dolgokat mondanak, hanem eltelt egy néhány nap, és nyilván az egyébként ott sétáló és tanuló filozófusok, mert szeretném mondani, hogy nagyon sokszor a görög filozófusok nem úgy oktatták a diákjaikat, hogy leültek egy tanterembe, aztán mondták a magukét, hanem sétálgatva adták át a tudást. És olyan beszélgetős, olyan egy kicsit, mint a kirándulás közben tanítana valaki, nem rossz módszer egyébként, ki lehet próbálni, kiválóan működik, Bibliát is lehet így tovább tanítani embereknek, én magam is kipróbáltam, de ezek az emberek egy idő után már messziről látták, hogy már megint itt van ez a ki is ez, meg mit akar mondani, meg mi ez a feltámadás, meg Jézus. Volt, aki legyintett rá, mások meg azt mondták, hogy talán valami idegen istenség hirdetője, ami Athénban annyira nem volt szokatlan. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Ezen a részen olyan könnyen tovább lépünk, pedig ennél a résznél egy picit illenék megszeppenni. Mert az egyébként vallási kérdésekben olyan liberális aténiak, akik mindent képesek voltak befogadni, az Areopágoszt mégis azért tartották fönt, többek között, nem csak, hogy tanácsüléseket tartson a város vezetősége, hanem hogy vallási kérdésekben kimondhassa a döntő szót. És most Pál tulajdonképpen egy rögtönítélő bíróság színe előtt áll. Ez a rögtönítélő bíróság kimondhatja akár a befogadást, de azt is kimondhatja, hogy Pál apostolt azonnali hatállyal eltávolítják a városból, legrosszabb esetben ott a rájuk lenéző Pallas Athéné szobor tövében még azt is ki fogják mondani, hogy nem csak a vallás, amit hirdet, nem kívánatos, hanem ez az ember sem, és akár halálos ítéletet is hozhat az Areopágosznak a bírósága. Úgyhogy kérem szépen, hogy a következő percekben ehhez mérten hallgassuk az eseményeket. Tehát megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Ezt most nem olvasom, csak megjegyzem, pont mintha interneteznének, nem? Éjjel-nappal. Több órában. Csak akkor ez élőben ment, nem online. Pál akkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embernek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre az volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És most egy pillanatra megállok, bár nem szívesen teszem a beszéd elején, mert nagyon sokan azt mondják, hogy Pál az Areopágoszon taktikázott. Egy olyan beszédet mondott, amely tulajdonképpen a nagy Pál apostolhoz méltatlan, megpróbálta keresni a kibúvót, és megpróbálta valamilyen módon elrejteni az igazi szándékát, és igazából megpróbált az aténiak fülének kedvezve beszélni egy kicsit más stílusban, mint Pál apostol szokott. Hát először is azoknak, akik ezt mondják, és most kérem, ne haragudjanak azért, amit mondok, szívből kívánok ilyen helyzeteket, hogy legyen, hogy gyakorolniuk. A másik oldalon pedig, amit még hozzá kell tennem, hogy Isten azt ígérte, hogy egy adott helyzetben, amikor helytartók, királyok, vagy akár vallási vezetők elé kell állni, Isten jelenlevő szent lelke majd adja a szavakat. Ezt maga az Úr Jézus ígérte. És tessenek csak megnézni, hogy Pál taktikázik-e, vagy megkeresi az utat rajta keresztül Isten lelke, hogy beszélhessen azokkal a fejekkel és azokkal a szívekkel, akik ezt hallgatják. Ha megengedik, én most újra kezdem ezt a beszédet. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Vajon fölméri-e valaki, hogy amikor ez elhangzik, Pallas Athéné dárdája villogott fölül a napsütésben, és az Akropolis van fölöttük, hatalmas istenségeknek szentelt templom. És ennek a tövében azt mondja Pál, hogy az Isten nem lakik ilyenekben, és hogy én bejártam a ti szentélyeiteket, és mindenféle Istent imádtok ti, még olyat is találtam, amit egyébként az aténiak önvédelemből állítottak egy talapzatot, hogy nehogy megsértődjék valamelyik istenség, ha nem talál magának helyet Athénon belül, hát ha nem találja, akkor álljon erre, legalább úgy magának, hogy tudja azt, hogy még őt is tisztelik. És azt mondja Pál, én azt az ismeretlen Istent hirdetem, aki egyébként nem ismeretlen, hanem az egyetlen, aki teremtette az eget és a földet, mindeneknek az alkotója, aki nem szorul rá semmire, semmi olyasmire, amit ti tudnátok neki adni. Hát ez önmagában vérlázító, de nem hagyja abba Pál, tessék csak figyelni. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőitek közül is mondják némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Na hát, bocsánat, kérem, ne értse senki félre, de a világ tetejének, a kultúra bölcsőjének, és mindenféle filozófiai iskoláknak a leglegjének azt merészeli mondani a zsidó tarzuszi Pál, hogy az Isten egyébként egy vérből teremtett, és hogy Isten szabta ki a határokat. És hiába a nemzeti büszkeség, hiába a fenkölt költészet, és hiába a mások lenézése, akkor is egy vérből valók vagyunk. És akkor is az Istenre szorulunk rá. Hogy is? Hát pont úgy, ahogy a költőitek közül némelyek úgy ráérezve azt találták mondani, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, folytatja Pál ezt a különös prédikációt, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. Tehát ott volt minden. A kő, az arany, az ezüst, az emberi alkotás, a művészet és az emberi elképzelések. Mit is jelent ez? Az összes filozófiát. A filozófia görögül azt jelenti, filozófia azt jelenti, szeretem a bölcsességet. A görögök nem szerették a bölcsességet, ebben az esetben, bármennyire is sajnálom és irtózom tőle, kénytelen vagyok így mondani, ők imádták a bölcsességet. Nekik az istenségként jelent meg, az egyik nagy bálványként, és úgy gondolták, hogy az ő különleges nemzeti büszkeségük többek között a rengeteg filozófusuk. És most Pál mindenre mit is mond? Hogy nem szabad egyáltalán azt gondolni, hogy ez számít valamit. És most jön egy nagyon kemény mondat. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg! Az Akropolis, a tudatlanság időszakának a csúcs teljesítménye? Igen. Pallas Athéné ott fönt, azzal a ragyogó dárdával, amit sok-sok kilométerről, 10 mérföldekről láttak a hajósok. Igen. A filozófiai iskolák a tudatlanság időszakait képviselték. Igen. Na de hát a nagy matematikai iskolák is innen sarjadtak. A fizika alapjai tulajdonképpen ők rakták le. Földrajz, és még sok minden tekintetben igazán föl kell rájuk nézni. Ez igaz, de amikor az Istennel való viszonyról gondolkozunk, akkor mégiscsak a tudatlanság időszakában éltek. És nem azt mondja Pál, ahogy ma nagyon sok hívő szívesen idézi, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Isten, hanem azt mondja, hogy elnézte. Ami azt jelenti, hogy addig a pillanatig, amíg én itt az Areopágoszon meg nem álltam előttetek, és be nem jelentettem Istennek azt az üzenetét, hogy most van vége ennek az időszaknak. A tudatlanság idejét Isten elnézte, és most azt akarja, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Nem majd egyszer, valamikor a jövőben, most. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Kiről beszél? Jézusról, a Krisztusról, akiről maga Isten tett bizonyságot, és nem egy berezelt Pál beszél a nagy bíróság előtt és változtatja meg az üzenetet, hanem egy Isten által felkent Pál beszél azok előtt, akiknek el kell mondani, hogy a tudatlanság ideje lejárt, és most tudni kell, hogy Isten rendelt egy napot Krisztus által, és föltámasztotta őt a halálból. És aké a fiú, azé az élet. Még eddig nem jutottunk el, de ez lenne ennek az üzenetnek a csúcsa. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódni kezdtek. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kiesett a szerepéből, csak szeretném mondani. Mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Hivatalosan ennek a bíróságnak nincs benne a jogi kategóriák között, hogy majd meghallgatunk erről máskor is. Ennek a bíróságnak ma kellene döntést hozni. Pál ezután távozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionízosz is, és egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Én azt gondolom, hogy ha egy Areopágita úgy jön el erről a bírósági tárgyalásról, hogy a szívét Jézusnak adja, akkor ezt ugyanolyan mércével mérhetem csak, mint amikor az etióp kincstárnok úgy indul tovább a gázai úton egész Etiópiáig, hogy tovább a szívében örömmel, mert örvendezett, hogy megtalálta az Urat. És ez mit is jelent? Hogy az Areopágosz előtt Pál körbejárt, és próbált bizonyságot tenni, és az Areopágoszról úgy jött le, hogy lehet, hogy mini, de gyülekezet jött mögötte. Gondolkoztunk már azon, hogy Isten nem beszél a levegőbe, kedves hallgatóim? Mert ez azt jelenti, hogy helytáll a saját igéért, és helytáll azokért is, amiket az övéi róla mondanak. Az aténi tartózkodás ilyen üzenettel bír, és Pál apostol bizonyságtétele pedig Isten lelkének a hatalmas erejét hordozta. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: A nagy Konstantinus császár által Szent Szilveszter pápasága alatt, 325-ben, a Jézus személyéről és természetéről vallott nézetek egységesítésére Nicceában összehívott első egyetemes zsinaton elfogadták a nicceai hitvallást.
2: 1623-ban született Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus, moralista és vitatkozó. Hozzájárult a természettudományok fejlődéséhez, mechanikus számológépet szerkesztett, megalapozta a projektív geometriát, kidolgozta másokkal közösen a valószínűség matematikai elméletét. Tanulmányozta a folyadékokat és tisztázta a vákum és a nyomás fogalmait. A nyomás mértékegysége az ő tiszteletére lett Pascal. A gondolkodásnak és a gyakorlati kísérletek tényeinek tulajdonított döntő szerepet tudományos munkájában. Pascal Gondolatok című munkája halála után 1669-ben jelent meg. Ebből idézünk. Minden ember szívében van egy Isten alakú vákum, amelyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva. A posztumusz kiadású mű a kereszténység apológiája volt, amelyben Pascal az igazságról, szívről, észről és megismerésről írt.
1: Charles Haddon Spurgeon, angol, megújult baptista prédikátor, 1834-ben érkezett a földre. Az általa alapított jótékonysági szervezet világszerte számos családnak és gyermeknek segített. Prédikációit közel 50 kiadványban jelentették meg, még életében több mint 30 nyelvre fordították le. Megtérése legendás, 15 éves korában egy hóvihar arra kényszerítette, hogy egy metodista kápolnában keressen menedéket. Itt hallotta az Ézsaiás 45:22-t. Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok. Ennek hatására teljes életét Istennek szentelte. Első prédikációját 1850-51 terén tartotta, már akkor átlag fölötti szinten. Egy nemes gondolata. A fél szívvel végzett munka nem hoz jutalmat, de ha egész lelkünket az Úr ügyének szolgálatába állítjuk, kivirágzik az életünk.
2: Marton Lajos református lelkész, teológus, a gimnáziumot Nagykőrösön, teológiai és filozófiai tanulmányait Budapesten végezte el. Ezt követően európai utazást tett, meglátogatva az utrechti és marburgi egyetemet. Később Budapesten lett vallástanító, majd gimnáziumi tanár. 1904-től a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanított 29 éven át. 1935-ben e napon hunyt el. Néhány munkája. A protestáns prédikáció eszményképe. A szociális mozgalmak áttekintése és bírálata. Rút könyve. Vallástanításunk reformja. Julianus császárnak a kereszténység ellen kifejtett munkásságáról.
1: Tán Mór, festőművész, jellegzetes képviselője a nemzeti tematikájú monumentális festészetnek, 1828-ban született. Filozófiai, jogi tanulmányait félbeszakította, de gyönge fizikuma miatt az 1848-49-es szabadságharcban hadifestőként szolgálhatott. Megörökítette Budavár bevételét, a tápióbicskei, a kápolnai, a komáromi, az isaszegi csatát. Később betegsége miatt nem sorozták be a császári seregbe. elhatározta, hogy művészi pályára lép. Bécsben, Párizsban, Itáliában tanult, majd az 1860-as évek elején hazatért, és műtermet nyitott. Locz Károly mellett dolgozott a pesti vigadó falképein, a nagy terem mennyezetére az ország négy nagy folyójának allegóriáját festette. 1870-től vele készítette a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházának falfestményeit is. 1870-től vele készítette a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházának falfestményeit is. Ő a kereszténység felvételétől a kiegyezésig terjedő korszak eseményeit rögzítette. 1890 és 1896 között a Nemzeti Múzeum képtárának őre, az országos képtár igazgatója lett. Egyik alapítója volt az 1869-ben létrehozott Magyar Képzőművészeti Társulatnak, nevezetes művei a Mohácsi csata, a Ferencvárosi templom freskói, a Keleti pályaudvar nagy falfestménye, az Operaház előcsarnoka. Egyházi témájú képei többek között Mater Dolorosa, Szent Cecília, Szent Erzsébet.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék, érettünk. Zsidóknak írt levél 9.24.
1: Az Isten színe előtt kifejezés többször előfordul a Szentírásban. Többféle hangsúlya, úgy mint Isten színe előtt, azaz a szent helyen, ez lehet a sátor, a templom. Az Úr ládáját bevitték, és a sátorban arra a helyre állították, amelyet Dávid kijelölt neki. Sámuel második könyve 6. fejezet 17. vers. Isten színe elé járulunk akkor is, amikor Isten akaratát, vezetését, döntését keressük. Hordozza Áron az Izrael fiainak ítéletét az ő szívén, az Úr színe előtt szüntelen. Mózes második könyve, 28. fejezet, 30. vers. Jelenti általánosabban azt is, hogy Isten jelenlétében, azaz annak a tudatában élni, hogy Isten mindenhol, mindig jelen van, és mérlegre teszi az ember tetteit. Ezekre emlékeztest, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Timóteushoz írt második levél, második fejezet 14. és 15. verse. Az Istenben bízó ember pontosan tudja, hogy az egész élete Isten színe előtt történik. Nincs olyan tette, szava vagy gondolata, amelyről Istennek ne lenne tudomása. Ez bátorít, erőt ad, és egyben féken is tart. Az ő színe előtt nem lehet a képmutatás megtévesztő palástja alá rejtőzni, ahol pedig oly sok ember keres menedéket. Jézus Krisztus áldozata, szeretete is sugallja, aki minket megformált és mindenünket megfelelő feladattal ellátott, teljesen ismeri életünket. A 11. Zsoltár 4. és 5. versében is ez áll. Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst.
0: Mindenható Istenem, imámban ma Vas Albert versét idéz.

szem eléd. Uram, ki fönt az égben lakozol fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott. Utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettök jobb kincseket szerezni, jó tettek nyugalmát, derűt és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált, vedd ki, Uram, kezéből a keserű pohárt. Rémségek éjszakáját vást föl virradatra. Az emberi világot szebbre, igazabbra, hogy törvények közt az első, a szeretet legyen. Üljön jó indulat a kormány székeken, az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, s élhessen szabadon e földön minden ember, és legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából, s ha mindeneket szépen elrendeztél, ekképpen a népek közt, Uram, nekem is van egy népem. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Uram, adj békességet a Kárpátok között. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat. Adj békés aratást sok vérvetés nyomán. Nyugodjék meg kezed, gondverte otthonán. Rendelj ki nékem is egy csöndes menedéket, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A független Magyarország napja. 1991. júniusában hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot a szovjet csapatok kivonulása Silov altábornagy 1991. június 19-ei búcsújával fejeződött be. Ezzel véget ért az 1944-45 óta tartó megszállás. A kommunista világhatalom katonai erőit a Kádár korban ideiglenesen itt állomásozó szovjet csapatokként emlegették, az ideiglenesség pedig 45-46 évig tartott. A kelet-európai rendszerváltásokról már 1989-1991 környékén egyértelmű volt, hogy a Szovjetunió térségbeli szerepének csökkenésével jár együtt. Ezekben az években szűnt meg a keleti blokk Moszkvából irányított gazdasági együttműködése, a kölcsönös gazdasági segítség tanácsa, a KGST, a szintén szovjetek dominálta katonai szervezet, a Varsói szerződés, és ezzel párhuzamosan vonták ki a szovjet csapatokat a kelet-európai, kelet-közép-európai országokból. Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti Prímási palotában. A megbeszélésük központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során Leó pápával találkozik majd. Vatikáni ügyek és egyházi kapcsolatok kerültek napirendre a Prímási palotában tartott megbeszélésen. Magyar Péter és Erdő Péter a közeljövő egyik legfontosabb diplomáciai találkozóját készítették elő. A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi főapátság könyvtárában. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg holnap, június 20-án a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját a főapátság könyvtárában. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szólóhangszerként csendül fel. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Holnap, június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge légmozgás, és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

Kedves nézőim, sok szeretettel köszöntöm a Mi Atyánk előadás sorozatunkon. Folytatjuk a Mi Atyánk ima tanulmányozását. A legcsodálatosabb ima. Olyan sokszor szeretném hangsúlyozni, és most is ezt teszem. A Mi Atyánk imát nem csak imádkoznunk kell, a Mi Atyánk ima szerint élnünk kell. Nem csak Jézus Krisztus idejéről szeretnék beszélni, szeretnék beszélni korunkról, önökről és én rólam. Megtörténhet, hogy mi is bizonyos igazságokat félreértünk. Megtörténhet az velünk, hogy hallgatjuk az Istennek tanítását, vagy olvassuk a Szentírást, és félreértjük azokat az ígéket, amelyeket mi olvasunk. Ez is megtörténhet, nagyon könnyen megtörténhet. Csak egy példát hozok, Jézus Krisztus beszél erről. Azt mondja, hogy az ő dicsőséges második eljövetele előtt hamis Krisztusok és hamis próféták jönnek, sok jeleket és csodákat tesznek, annyira tökéletesek lesznek ezek a jelek és a csodák, hogy elhitetik, ha lehet, a választottakat is. Mit mondott Jézus Krisztus? Mit tesznek a hamis Krisztusok és a hamis próféták? Csodákat. És kedves nézők, én arra szeretném felhívni önök figyelmét. Nyissuk ki a szemünket, és nézzünk szét egy kicsit magunk körül. Az emberek ma mire építik az Isten iránti viszonyuk? Mire építik a hitbeli meggyőződésüket? Mi az alapja az ő Isten szolgálatoknak? Tessék megfigyelni, ha eddig ezt nem tették, amikor közelednek az esztendős ünnepek. Legyen az húsvét, legyen az pünkösd, legyen az karácsony. Rádióban, tévében, egymás között az emberek az utcán miről beszélnek? Arról beszélnek-e, hogy így írvatta meg az Isten a Szentírásban az apostolok és a próféták által, ez az igaz, és mivel a Szentírásban így van megírva, azért ünnepeljük mi a húsvétot, a pünkösdöt vagy a karácsonyt. Hallottak már ilyen beszélgetést? Hallottak már ilyen ige hirdetést a televízióban, a rádióban, vagy akár különböző egyházakban? Hogy azt mondta a lelkész, felállt a szószékre, és azt mondta, kedves híveim, mi azért ünnepeljük a karácsonyt, mert ez megvan írva a Bibliában. Vagy azért ünnepeljük különböző dátumon Jézus Krisztus halálát és feltámadását, mert ezt a rendeletet adta Isten a húsvéttal kapcsolatban. Jézus Krisztus azt mondta, már pedig minden évben meg kell emlékeznünk, a tavaszi napforduló után az első holttörtére következő vasárnap. Ez meg van írva a Bibliában. Hallottak már ilyen tanítást? Én még nem. És miért nem hallottunk? Azért, mert ez nincs megírva a Bibliában. Ha már az előbb idéztem a határozatot, újból szó szerint felhozom az első általános egyházi zsinaton, amelyet Észak-Olaszországban, Niceus városában tartottak meg 325-ben, azon az első egyházi zsinaton hozták az első egyházi zsinaton hozták a határozatot, hogy az tavaszi napforduló után az első teli holdra következő vasárnap kell megünnepelni a húsvétot. De ezt a Bibliában nem találjuk. Miért utalok ezekre a dolgokra? Miért kötöm ezt össze azzal, ami a mi atyánk kérelméhez tartozik, hogy jöjjön el a te országod? Ahogy Jézus Krisztus idejében az emberek rosszul értették, félreértették, nem értették azt, hogy mit jelent, hogy kegyelmi ország, hogy jöjjön el a te országod, vagy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa,
Ez alatt ők egy egész tizedik dolgot értettek, de nem azt, amit jelentett. Ma is, ahogy említettem, amikor esztendős ünnepekre való előkészületről van szó, akkor tessék megfigyelni, hogy miről beszélnek az emberek, személyesen, vagy akár rádión, vagy tévén keresztül, vagy az egyházi szószékeken. Ezeket a szokásokat gyakoroljuk. Ezek szép szokások, ezek csodálatos hagyományok, kezdve a tojásfestéstől, és sorba sok mindent fel lehetne sorolni. Na de hát Isten mondta ezt, hogy így kell tennünk, vagy ezek szép hagyományok és szokások, amelyekhez ragaszkodunk. Nem fog velünk is ugyanaz történni, hogyha ragaszkodunk a szokásokhoz és a hagyományokhoz, mint ami történt Jézus Krisztus idejében a zsidó néppel? Vajon nekünk nem erre kell ráfigyelnünk, és nem kell-e tanulnunk ebből, csak ebből az egy fogalomból, hogy a tanítványok azért értették félre, azért értették rosszul Jézus Krisztus egész tanítását, minden munkásságát, kerességétől a haláláig 3,5 év telt el. A 12 tanítvány lépten nyomon együtt haladt Jézus Krisztussal. Naponta hallgatta Jézus Krisztus tökéletes tanítását. Sajnos félreértették. Hogy mennyire félreértették, azért, mert nem értették meg azt, hogy mit jelent ez a kijelentés, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ezért nem értették meg. Ezért értették félre, és egy példát, kettőt is tudok hozni. Jézus Krisztus meghalt pénteken délután a kereszten. Levették a keresztről, elhelyezték a sírbe a József sírjába. Az asszonyok megnézték, hogy hová lett téve. Hazamentek, elkészítették a fűszerszámokat és a keneteket. Szombaton nyugodtak a parancsolat szerint, így olvassuk Lukács evangéliumában. És vasárnap, a hét első napján, a hét első munkanapján, kora reggel kimentek a sírhoz, hogy megkenjék Jézus Krisztus testét. Üresen találták a sírt? Igen. Találkoztak Mária Jézus Krisztussal? Igen. És amikor rádöbbentek arra, amit Jézus Krisztus akkor mondott nekik, hogy én feltámadtam, én élek, akkor gyorsan elszaladtak vissza Jeruzsálembe, és jelentették a 11 apostolnak, és azoknak a hűséges Krisztus követőknek, akik még együtt voltak, és azt mondták, képzeljétek el, feltámadt Jézus, mi beszéltünk vele, jöjjetek, lássátok, üres a sír! Kedves nézők, a 11 apostol közül hány apostol, Jézus Krisztusnak hány tanítványa ment ki megnézni az üres sírt? 2. És ez mit jelent? Nem értették meg Jézus Krisztus földi küldetését. Hozok egy másik nagyon rövid történetet. Ugyanaz nap 2 tanítvány este felé Jeruzsálemből hazafelé indult Emmausba. És Jézus Krisztus, mint egy vándor, hozzájuk csatlakozik, és elkezd beszélgetni velük, és azt kérdezi tőlük, miért vagytok olyan szomorúak? És a 2 tanítvány azt mondja Jézusnak, nem tudva, kivel beszél, vajon te vagy egyedül jövevény Jeruzsálembe, aki nem tudod, hogy mi történt, hogy Jézus Krisztust megfeszítették, és ma van 3. napja, mi pedig azt reméltük, hogy ő váltja meg az ő népét, az Izraelt. Oda minden reménységünk, Jézus a sírban van. Igaz, mondja a 2 tanítvány, jöttek valami asszonyok, és elmondták azt, hogy üres a sír, Jézus feltámad, beszéltek is vele. De abszolút nem értették, abszolút nem hitték, abszolút nem reagáltak rá. Miért? Mert ezt az egyetlen egy kérelmet,
jöjjön el a te országod. Nem értették meg, mit jelent? Nem értették meg azt az üzenetet, amit maguk hirdettek, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, mert ahogy említettem, ők politikai messiást vártak. És ők nem értették meg azt, hogy Jézus Krisztus első eljövetelének az a célja, hogy Jézus Krisztus meghaljon minden emberét a Golgotai kereszten, amit meg is tett, hogy Golgotai halála folytán kegyelmet tudjon adni és felkínálni minden embernek, és Jézus Krisztus első eljövetelének célja az volt, hogy felállítsa az ő kegyelmi országát, hogy minden ember számára megnyissa a bűn által bezárt mennykaput. Önöknek is, nekem is megnyitotta. Milyen különös, most amikor már látjuk és értjük azt, hogy Jézus Krisztusnak hány országa van? Kettő, Isten kegyelmi országa és Isten dicső országa. Csak az összefüggés véget hadd mondjam el, Jézus Krisztus első eljövetelekor felállította az ő kegyelmi országát, biztosította minden ember számára az örök élet elnyerését, biztosította a bűnöknek bocsánatát, a bűnnek az eltörlését, a bűntől való szabadulást, és biztosította egy krisztusi életet mindenki számára. Jézus Krisztus másodszor pedig eljön, hogy felállítsa az ő dicső országát. Azonban lapozzuk fel a Szentírást, apostolok cselekedeténél, az első résznél. Jézus Krisztus meghalt a kereszten, harmadnapra halottaiból feltámadt, 40 napig még itt volt a földön, és 40. nap a 11 tanítvány és számos követője kikísérte Jézus Krisztust az olajfák hegyére, ahonnan Jézus Krisztus visszatért a mennybe. És tessék megfigyelni, mivel ostromolják a tanítványok Jézus Krisztust akkor, amikor már eljött az idő, hogy ő visszatérjen az atyához. Apostolok cselekedete első rész 6. versében ezt olvassuk. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem egy időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mit kérdeztek? Mester, te itt akarsz bennünket hagyni? Hát mi lesz a mi reménységünkkel? Vajon nem most állított helyre az országot Izraelnek? Milyen ország helyreállításáról beszélnek a tanítványok Jézus Krisztusnak mennybe menetelének napján?

Sok szeretettel és mély tisztelettel köszöntöm minden kedves nézőt. Folytatjuk a mi atyánk ima tanulmányozását. A legcsodálatosabb ima. Olyan sokszor szeretném hangsúlyozni, és most is ezt teszem. A mi atyánk imát nem csak imádkoznunk kell, a mi atyánk ima szerint élnünk kell. Ma is szeretném részletesen beszélni és megbeszélni a mi atyánk második kérelmét, jöjjön el a te országod. Mi eddig az első bevezető résszel foglalkoztunk, majd foglalkoztunk az első kérelemmel, szenteltessék meg a te neved. Most pedig szeretnénk foglalkozni másodízben a második kérelemmel, hogy jöjjön el a te országod. Már az előbbi előadásban láttuk azt, hogy az Isten országa jöjjön el, láttuk azt, hogy két Isten országáról beszél a Szentírás. Az egyik Isten országa a dicső ország, a másik a kegyelmi ország. A dicső ország a keresztény ember előtt sokkal ismertebb, mint a kegyelmi ország. Ezért úgy határoztam, hogy a kegyelmi országnak két előadást szentelek. Már az előbb beszéltünk róla, most pedig szeretném újból fontolgatni, megismerni az Isten kegyelmi országát. Mert mindaddig, amíg kimondjuk ezt, hogy kegyelmi országa, ez csak fogalom. Azonban szeretném fellapozni a Szentírás zsidókhoz írt levél 4. rész 16. versénél, amely a következőképpen hangzik. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben a való segítségül. Hangsúlyozom, azt mondja az ige, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Addig, amíg mi a kegyelem királyi székéhez járulhatunk, addig a kegyelem országa fennáll. Azonban itt nem tudok időt mondani, azonban mégis időre szóló kérdést teszek fel. Meddig járulhatunk mi emberek Isten kegyelmi trónusához, a kegyelem királyi székéhez? Addig, amíg Jézus Krisztus fenn a mennyben közben jár érettünk az Atya előtt. Amikor Jézus Krisztus befejezi közbenjárási szolgálatát fenn a mennyben, megszűnik imádkozni az Atya előtt érettünk, akkor befejeződött a megtérés lehetősége minden embernek, többé nem járulhat Isten kegyelmi országához, kegyelem királyi székéhez. És azután jön el Jézus, és állítja fel a dicső országát. Azzal, amikor itt erről van szó, hogy járuljunk Isten kegyelmi országához, kegyelem trónusához, ejtsünk egy néhány szót a kegyelmi országgal kapcsolatban. Az Isten kegyelmi országa Jézus Krisztus segítségével a mi emberi szívünkben jön létre. Ne gondoljunk valami nem tudom mire. Szeretnék nagyon gyakorlati lenni. Mindazok az emberek, minden keresztény ember, aki betölti a mi atyánk első kérelmét, annak szívében Jézus Krisztus felállítja az ő kegyelmi országát. A mi atyánk felépítésével kapcsolatban hadd mondjam el, kedves nézők, a következőt. Minden kérelem egymásra épül. Egymásra épül. Nem különállóan. A kérelmek összekapcsolódnak egymásba. Az első kérelem, szenteltessék meg a te neved. Aki megszenteli az Istennek a nevét itt a földön, hogyan lehet megszentelni az Isten nevét? Úgy, hogyha Isten szava, a Biblia, a Szentírásban adott igazságokat
gyakoroljuk a hétköznapi és ünnepi életünkben is. Ha mi élünk az Isten tanítása szerint, akkor mi megszenteljük az Istennek a nevét. És minden ember, aki betölti az első feladatot, az első kérelmet, hogy szenteltessék meg a te neved, Jézus Krisztus annak a szívében felállítja az ő kegyelmi országát. Mit jelent ez? Jézus Krisztus kész megbocsátani hibáinkat, bűneinket, ha kérjük tőle. Ha Isten látja azt, hogy önök és én elindultunk egy meghatározott engedelmesség útján, kezdjük gyakorolni a Jézus Krisztus lábnyomába való lépdelést. Élni azokat a mennyei elveket, amelyek a szent igében vannak. A számunkra az Isten szava nem csak egy elmélet, nem csak egy szép életforma, vagy életformának a megfogalmazása, hanem hitbéli tapasztalat, mindennapi életgyakorlat, és amikor mi járunk Jézus Krisztussal együtt a földi életünkben, és követjük azokat az elveket az életben, amelyeket Jézus Krisztus példaként adott és gyakorolt az ő saját életében, akkor mi keresztény emberekké válunk. Hogyan? Jézus Krisztus megbocsátja bűneinket, és nem csak megbocsátja. Ha már ezt a szót hozom, hogy megbocsát Jézus Krisztus, akkor hadd mondjam el, hogy sokan úgy gondolják, hogy a bűneink megbocsátása, ez Jézus Krisztus mestersége. Azonban a Biblia tanít arról, hogy Jézus Krisztus nem csak megbocsátani akarja a bűneinket, hanem meg is szabadítani bennünket bűneink alól. És ez az, amire kell, és nagyon oda kell figyelnünk, hogy Jézus Krisztus, ő kész megbocsátani, és amikor mi imában kérjük Istentől azt, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, ő ezt megteszi, ha mi megszenteljük az Isten nevét. Hogyha mi élünk az Isten szava szerint, ha számunkra már Isten lett az első a mi életünkben, ha mi elkészültünk, a lelkünk mélyén döntést hoztunk, hogy mi igenis akarjuk cselekedni az Isten akaratát. Természetes, a keresztény élet hullámzó. Néha hullám csúcsán vagyunk, néha hullám völgyben. Ezt nagyon szépen megfogalmazza Bölcs Salamon példabeszédek könyvében. Ha az igaz hétszer is elesik, újból felkél. Nincs olyan keresztény ember, aki nem csúszott volna el a hitélet útján. Azonban Isten segítségével bátran küzdjük meg a szép harcot, hogy elnyerjük az örök életet. Az az ember, aki tehát küzd, nem csak azért azt kéri Istentől, hogy bocsássa meg a bűneinket, hanem azt is, hogy szabadítson meg bűneinktől, mert szeretnénk megszabadulni hibáinktól és bűneinktől, annak a szívében Jézus Krisztus felállította az ő kegyelmi országát. Sajnos azonban az emberek többsége, mivel nem ismeri ezt az igazságot, amit boncolgatunk, hogy Istennek van kegyelmi országa, és azt szeretné felállítani minden hozzáforduló embernek a szívébe, hogy majd utána a dicső országának örökösévé tehesse, mivel ezt nem ismerik az emberek többsége, ezt az igazságot, és nem csak nem ismeri. Vannak emberek, akik ismerik, azonban nem hajlandók együttműködni Jézus Krisztussal. Jézus Krisztus mi mindent megtett például a zsidó népért? Azért hozom a zsidó népet példagyanánt, mert ott volt Jézus Krisztus közöttük, ott járkált, nekik hirdette először az evangéliumot. Előttük tette a csodákat, amit tett földi élete alatt. Sajnos a zsidók többsége nem akarta megengedni,
azt, hogy Jézus Krisztus felállítsa szívükbe a kegyelmi országot. És itt az akaratnak a következő kérelem a mi atyánkban, külön majd foglalkozunk arról azzal, hogy milyen szerepe van az akaratnak. De most ezt tanuljuk, jöjjön el a te országod. Ismétlem, tehát a zsidó nép nem akarta azt, hogy Jézus Krisztus felállítsa az ő országát az ő szívükben. Nem sokkal, mindössze néhány nappal Jézus Krisztus keresztre feszítése előtt tartott egy rendhagyó beszédet délelőtt a jeruzsálemi templomban, majd utána kijött a templomból, és tanítványaival leült az olajfák hegyére, és nekik tartotta a második beszédet, azzal most azt a beszédet szeretném hangsúlyozni, amelyet Jézus Krisztus utolsó alkalommal tartott a jeruzsálemi templomban a zsidóknak. Ezt a beszédet még úgy is nevezzük, hogy jaj beszéd. Miért jaj beszéd? Mert 8-szor említi Jézus Krisztus azt, jaj néktek írástudók és farizeusok. És amikor megtartotta Jézus Krisztus ezt a legkeményebb, legélesebb, legszívhez szóló beszédét, akkor nagyon érdemes odafigyelni arra, hogy milyen gondolatokkal, milyen felhívással, milyen síralmas beszéddel fejezte be Jézus Krisztus ezt a beszédét. Így olvasom Máté evangélium a 23. részéből a 37. verset. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miként a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad. Mit mond Jézus Krisztus Jeruzsálem lakósainak? Mi volt az, ami Jézus Krisztusnak különösen fájt? Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat. Igaz volt ez? Igen. Évszázadokon keresztül Jézus Krisztus prófétát próféta után küldött a zsidó néphez, Jeruzsálem lakósaihoz, és a zsidó nép vagy elűzte a prófétákat, vagy agyonkövezte, vagy valami másként, de megölte őket. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy én megpróbáltalak benneteket, veszi ezt a példát, ami Krisztus idejében ismert volt, manapság már kevésbé, hogy össze akartalak benneteket gyűjteni, mint a kotlós tyú a kis csirkéit az ő szárnyai alá. Én szerettem volna nektek segíteni, de ott van az utolsó mondatrész, de te nem akartad. Tudtad, hogy mi az igazság, zsidó nép, de te nem akartad. Kedves nézőm, mi, akik itt élünk a harmadik évezrednek az első éveiben, sok mindent tudunk mi a Szentírásból. Igen. Akarjuk cselekedni? Vagy csak megelégszünk a tudással, a Biblia ismerettel? Ma nekünk könnyű kereszténynek lenni. Nem vagyunk hátrányos helyzetben az ország többi polgáraitól, mert az egész ország, ha másként nem, de divat szemszögéből vallásos. Akarjuk-e cselekedni az Isten akaratát? Akarunk-e élni Isten tanítása szerint? Vagy megelégszünk azzal, hogy mi gyakorló keresztények vagyunk, mi vallásos keresztény emberek vagyunk? Mi teszünk bizonyos dolgot a Szentírásból, amit tettek a mi apáink is, a mi elődeink, tesznek a körülöttünk lévő emberek, de vajon én, mint keresztény ember, aki a Szentírásból tudom, hogy
Jézus Krisztus mit vár el, vajon én mindazt megcselekszem? Vajon én azt élem? Vajon én következetes keresztény ember vagyok a Szentírás fényében? Vajon én odaállhatok Jézus Krisztus elé, amikor eljön, és azt mondhatom, hogy Jézusom, te voltál életemben az első helyen. Én tégedet követtelek mindenben. Szerettelek téged. Alig vártam, hogy eljöjjél másodszor, hogy találkozhassak veled. Ilyen az én keresztény életem. Jézus Krisztus földi életében bemutatta, hogy milyen az ő kegyelmi országa. Ezt szeretném a kegyelmi országának elveit bemutatni. És hogyha az Jézus Krisztust kértük és imádkoztunk hozzá, hogy Jézusom, te állítsd fel az én szívemben a te kegyelmi országodat, és hogyha ez megvan, akkor ennek a gyümölcsei is megvannak az életünkben. Ezért szeretném néhány igefényében bemutatni önöknek, elolvasni a Szentírásból a mennyek országának, a kegyelmi országnak az elveit. Lapozzuk fel a Szentírást Márk evangéliumánál először, és Márk evangélium a 10. részéből olvassuk el a 43. verset. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Melyik az első el, amit elolvastunk a Szentírásból? A kegyelmi országának az első elve. Aki nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Kedves nézők, ez a mi életelvünk. Inkább a másik legyen nagyobb, és én kisebb. Vajon az általános életelvbe belefér ez a gondolkodásmód? Van egy nemzet, tréfákat is űznek belőlük, de amikor ehhez a nemzethez tartozók találkoznak, akkor nem azt kérdezik egymástól, hogy hol dolgozol, hanem hol vagy vezető beosztásban. Hol vagy vezető beosztásban. Hány alattvalód van? Hány munkásod van? Hány szolgád van? Nemrégen összefutottam egy emberrel, aki futtató volt, és azt mondta el, hogy sejkeknél, az olajban gazdag országokban az egyik kiemelkedő ismertetőjel, hogy ki a tehetségesebb, a sejkek minden évben elvonulnak családjuktól távol egy hónapra bizonyos nőkkel, akiket kibéreltek. Az a gazdagabb sejk minél több nőt visz magával. Van olyan sejk, aki 70 nőt visz magával. Aki nagy akar lenni közöttetek, mondja Jézus. Nem ez az életelv. Ez a bűnös életmód. Egy keresztény ember nem így gondolkodik. Én nem nagy akarok lenni. Én szolga. Én most is szolga szerepét szeretném betölteni. Szeretnék szolgálni önöknek az ígével. Hogy önök is megismerjék azt a csodálatos bibliai tanítást az Isten kegyelmi országáról. Milyen elvek alapján él, működik a kegyelmi ország, és ezen elvekből, ha jelen vannak a mi életünkben, akkor mi meg tudjuk állapítani, hogy Jézus Krisztus már felállította az ő kegyelmi országát szívünkben. És akkor boldog emberek leszünk. Még egy gondolat erejéig, aki nagy akar lenni, közöttetek legyen a ti szolgátok. Ott van csodálatos példa az utolsó vacsora. Jézus Krisztus elvonul a felházba a 12 tanítvánnyal. Odaülnek az asztal körül, és Jézus Krisztus várja,
lesz-e a 12 tanítvány között egy legalább olyan, aki vállalja a szolga szerepét, hogy megmossa a többinek a lábát. Egyetlen egy tanítvány se volt képes erre. Ők hirdették az üzenetet, hogy térjetek meg, mert elközelített a kegyelmi országa, de sajnos a 12 tanítvány szívében egyikében sem még nem volt akkor felállítva Isten kegyelmi országa. Kinek kellett megmosni a tanítványok lábát? Ki volt az, aki ezt a biblikus életelvet nem csak tanította, bemutatta? Hogy hangzik ez a biblikus életelv? Aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ki volt az ott levők között, 13-uk közül, aki vállalta a legmegvetettebb szolga szerepét, hogy megmossa a tanítványok lábát? Ki volt az? Jézus. Nem különös? Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Ezt tanítja a Szentírás. Így idézem, hogy minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. János Evangélium első rész, második verse és harmadik. Jézus Krisztus megteremtette az embert, és amikor lejött megváltani erre a földre, akkor azt látjuk, hogy ő megalázta magát. Meddig? Nem csak addig, hogy megmossa a tanítványok lábát, egészen a Golgota keresztfáig. Helyettünk vitte a keresztet, helyettünk szenvedte el a korbácsütést, helyettünk szenvedte el a tövis koronát, és mindazt, amit elszenvedett, és végül a kínos kereszt halált. Ő bemutatta ezt az elvet. Azonban szeretnék hozni a Szentírásból még egy néhány hasonló életelvet. Máté evangéliumában így találjuk feljegyezve a 7. rész első versében. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Kedves nézők, nem az mi dolgunk az, hogy ítélkezzünk másik ember felett. Hagyjuk az igazságosan ítélőre, majd ő megteszi azt. Következő elv, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyan ítélettel ítélnek, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek nektek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fiat szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Igaz ez? Sajnos. Könnyebben meglátjuk a másik embernél a kis hibákat, mint nálunk a hatalmas hibákat. Jézus Krisztus a szálkával és a gerendával hasonlítja össze. Ha én, mint keresztény ember, könnyen meglátom a másik embernél az apró cseprő hibákat, és magamnál nem veszem észre a sokkal túlnyomóan nagyobb hibákat, akkor azt jelenti, hogy még nincs felállítva a kegyelmi ország az én szívemben. Azonban, ha nem veszem észre fele barátomnál még a nagyobb hibákat is, hanem inkább a saját problémáimmal, saját hibáimmal küszködök, és azt mondom, hogy Istenem, segíts meg, hogy megszabaduljak ettől és ettől a rossz tulajdonságtól, vagy pedig bűneimtől, amelyet tudom, hogy bűn, de még mindig teszem. Ezek a mennyek országának az elvei. Természetes, ma nem tudom ebben az előadásban megfogalmazni, vagy elmondani mindazokat az elveket, de szeretnék még egyetlen egy ige helyet olvasni Jézus Krisztus hegyi beszédének keretein belől, ez Máté evangélium a 7. rész 12. verse. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Melyik elve

fákat gyűjtöttek, fadarabokat, téglákat raktak helyre, és az egyik szorgalmasan dolgozott, a másik pedig nem. Elmúlt egy hónap, a következő hónapban a szorgalmasnak bizonyos összeggel felemelték az órabérét, a másikat pedig meghagyták azon az órabéren, amelyen felvették. És akkor a szorgalmasabb azt mondta neki, te, gyere, legyél te is szorgalmas, csináljuk. Hát látod, hogy így több órabért kapunk, és többet keresünk majd. Nem, először fizessenek többet, és majd utána leszek szorgalmas. Ez csak egy példa az életből, azonban itt van valami. Amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek. Mi esik jól nekünk, hogy az emberek hogyan viszonyuljanak hozzánk? Mi azt szeretjük, hogy legyenek szeretetteljesek, udvariasak, kedvesek, előzékenyek, tisztelettudók. De ne ezt várjuk, ezt adjuk. Hadd hozzak egy történetet. Egy fiatal hölgy férjhez ment. Egy évi házasság után annyira elégedetlen volt a házasságban, hogy elment egy lélekbúvárhoz, pszichiáterhez. Egy idős orvos fogadta, és azt mondta, hogy tisztelt hölgyem, mi a panasza? A hölgy azt mondta, doktor úr, egy éve, hogy férjhez mentem, és a házasságban nem kaptam meg azt a szeretetet, amit várok. Végignézett rajta az orvos, látta, hogy hány óra van nála, és azt mondta neki, tisztelt hölgyem, a házasságban nem várni kell a szeretetet, nem kapni kell a szeretetet, hanem adni. Ha boldog akar lenni, akkor adja a szeretetet. Jézus Krisztus itt azt mondja, ha szívünkben fel van állítva Isten kegyelmi országa, akkor mi szeretetteljesek leszünk. És erről az országról Jézus Krisztusnak egy szavát szeretném még hozni, amelyet Máté evangéliuma 6. rész 33. versében van megírva. Hanem keressétek először az Istennek országát, és az ő igazságát, és többi mind megadatik néktek. Kedves nézők, tegyük Isten országának keresését az első helyre. Ebben segítsen meg ő, az ő kegyelmét.

A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk? A mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a fedhetetlen szív. A mai ige 119. Zsoltár 80. verse. Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent. Gondolatok az ígéről. Ebben az ihletett imádságban biztosítékot nyerünk, hogy akik szoros közösségben élnek Isten igéjével, nem szégyenülnek meg soha. Ez az ima a tökéletes szívről szól. Jó egy tökéletes ima, még jobb a tökéletes ítélőképesség, de az igazságban tökéletes szív a legjobb. Szeretnünk kell az igazságot, és éreznünk, de engedelmeskednünk is kell az igazságnak, különben nem lehetünk fedhetetlenek Isten előtt. Vajon hányan fedhetetlenek ezekben a gonosz időkben? Bár csak a szerző és a hallgató is ilyenek lennének. Sokan megszégyenülnek majd a manapon, amikor minden vita eldől. Akkor belátják saját elgondolásaik ostobaságát, és szégyenkeznek büszkeségük, hűtlenségük, az Úr iránti bizalmatlanságuk miatt, de akik hittek az Úr tanításának, és engedelmeskedtek parancsolatainak, igazolást nyernek mindabban, amit tettek. Akkor majd az igazak fénylenek Atyuk országában, mint a nap. Máté 13:43. Akiket itt e földön megszégyenítettek és rágalmaztak, azoknak szégyene dicsőségre változik a manapon. Legyen imádságunk ez a fenti íge, akkor biztosak lehetünk, hogy ígérete beteljesedik rajtunk. Ha az Úr tökéletessé teszi szívünket, meg is szabadít mindenkor. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum holnap, június 20-án, szombaton, 17 órától éjfélig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó esttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok Éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín a Pilis Csaba Bétel Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge légmozgás, és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották. Együttműködő partnerünk, A Pax TV adása következik.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Ebben a műsorban mindig házaspárokat invitálunk, akik keresztény házaspárok, és beszélnek az élet dolgairól. Teljesen életszerűen szeretnénk ezt a műsort mindig önök elé tárni, hogy belelássunk egy-egy házaspár életébe, hogy ugyanolyan kihívás érik a keresztényeket is az élettől, az életük folyamán, mint bárki mást, akik nem is keresztények, de hogy ebben a kihívás rengetegben, amivel mindannyian szembenézünk az életben, örömökben, bánatokban, élethelyzetekben a hit hogyan segít. És most is egy házaspárt hívtunk meg, ráadásul a szívünkhöz nagyon-nagyon közel álló házaspárt, Mézes László, szabad keresztény, elnök volt a Laci nagyon-nagyon sokáig, illetve pásztora a legnagyobb szabad keresztény gyülekezetnek, x éven keresztül, majd elmondja, és kedves felesége Ibolya, aki ebben abszolút segítő társa volt mindenekben, és ma is aktívak, és ez úgyhogy nem csak a múltról fogjuk kérdezni, hanem majd a végén a jövőről is, azzal együtt, hogy már nyugdíjasok, de még abszolút aktívan dolgoznak. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, és szeretettel köszöntünk benneteket.
3: Köszöntelek én is benneteket szeretettel, és ahogy ez a műsor indulni szokott, Love Story, és majd az azutánra később rátérünk. Ki kezdi a Love Story-t?
4: Talán én, mert az enyém hamarabb indult, és az egész Love Story-nk egy teljesen különleges Love Story. Körülbelül 10 éves kislány lehettem, tehát abban az életkorban, amikor egy gyerek még nem gondol a férjhez menésre, és az iskola udvaron játszottunk a lányokkal, talán ugróiskolát. És egyszer csak tisztán és világosan hallottam egy hangot, amelyik azt mondta, hogy Lacinak fogják hívni. És én 10 éves gyerekként pontosan tudtam, hogy ez az én jövendő férjem lesz. És elraktároztam ezt az egy mondatot, mint nagyon különleges valamit, hiszen csizma volt az asztalom. De 10 éves voltam. Aztán telt az idő, és hát kezdett az érdeklődésem a fiúk felé fordulni, de csak a Laci nevű fiúkat néztem meg, mert arra biztos voltam.
2: Bár hát abban is nagyon bő a választék. Népszerű.
4: Igen, igen. Na de én kizárólag a Laci nevű fiúkat néztem meg. Na de milyen az élet? Ezt az egy mondatot egy idő után elfelejtettem, és jött egy Karcsi, és jött egy Péter. Én tudtam, hogy az nem lesz az igazi, de mégis. És a Péter az egy osztrák fiú volt, 16 éves voltam, amikor megismerkedtünk, és abban az időben a vegyes házasságokat a magyar állam még nem engedte, és a magyar rendőrség vágta ketté a mi kapcsolatunkat. És nagyon sírdogáltam emiatt, hogy milyen országban élek én, ahol még szerelmesnek se lehet lenni, mert azt is megtiltja a rendőrség. Nem megyek a részletekbe. És amikor éppen ezen sírdogáltam, álmomba megjelent, Laci csak így mondja, egy ősz öregember, aki azt mondta, hogy ne sírj, a harmadik lesz az igazi. Na jó, volt egy Karcsi, volt egy Péter, hát most jönni kellene a Lacinak, aki eszembe jutott, ugye, hogy annyi. És elmúlt egy év, nem jött senki, és akkor egyszer álmomban megint megjelent ez a valaki, és azt mondta, hogy 20 éves korod előtt ismerni fogod. Tehát 3 dolgot tudtam a jövendőbelimről, Lacinak fogják hívni, ő lesz a most a soron következő, és én még nem leszek 20 éves, amikor megismerem.
2: És hú, akkor hány éves volt, amikor ez?
4: 17, amikor mindezt hallottam.
3: Várni kell lenni.
4: És 18 éves koromban az országos tanulmányi versenyen behívtak az országos döntőbe latinból, és egyébként az első 10-be végeztem, és az életemben először voltam szülővárosom Debrecen határain kívül. Nem tudtam, hogy hogy fogok én Debrecenen kívül elboldogulni, és a szüleim egy pesti ismerősünktől kértek segítséget, hogy hát segítsen nekem a Budapesten eligazodni. Meg volt a latin verseny szombaton, de ha már itt voltam szombaton, akkor ott aludtam náluk, és vasárnap életemben először elmentem a budapesti szabadkeresztény gyülekezet alkalmára. És ahogy ezzel az ismerős családdal beléptem a budapesti szabadkeresztény gyülekezet épületébe életemben először, egy fiatal ember háttal állt nekem, és készítgette az úrvacsorai edényeket. És abban a pillanatban ugyanaz a hang azt mondta, hogy ő az. Uh-huh. És ez döbbenet volt, uh-huh. Megfordult ez a fiatal ember, és látta, hogy egy idegen bejött a szobába, és azt mondta, ó, szervusz, kezet nyújtott, Mézes László vagyok. Uh-huh. László, én hány éves vagyok? 18, még nem vagyok 20. Minden stimmel. Még nem vagyok 20, Lacinak hívják, ő a harmadik. Kész, el volt Lacinak a sorsa döntve. És én nem tudta, hogy miért lettem olyan piros, mint a tűz, és valami rosszat mondott, de én onnantól kezdve teljes bizonyossággal tudtam, hogy ez a fiatalember lesz az én férjem. És nem szóltam erről semmit, évekig, egy árva szót se, hanem mint ő a budapesti gyülekezetnek az ifjúsági vezetője, én a debreceni, úgy szakmailag levelezgettünk ugye, néhány évig, és eltellett körülbelül 2 év, mire ő benne is az ilyen jellegű kapcsolatból megnőtt a bizonyosság, hogy én leszek a jövendő belie, és én csak akkor mondtam el ezt az egész előzetes sztorit.

0: Most akkor hallgassuk a Laci olvasatát is.
1: Hogy mondjam, teljesen igaz, amit Ibolya elmesélt. Én annyit tudtam, ugye, amit a Biblia mond, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, arra egy külön elhívás kell. Én ilyet nem kaptam, azt viszont igen, hogy lesz majd társam valamikor. A baj akkor kezdődött, amikor édesanyám megpróbált közbeszólni, meg önként jelentkezők voltak, akik elkezdtek nyüzsögni. Azért jött valaki abba a gimnáziumba, ahol én jártam, mert én oda mentem 2 évvel utánam, és így tovább. Tehát voltak ilyen próbálkozások, de egyet tudtam, hogy Isten azt mondta a Bibliában, ez van leírva, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat. Tehát nekem nem kellett lepkehálóval kimenni a lánypiacra, hogy fogjak valakit, hanem megvártam, hogy Isten lépjen és elhozza ezt az időt. És a hosszú sztorit röviden elmondva, ugye ő volt Ibolya a debreceni fiatalok vezetője gyülekezeten belül, én a budapestieké, és ebből létrejött egy teológiai levelezés. Megvan az összes levél, ha kéritek, igen, elő tudnánk szedni, majd nem tudom mikor, ki fogja megtalálni, mindegy, legyen az ő öröme. Lényeg az, hogy leveleztünk, és nagyon jó volt ez a beszélgetés, és voltam.
0: Ez még postai levelezés.
1: Ez vagy? Még abszolút
2: tehát postai. Nem csetelgetés.
1: Nem volt, akkor még nem volt ilyen.
2: Persze.
1: Csak a vonal.
2: Csak a mai fiatalok nehezen tudják elképzelni, hogy úgy is lehetett kapcsolatot
1: tehát
2: tartani, hogy levélváltásra.
1: A leveleket, szigorúan a proformot megtartva, hogy kedves Ibolya, kedves Laci, és egyszer én már kezdtem érezni, hogy itt valami több alakul, több készülődik, úgyhogy kihagytam a megszólítást, és megírtam a levelet, hogy ne arra úgy, hogy hiányzik a fönti megszokott megszólítás, de az, hogy kedves Ibolya, annál már több vagy. De hogy még mi vagy, azt nem tudom. És így küldtem el, és ugyanígy jött a válasz,
0: wow.
1: Ugyanúgy, stb. Ezt mind dokumentálni tudom, hogy ez így megvan. A lényeg, hogy egyszer voltam lenne egy ifjúsági találkozón Debrecenben, és hazafele jövet, akkor még nem voltak összehegesztve a vasúti sínek, hanem 4 méterenként kattant egyet a vonatkerék. És úgy egyedül voltam a kupéba, bedőltem az ablakhoz, és elszúnyókáltam. És arra ébredtem, hogy a vonatkereke azt kattogja, hogy Ibolya, Ibolya, Ibolya, Ibolya, Ibolya.
0: Nagyon aranyos.
1: És ez igaz, megtörtént, mondom. Ki az az Ibolya? És kicsit gondolkoznom kellett, hogy miért ezt a nevet mondja.
0: Aha.
1: Na és akkor rájöttem, hogy ő. És akkor álltam a Jóisten elé, hogy uram, mi a terved ezzel a leányzóval kapcsolatban. És hosszú a történet, nyilván nem megyek a részletekbe, de megkaptam a kijelentésbe, hogy őt szánta a mindenható nekem, társul. Társul a családban, társul a gyülekezeti munkában, társul a mindenben. És erre én áment mondtam, és elküldtem ezt a szövegemet.
0: Tehát ezt leírtad ugyanúgy levélbe Ibolyának?
1: Gyakorlatilag igen.
0: Ez volt egy megkérés?
1: Nem.
0: Még
1: ott
0: nem?
1: Még nem. Hát nem tudtam a válaszát, hogy mit fog mondani. De amikor jött a válasz...
2: Hát a lánykérésben mindig benne van ez a rizikó.
1: Hát ez nem
3: tudja a válasz. Várján, kérdezted, hogy ez volt-e a lánykérés. Én szoktam mondani Lacinak, hogy te az életben nem kérted meg a kezemet. Te soha nem mondtad, hogy a feleséged leszek-e. Azt mondja, hogy miért? Hát úgy is tudtam, hogy hozzám jössz. És ez így történt, hogy hivatalos lánykérés soha nem volt, hanem egyszerűen csak magától értetődő volt mindkettőnk számára, hogy a másik az, akit Istennek így rendelt.
1: Annyit tennék még így hozzá, ez egy olyan jó gondolat, amit mindjárt mondani fogok, amit édesapámtól hallottam. Ő azt mondta, hogy a házasságkötés előtt legyen nyitva a szemed, de csukva a szíved. És miután kimondjátok az igent, akkor csukd be a szemed, de nyisd ki a szíved a felé, az egyfelé. És ezt megéltem. Tény és való, és ugye most már 51. éve, hogy ez megtörtént,
0: wow,
1: és ami a poén, nem múltak el a mézes hetek. Úgyhogy ez a poén mindig bejön, és igaz. Ha újra kezdhetném, nem csinálnám másképp, de egy kicsit hamarabb kezdeném.
0: Ez nagyon szép. A szülők mit szóltak hozzá? Egyből az áldásukat adták rátok?
1: Most hagyd kezdjem én, bocsánat. Édesanyám más valakit nézett ki nekem. És az elején Ibolya, hogy mondjam, hát nem volt egy közkedvelt látogató a családban. Aztán elteltek az évek, és kiderült, hogy édesanyám tévedett, ez be is vallotta nekünk, ő lett a kedvenc menny, ugye négyen vagyunk fiúk testvérek, és mind a négy, mindegy, mind a három testvérem elvált, újra nősült. És csak mi vagyunk az eredeti kezdettől fogva ugyanaz a pár, és nem bántuk meg. Tehát ha Istennel, Istentől vett módon azt a társamat kapom meg, akit ő szemelt ki, ő szerzett nekünk, akkor az garancia egyben arra, hogy ami jön, az jó lesz. Persze a saját dolgunkat nekünk is jó kell csinálni, és hát van néhány szó, amit az ember jó, ha megtanul, házasság kötése előtt, hogy kellő időben ezt mondani tudja. Szeretlek, köszönöm, kérem szépen, megbocsátok, és bocsáss meg. Lehetne még ragozni, és erről nem akarok most kitérni, de ez nálunk működik. Néha én elfelejtek valamit, ugye, 3 évvel idősebb vagyok, mint ő, tehát öreg ember már időnként rosszul emlékezik, vagy fordítva valamit nem úgy csinálunk, olyan jó azt mondani, hogy bocs, nem direkt volt, ne haragudj, hadd csinálj még egyszer, és így tovább. És ez működik, erőködés nélkül.
0: Köszönjük szépen.
3: Annyit tennék még hozzá, mert kérdezted, hogy az én szüleim hogy fogadták. Ők teljes egészében támogattak bennünket, de miután az bizonyosság bennem sokkal hamarabb megszületett, én elmondtam anyukámnak, hogy én tudom, hogy a Mézes Laci lesz a férjem, de azt mondta, hogy ezt én soha nem mondjam meg addig, míg ő nem lép. És ezért 3 évig én ezt a titkot megtartottam magamnak, és nem viselkedtem úgy, nem mondtam semmit 3 évig, amíg ez nyilvánvalóvá nem lett. És mint a szüleim is keresztények voltak, édesapám is lelkész, azt mondta anyukám, hogy igen, az Úrtól vannak a férfi lépései. Várd meg, míg ő is eljut erre a bizonyosságra, és te ne akart kierőszakolni az ő döntését. És ez így történt. És ez ma is így van, hogy ő sokkal lassabban dönt, és ki kell várnom, míg ő is eljut ugyanarra a döntésre. Most már talán nem 3 évet várok egy-egy döntésnél, de várom.
0: Nagyon jó. De minden esetre eredményre
3: igen.
0: Jutott.

0: élvezetes volt hallani tényleg ezt a különleges love story-t. Ugyanakkor nektek egy nagyon gazdag életpálya van már mögöttetek, és ennek is adjunk teret. Tehát összeházasodtatok, és akkor mind a ketten aktívan dolgoztatok. Laci közben, hogy így mondjam, a pásztorolása nyakába esett, bocsánat, hogy ezt a kifejezést, de ismerem ugye a körülményeket, majdnem mondhatom, hogy szinte így történt, és ugye szolgálat, család, tudom, hogy viszonylag sokat vártatok a gyermekáldásra, ha jól emlékszem a élettörténetetekből, hogy tudtátok ezt a hármat összerakni, és ráadásul nem is akármilyen polgári foglalkozás, ugye Ibolya orvos, Laci, te pedig annak idején mérnőként útépítőmérnök, tervező, óvatermnél dolgoztál, hogy ezeket hogy lehetett összerakni úgy, hogy túléljétek.
1: Ugye 72-ben volt az esküvőnk, és akkoriban olyan még egyetemista volt, tehát úgy kezdtük el a házasságunkat, hogy ő még egyetemre jár természetesen, és az én fizetésemből éltünk akkor. Akkor lehetett. Uh-huh. Ugyanez a pénz ma már fabatkát se ér. Mindegy, ez más téma. A lényeg az, hogy eleve úgy kezdtük, és ez Istennek egy hatalmas kegyelme ajándéka volt, hogy kaptunk albérletbe egy lehetőséget, egy bizonyos Baranyai János nénál, Erzsi maminál, ahogy később hívtuk. Igen. És ez Budán, a Duna partján, az Erzsébet híd tövében volt ez az otthon, ott kezdtük a közös életünket. Egy albérletbe, ami egy leválasztott lakás, 50 négyzetméterre volt, abból kaptuk mi a 25 négyzetméteres nagyszobát. És hát nagyon-nagyon összekapcsolódott az életünk.
2: Mégis boldogok voltak, voltatok.
1: Ő is boldog volt, és mondta, hogy neki saját gyermeke nem születhetett a házasságában. A férje meghalt, és így most van két gyermeke. De hát mi egy kicsit elkezdtünk majrézni, amikor 3 év után megjött a gyermek. Ugye egyszer fiunk több azután se született, és kérdeztük tőle, hogy Erzsi mami, hát most mi lesz? Hát jön egy baba, újongani kezdett. Istenem. Azt mondja, eddig csak gyerekeim voltak, most még egy unokám is lesz. Igen. És hát óriási volt a
0: hát igen, mi is emlékszünk Erzsi mamira, úgyhogy
1: egy szóki. Csodálatos harmónia, olyan áldás volt, úgy érzem, pro és kontra, tehát mindkettőnk irányába, hogy ő nem maradt egyedül, mi kaptunk egy nagymamát, és így tovább, és így tovább. A néniről csak annyit, ha hozzánk az ő szülei Debrecenből följöttek Budapestre, fogta a cókmókját és fölment a 3. emeletre a barátnőihez aludni, hogy mi nyugodtan családi szinten el tudjuk rendezni a saját dolgainkat, és ő nem akar zavarni. És így tovább. Igen. Tehát Isten egy autópályát készített nekünk, nem kellett mindenféle zötyögős utakon menni, és nagyon-nagyon jó volt. Kezdettől fogva azt éreztük, hogy egymást Isten ajándékozott minket egymásnak, és ez később ki is jött, ugye? Tehát Ibolya még tanult, én dolgoztam, és 74-ben, amikor a szüleim elváltak, akkor az akkori vezetőség édesapámat menesztette a pásztori funkcióból, és a gyülekezet odaállt elém, a presbiterek jöttek, hogy Laci legyél az új pásztor. Mondom, figyelj ide, ez önmagában, ki mondta ezt nektek, a Jóisten. Te mondom, figyeljetek ide, én is beszélek vele, szóljatok a ti uratoknak, hogy ő ugyan
2: szóljon
1: nekem is szóljon. Mert az, hogy ti ezt kéritek, meg kívánjátok, meg tetszik nektek, ez nagyon jó, szükséges, de nem elégséges feltétel. És megkaptam az Úr eznek a részleteit.
2: És
1: most
2: Ibolya is megkapta ezt?
1: Egyszerűen megjött az Úrtól a válasz, hogy igen, vállald el. És csak röviden egy bizonyosság erről, 74-75-ben jártunk ekkor, mondtam, Istenem, én soha az életben nem tanultam, mit jelent az, hogy valaki pásztor lesz. Azt látom, hogy marha nehéz feladat, rengeteg ezzel, azzal, amazzal jár, de Uram, ha te ezt mondod nekem, akkor belevágok. És Isten azt mondta, hogy jó, rendben van, én szólok neked, de mondom, kérek erre bizonságot. Tudjátok, mi volt a bizonság? A 75-ös ébredés, amikor elindult a híres Hölgyesendrei utcai ébredés, és kiáradt ránk a Szent Szellem. És ő rátette a pecsétet a szívemre, az eszemre, az egész életemre, hogy ez Istentől való elhívás, vállald el. Úgyhogy belefogtunk, és hála az Úrnak, hogy...
0: Bocsánat, akkor ez engem most személyesen is érdekel, igen. De gondolom a nézőket is, hogy végül is akkor úgy volt, hogy még abban a várakozásban volt, hogy Isten neked személyesen jelentse ki, hogy vállald el a pásztorságot, amikor már az ébredés elkezdődött, az adta rá a pecsétet, tehát nem előtte kaptad meg Istentől a világos választ, hogy el kell vállalnod a pásztorolást, és utána jött az ébredés?
1: Tehát, hát, hogy én már ma már meg nem tudom mondani, mert nem írtam róla
0: napot. Egybeesett, úgymond a kettő.
1: Egybeesett a kettő, és kölcsönösen segítette egyik a másikat.
2: De hát ez gyönyörű, ez nekünk is most esik le.
0: Azért kérdeztem bele, bocsánat.
1: De jó,
0: ez izgalmas. Abból a szempontból is, mert többször említettétek, hogy Isten szólt, és lehet, hogy némely kedves nézőnek ez furcsa, hogy Isten szól. Ennyire törődik velünk, hogy az abszolút legfontosabb személyi dolgainkba igenis szól, és olyan jó, hogy ezeket elmondtátok, és igenis lehet Istentől vezetést kapni, hogy ne az érzelmeink vezessenek bennünket, hanem Isten tudjon hozzánk szólni, és ő pedig akar is pontosan a legfontosabb kérdésben, hogy ki legyen a
1: párunk. Még egy dolgot emelnék ki talán, ami úgy szól, hogy Isten ebbe az egészbe, ugye most már 51. éve, most lesz majd augusztusban az évfordulónk, belehelyezte a humort, a jókedvet, az örömet. És ha ez nincs, akkor kiszárad, elromlik, besül, vagy megáll ez az egész folyamat, de ha ott van a humor, ott van a jókedv, a derű, ugye, hát annyira ismertek, hogy ezért nekem nem,
2: alá kell, tudjuk
1: nem kell a szomszédba mennem. És azt mondja az ige Filippi 4.4-ben, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. És el tudom mondani, hogy nem csak azért, mert mézes hetek nem múlnak, hanem de tényleg ebben az örömben éljük az életünket, és ezt próbáljuk kisugározni, vagy továbbadni azoknak, akik ezt tőlünk kérik, hogy beszélgessünk ebben a témában. Nagyon jó.

0: Éboja.
1: Igen, nekem közben feltettél egy kérdést, hogy én is megkaptam-e. Igen, de más, nem így. Mind a ketten egy tradicionális gyülekezeti közösségben nőttünk fel, ahol igen, hallottunk Isten szelleméről, hogy ezt tesz, azt tesz, azt tesz, de azt mindig úgy hallottam, hogy hát tette akkor
0: Igen.
1: a kereszténység
0: Annó.
1: első idejében, de az már elmúlt, az egy történelem, ma már ez megszelidült, ma már nem így, meg nem úgy. És ezt mi el is hittük. És 3 éves házasok voltunk, amikor úgy a keresztény életünk abba az irányba, még nem volt gyerekünk, de abba az irányba ment, hogy azt mondtuk, hogy hát most már több mint 15-20 éve keresztény életet élünk, járunk a gyülekezetbe, minden vasárnap elmegyünk, éneklünk, imádkozunk, teszünk bizonyos hitéleti dolgokat. Ennyi? Ennyiért halt meg az Úr Jézus. Itt valami többnek kellene lenni. De mi az a több? És akkor elkezdtem olvasni az apostolok cselekedeteit, és láttam, hogy az a valami az volt, hogy az első keresztényeknél kitöltetett a Szent Szellem, és tett ezt, tett azt, tett azt. De az apostolok cselekedetének nincs vége. Ott nem úgy
0: Nincs
1: fejeződik
0: az,
1: be,
0: hogy
1: hanem
0: ámen.
1: felütéssel. Hogy na és akkor mi jön még utána? És mindig szoktam mondani, hogy kedves kollégám, dr. Lukács úgy fejezte be az apostolok cselekedetét, hogy nem fejezte be. Tehát ott még jött évszázadokon, évezredeken keresztül valami, vagy kellett volna, amiről megfeledkeztünk. És anélkül, hogy abban az időben lett volna megfelelő internetes kapcsolat, CD, rádió, könyv, konferencia, semmi nem volt. Mert a vasfüggönyön túl egy nagy zárzátságba értünk. Egyedül a vágy volt bennünk Isten felé, hogy azt a valamit, amit az első keresztények kaptak, kapjuk meg mi is. És Istennek a válasza az volt, hogy egyszerűen elkezdtük ugyanazon dolgokat átélni, amit az első keresztények. Pedig nem jött senki különleges ember hozzánk, hiszen nem is jöhetett, nem volt semmi különleges konferencia, magától kellett. Jött minden. És akkor életemben először hallottam proféciát, az, hogy Isten szól valakin keresztül, és az első profécia, amit életemben először hallottam, az az volt, hogy a ti házasságotok a mennybe köttetett nagy célok érdekében. És ez, az elmúlt 51 évünk ezt bizonyítja, hogy Isten igazat mondott, és mi magunk is aktívan megismerkedtünk a Szent Szellem ajándékaival, gyakoroltuk, gyakoroljuk, és egy nagyon aktív, kalandokba gazdag életünk lett. És igen, mondtad, hogy lehet személyes vezetést kérni. Ott volt, hogy hirtelen ránk szakadt egy gyülekezetnek az élete, és ráadásul úgy, hogy hetente 5-en 10-20-an csatlakoztak a gyülekezethez, mert olyan sokan tértek meg. De mit kell ezekkel csinálni? Hogy kell csinálni? Se a műszaki egyetemen, se az orvosi egyetemen nem tanították ezt. Ez minden
2: a teológián
1: nekünk mindenben a Szent Szellemhez kellett fordulni, hogy de most hogy csinálja? Hát nem volt valami, amiből ezt kitanuljam. Én tudom, az egyházi hatóságoknak kellett egy levelet írni. Életünkben nem írtunk olyat. Hát hogy kell azt csinálni? Aha. Szent Szellem, segíts nekünk. Hát nem tudom, nem valami könyv, amiből én ezt elolvassam. És akkor a Szent Szellem lediktálta egyszerűen azt a levelet, amit a hatóságoknak kellett írnunk. És egy nagyon pozitív válasz született belőle. De ugyanígy a személyes vezetés, mert kérdezted, hogy Laci megkapta, és én. Kb. 10 évig Laci egyszerre volt útépítőmérnök, és a gyülekezet, igen, a gyülekezet pász.
0: 8 évig.
1: 8 évig. És ez egy nagyon kemény időszak volt, letterhelésben, időben, mindenben. És közben én is orvos voltam, kellett a szakmai munkámat csinálni, konferenciák, továbbképzések, megszületett a gyerek, tehát anya, feleség, háziasszony, tehát nagyon sokféle funkció volt, és amikor oda, ahhoz jutottunk, hogy ezt a kettősséget nem tudjuk tovább csinálni, fizikailag.
2: Igen.
1: Mert nem csak kettősség, hármasság, négyesség, stb.
2: Igen.
1: És most mi legyen? És akkor Isten elé álltunk, hogy mi legyen a válaszod, Uram. És Laci azt a választ kapta másnap reggel, mikor olvastuk az igét, hogy meddig akartok még kétfelé sántikálni. Ha Baál a Baál az Úr, akkor válaszátok azt. Ha az Úr az Isten, válaszátok azt. Ettől egyértelműbb választ nem lehetett. És abban az időben az egy mély vízbe való ugrás a sötétségbe volt, hogy Laci ott hagyta a biztos mérnöki munkát, és teljes idejű lelkipásztorrá vált. És akkor ott volt, hogy én is hagyjam ott az orvosi munkámat, ne csináljam. És én is az Isten elé jártam, és másnapra én azt olvastam, hogy keressétek az Isten országát, és a többiek megadatnak néktek. És nekem megint csak hallható hangon azt mondta Isten, nem, te maradj benne a szakmai dolgokba, te maradj meg orvosnak, és csináld, amit a legjobban lehet, de segítsd mindenbe a férjedet. Uh-huh. És a többiek, hogy hogy éltek meg, hogy mi lesz, mind megadatnak néktek. Tehát én is kaptam egy választ Istentől, de az nem az volt, hogy hagyjam ott a szakmámat. Uh-huh. Lacinak az volt, hogy a tanult szakmáját hagyja ott. És hát, és így történt az, hogy most már közel 50 évvel ezelőtt ugye meghoztuk ezt a döntést, és ez életünkben nagyon-nagyon sok pozitívumot eredményezett az eddigiekben.
0: Egy konkrét dolgot hagyd mondjak el. Ma úgy tudnám tanulságképpen továbbadni az összes hallgatónak, hogyha Isten mond valamit, akkor ne kezdj el azon agyalni, hogy hogy lehetne megváltoztatni, vagy nem úgy csinálni, hogy ezt Isten mondja. Uh-huh. A tanács, ha Isten mond valamit, kertelés nélkül, ellenkezés nélkül csináld meg, amit az Úr mond. Pont. Uh-huh. Úgy, ahogy ő mondja. Miért mondom ezt? Megvettük a Szugló utcai, akkor már ilyen-olyan-amolyan házat, és átalakítottuk imaházzá. És a lényeg, hogy az első ilyen nagy közös imaórán, amikor ott álltunk körbe, egy nagy kört alkotva, voltunk vagy 50-60-an, kaptunk egy kijelentést. A kijelentés úgy szólt, hogy imádkozzatok a balesetek ellen, és imádkozzatok a tetőért. Egyiket se fogta az agyunk azonnal, hogy miért. Az, hogy a balesetek ellen imádkozunk, az könnyű volt elfogadni. Egyetlen egy konkrét eset volt, amikor a külső ajtót valaki lebillentette egy jó ügyes fogással, és az ajtó úgy élével beesett a nagyterembe. A fiunk meg ott ült egy talicskában, munkaszüneten, és a füle mellett így ment el az ajtó, és csak a vállát ütötte meg egy kicsit, nem történt nagyobb baj. A tetőért, ott is elkezdtünk imádkozni, és ezt akkor értettem meg, amikor a régi tetőt kezdtük lebontani, hogy átalakítsuk, és új legyen a kialakulás, a háznak az egész valósága. A lényeg az, hogy valami leesett a földre, és akkor leszálltam a megfelelő helyre, oda mentem hozzá, egy olyan mennyi, 60 centis, 40 centis, nem tudom, második világháborús akna volt élesbe. Úgyhogy azonra tudtam, mint tartalékos tiszt, mert az is voltam közben, hogy mit kell vele csinálni. Letettük, körbe vettük, őrszemet állítottunk mellé, oda senki nem mehetett, csak az a tiszt, aki kijött, és az fölvette ezt akármit, legyen gránát vagy bomba. Azt mondta, Uram, maguknak kétszeres szerencséjük volt, ez éles lőszer, és nem csak akkor robbanhatott volna föl, ha leesik, hanem ha valaki kalapáccsal akármivel ráüt az oldalára. És olyan jó volt azt mondani, Uram, nekünk nem mázlink volt, nekünk van egy élő Istenünk, aki vigyázott ránk.

0: Csodálatos. Szóval nagyon sok mindent csináltatok.
1: Igen, hála az Úrnak.
0: Sok-sok évekig, de aztán utána leadtad a állásodat az UvaTervnél, és teljes mellszélességgel beálltál a szolgálatban. Nagyon-nagyon sokáig te voltál a Szabad Keresztény elnök. Ennek óriási terhe, nagyon sok feladata volt. Hogy tudtátok ezt? Mert hogy jártál az országba gyülekezetről gyülekezetre, rengeteg gyülekezet alakult, megújultak a gyülekezetek. Óriási munka volt ez. Hogy tudtátok ezt logisztikázni?
1: Hát olyan egyszerű. Azt akkor és úgy csináltam, ahogy Isten mondta.
0: Laci.
1: Ilyen egyszerű. Nem kezdtem el vitatkozni a jó Istennel. Uram, én cigány misszióba?
0: Ja, hát erről még.
1: Ugye? És akkor jött Kopasz Jenő, és ő csinálta a munkát. Én néha lementem Uszkába, tényleg nagyon sztori hátán. De szóval a titok az ez, hogy amit Isten mond, rögtön, vitatkozás nélkül, úgy, ahogy Isten mondta, akkor a dolgok egyenesbe kerülnek és működnek. Hatalmas változások jöttek a gyülekezetbe. Hirtelennyibe nem csak egy Sziget-Szent Miklósról bejáró idős testvér volt a idegenforgalom, hanem magyar testvérek jöttek, más egyházakból jöttek, külföldi testvérek kezdtek el jönni, és akkor kezdtünk örülni annak, hogy jaj, de jó, hát német-angol tudás akkor nagyon jó kamatozott. És kinyílt a nagyvilág. Mi is elkezdtünk járni konferenciákra, ilyen értekezlet, olyan értekezlet. Egyszerűen annak örültünk, hogy Isten beépített bennünket az ő nemzetközi egyházába.
2: Már időben kicsit túlléptünk, de azért ez egy izgalmas kérdés, és főleg a fiatalabb nézőknek nem sok elképzelése van arról, csak erre egy pár percet, ha szentelnétek, hogy hát ugye, amikor a ébredés kitört 74-75-ben, hát akkor az állami kontroll finoman szóval nagyon erős volt, hogy, és ugye én is 75-be tértem meg, és tudom, hogy ott ültek a spiclik a sorokban, nem a sarokban, hanem a sorokban. És szóval az egy nagyon nehéz helyzet volt. A énekes könyvek, tudom, ilyen kilencedik példánya, ilyen sejem papírokon, amit gépelés, tehát akkor még nem volt ugye ilyen típusú sokszorosítás, mint most, vagy nyomtatok, stb., hanem így kézzel sutyiba gépelni, meg könyveket is. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt, csak ennek inkább a lelki-szellemi summáját, hogy tudtátok még plusz ezeket a terheket úgy tartani, hogy közben a hitetek se gyengüljön, kompromisszumot se kötni, tehát, hogy erről csak egy pár szót, mert főleg a mai generációnak, hála Istennek, erről nincs fogalma.
1: Na, akkor erre azt, hogy mondjam, ugye, mint lelkész, hogy tény és való, hogy lehallgatták a telefonjainkat.
2: Nem jött... hát azt most is az, de minden
1: mindegy, nem jöttek meg levelek. Érted? Ez törvényszerű volt. Most már itt elmondhatom, hogy időnként fölhívtak engem egy beszélgetésre, idézőjelben, ahol megpróbáltak beépíteni, hogy ilyen szöveggel, hogy Mézes úr, hát ugyanazt a munkát csináljuk, mi is üldözzük a bűnt, mint ahogy maguk, csak mi így, maga meg amúgy, hogy írja már ezt itt alá. És akkor a válaszom az volt röviden, mondom, uram, nagyon kedves, de ezt nyugodtan vegye vissza. Most megkért, hogy jöjjek ide. Én döntöttem el, hogy ide jövök, mert így láttam helyesnek. Ha ezt a papírt aláírom, ön többet nem kérdezni fog nekem, vagy engem, hanem parancsolni fog. Ebben nem megyek bele, úgyhogy viszontlátásra.
0: Ibolya, és te hogy élted meg ezeket? Orvos voltál, tényleg
1: most
0: feleség.
1: Most hála
0: Igen, és fantasztikusan használt az Isten az orvosi szolgálatodban. Saját tapasztalatunk, családi tapasztalatunk is van, de hát nagyon sokat kellett logisztikáznod.
3: Ez pontosan így, ahogy mondod, hogy Isten adott egy nagyon jó szervező képességet, apukámtól örökölt tulajdonság, hogy én nagyon szeretem előre átgondolni, mit, hogy, merre, meddig. Hát Isten így adta, hogy adok neki segítőtársat, hozzáélőt. Nekem ez erős oldalam, a szervezőkészség, az átgondoltság, a részletekben menő, nem elveszni az aprólékosságba, de hogy látni, hogy mit szervezek, hogy szervezek, és ez biztos, hogy a családi életben is, hogy minden meglegyen, a háztartásban is enni, innivaló, tiszta ruha, és a gyülekezeti életben is, ahol mindig mentem Lacival, családlátogatástól kezdve mindenre. Egyik nagy dolog, hogy ott volt az említett Erzsi mami, aki pótanyukaként, pótnagymamaként rengeteget segített nekünk, ez az egyik. De a másik, hogy nekünk magunknak is kellett nagyon sok mindent kitalálni. És miután ugye Love Story-ról, mert házasságról beszélünk, például ott volt a gyerekünk, és nekem el kellett menni ügyelni, mint orvosnak. És este, hogy a gyereknek mindig meséltem este. És miután én ügyeltem, azt csináltam, hogy fölvettem Magnóra meséket, hogy és Laci meg bekapcsolta, hogy a mama hangjával legyen a mese, és akkor a gyerek mégis a mama hangjával aludt el. Tehát ez például egy ötlet a rengetegből, amit csinálnom kellett átszervezni, átgondolni, és mindig nagyon-nagyon megkérdezni Isten, hogy most hogy csináljam. És volt egy nagyon kedves, idős pünkösdi testvér, David Duplessisnek hívták, talán emlékeznek rá. Igen. Ő neki volt az egyik könyvében egy híres imádság, amit én magamévá tettem. Azt mondta, hogy az életünk olyan, mint egy szerelvény. Elől van a mozdony, és utána ki tudja, hány kocsit húz el. És minden reggel így kezdte ez az idős testvér, és ezt az imádságot tanultam meg tőle, hogy Uram, én nem tudom, hogy ma hány kocsit kell elhúzni. Egy kocsi lesz, öt kocsi lesz, tíz kocsi lesz, nagyon meg lesz rakva, kicsit lesz megrakva, de egyet tudok, hogy ha téged akasztalak, mozdulnak a szerelvény elé, akkor te el fogod ezt húzni. És itt minden reggel megkértük Istent, hogy képes legyek elhúzni azt, ami el kell húzni. És nem volt ugyan egyszerű, mert több alkalommal nem csak ennyi, hanem még olyan betegségek, hogy szószoros értelemben halálomon voltam több alkalommal, és még így is megpróbált bennünket, hogy akkor azokban a helyzetekben hogyan teszünk, és hogyan kapcsolódunk egymáshoz is, tehát a kapcsolatunkat is megpróbálta, és a szellemi életünket is.

nem tudom, van idő, hogy egy példát erről említsek, amikor az agyamat operálták. Az sem volt egy olyan kis miskajáték, hogy egy agysérv miatt, amikor a kis agyamnak egy része belecsúszott a kijáratba, és emiatt kis hián meghaltam, és meg kellett operálni. Akkor az agyműtét előtti napon is, ez 2013-ban volt, leültünk, és tudtam, hogy másnap operálnak, és akkor megbeszéltük, hogy eddig életünkben volt-e valami, amit meg kell bocsátani egymásnak. Úgy mentem a műtőasztalra, hogy mindent átbeszéltünk, hogyha velem történne is valami, akkor ez rendezett legyen, minden anyagi dolgunkat elrendeztük, stb. Hiszen nem volt egyértelmű, hogy holnap, amikor meglékelik a fejemet, akkor utána felébredek, vagy mi lesz, és bár nagyon biztatott az agysebész, hogy kedves kolléganő, meg kérdeztem, hogy leszek én még ezek után orvos, és azt mondta, hogy, hogy ugyan már, lesz, de egy agyafúrt orvos leszem. És hát az lettem, agyafúr. Sőt, szoktam mondani, hogy miután a műtét a kisagynál

0: Volt egy sziklaszilárd bizonyosságunk, hogy lehet, jó, holnap megfúrják a fejemet, aztán vagy ott maradok, vagy nem az asztalon. És én tudtam, hogy ha ott maradnék, akkor is jó helyre kerülnék, de ha Isten adja, hogy magamhoz térjek és éljek, akkor segíteni fog. Hmm. Hát a mellékeltábla azt mutatja, igen, hogy
1: nagyon
0: magamhoz sikerült.
1: Nagyon jó ezt hallani, hogy úgy mondja, a múltnak a történéseit és bizonyságait, és én nekem is néhány dolog új volt, bár ismerjük egymást most már 47 éve, de a műsoridő rövidsége miatt szeretném, hogyha beszélnétek a jelenről és a jövőről, ugyan, és akkor én foglalok össze egy nagyon fontos eseményt a szabadkeresztény közösség életében, hogy a te elnöksége alatt volt az, hogy ez a magyar alapítású felekezet, amit Ibolya is utaltál rá, azt hiszem, hogy jövőre leszünk 100 évesek, és ez egy magyar alapítású neoprotestáns közösség a Szabadkeresztény Egyház, hogy úgymond nemzetközi kapcsolatra léptünk a Nemzetközi Pünkösdi Szentség Egyházával, és ez a te elnökséged alatt történt. Ez is egy nagyon fontos a egyházunknak a történetében, nagyon jó kapcsolataink vannak velük. Ezt én az idő rövidsége miatt most ezt én elmondtam meg a kedves nézők felé, ezt nem tudták volna. Viszont azt is tudom, hogy sok meghívásotok van gyülekezetekbe, beszélni az életetekről, tanítani az igéből, és mi is élvezzük azt az érettséget, ami a sok évek alatt Isten bennetek deponált, hogy így mondjam, és azt most előhozza, de mivel, hogy hál' Istennek nagyon aktívak vagytok, azért így befejezésképpen néhány szót mondjatok a jövőről is, hogy tehát nem úgy hívtunk meg benneteket, hogy hát itt egy nagyon szép életpálya, és akkor hát ez most már úgy már itt most pont, és akkor most nagy Hawaii van, hanem most is aktívan dolgoztok az Isten országában, sőt, Ibolya, te aktívan dolgozol is.
2: Igen,
1: még.
2: Igen, hihetetlen.
1: Úgyhogy nekünk is, ha van valami orvosi nyugvunk, bajunk, azért fölhívunk, de hogy hivatalosan is kvázi dolgozol. Tehát, hogy erről is a mostani éppen jelenről, illetve a jövőbeli terveitek.
2: Körülbelül 2 percünk
0: jó,
2: van.
0: Ennyi. A kertünkbe egészen különleges módon 3 virág is kinyílott, ami koratavaszi. Az idén másodjára. És ilyen eddig nem történt, hogy ilyen őrült hőségbe egy koratavaszi virág másodvirágzás. 3 is, magnólia, meg egy viburnum, meg még egy harmadik. Lényeg, és ezt föltettem a Facebookra, és valaki azt reagálta rá, hogy Ibolya, tekintsd ezt proféciának, hogy nektek még lesz egy második virágzás. Úgyhogy, és én ezt érzékelem, hogy igaz, hogy már öregek vagyunk, igaz, hogy már a kenyerünk javát megettük, de úgy érezzük, hogy Isten még adott nekünk képességet, és ahogy én szoktam mondani, az érettség kenetét adta, amit nem 20 éves korba osztogatnak, hanem az élettapasztalat, hogy mit hogy oldjunk meg, és hogy ez, aki erre igényt tart, nagyon sok gyülekezet hív bennünket, mindenféle ista, tehát nem feltétlenül a saját közösségünkből, és a műsoridő rövidsége miatt nem mondok erre példákat, de ahol szükségét érzik, hogy ebből az érettségből, kenetéből valamit elmondjuk, ugyanis amikor Laci átadta a pásztorságot és az elnökséget, azt a proféciát kaptuk, hogy ti utazó nagykövetek lesztek. Hát ezek vagyunk jelenleg.

0: Köszönöm.
1: Annyit hogy mondjak, csak tényleg röviden, egy igét. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy megbánhatatlan az Istennek elhívása és az ő ajándékai. És én szeretnénk ezt betölteni, és azt mondtunk Istennek, úgy együtt, meg külön-külön is, hogy Uram, amíg te egészségesnek megtartasz bennünket, ugye? 77 leszek az idén, röviden csak úgy szoktam mondani, hogy 2 hetes leszek. Úgy, hogy, és

0: és erőt ad, és kapunk meghívásokat, sehova nem megyünk oda, hogy hé, hát én tudom a legjobban, majd én meg nektek megmondom a tutit. Nem. Ahova Isten küld, és ahova hívnak, oda elmegyünk, és örülünk, hogy ugyanannak a gyülekezetnek vagyunk a tagjai, mint akiknél kezdtük a pályát.
1: Amen.
0: Mert sajnos ma azt látom, hogy megy a virágról virágra röpködés ide-oda-oda. Nem. Ott kell helytállni, ahova az Isten elültetett bennünket. Uh-huh. Annak idején, amikor még ifi vezető voltam, hívtak nagyobb gyülekezetek, sokkal nagyobb ifjúsággal, hogy gyere, aztán itt sokkal könnyebben és nagyobb sikerrel fogsz tudni dolgozni. És olyan jó volt azt mondani, hogy nem. Engem Isten oda helyezett, és hogyha visszajön az Úr Jézus, itt fog keresni. Ezzel védtem ki egy, olyan erre nem emlékszik, vagy neki nem mondták, engem próbáltak Amerikába ott fogni, hogy figyelj ide, Laci, maradjatok itt, ez még a bizonyos időben volt, és annyi pénzt küldesz haza, amennyit akarsz. Ja. És az a ház, az az autó, stb. Stb. Mondom, nem jó, hagyd abba, nem, sehova nem érsz. Engem Isten odaültetett, ott fog keresni. Úgyhogy jó itt lenni, örülök, hogy itt vagyok, tetszik minden, élveztük, élmények, de megyünk haza.
1: Köszönjük szépen.
0: Mi köszönjük.
1: Azt gondolom, hogy a hűség, ami megjelent most itt közöttünk, és kívánjuk mi is az életetekre a további sok erőt, hűséget, és még kibontakozást.
0: Úgy legyen.
2: Amen.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Isten áldja Önöket. Viszontlátásra.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.
3: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak, a Rendnek, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a Rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei Rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Intézményi lelkészt keres a Drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai vasárnapi istentisztelet megtartása a két rehabilitációs ház lakóinak, látogatós hétvégén a hozzátartozóknak is. Heti 2 biblia óra megtartása, részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét, kifejezetten hitbeli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, és a kapcsolattartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és a helyi egyházmegyével. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs leféllel a katona.viktor@diakonia.hu e-mail címre várják. Rejtélyek és éjszakai kalandok a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján. Nyomozójáték fekete fénnyel, zseblámpás éjszakai templomséta és különleges kiállítások várják a látogatókat a Veszprémi Várnegyedben, a múzeumok éjszakáján holnap, június 20-án. Titokzatos szimbólumok és egy különleges nyomozás vár azokra, akik a múzeumok éjszakáján ellátogatnak a Veszprémi Várnegyedbe. Június 20-án vársétek is várják a látogatókat, akik 14 órától a magyar barokk egyik kiemelkedő alkotását, az érseki palotát, valamint a 13. századi Gizella kápolnát fedezhetik fel, 16 órától pedig a Szent Mihály Főszékesegyház 1000 éves múltját ismerhetik meg. A Főszékesegyház ezen az estén egy különleges programnak is helyet ad, az érdeklődők zárás után 19 óra és 21 órai kezdettel zseblámpával barangolhatják be Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházát az altemplomtól egészen a harangtoronyig. Templomburger? Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz, ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Debrecen város honlapja a programokat beharangozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításában kiemeli, a város kiállítóhelyei az idén is közösen a programokat összehangolva készülnek a múzeumok éjszakájára. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge légmozgás, és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró csodák. Nincsenek szürke hétköznapok. Minden egyes nap színes, izgalmas és szépséggel teli annak, aki figyel, és képes értékelni a hétköznapok apró csodáit. Miriam Mendel.

0: mert nem kézzel csinált szentélybe. Az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék, érettünk. Zsidóknak írt levél 9:24.
1: Az Isten színe előtt kifejezés többször előfordul a Szentírásban. Többféle hangsúlya, úgy mint Isten színe előtt, azaz a szent helyen, ez lehet a sátor, a templom, az Úr ládáját bevitték, és a sátorban arra a helyre állították, amelyet Dávid kijelölt neki. Sámuel második könyve 6. fejezet 17. vers. Isten színe elé járulunk akkor is, amikor Isten akaratát, vezetését, döntését keressük. Hordozza Áron az Izrael fiainak ítéletét az ő szívén, az Úr színe előtt szüntelen. Mózes második könyve, 28. fejezet, 30. vers. Jelenti általánosabban azt is, hogy Isten jelenlétében, azaz annak a tudatában élni, hogy Isten mindenhol, mindig jelen van, és mérlegre teszi az ember tetteit. Ezekre emlékeztest, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Timóteushoz írt második levél, második fejezet 14. és 15. verse. Az Istenben bízó ember pontosan tudja, hogy az egész élete Isten színe előtt történik. Nincs olyan tette, szava vagy gondolata, amelyről Istennek ne lenne tudomása. Ez bátorít, erőt ad, és egyben féken is tart. Az ő színe előtt nem lehet a képmutatás megtévesztő palástja alá rejtőzni, ahol pedig oly sok ember keres menedéket. Jézus Krisztus áldozata, szeretete is sugallja, aki minket megformált és mindenünket megfelelő feladattal ellátott, teljesen ismeri életünket. A 11. Zsoltár 4. és 5. versében is ez áll. Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst.
0: Mindenható Istenem, imámban ma Vas Albert versét idézem eléd. Uram, ki fönt az égben lakozol fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott. Utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettök jobb kincseket szerezni, jó tettek nyugalmát, derűt és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált, vedd ki, Uram, kezéből a keserű pohárt. Rémségek éjszakáját vásd föl virradatra. Az emberi világot szebbre, igazabbra, hogy törvények közt az első, a szeretet legyen. Üljön jó indulat a kormányszékeken, az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, s élhessen szabadon-e földön minden ember. És legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindeneket szépen elrendeztél, ekképpen a népek közt, uram, nekem is van egy népem. Mások bűnéért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Uram, adj békességet a Kárpátok között. Szeresd jobban, uram, az én szegény hazámat. Adj békés aratást sok vérvetés nyomán. Nyugodjék meg kezed, gondverte otthonán. Rendelj ki nékem is egy csöndes menedéket, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Azon gondolkodtam, hogy talán vannak, akik felteszik a kérdést magukban, hogy egyáltalán miért kell nekünk foglalkoznunk a múlttal, és miért kell foglalkoznunk a jövőbe mutató prófétai igékkel, amelyek nagyon sokszor vitákat váltanak ki emberek között, amelyekbe nagyon sokszor bele kerülnek az emberi magyarázatok, amelyek ütköznek más magyarázatokkal, más elképzelésekkel. Mégis János apostolnak azt mondja az Úr, hogy amiket láttál és hallottál, írd meg. A jelenések könyvének tanulmányozásánál az Úr egyik indokként az idő közelségét említi. Ez az idő közelsége Jézus második eljövetele, ami tehát azt jelenti, hogy a Jézus második eljövetelére való felkészülésünk egyik tantárgya a prófétai ige. A mai este a jelenések könyve 11. fejezetéből tanulunk egy részt a második jajig. A múltkor szó volt az első jajról, három jajról van szó az utolsó idők eseményeiben, közvetlen Jézus eljövetel előtt említettük azt, hogy az események olyan súlyosak, annyi veszélyt rejtenek magukban, hogy három jajjal fejezik ki ezeknek az időknek az állapotát. A jelenések könyve 11. fejezet első versétől olvassuk el azt a részt, amivel ma foglalkozunk. És adának nékem vesszőhöz hasonló nátszálat, és angyal állval a mellém is mondta, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem mérd, mert a pogányoknak adatot, és a Szentvárost tapodják 42 hónapig. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Isten előtt állanak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profitálásuknak idejében eső ne essen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverik a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek, és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. de 3,5 nap múlva életnek lelki adaték Istentől őbelüljük, és lábaikra állanak, és nagy félelem esik azokon, akik őket nézik vala. És hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja valanékik, jöjjetek fel ide, és felmennének az ég felhőjébe, és látták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesik, és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülének, és a menny istenének adának dicsőséget. A második jaj elmúlt, ímé harmadik jaj hamar eljött.

A felolvasott részben annyi jelkép van, annyi esemény van összesűrítve, hogy lehetetlen volna egy óra keretében ezeket megvizsgálni. Másrészt pedig egy 1260 éves időszakról, korszakról van szó. Ennyi idő több történelem könyvet is igényelne és megtölthetne a lejátszódott eseményekkel. Mégis próbáljuk meg összefoglalni, miről is van itt szó, és menjünk sorba a jelképeken és az eseményeken. Ha megfigyeltük eddig a fejezetek, János Jelenések könyvében legtöbbször úgy kezdődnek, hogy láték, mondja János apostol. Leírja azt, amit látott. Itt pedig úgy kezdi, hogy adtak nekem egy mérővesszőt, egy vesszőt. János apostol az események szereplőjévé válik. Egy angyal áll mellé, és felszólítja őt, hogy mérje meg Isten templomát, mérje meg az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Egy nagyon fontos műveletről van szó. De mit jelent az, hogy megmérni azokat, akik a templomban imádkoznak, akik ott vannak az oltárnál, akik Istent dicsőítik, vagy Istenhez fohászkodnak? Nyilvánvaló, hogy János apostol idejében a jeruzsálemi templom már nem állt, romokban hevert. Tehát amikor az angyal azt az utasítást adja neki, hogy mérje meg a templomban az imádkozókat, akkor nem azokról van szó, akik a jeruzsálemi templomban imádkoztak. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy nem volt semmiféle templomszolgálat, a kárpit ketté hasadt, nem volt áldozati rendtartás, az Ószövetség istentiszteleti rendszer megszűnt, akkor milyen emberekről van szó, milyen csoportról, milyen helyről, milyen hely az, amit meg kellett mérni, és kik voltak azok, akik a templomban imádkoznak, és akiket meg kell mérni. Nyilvánvaló, hogy itt másról van szó. Abban a templomban, a jeruzsálemi templomban már nem imádkoztak. Nem végeztek semmiféle szolgálatot. Mégis voltak, akik imádkoztak Istenhez, voltak, akiknek Isten tiszteletét Isten elfogadta, de ezek az emberek felfelé tekintettek a menny felé, és arról van szó, hogy azokról beszél itt az ige, akik a mennyei templom felé irányították a figyelmüket. Ugyanis a földi templom nem volt, de felismerték, hogy van egy mennyei templom, és a mennyei templom felé irányították a figyelmüket. És János apostol ezekkel kapcsolatban kapja a megbízatást, hogy mérje meg azokat, akik a mennyei templom felé emelve tekintetüket imádkoznak és dicsőítik a mindenható Istent. De mit jelent az imádkozó emberek megmérése? Hogyan lehet megmérni az imádkozó embereket? Mi szeretnénk megmérni néha egymást. Szeretnénk megmérni önmagunkat is. Tehát arról van szó, hogy amikor Isten megméri az embert, akkor ez egy vizsgálatot jelent. Isten megvizsgálja az embert, megvizsgálja népét. Azt is jelent, hogy törődik velük még akkor is, ha megengedi, hogy szenvedés érje őket, amelyekkel szintén célja van.

A tornácot, amely a templomon kívül volt, úgy tekintették, mint ami a földünket ábrázolja, ellentétben a templommal, ami a mennyben van. És azt mondja itt az angyal János apostolnak, hogy a tornácot nem kell megmérni. Valami olyanról van tehát itt szó, hogy Isten megmér egy népet. Azokat méri meg, akik imádkoznak, akik a földön Istent tisztelik és dicsőítik, akik keresik a mennyei templommal való kapcsolatot, a mennyei főpappal való kapcsolatot. A megmérés célja az, hogy nyilvánvalóvá váljék, ki tartozik ehhez a csoporthoz, és ki az, aki nem. Ki az, aki az imádkozó emberek csoportjához tartozik, és ki az, aki nem. És ez pedig, ahogy említettem, nem valami mérőzsinórral vagy mérővesszővel történik, hanem egy erkölcsi mértékkel, amely Isten 10 parancsolata. Különös, hogy a megméretés Isten gyermekeire, Isten népére vonatkozik. És itt következik egy nagyon nehezen érthetőnek látszó fejezet, hogy a pogányoknak megengedi Isten azt, hogy a Szentvárost, itt megint ugye nem Jeruzsálemről van szó, mint hogy nem a jeruzsálemi templomról, hanem a mennyei templomról. Amikor a Szentvárosról van szó, akkor nem Jeruzsálemről, hanem Isten népéről van szó. És megengedi az Úr, hogy itt azt olvasok, 42 hónapig tapossák a Szentvárost, vagyis elnyomják Isten népét. A következő versben ugyanaz az időpont másképpen van meghatározva. Itt van 42 hónap, és van 1260 nap év, ami a Biblia magyarázók szerint, a legtöbbje szerint 538-tól 1798-ig tartott. Mit jelent tehát a Szentváros taposni ennyi idő alatt? Különös, hogy Isten megengedi. Tapodni üldözést jelent. És ha összevetjük ezt a igét Dániel könyve 7. fejezet 25. versével, ott ugyanarról a hatalomról van szó, és láthatjuk, hogy már Dániel proféta által az Úr előrevetített ezt a korszakot, amelyben Isten népének súlyos megpróbáltatásokat kell megélniük. És ebben az időben az igazság hirdetése, ahogy olvastuk, gyászruhában történik. A gyászruha abban az időben is ismert volt már keleten, de miért kellett gyászruhába öltözve hirdetni az evangéliumot? Éppen az elnyomás miatt. Azért, mert Sátán mindent megtett annak érdekében, hogy ez alatt az idő alatt, az 1260 év alatt elapodja Isten népét, a lelki Jeruzsálemet, és megölje azokat, erről később lesz szó, megölje azokat, akik hirdetik az evangéliumot. A támadás, az ellenség támadása bár embereket ért, gondoljuk csak az inkvizícióra, a mágiákra, a kínzásokra, embereket ért, de mégis tudjuk, hogy Isten igéje ellen, a Szentírás ellen irányult. Aki a Szentírást olvasta, kiátkozták, kiközösítették. Képzeljük el, hogy 1260 éven keresztül üldözte az ellenség az igazság hirdetőit, és az volt a célja, hogy az igét, Isten szavát az emberektől elvegye. Krisztus sohasem hagyta jóvá azokat a módszereket, amelyeket ebben a korszakban alkalmaztak Isten igazságának az eltiprása érdekében. Vessünk egy néhány gondolatot
erre a korszakra, az inkvizíció korszakára, ami ebben a 1260 évben helyezkedik el, és ez alatt az idő alatt hol erősebb, hol gyengébb volt az üldözésnek az ereje, de Sátán mindent megtett annak érdekében, hogy kiírtsa az igazságot és elvegye a Szentírást az emberektől. És itt fel kell tenni a kérdést, hogy egy nép, amely Isten népének vallja magát. A középkor egyháza magának ezt a jogot fenntartotta, hogy ők Isten egyháza és vezetői, nagyrészt tévedhetetlenek, majd később ugye csalhatatlanokká váltak, hogy elképzelhető az Isten részéről, hogy jóvá hagy egy ilyen emberi magatartást, még akkor is, hogyha olyanok követik ezt el, akik magukat Isten népének tartják. Lehet-e tévedni az erkölcsi magatartás és a szeretet vonatkozásában ilyen súlyosan? Hol volt Krisztus az egyház magatartásában 1260 éven át? Ez alatt képtelenek voltak a nemesebb lelkű emberek átvenni az egyház irányítását. Lehet ilyen súlyosan tévedni több mint egy évezreden át? Ráadásul Róma nem azért hagyta abba az üldözést, mert belátta tévedését, hanem azért, mert jött a reformáció, voltak emberek, akik felismerték az igazságot, és bátrak voltak hirdetni. Azután jött a francia forradalom, amely a pápaságnak egy halálos döfést adott. 1780-ban, amikor Berthier tábornok, Napóleon tábornok a fogságba viszi a pápát, aki ott hal meg a számüzetésben, és azt írja a Ranke történetéről, hogy úgy tűnt, hogy a pápaság örökre meghalt, megszűnt. Ez volt az a halálos seb, amiről majd tanulni fogunk. Ez profécia, amikről itt szó van, történelmi igazság, szomorú valóság, ezért kell erről beszélni, még ha nem is ez a mi üzenetünk, de amikor történelemről beszélünk, nem kerülhetjük ezeket a szomorú tényeket. Másrészt pedig tudjuk azt, és később szó lesz erről a proféta ígékben, hogy Sátán üldöző tevékenysége meg fog ismétlődni Jézus második eljövetele előtt. Erről beszél Jézus a nagy vázlott proféciákban, amelyeket Máté evangélium 24. fejezetében, Márk 13, Lukács 21-ben olvashatunk, és beszél az Úr Jézus a nagy nyomorúságról, amely meg fog ismétlődni, beszél a gyűlöletről, gyűlölethullámról, az üldözésről. Tehát ezért jó, hogyha ismerjük Sátánnak a korábbi módszereit, mert ő amennyiben megtudja, meg fogja ismételni ezeket a módszereket, hogy a Jézus második eljövetelét váró embereket elpusztítsa. Isten hűséges tanúbizonyság tevőit úgy jellemzi a profécia ebben a korszakban, hogy gyászruhába öltözve hirdették az evangéliumot.

Van itt egy másik kérdés is még. Ha Isten az üldözők oldalán állt volna, miért nem tudták elfojtani 1260 éven át az egymást követő bibliás mozgalmakat? Hiszen ez alatt az idő alatt nem csak az volt jellemző az egyház életére, hogy a hivatalos egyház elnyomta és üldözte Isten népét, hanem az, hogy nagyon sok kis reformációs mozgalom jött létre, akik vállalták a mágia halált, vállalták az inkvizitorok legkegyetlenebb módszereinek az elviselését is. Mi adott ezeknek erőt egy nagyon kemény intézménnyel szemben? Az 1260 év után pedig említettem azt, hogy a francia forradalom vett véget a pápaság hatalmának. Miért? Vajon azok jobbak voltak, akik által Isten megtöri az üldözők hatalmát? Figyeljük meg, hogy amikor Isten büntet, akkor nem az igazakat használja fel a gonoszok megbüntetésére, hanem tőlük még gonoszabbakat. Ez egy nagyon érdekes dolog, amikor a pápaság hatalma megtörik, mert a francia forradalom töri meg a hatalmát, akkor ugyanakkor azt sem lehet mondani, hogy ez a hatalom az igazságot védelmezte, mert azt látjuk, hogy ők a francia forradalom az igazságot hirdetők ellen is súlyos kegyetlenségeket követ el, és a forradalom utolsó 3,5 éve, itt a 9. versben olvassuk, hogy 3,5 nap, vagyis 3,5 éven keresztül, ez profécia napi alapján kiszámítva, súlyos, talán még súlyosabb kegyetlenségeket követett el az igazság hirdetője ellen is. Neki ugyanazok voltak a protestánsok is, mint a katolikusok. Ők a vallást akarták és az Isten hitet megsemmisíteni, és ebben a súlyos küzdelemben mégis azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy Isten népének is el kellett szenvedni az üldözést, hogy Isten felhasználja eszközül ezt a hatalmat, hogy véget vessen egy 1260 éves uralomnak, hogy azután létrejöhessenek azok a mozgalmak, amelyek felkészítenek majd egy népet a Jézussal való találkozásra. A történelem során gyakran lehet azt tapasztalni, hogy Isten az igazság ellenségeit is felhasználja az igazság védelme érdekében. Ez egy különös dolog. Ezért el kell fogadnunk nekünk azt a bibliai igazságot, hogy a történelmet Isten irányítja, ő tesz királyokat és dönt királyokat, és nem a mi dolgunk, hogy az eseményeket irányítsuk. El kell fogadni Isten irányítását, mert Istennek megvan a célja, a terve minden néppel, minden nemzettel, minden mozgalommal, és ő mindent a maga helyére fog tenni időben.

Itt a hetedik verstől olvasunk egy fenevadról. A Jelenések könyvében és a Dániel könyvében több fenevadról van szó. Ezzel itt találkozunk egyedül, és a legtöbb biblia magyarázó szerint ez a földből feljövő fenevad, a mélységből feljövő fenevad Franciaországot jelképezi, amelynek a vezetése teljesen illegális volt, egy ateista vezetés alakult ki Franciaországban, és ezt Jelenések könyve a mélységből feljövő fenevadnak nevezi. Majd használ a Biblia olyan kijelentéseket, olyan meghatározásokat erre a népre, mint Sodoma és Egyiptom, ahol Jézust megfeszítik. Vajon mit jelentett ez? Tudjuk, hogy Jézus nem Sodomában és nem Egyiptomban feszítették meg. Jelképről van szó. Az a szellem uralkodott Franciaországban a forradalom idején, ami volt Egyiptomban és Sodomában, Gomorában. Ugye jellemző volt a francia forradalomra az ateizmus, hogy nincs Isten. Az Isten fogalmát is ki akarták törölni az emberek gondolatából. És Egyiptomban hol találkozunk ezzel? Amikor Mózes odáll a fáró elé, és Istenre hivatkozik, hogy bocsásd el az én népemet, mit kérdez a fáró? Kicsoda az az Isten? Ők nem hittek Istenben, és ebben hasonlít a francia forradalom is Egyiptomhoz, a fáróhoz. Mind a kettő ateista volt, és szembe helyezkedtek a mindenható Istennel. Kicsoda az az Isten, akinek engedelmeskedhetnék.

A továbbiakban itt találkozunk egy új jelképpel. Az 1260 év nagy bizonyságtevő eszköze a két olajfa és a két gyertyatartó volt. Ószövetségi képezés, mint ahogy a 3,5 nap azután az, hogy nem esett eső bizonyos ideig, ahogy Illés által az Úr megjövendőlte. Ószövetségből vett képek ez is. Azt írja Zakariás proféta, ezek ketten felkenettek, akik az egész föld ura mellett állnak. Majd az olajfágait úgy jelképezi, mint amelyek olajjal táplálják a szentély lámpásait. Itt gondolhatunk tehát a Szentlélekre és Isten igéjére. Mit keres, és mi a dolga, mi a feladata ebben a korszakban Isten igéjének? A fejezet nagy részében erről van szó, hogy ezeknek, ennek a két bizonyságtevő eszköznek hatalma volt, hogy ártsanak a földnek, hatalma volt arra, hogy megölje az ellenségeit, hatalmuk volt arra, hogy bezárják az eget az ő profitálások idejében, hogy ne legyen eső. Hatalmuk volt sok mindenre, akármilyen csapásra, valamennyiszer akarják. Egyrészt bemutatja Isten igéjének és a Szentléleknek a hatalmát ebben a korszakban. Annak ellenére, hogy Sátán el akarta tiporni, megtaposta a Jeruzsálemit, Isten népét, ennek a két eszköznek hatalma volt arra, hogy ebben az időben is hirdesse Isten igazságát. És azután azt látjuk, hogy változik a helyzet. Jön a mélységből feljövő fenevad, és hadakozik a bizonyságtevő eszközök ellen is, legyőzi őket és megöli őket. Ez a forradalom vége felé, a 3,5 nap, vagy 3,5 év, valamivel több volt ez az idő, a francia forradalom ideje, de a következménye ennek az utolsó szörnyű támadássornak az volt, hogy holtesteik ott fekszenek a nagyváros utcáin, amelyet Sodomának és Egyiptomnak hívnak, és a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holtestét 3,5 nap, és azoknak holtestét nem engedik sírba tenni. Szörnyű állapotok lehettek. Nyilván nem 7000 emberről van szó, akiket itt említ. Nem csak olyan kevésről, akik ott hevertek temetetlenül. János apostol nem mond pontos számot, egy számot mond, ismét egy ószövetségi képet vesz. A lényeg az, hogy úgy tűnik, mintha Isten igéje és Isten igazsága teljesen összeomlott volna. Úgy tűnik, mintha Isten ügye meghalt volna, mint Illés proféta idejében, ahonnan veszi a jelképet. Illés is azt hitte, hogy Isten ügyének vége van. Amikor az Úrnak panaszkodik, akkor elmondja, hogy egyedül maradtam. Ebben az időben úgy tűnt, hogy meghalt a két tanúbizonyság is, hogy Isten szent lelke már nem tud munkálkodni, és Isten igéjének már nincs többi ereje és hatalma.

Mégis mi történik? A második oldal, a következőben azt látjuk, hogy a gonosz csak látszólag győzedelmeskedik. De itt van közbeiktatva egy kép, amin el kell gondolkodnunk, hogy a föld lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait. Miről van itt szó? El tudom képzelni egy ilyen jelenetet, hogy az emberek tömegei örülnek annak, hogy az igazság ügye vereséget szenvedett. Mert itt erről van szó, hogy az emberek örülnek, hogy látják halva a két tanúbizonyságot. Vagyis mit jelent ez? Miért örültek? Amikor János evangélista beszél arról, hogy az Úr itt van, és Keresztelő János is, beszélnek arról, hogy az igazi világosság már eljött, és megvilágosít minden embert. És van egy szomorú folytatás, de az emberek inkább szerették mit? A sötétséget. És ez így volt ebben az időben is. Így látták, hogy ez a két próféta gyötörte őket. Nem tapasztaltuk azt, hogy az igazság sokszor gyötrelmet jelent embereknek? Az igazságtól félnek sokan. És itt úgy érezték, és itt tömegekről van szó, hogy úgy érezték, hogy végre lerázzuk magunkról az igát. Megszabadulunk Istentől, megszabadulunk Isten szavától, megszabadulunk azoktól, akik az igazságot prédikálják. Vajon ma nem így van? Nem hallottunk már olyat, hogy ha bebizonyítanák nekünk az igazságot, akkor hinnénk. És amikor az igazság ott van fehéren, feketén az ember előtt, akkor mi történik? Mindent megtesz az igazság ellen. Mert az emberek nagy része nem azt szeretné, hogy az igazság jusson érvényre, hanem hogy az legyen az igazság, amit ők szeretnének. Szeretnénk igazságát tenni a magunk elképzelését, és hazugsággá azt, ami igazság. Mert az igazság sokszor kényelmetlen, az igazság fáj. Az igazságot nehezen tudja az ember elviselni. És ez volt ekkor. Én ebben a fejezetben ezt tartom a legmegdöbbentőbb.

Még a 11. versben. De 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istennek, ő beléjük, és lábaikra állának, és nagy félelemesék azokra, akik őket nézik vala. Akkor, amikor a forradalom elbukott, akkor azt látjuk, hogy életnek lelke adatik Istentől. Vagyis mi történik? Nem sokkal a francia forradalom bukása után, 1804-ben megalakul a brit és külföldi biblia társulat. Állítólag ott, ahol Voltaire kijelentette, hogy még 100 év, és ezt a könyvet múzeumban fogják mutogatni. És nem telik el sok idő a forradalom bukása után, amikor megalakul a brit és külföldi biblia társulat, amelyik ma már elképzelhetetlen mennyiségben ontja a Bibliát az egész világon. 1816-ban megalakul az amerikai biblia társulat. Isten őrködik az igéje fölött. Ma már nehéz volna összehasonlítani, vagy egy számítást tenni arról, hogy világviszonylatban hány biblia társulat van. Nincs még egy olyan mű, ami olyan széleskörű elterjedésnek örvendhet, mint a Biblia, ami önmagában bizonyítja Isten igéjének hatalmát. És itt hadd említsem meg azt, hogy nagy örömmel, hogy a Boldog Élet Alapítvány 2 méretű Bibliából körülbelül az elmúlt 10 év során forint eladási árban számítva körülbelül 450 millió forint értékű Biblia került ingyen Magyarországon emberek kezébe. Boldog Élet Alapítvány által kiadott, nem mi finanszíroztuk. Más adta rá a pénzt, más volt a megrendelő, de mi forgalmaztuk, mi voltunk a lebonyolítói ennek. Körülbelül 160 ezer Biblia, ami szintén hozzájárul ahhoz a tapasztalathoz, amiről itt szó van, Isten igéjében.

Még van itt egy-két gondolat, és azt olvassuk, hogy amikor ez megtörténik, hallék nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nékik, jöjjetek fel ide, mármint a két tanúnak, jöjjetek fel ide, és felmennének az ég felhőjében, és látták őket az ő ellenségeik. Miről van itt szó? Arról Isten felmagasztalja a megalázott Bibliát, és a megalázott tanukat, a megalázott igazsághirdetőit. Azt mondja, jöjjetek fel ide a hegyre. Miért kellett a hegyre menni? Hogy messzire láthatók legyenek. A történelemben hátok mögött van egy súlyos korszak. És figyeljük meg, hogy akkor, amikor Isten felmagasztalja az ő ügyét, amikor Isten diadalra viszi az ő ügyét, már nem a múlt a lényeges, nem az a sok szenvedés, nem a sok áldozat, ami történt, hanem a jelen és a jövő. Isten új távlatokat helyez az ember elé, és felmagasztalja az ő igéjét. És ez azt is jelenti, hogy amint közeledünk Jézus eljövetele felé, nem csak a megpróbáltatások súlya lesz nehezebb, nem csak a vész helyzetek lesznek életesebbek, hanem az igazság hirdetése egyre

dicsőbb lesz. Egyre magasabbra emeli Isten az ő igéjét, és azokat, akik hirdetik az igét. És még van itt egy gondolat. És abban az időben, melyik időben? Amikor Isten felmagasztalja az ő igéjét, amikor diadalra vissza az ügyét, abban az időben, abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrész elesik, és megöletik a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülnének, és a mennyistenének adának dicsőséget. Egy hosszú küzdelemnek a záró része. Amikor Isten felmagasztalja az ügyét, 1260 év alatt az igazság nem hallhatott meg, Isten gondoskodott az ő igéjéről, a legnehezebb helyzetekben is. És amikor eljön az idő, hogy magasra emeli az ő igéjét, megdicsőíti az ő igazságát, akkor azt látjuk, hogy emberek egy része megrémül, más része pedig dicsőséget ad a menny Istenének. Egy gondolatot még a város tized része, hogy elpusztul. Egyes biblia magyarázók úgy értelmezik, hogy mivel Franciaország része volt a tíz királyságnak, ezért ott ez a rész, tehát Franciaország az, amelyik így ilyen értelemben az eszmei vagy a jelképes tizedrészt képezi. És ezután van még egy hang. Az ötödik trombita szó, után volt az első jaj, ami alatt rendkívül események történtek, és most a második jaj elmúlt, és egy új fejezet következik, a harmadik jaj. Hogy mit hoz ez az időszak, erről majd a következőkben fogunk hallani. Tanuljunk a történelem tanításából, példáiból, és készüljünk fel a jövőre, készüljünk fel arra az alkalomra, amikor Isten a mi kezünkben is fel akarja emelni az igazságot, meg akarja dicsőíteni önmagát, és ezen kívül az ő igéjén keresztül az ő népét és az igét hirdető népét. Legyünk mindannyian ennek a megtapasztalója az ő kegyelme által. Amen.

Boros Gergely még egy reformációt. Még egy nagy reformot ad nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát. Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem, erőt, hogy járhassunk-e nehéz terepen. Elnyel embereket a bűn ingoványa, neved dicsőséged letaposva sárba. Szívek újulását munkált köztünk, Uram, szívtelenségünknek sok áldozata van, pusztulnak értékek, hullnak az emberek, rohanunk a vészbe, nem törődünk veled. Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk, taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk. Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen.

0: Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

Június 19-én így szól Isten igéje. Tágas térre állítottad lábamat. 31. Zsoltár 9. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galatákhoz írt levél 5. fejezet 1. verse. Emília lányom névnapja van ma. E név jelentése küzdő, versengő, és a mi Emíliánk kétségkívül rászolgált nevére, mert az élet minden területén hatalmas küzdő, nagy versenyszellem mozgatja őt. Küzd, harcol a jó tanulmányi eredményekért, teljes átéléssel és győzni akarással van jelen a társas játékokban, de mindennél jobban küzd az atlétikai pályán. Megfeszült izmokkal fut és ugrik, örömmel megy az edzésekre, és tesz meg mindent azért, hogy a versenyeken a dobogóra állhasson. A tágas térre állított lábakról, a szabadságról az a kép jut eszembe, ahogy egy futó nekilódulva fut végig a versenypályán. A táv hosszától függően ugyan, de feltárul előtte a pálya, a lába még a rajtvonalon, a szeme már a célon. Csodálatos, ahogy minden erejét beleadva küzd, de pontosan ismeri a határokat, és hogy mikor lépheti át azokat, és ismeri a célt is. Övé a pálya, tudja, mit kell megfutnia, és szabadsága van beosztani az erejét. És szabadsága van fejben, szívben eldönteni, hogy a tágas térre lépve miként gazdálkodik vele. Keresztény emberként Isten sok mindenre szabadságot adott nekünk. Lábunk előtt ugyan hosszan tekereg az ösvény, ám ahhoz, hogy célba érkezzünk, hogy ő hozzá érkezzünk, jól kell élni ezzel a szabadsággal. Erőnket beosztva, szívben és fejben eldöntve, hova is lépünk. Imádkozzunk! Uram, te tágas térre állítottad lábamat, és szabadságot adtál az úton. Ne engedd soha elfelednem, hogy vannak játékszabályok, melyeket tökéletesen megismertetsz velem. A szabadság jó íze nem vészel akkor sem, ha ezek vezetik lépteimet. A tér nem szűkül be akkor sem, ha a megfelelő nyomvonalon maradok. Ne engedd szem elől téveszteni a célt, mely a hamis szabadság édes ízénél drágább nekünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A közösség megosztását ne támogasd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 26 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Koráh heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amely a nagy lázadást regisztrálja. 4 Mózes 16.1-től 18.32-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ügyeljetek azért a szent hajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen. Mert íme én választottam a ti atyátok fiait, a lévitákat Izrael fiai közül, mint az Úrnak adottakat néktek ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában. Te pedig és a te fiaid, te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben. 4 Mózes 18.5-től 7-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pártot ütött Koráh. Ahhoz, hogy valaki jó vezető lehessen, a rátermettség, a tapasztalat és a tudás kevés, ha nincs hozzá értelem és érzelem, amit képes alárendelni a Tóra által képviselt isteni akaratnak. Tanítja írásában Szerdó Cervin rabbi. Koráh története rendhagyó. Nem bírta elviselni, hogy Mózes a vezető. Magának vindikálta a vezetői rangot, aláásta Mózes tekintélyét, azt híreztelte, hogy az általa hirdetett törvények nem logikusak, nem Istentől erednek, csupán Mózes képzeletének szüleményei. Az ember ne legyen csőlátású, legyen körültekintő, két szemmel, jobb és bal szemszögből lássa a világot, lássa saját helyzetét, lehetőségeit, környezete optikájában. Nyáréhi csodák a zsidó negyedben. Holnap a múzeumok éjszakáján. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, és igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagy számú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszallaggal látogathatók, a karszallagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárukban, a múzeumok éjszakája estéjén, holnap, június 20-án, szombaton este, 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rombaksebe

0: estjén utcai zsinagóga. Az időjárásról. Kellemesen meleg, nyári idő. Szombaton derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás, és a hőmérséklet 31-36 fok között alakul. Vasárnap a derült időt követően felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge légmozgás, és 30-37 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket, feltétel nélkül. Adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

Kedves hallgatóink, a nyári napfordulóhoz legközelebb eső júniusi vasárnap a nap napja. Ebből az alkalomból idézzük föl először a teremtés történetet, melyben írva ez áll, Isten negyedik nap megalkotta a napot. A Reformátusok lapja hitvallás rovatában Pap Márton, a Somogyi Református Egyházmegye lelkipásztora, a Szentírásban leírt teremtés kérdését igyekszik körüljárni. A Szentírás megerősíti, hogy a hit elengedhetetlen feltétele annak, hogy a teremtésről való elmélkedésünk végül célra vezessen. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Zsidók 11.3. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Mózes első könyve, első fejezet, első vers. Ezzel kezdődik a Biblia. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Mózes első könyve, első fejezet, 3-4. A világosságot a sötétségtől elválasztó Isten minket is választásra szólít fel. Rögtön a kijelentés első mondatával. A felvilágosodás kora a tudományt tette meg legfőbb tekintélyé, és meghatározó lett az az elgondolás, miszerint az Isten hipotézis szükségtelen a világ létének magyarázatához. Közkeletűvé vált az a valójában téves elgondolás, miszerint hit és tudás, vallásosság és tudományosság egymást kizáró ellentétek.

0: A mai kor embere így talán még nehezebbnek érezheti a fenti kérdés megválaszolását, mint a korábbi időkben bárki. Holott a teológia többi kérdés fölvetéséhez hasonlóan ez sem csupán elméleti dolog, hanem nagyon is személyes kérdés számunkra, ahogy arra a Heidelbergi K.T. bizonyságtétele a 26. kérdés felelet is rámutat. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem, hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja, én nekem az ő fiáért, Krisztusért, Istenem és Atyám.
1: A minket körülvevő világ és benne saját magunk eredetével kapcsolatban számtalan kérdést tett már föl az emberi elme a történelem során. A sort még csak nem is az elején kezdve. A görög filozófiától a mai napig alapvetően a következő lehetőségek vetődtek föl. A világ vagy öröktől fogva létezik, vagy pedig van kezdete. Létrejött valamikor. Amennyiben van kezdete, vagy magától állt elő, vagy pedig valaki, vagy valami, rajta kívül álló hozta létre. Mindegyik lehetőség további, gyakran megválaszolhatatlan kérdéseket vet föl. Korunkban szinte minden gondolkodó megegyezik abban, hogy az univerzumnak volt kezdete. A legterjedtebb materialista magyarázat erre az ősrobbanás elmélete.
0: A Szentírás sem csupán az első mondatában szögezi le tényként Isten teremtő munkájának valóságos voltát, de a teljes Bibliában újra és újra bizonyságot tesznek erről a szentírók. Az apostolok és az első keresztjének missziójának is megkerülhetetlen eleme volt az erről való bizonyságtétel. Keresztény hitvallásaink a Biblia alapján elsősorban az Atya személyéhez kapcsolják a teremtés munkáját. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a Szent Háromság másik két személye ne vett volna részt benne. Isten a világ teremtése során Mózes beszámolója szerint 7-szer jelenti ki, legyen. Isten szava alkotta a világokat, ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője fogalmaz. János apostol pedig evangéliumának első soraiban tudtunk rajta, hogy Jézus Krisztusban a testélet ígét ismerhetjük meg. Pál apostol is megerősíti János szavait, amikor magasztalja a fiút, amiért ő a teremtés célja. Mi pedig mindannyian egyetérthetünk Fekete Károly püspök úrral, Jézus nélkül nincs hiteles mondani valónk Istenről, mint teremtőről.
1: A teremtőbe vetett bizalmunk azért lehet maradéktalanul teljes, mert van megváltónk, aki magának teremtett és választott ki minket. Mózes első könyvének a teremtést leíró első fejezetének beszámolóját olvasva az Isten sötétség felett lebegő lelkéről érezhetjük, hogy kitüntetett szerepe volt a teremtés művében. A Szentlélek Isten az, akitől minden élet származik. Érzésünk akkor válik konkrétabbá, amikor az ember teremtésének mikéntjét tanulmányozzuk. Ahhoz, hogy igaz hittel megérthessük, mit használ nekünk megismerni Istent, fontos, hogy először is a világ teremtését ismerjük meg. Ebből a történetből megtudjuk, hogy Isten az eget és a földet igéje és lelke ereje által a semmiből teremtette. Fogalmaz találóan Calvin. És így kiáltottak, emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Apostolok cselekedetei 14:15.
0: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. János 1:1-3.
1: Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és reád nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Kolossé 1:15-17.
0: A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mózes első könyve 1:2.

0: Azután megformálta az Úr Isten az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. 1 Mózes 2.7.
1: A világ teremtéséről a Szentírás nem csak az első lapjain számol be. Az Ó és Új Szövetség több helyen is találunk információt ebben a témában. A leghosszabb beszámoló talán Jób könyvének 38-tól 41-ig tartó fejezeteiben van, ahol maga Isten tárja föl a teremtés rendjét a perlekedő Jób számára. A zsoltárok is több alkalommal dicsőítik Istent a teremtő munkájáért, ezek közül is kiemelkedik a 104. Mindegyik ilyen részlet egy-egy újabb szint tesz hozzá a hitünkhöz, azonban most csak Mózes első könyvének első két fejezetével foglalkozunk röviden. A leírás két nagy részre osztható, ezek között a második fejezet 4. verse jelenti a határvonalat. Először a világ teremtését összefoglaló részt olvassuk, amely szerkesztésében is tükrözi, hogy Isten a rend istene.
0: Isten teremtő munkája 2-3 nap alatt ment végbe. Az első 3 nap a szétválasztás ideje, a második 3 nap pedig a teremtett világ benépesedésének ideje. Isten az első napon elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Második nap megválasztotta a felső vizeket az alsó vizektől. A harmadik napon elválasztotta a szárazat és a vizet. A negyedik napon megalkotta a napot, a holdat és a csillagokat. Az ötödiken megteremtette a madarakat és a halakat, hogy benépesítsék az eget és a vizeket. A hatodik nap pedig benépesítette a földet mindenféle állattal, és megteremtette az embert. Isten az embert a világ minden más teremtményétől különböző módon alkotta.
1: Teremtésének módja egyfelől bizonyítja az ember hasonlóságát a teremtőhöz és szoros kapcsolatát vele, de azt is, hogy másfelől anyagi valója szerint a teremtett világhoz tartozik. Az ember küldetése Istent tudatosan dicsőíteni és magasztalni. Ő az egyetlen teremtmény, aki képes erre tudatos cselekvés formájában, a teremtés csodáját látva. Ennek az imádatnak a céljából készült a szent sátor és a templom az Édenben ültetett kert kicsiny másaként. Visszatekintve, Ádám mintha valamiképp úgy élte volna itt az életét, mint később a papok a templomi szolgálatban, Isten színe előtt állva. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy egyedül az ember esetében említi itt a Szentírás a két nemet, ami bizonyítja a férfi-nő kapcsolat, illetve a házasság megkülönböztetett szerepét Isten előtt, valamint az ő tervének változhatatlan voltát ebben a kérdésben. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve 1.27. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. Máté 19, 4-6.

0: A teremtés a hetedik napban, Isten szombatjában éri el célját, amikor a teremtett világ őt ünnepli és dicsőíti. Ennek a szombatnak a kiteljesedését várja a keresztény reménység az új teremtésben. Erre emlékeztette az Úr Izrael népét a törvényadáskor. Az első ember a teremtés teljességében, közösségben volt Istennel. Izrael a szombatban kapta meg a helyreálló közösség előízét. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Zsidók 4.11. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Mózes első könyve 2:2-3.
1: A teremtés történet ugyan kérdések egész sorát nyitva hagyja, és ma is számtalan vita tárgyát képezi, nem csak hívők és hitetlenek, hanem még a keresztények között is, ugyanakkor az igazán fontosakat megválaszolja. Különösen, ha a kérdések lényegét az ókori Közel-Kelet vonatkozásában is képesek vagyunk szemlélni. Először is egyértelmű választ kapunk arra, hogy ki teremtette a világot. A mi saját világunkat, amely nem különböző istenek harcából vagy szerelméből jött létre, hanem az egyetlen, igaz Isten teremtő szavára állt elő. Ez az egyszerű üzenet nem csak a babiloni és más ókori mitológiákkal szemben határozott állásfoglalás, de a görög filozófia és korunk ontológiai elméletei sem teszik elavulttá.
0: Az egyetlen Isten transzcendens, nem a világ része. Az égitestek sokasága nem Istenek sokasága, ahogy a természeti erők sem rendelkeznek isteni erővel. Az ember pedig az Úristen teremtménye, akit saját képmására és hasonlatosságára közvetlen kapcsolatra alkotott. Éppen ezért az ember lényegileg különbözik az állatoktól. A föld az ember otthona. Isten rábízta annak őrzését és művelését. Munkára teremtetett. Az embernek tehát kettős feladata van, amely a teremtett világ gondozása és a teremtő dicsőítése, csodálva az ő munkáit. Ahogy lépésről lépésre föltárul előttünk Isten bölcsességének és kegyelmének a teremtésben ragyogó gazdagsága, nekünk is meg kell vallanunk. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Jelenések 4.11.
1: Kedves hallgatóink! A teremtés történetben olvashatjuk, és Isten a negyedik napon megalkotta a napot. Folytassuk tehát az elmélkedést a napról.

0: Vilinszky János írja a Nap születése című versében. Megkezdődött tehát az ünnepély, az első nappal ünnepélye. A világosság kerek, óriási, és eddig szem nem látta asztalánál. S amikor reggel palotája kristálytermében fölébredt a fény, s hosszan nyújtózva éledezni és emelkedni kezdett, hirtelen olyan ujjongás fogadta a földön, nagyobb, mint az első nap öröme. Mert akkor már tudhatták mindenek, hogy azután az éjszaka csak álom, amit a fénylő valóság követ.
1: A nap megszemélyesítése és tisztelete az ókori népek körében általános jelenség volt. A természet törvényeit még nem ismerő ember naponta aggódva várta a nap megjelenését. A termékenységet és az esőt a napnak tulajdonították, és úgy gondolták, hogy a napnak, mint hősnek, naponta meg kell küzdenie a sötétség démoni erőivel. A nap bálványozó tiszteletét ezért tiltja. A Mózes 5. könyve 4. fejezet 19. verse és a 17. fejezet 3. verse. Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött az egész ég alatt. És elmegy és szolgál idegen isteneket, és imádja azokat, akár a napot, akár a holdat, vagy akár melyet az égnek seregei közül, amelyet nem parancsoltam.
0: A napnak ártó erőt is tulajdonítottak. Ez ellen Isten tud védelmet adni. Ő a napnak is teremtője. Ezt hirdetik a 19. Zsoltár 5-től 7-ig terjedő versei, mely egy ősi kánaáni naphimnusz elemeit tartalmazza, úgy azonban, hogy a napot Isten teremtményének mondja. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, s forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevéttől.
1: A nap az állandóság jelképe. A Dávid házából származó király uralkodása tartós lesz, mint a nap. Az ember földi élete a nap alatt megy végbe. Isten ítéletének idején azonban a nap is elsötétül. Sötétség lett a földön Jézus Krisztus halála idején is. A végső kegyelemben viszont Isten maga lesz népe örök világossága. Egyes hívek már földi életükben is láthattak valamit ebből. Részlet Assisi Szent Ferenc naphimnuszából Sík Sándor fordításában.
0: Mindenható, fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Mindez egyedül téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
1: Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk, bátyánk a nap, aki a nappalt adja és ránk deríti a te világosságodat, és szép ő, és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges.
0: Áldott légy, Uram, minden emberért, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogok, kik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.

0: Idén az apák napja június 16-ára esik. Kedves hallgatóink, emlékezzünk meg erről az ünnepnapról is. Ellen Gould White Boldog Otthon című könyvéből az apa méltósága és felelőssége című írásával. A család boldogságának a feladata nem csupán az anyán nyugszik. Az apa is fontos szerepet játszik. Az apa az otthon kincseinek gazdája, erős, komoly, odaszentelt szeretetével, az egység legerősebb kötelékével összetartja a család tagjait, az anyát és a gyermekeket. A család feje a férj, az apa. A feleség szeretetet, megértést vár tőle és segítséget a gyermeknevelésben. Ez így helyes is. A gyermekek éppen úgy az övéi, mint az anyájéi. A gyermekek támogatást és irányítást várnak apjuktól. Ezért szükséges, hogy az apának helyes fogalmai legyenek az életről, valamint azokról a hatásokról és kapcsolatokról, amelyek családja javát szolgálják. Mindenek fölött hassa át az Isten iránti szeretet és félelem, és kövesse az ige tanítását, hogy gyermekeit a helyes úton tudja vezetni. Az apa tegyen meg mindent, ami rajta áll, családja boldogsága érdekében. Ha bármilyen gondja vagy munkahelyi problémája is van, ne engedje, hogy az árnyékot vessen családjára. Mindig mosolyogva és derűs szavakkal lépjen otthonába.
1: A család minden tagja az apában összpontosul. Ő a családi törvényhozó, férfias magatartásában szemlélteti a szigorú erényeket, az erélyt, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. A keresztény atya egyúttal a család papja, aki Isten oltárára helyezi a reggeli és esti áldozatot. Feleségét és gyermekeit is arra buzdítja, hogy egyesüljenek az áldozathozatalban, és vegyenek részt a dics énekben. Reggel és este az apa, mint a család papja, vallja meg Istennek a maga és gyermekei vétkét, amelyeket a nap folyamán követtek el. Vallja be a tudomására jutott bűnöket, és azokat is, amelyek titkosak, amiről egyedül Isten szeme vett tudomást. E rendszabály, amit az apa, vagy távollétében az anya buzgón végrehajt, áldást hoz a családra.
0: Az apa együtt munkálkodik Istennel, és végrehajtja Isten kegyelmes szándékát. Megalapozván gyermekeiben a helyes elveket, képessé teszi őket arra, hogy tiszta és erényes jellemet fejlesztenek ki, mert az apa már korábban betöltötte lelküket azzal, ami képessé teszi gyermekeit, hogy engedelmességet tanúsítsanak nem csak a földi szülők, hanem mennyei atyuk iránt is. Az apának nem szabad elhanyagolnia szent megbízatását, és semmilyen ponton sem kell feladnia szülői tekintélyét. Az apa kapcsolja gyermekeit élő hitáltal Isten trónjához. Nem saját erejében bízik, gyámoltalan lelkével Jézusba kapaszkodik, és megragadja a mindenható erejét. Testvérek, könyörögjetek otthon, családotokban, este és reggel, imádkozzatok komolyan zárt szobátokban, és mindennapi munkátok közben imában emeljétek fel lelketeket Istenhez. A lélek csöndes, buzgó imája szent tömjén illataként száll föl a kegyelem trónjához, és elfogadhatóvá lesz Isten számára, mintha a szentélyben áldozatként mutatnák be. Mindazok számára, akik így keresik őt, Krisztus gyors segítség lesz a szükség idején. A család tagjai így erősek lesznek a megpróbáltatás napján.
1: Az apa ne legyen olyan, mint a gyermek, aki pusztán a pillanatnyi felindulás alatt cselekszik. Szent, tiszta kötelék kapcsolja családjához, és rendelkezzen érett tapasztalattal. Hogy milyen befolyása lesz a családban, azt meghatározza az egyedül igaz Isten és az Atya által küldött Jézus Krisztus ismerete. Pál így mondja: mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Korintusi első levél 13-11. Az apának a családja élén kell állnia, de nem úgy, mint egy túl nagyra nőtt fegyelmezetlen fiú, hanem mint erős jellemű, szenvedélyein uralkodó férfi. Nevelést kell adnia a helyes erkölcsökben. Családi életében az irányítást Isten igéjének tiszta elveikkel irányítsák, és korlátozzák, amikor felnövekedik a teljes férfi korra Krisztus Jézusban.
0: Mindenek előtt Isten akaratának rendelje alá magát. Törekedjen arra, hogy tiszta és szent légkör vegye körül lelkét. Tanuljon Krisztusról naponta. Soha, de soha ne nyilvánítson ki zsarnoki lelkületet családjában. Az a férfi, aki ezt cselekszi, együtt működik a sátáni eszközökkel. Rendelje alá szándékait Isten akaratának. Tegyen meg mindent, ami hatalmában áll, hogy felesége életét boldoggá és kellemessé tegye. Válassza a Bibliát élete fő tanácsadójának. Otthon is az ige tanítása szerint éljen, akkor azok szerint él a gyülekezetben és munkahelyén is. A menny alapelvei nemessé teszik minden jó kezdeményezését. Isten angyalai együttműködnek vele, és segítenek Krisztust képviselni a világ előtt.
1: Minden férjhez szólok. Ne engedd meg, hogy foglalkozásod busszúságai sötétségbe borítsák családi életedet. Ha a jelentéktelen dolgok nem úgy történnek, ahogyan ezt elgondolod, ha nem gyakorolsz türelmet, elnézést, kedvességet és szeretetet, akkor kinyilvánítod, nem Istent választottad társadnak, aki szeretetében életét adta érted, hogy egy lehess vele. A mindennapi életben váratlan meglepetésekkel, csalódásokkal és kísértésekkel fogsz találkozni. Mit mond a Szentírás? Álljatok ellene az ördögnek erős bizalommal Istenben, és elfut előletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Jakab 4:7-8. Nézz Jézusra mindenkor, mindenütt. Őszinte szívből jövő csendes imában fordulj hozzá, hogy megismerd, miként valósítsd meg akaratát.
0: Amikor az ellenség vízözönként tört reád, akkor az Úr lelke zászlót emel érted az ellenség ellen. Amikor már majdnem megadod magad, elvesztett türelmedet és önuralmadat, hogy kemény és feljelentő, hibakereső és vádoló légy, akkor itt az ideje, hogy a mennybe küld imádat. Ó Istenem, segíts nekem, hogy ellenálljak a kísértésnek, hogy minden keserűséget, haragot, gonosz beszédet eltávolítsak szívemből. Add nekem szelídségedet, alázatosságodat, türelmedet és szeretetedet. Ne engedd, hogy megváltómat megalázzam, ne engedd, hogy félreértsem feleségem, gyermekeim és hittestvéreim szavait és indítékait. Segíts, hogy kedves, könyörületes, gyengéd szívű és megbocsátó legyek. Segíts, hogy összetartozó kapocs legyek otthonomban, hogy másoknak is bemutassam Krisztus jellemét.
1: Alázatossággal gyakorolj tekintélyt. Az Úrnak nem bizonyíték a férj határozottsága, ha állandóan családfői minőségét hangoztatja. Nem növeli tekintélyét az sem, ha az írásokat idézgeti tekintélye alátámasztására. Nem teszi határozottabbá az sem, ha megköveteli feleségétől, gyermekei anyjától, hogy csak az ő tervei szerint cselekedjék, mintha azok csalhatatlanok volnának. Az Úr úgy alkotta a férfit, a feleség fejét, hogy védelmezője legyen. Ő a család összetartó kapcsa, aki összeköti a tagokat, amiképpen Krisztus is feje az egyháznak, és a titokzatos test megváltója. Minden férj, aki vallja, hogy szereti Istent, gondosan tanulmányozza Isten követelményeit e tisztségre vonatkozólag. Jézus bölcsességgel, kedvességgel és szelídséggel tartja fenn tekintélyét, így gyakorolja a férj is a hatalmát, és ekként kövesse az egyház fejének példáját.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ebben a folytatásban is, mert a világosság a világnak nem állítható le. Ezért folytatjuk a beszélgetést olyan emberrel, aki már korábban folyamatosan szerette kedves hallgatóinkat megszólítani és adni tájékoztatást minden olyan dologról, amik történnek az egyházakban, mert nem csak egy egyházat képvisel, hanem aki egy egyháznak vezetője volt, hát az minden egyházzal együttműködött, vagy az ökumenikus tanáccsal is, meg a bibliatársulattal is, úgyhogy

Mi atyánk. Fordítás arámiból. Ó, minden ragyogás és rezgés végtelen létrehozója! Lágyítsd meg lényünk magvát, és alakíts ki bennünk egy helyet, ahol jelenléteddel szállást vehetsz. Tölts el minket teremtő hatalmaddal, hogy legyen erőnk elvégezni a tőled kapott feladatot. Minden cselekedetünk hozza meg a vágyott eredményt. Ruházz fel minket a bölcsességgel, hogy megtehessük és átadhassuk mindazt, amire minden érző lénynek szüksége van fejlődéséhez és gyarapodásához. Oldozd ki a sors kuszos szálait, amelyek megkötnek minket, amiként mi is felszabadítunk másokat múltbeli vétkeik bonyodalmaiból. Ne hagyd, hogy bármi kísértésbe vigyen minket, ami eltántorítana igaz célunktól, de világítsd meg előttünk a jelen pillanat lehetőségeit. Mert te vagy az ok és az áldásos látomás, a születés, a hatalom és a beteljesedés, mivel minden újra egyesül, és ismét egyé lesz. Amen.

Mese egy kicsi kézről. Volt egyszer egy kicsi kéz. Egyik reggel úgy döntött, hogy valami hasznos dolgot fog tenni. Segíteni fog másoknak, másokon. Már épp indulni készült, amikor a kicsi láb így szólt hozzá. Ne menj egyedül, várj, én majd elviszlek. Rám is szükségetek lesz, ha beszélni kell, mondta a száj, és ő is menni akart. De hogy fogjátok meglátni a szenvedőket, ha én itthon maradok? Kérdezte a szem, és ő is csatlakozott a többiekhez. A kicsi szív nagyot dobbant. Mivel ő volt a legérzékenyebb mind közül, el is szomorodott, hogy őt nem is hívják. Meghallotta a fül a kis szív sóhaját, s ezt mondta. Én hallom a sóhajokat, és azt is, ha valaki sír. Én is veletek megyek, de a kicsi szív nélkül nem mehetünk sehová. Ő az, aki együtt tud érezni a szenvedővel. Menjünk együtt! Jelentette ki örömmel a kicsi kéz. Milyen jó, hogy nem kell egyedül menjek, gondolta magában, és boldogan útnak indultak. A szem már az első utcasarkon észrevett egy koldúst. Szólt a lábnak a száj, hogy álljon meg. A szív megremegett, mikor látta a didergő koldúst. Nincs pénzünk, ilyet meg a kéz. Nincs mit adjunk neki. Bújjunk oda hozzá jó szorosan, és melegítsük meg, javasolta a szív nagy örömmel. Így is tettek. Megmelegítették a koldúsnak nem csak a testét, hanem a lelkét is a szeretetükkel. A koldús hálálkodott. A száj elmondta a többieknek a koldús szavait. Nem sokára tovább mentek. Az utca túloldalán a szem megpillantott egy öreg nénit, aki meggörnyedt a sok csomagot.

0: mag alatt. A láb odafutott, a kéz pedig átvette a teher felét. A nénike mosolygott, a kicsi szív erre nagyot dobbant. Haza kísérték. A nénike igazán hálás volt. Épp haza indultak, amikor a kihalt utcán, a járda szélén ülve, a szem egy gyermeket pillantott meg. Oda megyek, mondta a láb. Sír, mondta a fül. Miért sírsz? Kérdezte a száj. Már nincs senkim, zokogta a gyermek. A szív nagyon szenvedett. Elkéstünk, kiáltott a kéz. Oda kuporodtak a gyermek mellé, nem tudtak adni semmit neki. De a kicsi szív nagyon szeretett. A kicsi szem könnyezett. A kicsi fül és láb csendben ültek. A kicsi száj hallgatott. A kicsi kéz megölelte a gyermeket, és együtt ültek az utca kövén.
1: Mindenki lelkében létezik egy ima, mit nem kell könyvből tanulnia. Elég, ha csendben, némán elmerül, s a szavak előtörnek oly rendületlenül, mik aztán maguktól mondatokká válnak, részesei lesznek egy szívdobbanásnak. S lassan átjárják az egész lényed. Érzed, ugye, ahogy megrodjan a térded. A kezed is önkénytelen összekulcsolod. Ne bánt, ha az imádat némán ordítod. S ha könnyes már a szemed, mivel nézel az égre, esendő vagy ember, nincs, kinek nincs vétke. Imádkozz hát a magad istenéhez, bűneid bocsánatára, tán ez is elég lesz. A hited ne veszítsd el soha. Egy életed van, bár a sors néha mostoha. Cipeld hát, még ha nehéz is kereszted, utad végén megtudod, miért kellett így tenned. Addig imádkozz, mert létezik egy ima, mit a léleknek nem kell könyvből tanulnia.